0: ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
1: András nem bólintok. Ez egy

0: ugrás?
1: Bármennyiszer...
0: Igen, van, ahol írja, hogy 7x77.
1: Történik mindez.
0: Igen. Igen, akkor... Hát nem azt írja valahol? 70x7x.
1: Egy kérdés van az, hogy az a ha...
0: Az a ha...
1: Ha megbánja.
0: És ha nem...
1: Akkor is meg kell bocsátani.
0: Ha nem bánja.
1: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát... Hát, hogy... Legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
0: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
1: Miért nem bibliai?
0: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor
1: meg... Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami... még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
0: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
1: tehát
0: utána
1: vagy
0: megy.
1: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
0: szenvedjétek el egymást, akkor visszaugrok egy korábban.
1: Akkor elszenvedem, ahogyan? Vagy megváltoztatom. Ez
0: magadat,
1: a három lehetőség.
0: Saját magamat lehet csak
1: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
0: Helyzetet vagy magam?
1: A helyzetet, magamat... Megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
0: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
1: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
0: mondjuk,
1: mi történik.
0: Igazad van egyébként.
1: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
0: nem, helyes.
1: Hogy nem helyesek.
0: Sőt, fel is vagyunk
1: erre. De attól még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
0: De ha bibliai alapon véled úgy, erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
1: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
0: Ezt kell tennünk.
1: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
0: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangélium a 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7x, hanem még 77x is.
1: Mi történik 77-szer?
0: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hanem akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de na, ennek két, van, kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészben, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan megy és áttől
0: el. És akkor azt mondja, hogy megbánt,

0: mondta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem tehát, ítélkezem, az a megbocsátás, tehát, az aha. Azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Hallgassuk
0: tehát, hogy
1: tovább.
0: Kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez
2: védkezünk.
0: Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy nem a test. És akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés. Nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem, itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben.
2: De különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszassága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy
1: döntés,
2: másik, nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt jelen. Volt, igen. Valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így...
1: Nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élfhajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha. Vagyis, igen, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a jóistentől. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem, hogy olyan szeretettel így, tudjak így, lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát, ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és így, akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem. Miért?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni a világnak.
3: Mosolygok mindenkire, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, nem, kevert nektek, jó, egy teát, gyertek ide,
0: megraktam a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, nem, amíg szüksége a világnak. Illetve ne, amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként...
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy jó nem, lesz már tehát... majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Hiába,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Micsodát? Hát az, hogy várja, hogy ja, egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Így van.
1: Oké. Okay. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. De jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenkettedik tanulmány. Cézáreai fogság.

0: tanulmányt vezeti Szigeti Emő.
1: Köszöntelek benneteket, nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai alkalommal tovább megyünk az apostolok cselekedetének vizsgálatában. Ott tartottunk, hogy Pált egy összeesküvéssel el akarták fogni, meg akarták ölni, és védőőrizetben Cezáriába került, és mint római állampolgár így kiérdemelte azt a védőőrizetet, amit a római állampolgároknak megadtak abban az időben. Nézzük, hogy mi történt Cezáriában, ezt cezáriai fogság történetét tekintjük át. Ez egy nagyon gazdag része az apostol bizonságtevésének, és egyelőre szeretném mondani azt, hogy az eseményeken túl figyeljünk arra, hogy bár sok minden rossz történik Pállal, de Isten határozott lépésekkel vezeti célján, az Isten célján előre Pált, akinek el kell jutni Rómába. Pál szeretett volna Rómába lenni, most fegyveres kísérettel kerül majd Rómába, hogy elvégezze ott azt a munkát, amit ő tett, és ő a fogságban is az evangélium hirdetője maradt. Ez ennek a tanulmánynak az igazi tartalma. Fogjunk is hozzá, mert rengeteg esemény van, és nagyon sok érdekes tanulság van benne. Először nézzük meg, hogy Félix előtti kihallgatása hogy is volt Pálnak. Tudjuk, már előtte tanultunk arról, hogy voltak kihallgatások, volt a Sanhedrin előtti kihallgatás, a Sinedrion előtti kihallgatás. Meghallgatták négy szem közt, több szem közt is Pált. Most Félix helytartó kihallgatásáról mit ír az apostolok cselekedete, és Tóth Erzsikét kérném szépen, hogy az apostolok cselekedete 24. fejezetéből olvassa a másodiktól hatodik versig terjedő szakaszt.
2: Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosít a számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgasd meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadás szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és ami törvényünk szerint akartuk elítélni.
1: Igen. Ugye új helytartó van, és új vád van, egy ügyvédet is fogadnak Tertullusnak, egy dörzsölt ember, nem is mond igazat, mert ez Festusra nem volt igaz, ez a szép dicséret, de hát ez a púder, ahogy ezt szokták Pesten mondani, jobban csúszson ez az egész vád, és ehhez kérem a ti hozzászólásotokat, hogy mi van. István, tessék, parancsolj.
3: Érdekes ez, már maga a helyzet is, ugye, hogy egy jogász vagy egy ügyvéd vagy jelenik meg a tárgyaláson. Ez se szokott, azt hiszem a Bibliában csak ez az egy esetet olvassuk, hogy ilyen előfordult. A másik pedig a Tertullusnak a stratégia, egy nagyon érdekes stratégia. Ugye hát én úgy érzem, hogy ebbe a harmadik versben a befolyás megszerzésére tesző javaslatokat, mert csupa olyan dolgokat mondom, hogy nem felelnek a valóságnak, de nagyon jól hangzik, hogy nagy békességet biztosít számunkra nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán, és ezt mindenkor mindenütt teljes hálával ismerjük el. Hát éppen az volt a helyzet, hogy egy helytartó sem volt olyan elnyomó a néppel szemben, mint tulajdonképpen ő volt, és az elnyomás igen erős ellenérzés váltott ki a zsidó közösségbe. Tehát ezzel viszont a befolyás megszerzése a cél, és a vádjai pedig, hát az ismert három vád, hát egyrészt, hogy világszerte lázadás szít, már ez is egy érdekes megközelítés annak, Természetesen az államhatalom ellen, mert itt egy nem egyházi tárgyalásról van szó, hanem egy, úgy mondom, hogy bíróság vagy polgári tárgyalásról. A második fád az, hogy a názáreti szektának a főkolomposa. Tulajdonképpen ez egy ilyen államellenesnek való feltüntetés, mint amikor egykor az alapítóját, a názáreti szekta alapítóját is ilyen államellenesnek tüntették fel. És a harmadik fád, hogy bűnös lett a templom megszentségtelenése kísérletében. Itt azért érdekes a történet, mert a rómaiak, mint tempővédő hatalomban szerepeltek, és az ilyen vértség is a bíróság elé tartozott. Tehát ezért vonnak be ez a három vádba. Tehát nekem az a meggyőződésem, és nagyon érdekes, majd a későbbiekből össze lehet hasonlítani, amikor Pál indítja a beszédet. És hogy indul ez a beszéd, hogy két különféle stratégia, két különféle elképzelés, lelkület, lelki világ tükröződik ezekben a beszédekben.
1: Marian, aztán majd Tivadar, aztán Gyula, és aztán Laci jelentkezett eddig, tessék.
4: Nem csak egy gondolat, annyi, hogy tulajdonképpen a templomnak a megszentségtelenítése, ez nem tartozik az államra, ez vallási ügy, és éppen ezért jelent majd problémát a későbbiek folyamán, és majd fogja úgymond akarni lepattintani Félix, mert hogy ha vallási ügy, akkor az egymás között boxolják le a kedves kliensek, tehát ugye nem arról van szó, hogy ezzel bármit is lehet kezdeni, tehát nem állami jellegű probléma, és tehát csak így röviden, tömören ennyi.
5: Folytatnám ezt a gondolatot, amit Maria mondott, hogy Ellen White arról ír, hogyha az egyház az állam segítségét kéri olyan ügyekben, amely egyházi ügy, tehát belső dolog, azt írja Ellen White, hogy az egyház az elfordult Istentől, és az nem élvezheti Isten áldását többször. Tehát ebben az esetben is azt látjuk, hogy olyan vádakkal illetik Pál apostolt, ami egyrészt nem is igaz, másrészt egy helytartóhoz mennek, akinek semmi köze nincs úgymond ilyen belső dolgokhoz. Tehát azt gondolom, hogy tényleg Isten, amikor látta ezeket a dolgokat, akkor nagyon szomorú volt, hogy az ő egyháza ilyen szintre süllyedt.
1: Nem Gyula parancsai, mert Laci.
6: Hát ebbe az űrzavarba a Jóisten sose szokta magára hagyni az elhívó szolgát. És ha mi minden apró részletet odafigyelünk, a Jóisten ad Pálnak is kellő mértékkel bölcsességet, hogy hogyan válaszoljam meg, és mit cáfoljam meg, és plusz tudja befolyásolni az ellenfeleket is, a római császárt, hogy ne hozzan olyan döntést, amilyen döntést a zsidók mindenképpen rászeretnének erőltetni. Tehát valóban egy óriási kaotikus a helyzet, de ebbe a kaotikus helyzetbe a Jóisten a gondolatokkal napra készen ott van, és mindenkit tud befolyásolni. A Jóistennél nincs olyan, hogy akadály, bármilyen uralkodó legyen, lásd Dánieléknél, és sorolhatnánk a Szentírásba. Számtalan olyan példa van, ahol a Jóisten mindig a saját szolgáit kimentette, és mindig volt, és lesz is eszköze.
1: Laci, és utána olvassuk el a másik részét ennek a vasárnapinak, hogy mit felel tulajdonképpen Pál, majd a Pál feleletét, ezt majd Esztert térünk, hogy olvass el. Laci, parancsolj!
7: Tertullus hizelgett Félixnek akkor, amikor dicsérte, hogy milyen jó helytartó, és hogy milyen békenyugalom van az ő igazgatási tevékenysége alatt, hogy mégis helyére tudjuk tenni Félixet. Én szeretnék Tacitusztól idézni két mondatot. Az egyik ugye úgy szólt, hogy azt hitte, hogy büntetlenül megtehet minden gyalázatot. Ez már önmagában rendkívül sokat mond. A másik mondata meg még sokat mondom. Királyi hatalmat gyakorolt rabszolgalélekkel.
1: Köszönöm szépen. Na nézzük, hogy ennek erre a vádra, amit Tertullus elmondott, mit válaszol az apostol, és Esztert kérem, hogy olvassa a 24. fejezet 16-tól 21. versig terjedő szakaszt.
8: Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy adományokat adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előttet és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek.
1: Köszönöm. Tibor, parancsolj.
9: Én a józanságra szeretném a figyelmeteket fölhívni. Nagyon sokszor azt hiszük, hogyha egy hívő embert vádolnak, akkor borzasztó nagy baj van. Attól meg, hogy valakit megvádolnak valamivel, az nem azt jelenti, hogy ez igaz is. És hogyha megnézitek, itt a vád is megváltozott. Hát eredetileg a 21. fejezetben teljesen világosan az volt Pál ellen a vád, hogy ő megszentségtelenítette a templomot, mert bevitte a pogányokat. Mikor kiderült, hogy ezt nem lehet bebizonyítani, itt már ennek a Tertullus nevű ügyvédnek a monológia úgy hangzott, hogy volt ilyen szándéka, de ők megakadályozták. Azért ez egészen másról szól, és egy kicsit mókás az egész. Viszont az, ahogy Pál apostol erre felel, erre szoktuk azt mondani, hogy lélek jelenlét, én ezt elfogadom, csak nagy ellel javaslom írni, hogy Isten lelkének a jelenlétével ő egy teljes hikat választat. Tehát a saját ügyvédeként lépve föl ugyan, de olyan válaszokat ad, ami tételesen cáfolja az ellene fölhozott vádakat, amiben semmi alázat hiánya vagy szerénytelenség nincs. Ő Korintusnak írja egy egészen más összefüggésben, de az igazság nyílt hirdetésével ajánlja önmagát. Ennyi. És azt gondolom, hogy ez hatásos is.
1: Anikó akar valamit, és aztán István is ezt már ilyen.
10: Én egy picit a mögöttes dologra szeretném irányítani a figyelmet, mert mi mindig látjuk az eseményeket, de itt Isten is munkálkodik. Saul megtérésénél már azt mondta Anániásnak a lélek, hogy menj el, mert választott edényem ő, hogy elvigye az én nevemet a királyok, helytartók, stb. Elé. Igaz, hogy furcsa módon, de Pál apostol itt a beszédében tulajdonképpen bizonyságot tesz a názáreti Jézusról. Tehát kapott egy olyan lehetőséget, amit nem biztos, hogy más körülmények között úgymond szabadon kaphatott volna, hogy itt Festus, a helytartó előtt beszélhet. És nem ezt kívánjuk magunknak, ha őszinték vagyunk, sokkal inkább egy ilyen diadalmenetet, de úgy tűnik, hogy az Úr ügyét nincs olyan eszköz, ami megakadályozhatja. Se zsidó nagy tanács, se helytartó, se összeesküvés, az ő ügye az menni fog.
1: Igen, István, aztán Marian.
3: A Tibor, amit mondott, én azzal folytattam, hogy tulajdonképpen Pál egy teljesen zárt logikai rendszert állít fel ebbe a válaszába. Tehát ő nem vitatkozik, nem magyarázkodik, hanem azt mondja először is, hogy nincsenek szemtanúk. Ugye, mert az ázsiai zsidók voltak azok, akik a tisztulási folyamat teljesítési közben láthatták Pált. Ebből viszont az következik, hogyha nincs szemtanú, akkor csak az jöhet számításba, ami Sanhedrin előtt elhangzott, ugye is a kihallgatásán azt mondta, hogy csak azzal vádolhatják, hogy hitte a halottak feltámadását. Tehát teljesen bezárt logikai rendszerbe. Tehát ha nincs szemtanú, csak a Sanhedrin és a Sanhedrinből lesz hangzott el, hogy a halottak feltámadása, ez lehet az egyetlen vád.
1: Marian is?
4: Pál elmondja, hogy 12 napja jött fel a templomba, mindegy tisztességes, hithű zsidó istentiszteletre, tulajdonképpen semmit nem követett el. És azt mondja, de ha mégis elkövetett volna valamit, akkor oda kellett volna, hogy menjenek hozzá, és el kellett volna mondani, hogy mi a vád ellene. De ez nem történt, ugye meg. És az jön le az egész történetből, hogy tulajdonképpen látszik, hogy Félixen nagy hatással volt Pál apostol részben, személye részben megmondandója, mert az ő feleségének, akiről ugye köztudott, hogy ő is zsidó volt, Drusilla, ugye megbeszéli, elmondja neki, elmeséli, és amikor ugye Pál beszél az igazságról, meg az önmegtartóztatásról, meg az ítéletről, akkor ilyen hát így kétségbe esnek mind a ketten, és ugye mondja neki később Félix, hogy majd ugye foglak minél előbb majd szólni, és majd hivatlak téged, de ugye azt tudjuk, hogy nem került erre sor, gyakorlatilag két évet váratott magára, mert ugye szeretett volna a zsidóknak kedveskedni, így hát aztán az ő menesztése is egy kicsit elcsúszott.
1: No, most menjünk tovább. Ugye Marian nagyon jól bevezette, hogy egy két év eltelt, és nem történt semmi. Most nézzük, új helytartó jön, és Festus, és most Festus előtt mi történik? Két igét olvasunk, Irmuska olvassa a 25. fejezet első 5 versét, majd a 9-től 11. versig pedig Erzsike olvassa, Csepec Erzsike.
11: Amint Festus megérkezett a tartományba, 3 nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. Ott a zsidók, főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy Pál, bár Pál ezt nem akarja, a kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe, mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézáreában van őrizetbe, ő maga pedig hamarosan odautazik, ezért közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abba az emberbe, emeljenek vádat ellene.
1: Erzsike folytatja tovább.
2: Festus azonban a zsidók kedvében akart járni, és ezt kérdezte Páltól. Akarsz-e Jeruzsálemben menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Pál azonban így válaszolt. A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek.
1: Köszönöm szépen. Itt tehát tovább gördül ez a per, és lényegében kikerül a zsidók hatásköréből ezzel, hogy a császárhoz fellebbez, mint római polgár. Még egyszer, ez a római polgárság az Isten ügyében nagyszerűen beleépült. Tessék, ha van hozzászólni valótok, Tivadar, parancsolj.
5: Csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten útjai tényleg mennyire különbözőek. Pál apostol mielőtt ide került volna a fogságba, és ugye olvashattuk, hogy 2 évig volt itt, hirdette az evangéliumot, ment mindenfelé, és gyülekezeteket alapított, és úgy tűnik, hogy ez Sátánnak nem tetszett, és meg akarta akadályozni. Elfogta őt, és úgy nézett ki, hogy Pál apostolnak a keze meg van kötözve, a szája meg van kötözve, minden cselekedete meg van kötözve, hiszen egy fogságban mit lehet tenni. De milyen érdekes, hogy Isten most így használja fel őt. Tehát Isten módszerei azok különbözőek. Nem mondhatjuk azt, hogy Isten egyféleképpen dolgozik, sokféleképpen dolgozik. Pálnak most nem nagy tömeg előtt kell hirdetni az evangéliumot, hanem most úgymond kis csoportokban, különböző helyeken, ahova egyébként nem jutott volna el az evangélium, hogyha nem fogják el, és hogyha nem kerül ilyen helytartók elé.
1: Marika, aztán majd Gyula.
12: Érdekes, amikor Félix előtt megvádolják Pált, akkor a jogász kedveskedik a helytartónak. Itt most új helytartó van, aki meg kedveskedni akar a zsidóknak, és úgy olyan barátságos hangulatot akar teremteni, és mennyire más ez, hogy van egy ember, és nem mondják ki az igazat. 2 évig tartó fogság alatt is a zsidók gyűlölete nem csökkent egy szemernyit se. Hogy a zsidók bármit megtettek volna, mindig csak azt a kis kaput keresték, hogy hogy tudnák megölni, kezük közé kaparintani Pált. És akkor azt mondom, hogy testvéri gyűlölet, vagy ellenség védelme, egyik római helytartó sem mondta a zsidóknak sose, hogy nincs igazatok. Hagyjátok ezt az embert békén. Soha nem mondták ki. Valahogy ez a tologató taktika, hogy majd csak elül a vihar, majd csak nem kell dönteni, majd csak valami elsikkad, és sosem mondták ki az igazat, mert ők is tartottak, vagy kedveskedni akartak a zsidóknak. Tehát érdekes ez a mentalitás.
1: Zsidó lobby nagyon befolyásos volt, Gyula, aztán Marian és Laci.
6: Ez egy nyomatékos iga, mert azt a tervet szőtték, hogy megölik. Tehát a zsidók, amit megterveztek, az minden áron keresztül szerették volna vinni, és nekem a másik dolog nagyon tetszik, Pál azt mondja, nem megyek Jeruzsálembe, itt állok, és ha olyan vétkeztem, hogy halált érdemlek, akkor állok a rendelkezésre mindenkinek. Tehát ezt azért nem mindenki mondaná úgy önmagától. De Pál azt mondja, hogy ha ezt bizonyítjátok, és olyan vétkeztem, akkor természetesen itt állok, és végezzetek ki.
4: Porcius Festusról túl sokat éppen nem tudunk, de azt tudjuk, hogy egy nagyon lelkiismeretes, becsületes embernek indul a karrierje, tudnék, és nagyon szóval egyből, ahogy a hivatalába kerül, harmadik nap már elkezdi Pál tárgyalását, és ugye hát nagyon látja, hogy végülis koholtak a vádak, és nagyon korrekt feleletet ad, mert azt mondja, hogy Pál Cézárában őrzik, és hogyha valami panaszotok van, akkor gyertek fel, és beszéljétek meg, és akkor álljatok a tárgyalás elé. Hát nyilván erre ugye nem hajlandók. És ugye nagyon-nagyon lassan halad az ügy itt is, tehát éppen csak, tehát igaziból egyről kettő nem jutnak, nem haladnak, és ugye hát Jeruzsálembe kezdik el tulajdonképpen a tárgyalást, ez nagyon jó, meg kedvez a zsidóknak is, meg ők is szerették volna, Pál is úgy van vele, hogy igen, jó lesz ez, meg sok tanút is fel tud vonultatni, viszont ugye Pálnak az illetékessége Cilícia volt ugye anyakönyvileg, tehát ugye az a helyhez kötöttsége folytán, az, ami az illetékességet illeti a területnek, és ugye nagyon-nagyon unja már szegény Pál ezt az egész húzavonát, meg hercehurcát, ami folyik körülött, és egy ilyen jól irányzott mozdulattal a gordiuszi csomót megint átvágja az, hogy a császárra appellál. Azt ugyan tudjuk, hogy az ilyen peres ügyekben, ilyen főben járó bűnös ügyekben általában volt joga minden polgárnak, hogy a császárra appelláljon. Végül is ezt Pál megtette, és végül is jól, hogy megtette.
1: Lacinak adjátok, aztán István, és utána Tibor, és megyünk tovább, mert...
7: Én Pál appellátájához szeretnék néhány gondolatot fűzni. Velem többször előfordult, hogy amikor egy megbeszélésről kijöttem, akkor utólag jutottak eszembe azok a fontos gondolatok, amiket az értekezleten kellett volna elmondani, és amivel hát a javamra fordíthattam volna a dolgokat. Pálnak viszont azonnal eszébe jutott, hogy mit kell mondania, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Festus hajlandó lenne engedni a zsidók kérésének. És vajon minek volt köszönhető, hogy neki pont akkor a helyes gondolat jutott eszébe? Ugye mondjuk, hogy a Szentlélek indította, de ebben valójában Jézus Krisztus volt benne, mert ő mondta azt, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és Pál ott nyomban megérezhette, hogy tényleg vele van, hiszen amikor segíteni kellett, akkor segített, mert ki tudta mondani azt, amit akkor éppen szükséges volt.
1: Tibor?
9: Szeretnék rögtön kapcsolódni, mégpedig egy nagyon egyszerű dologgal. Itt van egy erre elejtett mondat néhány fejezettel később. Amikor a jeruzsálemi helyzet a tetőpontján van, akkor azt olvassuk, hogy azon az éjszakán odaállt az Úr, és ezt szeretném hangsúlyozni, odaállt az Úr Pál mellé, és azt mondta, hogy ne félj, mert ahogy te bizonyságot tettél itt Jeruzsálemben, úgy fogsz Rómában is bizonyságot tenni. Azt nem mondta neki az Úr, hogy mennyi időbe fog kerülni Rómába jutni, De ott volt előtte egy ilyen világító fáklya, hogy az úr kijelölte az útvonalat. Tehát amikor ő a császárhoz fellebbezett, akkor én úgy gondolom, hogy emögött az úrnak ez a felbiztatása is ott volt, hogy így is úgy is Rómába szeretnélek küldeni, és mivel abból a helyzetből elfogott állapotban hangzott el az úrnak ez a biztatása, és gyakorlatilag egy börtönhelyzetben, egy letartóztatott helyzetben, tehát nyilván Pál megértette, hogy ő Rómába nem turistaként fog elmenni, hanem egy ebben a helyzetben, tehát neki a császár elé kell majd állni. Úgyhogy az Úr Jézus jóval előtte betette a gondolatokat, és ez abban a helyzetben egy ilyen kijelentéssé érlelődött.
1: Festusról már elhangzott több minden. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy Festus előtt vagyunk még mindig. Festus szeretne kapcsolatokat építeni, és ezért meghívja Agrippát, és az Agrippa előtt is Pálnak lehetősége nyílik arra, hogy bizonyságot tegyen. Gondoljuk csak ezt végig az egészet, mielőtt olvasnánk, majd Magdikát kérem, hogy olvassa az Agrippa előtti jelenetet a 25. fejezet 15-18, majd pedig 22. verséből, de gondoljátok végig. Volt emberi esély arra, hogy ő eljut ilyen előkelő körökbe és bizonyságot tesz az evangéliumról? Nem. Tehát Isten felhasználta, ezt többször mondtátok, Tibor is mondta az előbb, Isten felhasználta ezeket az alkalmakat. Na nézzük, ez nagyon érdekes az Agrippa előtti jelenet, kérem, hogy Magdika olvassa ezeket a verseket.
13: Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt nem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam. Agrippa erre így szólt Festushoz. Szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő.
1: Hát ezt nézzétek meg a hozzászólásokban, hogy egy lehetőség adódott. Először kérlek, Anikó, te, aztán sorban majd megyünk.
14: Igen, ez a lehetőség, úgymond volt emberi eszközök is, akik ezt létrehozták, és ezek a zsidó vádlók voltak. Én azon gondolkodtam, hogy vajon miért volt ennyire elkeseredett bennük a gyűlölet. Ezt a kérdést már Marika is felvetette, és nekem egy szó jutott eszembe, az áruló. Saul ugye egy volt közülük, farizeus. Gamáliel lábainál tanult. Egyetértett István kivégzésével, és nem sorolom,

0: Agrippa király is meghallja az evangéliumot. Tehát Isten még a legnagyobb ellenséget is föl tudja használni az ő országa építésében.
1: Köszönöm szépen. Tivadar, aztán Marian.
2: Életem során többször voltam már nehéz helyzetben, amikor próba alá kerültem, és Isten vizsgálta az én jellememet, hogy vajon a próbában hogyan állok meg. De azt vettem észre, hogy amikor próbában vagyok, akkor nem csak az én jellememet vizsgálja, hanem azokét is, akikkel kapcsolatba kerülök, akik esetleg véleményt vagy ítéletet mondhatnak rólam. És azt tapasztaltam, hogy ilyenkor mindenki vizsgázik. Tehát nem csak engem vizsgál az Úr, hanem mindenki, aki az üggyel kapcsolatba kerül. És ugyanezt látom Pál apostolnál is. Pál apostolnak egy nagyon nehéz élethelyzete lehetett azért ez. Gondoljátok el, hogy kihallgatják, jönnek a hamis tanúk, mondják, el kell ítélni, meg kell ölni, stb. Tehát tényleg úgymond a lélek jelenléte nagyon nagy szükség volt. De ugyanakkor azok az emberek is, akik vádolták, akik meghallgatták, különböző módon kapcsolatba kerültek vele, egy lehetőséget kaptak arra, hogy jól vizsgázzanak. Az Istentől kapták ezt a lehetőséget. És ugye, mikor itt Agrippa király elé kerül Pál apostol, ő is felismeri ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy tehát majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Tehát életében lehet, hogy soha nem volt még ilyen lehetősége. Na de most Isten megadta neki. És az ítélet napján majd nem mondhatja ez a király, hogy én soha nem hallottam rólad, mert itt volt a lehetőség, hogy elfogadja őt.
1: Igen, Marian.
3: Agrippa zsidó ember és zsidó ember létén nagyon kíváncsi párra. Festus ugye már beszélt róla, neki mesélt, és ugye szeretett volna is meggyőződni, és a saját fülével hallani, hogy mit mond Pál is, nem csak így az elmondottak alapján. És ugye a kihallgatási teremben összegyűl mindenki, aki mondhatjuk azt, aki számít. És ugye gyakorlatilag ez egy történelmi pillanat, gondoljunk csak bele. Az utolsó zsidó király előtt áll a Szentföld peremén gyakorlatilag, és egy utolsó olyan lehetősége van, amikor bizonyságot tehet Jézusról, Krisztusról, mint megfeszítettről és feltámadottról, és kitárhatja a szívét, és újra elmondhatja az evangéliumot, és minek utána tudja, hogy Agrippa szintén, ugye zsidó ember is ismeri a törvényt és a prófétákat, egy szakavatott emberrel van dolga, és ezért valamilyen szinten boldog, hiszen tudja, miről beszél. Nem, eddig folyamatosan az elmúlt két évben másról sem szólt az élete, csak pogányoknak hirdeti az evangéliumot, és értetlen zsidóknak, akik nem akarják megérteni az üzenetet. És így valamilyen szinten egy kicsit bizalma van a következő napi tárgyaláshoz is, mert úgy érzi, hogy jó kezekben van az ügye.
1: Köszönöm szépen, Tibor is utána Gyula.
4: Én két dolgot szeretnék elmondani nektek. Az egyik az, hogy ha megfigyelitek, van ennek egy másik aspektusa is. Úgy intézte a mindenható, hogy Pál kortársai közül azok, akik nagyon magas polcon voltak, egyik sem mondhatja majd a mindenható Isten szín előtt, hogy ő nem szembesült az evangéliummal. Tehát Félix, Druzilla, Festus, Agrippa, Berenike, első kézből hallották, és nézzétek meg Pál apostolnak a mondani valója, azért, hogyha alaposan átolvassuk a szöveget, nagyon kevéssé beszél önmagáról. Amikor szót kap, akkor nagyon hamar a megfeszített Krisztus kerül a középpontba. És éppen ezért egyáltalában nem lehet azt érezni, hogy itt egy vádlottról van szó, aki védőbeszédet mond, még akkor se, ha úgy indul el. De nem, ez igehirdetés, ez bizonyságtétel. És az jutott eszembe, hogy nagyon messze vagyok én Páltól, félre ne értse senki, de amikor katona voltam, egyszer úgy alakult, hogy berendeltek egy olyan beszélgetésre, ennek oka volt, ahol ott volt az ezrednek a főparancsnoka, a szomszéd dandárnak is ott volt a főparancsnoka, ott voltak a politikai tisztek, szóval olyan 10-12 nagyon magas rangú tiszt ült körülöttem, és záporoztak a kérdések. És mielőtt én oda beléptem, én tudom, hogy úgy éreztem, hogy meghalok a félelemtől. Mit mondhatok itt? Csak imádkozni tudtam. Tudtam, hogy nem babra megy a játék. És ott bent viszont az a megdöbbentő dolog történt, amit az Úr Jézus egyébként megígért. Döbbenten hallottam, amíg válaszolok a kérdéseikre, mert tudtam, hogy ez nem az én válaszom. Azt mondta az Úr Jézus, hogy akkor majd adsz szó.

0: és lehet, hogy órákig tart, mint hogy az órákig tartott, de az Úr Jézus bírja szóval és gondolattal. Tehát ez egy csoda, hogy átélheti az ember, hogy amikor egy ilyen helyzetben van, akkor segít az Úr a hitvallásban.
1: Köszönöm szépen. Két jelentkező van még, Gyula és István, és Laci, de összesen 10 percünk van, illetve 9 már csak, és egy kérdésünk. Úgyhogy úgy gazdálkodjatok az idővel, mindenkinek adok rövid
2: szót. Tibor gondolatát folytatnám, nagyrészt erre gondoltam, és a másik az, hogy annak ellenére, hogy Pál nem ezt az nem így képzelte a Jeruzsálembeli utazását és azt az helyzetet, a Jóisten egy tervet készített, a tervnek ez teljes mértékben a része, úgy, ahogy a Tibor mondta, hogy az ítélet napján, és ez a jövőre is, ez egy örökérvényű dolog, hogy mindenkori, a Jóisten mindig gondoskodik mindenkiről, hogy bizonyságot kapjon, hogy az ítélet napján nem mondják azt, hogy nem lehet. És ez mindenkor. És ez mi ránk is legyen figyelemmel, hogy mindig az alkalmat kihasználhassuk.
1: Köszönöm szépen.
3: Tehát azon folytatnám, hogy Pál biztos alapon állt. Tehát ne félj, hogy ne félj, én veled vagyok. Ennél biztos alap nem kell. Ha nézzük Festust, ugye akkor azt olvastuk, hogy a zsidóknak akart kedvezni, és nem voltak bizonyítékai. Tehát ez egy teljesen labilis dolog, és az egész kérdéskört a felbújtó szerep felé akarták elcsavarni, és amit előbb mondtál, hogy tulajdonképpen az eredeti vádaktól már nagyon-nagyon messze vagyunk.
4: A lehetőségről szeretnék mondani valamit, és elsősorban magunkra vonatkoztatva, nem arról, hogy itt Agrippánál mi volt, meg egyebek. Mindenkinek az életében lesz lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyen. A kérdés az, felismerjük-e ezeket az alkalmakat, és élünk-e vele? Vagy ha fel is ismerjük, egyéb szempontok tolulnak előtérbe, és hagyjuk elszaladni. Mindenki válaszolja meg magának.
1: Köszönöm szépen. Dénesnek add a mikrofont, és azt nézzük meg, hogy hogy is védekezett itt Agrippa előtt Pál, mert ti elmondtátok már a hozzászólást, azért mondom, hogy utána menjünk rögtön tovább, mert elmondtátok a hozzászólást. Tessék, hogyan védekezett Pál a 26. fejezetből az első, a 19-től 23. versig olvassa Dénes.
5: Agrippa erre így szólt Pálhoz, megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak.
1: Lényegében ez egy ige hirdetés, és most azért mondom, hogy menjünk tovább, mert és akkor még egy picit időnk lesz talán arra, hogy hozzászóljunk, mert minden jó ige hirdetés egy felszólítással folytatódik, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ugyanennek a beszédnek a felszólítás részét, amikor személyesen megszólít Agrippa királyt.
6: Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénnél legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember.
1: Tessék, még van egy 5 percünk, ha gondolatotok van, akkor mondjátok, igen, Marian, tessék.
7: Nagyon megrázó volt Pál beszéde, és gyakorlatilag látszik, hogy a hatásról menekül mindenki. Tehát, hogy így vizuális típus, kapják magukat, felpattannak, és egyszer mennek, és hát gyakorlatilag semmi más megérzésük nincsen, hogy nem lehet volna ebbe az emberbe semmi olyan találni, amit tulajdonképpen problémát jelentett volna, ha nem a császár appellált volna. És ezt a Lavasz László egy mondattal úgy fogalmazta meg, hogy foglyul esik Festus is, és Agrippa is, az apostol nagy írástudásának, pompás logikájának és sodros szenvedélyének. És csak annyi még, hogy ezek között az emberek között gyakorlatilag Pál, aki bilincseibe verve, deres hajjal ott van, a kis töpörödött emberke, az igazán szabad ember, mert a többiek gyakorlatilag a bűnrapságában vannak.
1: Tessék, parancsolj, Gyula.
8: Csak egy gondolatot, hogy érdekes, hogy megjegyzik Pál apostollal kapcsolatban, hogy semmi hibát nem találok benne, és semmi vádolnivalót. Ugyanezt mondták az Úr Jézusra is, és Jézus erre felhívta a figyelmet, hogy ha engem vádolni fognak, titeket is vádolni fognak, és hogyha engem így bántanak, titeket is bántani fognak.
1: Már nem Pálról van szó, hanem őróluk volt szó tulajdonképpen, ezzel menekültek Tibor, és utána olvassuk az összefoglalást.
0: Ez az én számomra, és én szeretném a szívetekre tenni. Itt van két ember, egy kicsit megfogva az evangéliumtól, és reagálni kell. Bármilyen papír elkészült már? Nem. És Agrippa, amikor távozóban vannak, arra hívja fel Festusnak a figyelmét, hogy nehogy elbocsássa ezt az embert, mert a császára fellebbezett. Gondolkozzatok el ezen.
1: Istvánom, akarsz még?
3: Csak egy mondatot, hogy tulajdonképpen érdekes a két magatartás, mert Pál nem a szabadságáért harcolt, vagy könyörgött, hanem inkább azt akarta, hogy olyanok legyenek, mint ő hozzá hasonlók legyenek bilincsek nélkül, ezt mondja az ige. És a Festusban én egy ilyen megkönnyebbülést látok, mert azzal, hogy a császárhoz került a dolog, mondhatta volna, hogy nem az én hatáskörömbe tartozik egy dolog, innen már nekem semmi közöm hozzá, de amit a Tibor mondta, lényegi kérdésekre azért nem válaszolt őszintén. Lehet, hogy magában ő most is gondolkozik rajta.
1: Köszönöm szépen. Marika olvas az összefoglalót, sajnos ennyi fért bele.
9: Vajon Agrippa visszagondol családja történelmére és hiába való próbálkozásaikra, amelyekkel éppen azt támadták, akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára, Heródesre és az ártatlan gyermekek lemészárlására Betlehembe? Vagy nagybátyjára, Antipásra és keresztelő János meggyilkolására? Vajon eszébe jutott az apja, első Agrippa és Jakab apostol mártír halála? Az ezekre a királyokra gyorsan lesújtó csapásokban vajon észrevette-e Isten nem tetszésének a jelét a bűnök miatt, amelyeket szolgái ellen elkövettek? Eszébe juttatta-e aznap Agrippának a pompa és látványosság azt az időt, amikor az apja, aki nálánál nagyobb király volt, szintén abban a városban, csillogó palástban hallgatta, amint az emberek istenként köszöntik. Vajon elfeledte már, hogy mielőtt az őt csodálók kiáltásai elhallgattak, hirtelen rettenetes harag csapott le az öntelt uralkodóra? Valami átfutott ezekből Agrippa gondolatain, ám hiúságának tetszett a káprázatos látvány, ezért a büszkeség és a gőg elhesegette a nemesebb gondolatokat.
1: Nagyon tanulságos ez az összefoglaló, és ez az egész történet, mintha csak ma történt volna. Gondoljuk bele a mi életünket, és így nagyon sok tanulságot vigyünk el magunkkal. Isten áldja meg ezeket a tanulságokat a mi életünkben. Amen.
10: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: a római út.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. vers. Az Úr imájának utolsó mondata, csak úgy, mint az első, újból, ami mennyei atyánkra mutat, akinek hatalma mindent felölel, s akinek neve a legdicsőbb. Az üdvözítő a tanítványokra váró éveket nem olyannak látta, mint ahogy ők elképzelték, a világi gazdagság és dicsőség napsugaraiban, hanem az emberi gyűlölet és az ördögi harag sötétségében. Előre látta, hogy a nemzetiségi viszály és nyugtalanság között tanítványai állandó veszedelemben élnek majd. Tudta, hogy tanítványai meglátják Jeruzsálem és a templom pusztulását is. Látniuk kell majd az istentisztelet megszűnését, és azt is, hogy Izrael hogyan szóródik szét és hányódik majd, mint egy elhagyott parton heverő roncs, szerte a népek között. Így szólt: hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulás mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Máté 24:6-8. Krisztus követői ne féljenek attól, hogy reményük hiába való volt, vagy hogy Isten megfeledkezett a földről. Mert a hatalom és a dicsőség mégis az Úré, akinek tervei feltartóztathatatlanul valósulnak meg. A tanítványokat ez az ima arra tanítja, hogy a gonosz uralmán és hatalmán túl az ő urukra, Istenükre tekintsenek. Őre áll, akinek országa és uralma mindenek felett áll, aki atyjuk és barátjuk örök időkön át. Jeruzsálem pusztulása előképe annak a pusztulásnak, amely az egész világot éri. A jövendőlések, amelyek Jeruzsálem lerombolásakor részben teljesedtek, még inkább vonatkoznak az utolsó időkre. Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Olyan válság áll előttünk, amilyet a világ még nem látott. Azonban mind a tanítványokra, mind reánk nézve becses az az ígéret, hogy Isten országa mindenek felett uralkodni fog. Teremtőnk tartja kezében a bekövetkező események sorozatát. A mennyei fennség felügyelete alatt áll úgy az egyes nemzetek sorsa, mint gyülekezetének ügye is. Az isteni tanító terve kivitelére vonatkozólag minden egyes eszközének azt mondja, amit mondott egykor Círusznak: felövesztelek téged, bár nem ismertél. Ézsaiás 45:5. Ezékiel próféta látomásában egy kéz jelent meg az angyal szárnya alatt. Ez arra tanítja Isten szolgáit, hogy Isten hatalma által munkájuk sikerrel jár. Akiket Isten követeiként használ fel, ne gondolják, hogy az Úr munkája csupán tőlük függ. Ne hordják, halandó lények, a munkáért való felelősség terhét, mert Isten nem alszik és nem szunnyad, hanem állandóan tervei keresztül vitelén munkálkodik. Ő viszi majd munkáját előbbre. Az istentelenek szándékát meghiúsítja, és megzavarja azok tanácsát, akik Isten népe ellen veszedelmet koholnak. A mindenható, a seregek ura a kérubok között trónol ma is, és megvédi gyermekeit, a nemzetek minden viszája és lázongása között. Az egek ura, ami megváltunk, mérlegel minden kísértést, és őrködik, mint ötvös az izzó érc fölött. Sőt, még ha a királyok erődítései el is pusztulnának, ha a haragnak nyilai átszúrnák is ellenségeinek szívét, Isten népe biztonságban él az ő kezeiben. Ó, Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság. Sőt, minden, valami a mennyben és a földön van, tied. A te kezedben van mind az erősség, mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. 1 Krónika 29.11.12.

Az ördög legnagyobb csalásait a rossz szokások képezik, amelyeket különböző függőségekként is szoktunk emlegetni. A kifejezés hallatán azonnal a kábítószerekre, dohányzásra, alkoholra, szerencsejátékokra gondolunk, vagy éppen különböző élelmiszerekre, édességre, gyorséttermi ételekre, szénsavas üdítőkre. De van kényszeres vásárlási és kapcsolati függőség is. Ez utóbbi a közeli személyekkel való kapcsolattartásra utal. A valóságban ezek egy és ugyanazon dolgot jelentik, csak különböző formában nyilvánulnak meg.

senki sem választ olyan szokást, aminek csak negatív hatásai vannak. Általában, ha nem tudunk kielégíteni egy pozitív szokást eredményező szükségletet, akkor a pozitív hatás mellett hajlandók vagyunk elfogadni a negatív hatást is. Két rossz közül a kisebbik rosszat választjuk. Például, ha az egyik gyermeket elhanyagolják a szülei, figyelemfelkeltés céljából elkezd csúnyán viselkedni. Mivel nincs jó kapcsolata a szüleivel, inkább negatív kapcsolati szinten marad. Megszidják, ha valami rosszat tesz, de legalább nem kell teljes mértékben nélkülözni a kapcsolattartást. Ezáltal káros kapcsolati szokásokat alakít ki, felnőtt korára pedig könnyen válhat bűnözővé, aki inkább hajlandó börtönbe vonulni, csak ne kelljen egyedül társadalmi kapcsolatok nélkül maradnia.

Biztosan láttál már olyan teherautót, amelynek a hátulján vastag láncok lógnak. Arra szolgálnak, hogy biztonsággal megtartsák a nehéz rakományt. De mi lenne, ha ezek a láncok a te lábaidon vagy kezeiden lennének, és nem engednének szabadon? Sajnos ma sokan vannak, akiknek az életét ilyen súlyos láncként tartják rabságban olyan dolgok, mint a pornográfia, a cigaretta, az alkohol, a pénzszerzés vágya, az indulatok, és még sok-sok minden más. Ami viszont még szomorúbb. Mindezek rombolnak és átveszik a helyét annak a sokkal csodálatosabb életnek, amelyet Isten szán nekünk. Kegyetlen és hajthatatlan úrként tartanak fogságban milliókat, és meghiúsítják Isten tökéletes tervét az emberi életre vonatkozóan.

a káros szokásokat a mellékhatások felhalmozódása okozza. Mivel ezek kezdetben apróságok és lassú lefolyásúak, nem is érzékelhetők, és csak később vesszük észre őket, amikor már nem tekerhetjük vissza az időt. A tüdőrák sem az első cigaretta elszívása után jelenik meg, a szívinfarktus sem az első sült hús elfogyasztásakor, mint ahogy a válás sem az első elégedetlenség kifejezésekor következik be. Az erkölcstelenség is édesnek tűnik kezdetben, de keserű utóíze van, és így van ez a rossz szokások terén is. Ezért hát ne engedd magad becsapni.

Jézus szíve vágya, hogy szabaddá tegyen minket, ha készen állunk rá, és befogadjuk azokat az igazságokat, melyek által az élő Isten szabadulást akar adni. Az ő terve, hogy belenyúljon az életünkbe, és elszaggasson minden láncot, amely újra meg újra csak szomorúságot, fájdalmat és gyötrelmet terem a számunkra. Arra bátorítunk, hogy naponta gondolkodj Isten igéjén, és fordulj imában ahhoz az Istenhez, aki valóban képes megszabadítani téged bármilyen függőségből.

mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr. Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek. Példabeszédek könyve, 5. fejezet, 3.-tól 5. terjedő versek.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal vendégemet Bence Kovics Lajosnak hívják, és hogy mi mindent csinált, és egyáltalán mivel foglalkozott, hogyan jutott el Egyiptomba, majd utána Szudánba is, erről lesz majd szó. Úgyhogy legelőször azt kérném, hogy saját magáról néhány szót mondjon.
2: Hát először is tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. Én is ennek a rádiónak rendszeres hallgatója vagyok, és sokat jelent számomra. Sőt, a Hedvig műsora is rendkívül sokat jelent számomra, és annak ellenére, hogy 63-tól 68-ig Egyiptomban éltem, nagyon sok újat adott nekem ez a műsor, sok rendkívül jó nosztalgiázni. Na most, hogy kerültem Egyiptomba? Hát 63-tól 68-ig éltem Egyiptomba, apukám dolgozott Egyiptomba, és tulajdonképpen nekem az volt ott a dolgom először, hogy megtanuljak angolul, és a középiskola utolsó három osztályát ott elvégezzem angolul. Természetesen Egyiptom akkor nekem rendkívül új volt, meg egy 14 éves gyerek másképp látja a világot. Hát Egyiptom akkor sok vonatkozásban jobb volt, mint Magyarország, hogy miben volt rosszabb, arról most nem szeretnék beszélni.
1: Miben volt jobb, akkor arról mondjál néhány szót.
2: Hát lehet, hogy ez meglepő, sok vonatkozásban nyugatiasabb volt, mint Magyarország. Ilyen apróságok, hogy volt Coca-Cola, létezett egy egyiptomi felső osztály, ami nem a nasszeri réteghez tartozott, csak ők ott azok jobban megmaradtak, egy nyugatos osztály, akik angol meg francia iskolába jártak, meg jobban tudtak angolul meg franciául, mint arabul. Tehát létezett egy kozmopolita vagy világpolgár réteg, és hát miben volt jobb? Bizonyos árucikkekben nagyobb volt a bőség, mint bőráru, aranyáru, ami az akkori kint dolgozók magyaroknak természetesen tetszett, és természetesen a társadalmi rétegezésből fakadóan sokkal több autó volt, ami számomra akkor Magyarországhoz képest új dolog volt.
1: És ekkoriban az öltözködés milyen volt? Mert még a 80-as években is ugye miniszoknyában jártak bizonyos hölgyek, tehát egyiptomi muszlim hölgyek között volt olyan, aki viszont bokáig érő ruhában.
2: Hát akkor Kairóban a vidéki nők hordtak burnuszt, különben a felső osztály, meg a felső középosztály férfiakban is, meg nőkben is teljesen európai módon öltözködött, sőt, férfiak esetében az öltöny az egy státuszszimbólum volt, tehát aki már eljutott arra a szintre, az fel nem vette volna a galabiát. Most hogy öltöztek? Hát Nasser temetése megvan filmen, ott egyetlen egy nő fején nem volt kendő, tehát akkor még a nők hajadon fővel. Tehát ez az iszlám kendő hordás, ez egy későbbi dolog volt.
1: Na, megszakítottalak, nem akarlak megzavarni.
2: Tulajdonképpen akkor én azért egy pár mondatot szeretnék elmondani egyiptomi magyar kapcsolatokról. Lehet, hogy ezt tudott, lehet, hogy nem. Tehát két ország parlamentje között már az 1900-as évek elejétől volt hivatalos kapcsolat. Ez azért érdekes, mert mind a osztrák-magyar monarchia, mind a magyar királyság is korlátozott autonómiával rendelkezett, meg tekintettel arra, hogy hogy Egyiptom úgynevezett British protektorát volt, tehát brit védnökség alatt volt. Egyiptom is akkor a 19. század elején korlátozott függetlenséggel rendelkezett, és érdekes, hogy ennek ellenére a két parlament az valamiért barátkozott egymással. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy 1920 után Magyarország gyakorlatilag gazdasági embargó alatt volt a három szomszédunk miatt, és hát az országot nem csak területileg amputálták, hanem gazdaságilag is. Na most 10 évig tartott az ország gazdasági talpraállítása, és azért szeretném kihangsúlyozni, hogy abban, hogy Magyarország 1920-tól 30-ig talpra tudott állni, abban nagyon jelentős szerepe volt Egyiptomnak is, hiszen Egyiptom nyitott volt a magyar árukra, Törökországnak is, meg Argentínának. Tehát ne felejtsük el, hogy a gazdasági kapcsolatok, nagyon jelentős gazdasági kapcsolatok voltak már 1920-tól. Ennek szeretném kapcsán elmondani, hogy ugye Egyiptomban három dolgot ismernek Magyarországról, Puskás és az úgynevezett Ganz vonat, a Magari, és hát tulajdonképpen ez a piac Magyarországnak 45 után is nagyon fontos volt, és azt szeretném pontosítani, hogy nagyon sokszor a korábbi interjúkban elhangzott a Ganz Mávag neve, de tulajdonképpen 58-ban egyesítették a két gyárat, aminek sok köze nem volt egymáshoz. Tehát a vasúti motorkocsi gyártás, ami világszínvonalú volt, az a Ganz gyár részében történt, és tulajdonképpen hát édesapám is valahol ennek kapcsán került Egyiptomba.
1: És miért lett Magari ennek a vonatnak a neve, ami ugye a Nílus mentén az gyakorlatilag a teljes országot összekötötte?
2: Hát nem csak, tehát ezek a magyar Ganz motorkocsik Egyiptom teljes területén jártak, és ugye Egyiptomban úgy hívják a magyarokat, hogy magar, és ebből lett Magari. Tehát az egyiptomi nép tudta, hogy ezek a vonatok magyarok.
1: Ennyire fontos volt számukra, hogy Magyarországból érkezik? Mert az ember gondolhatná azt, hogy ez a nílusi vonat, hogy úgy is nevezik.
2: Annak a részleteit nem tudom, hogy tudott a Ganz betörni Egyiptomba. Nyilván voltak konkurensek is. Hát a 60-as években az egyiptomi államvasutak nem csak a motorvonatok kizárólag magyarok voltak, de a tehermozdonyok azok General Motors mozdonyok voltak. Tehát amerikai mozdonyok is voltak. Na most, ami még érdekes, hogy Egyiptom azért nem volt annyira fejlett ország, de mégis valószínűleg a vasúti közlekedést annyira fontosnak tartották, hogy ők már az 50-es évek, meg még korábban lecserélték a gőzmozdonyokat. És a gőzmozdonyokat kitették a sivatagba, vizet tároltak bennük.
1: Vizet tároltak
2: igen,
1: bennük?
2: Igen, hogy ha valaki elvész a sivatagba, tehát a gőzmozdony tartályaiban vizet tárolt. A sínai félszigeten is rengeteg ilyen kirakott gőzmozdony volt.
1: Ezeket hová helyezték? Megadott távolságokba?
2: Gondolom azt, hogy igen. Tehát, hogyha baj van, akkor legyen víz. Hát ugye, hát nem tudom most, hogy van, de régen, mikor mentünk sivatagi utakon autóval, akkor ellenőrző pontok voltak, és nem az, nem az érdekelt őket, hogy merre megyünk, hanem hogyha valaki elvész a sivatagba biztonsági okokból, vagy leragad, akkor tudjanak segíteni.
1: Most is megvannak ezek az ellenőrzési pontok, és hogyha nem érkezik meg időben, amikorra várják az ember, akkor akkor elkezdik keresni.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Ez nagyon jó és jó szervezett dolog, úgyhogy maximális tiszteletem, aki ezt kitalálta.
1: Még visszatérve, azt mondtad, hogy Puskás, meg Magari, de mi a harmadik?
2: 1956.
1: Ezt hogyan érték meg az egyiptomiak egyáltalán? Miért volt számukra ez érdekes?
2: Hát a két ország történelme akarva akaratlanul összekötődik, hiszen a szuezi válság és a magyarországi események azok egy időben történtek. És nyilvánvaló, hogy hát én úgy tapasztaltam, hogy az általam ismert egyiptomiak azért követték a világ eseményeit, úgyhogy de hát másutt is azért Magyarországról elsősorban 56-ról tudnak.
1: Csak az ember azt gondolná, pont a szuezi válság miatt, hogy annyira elfoglalta őket az, hogy a külvilággal nem követték annyira figyelemmel a külvilág eseményeit.
2: De követték. Szerintem követték, mert hát...
1: Tudtak róla.
2: Tudtak róla, igen.
1: És ekkoriban az egyiptomi ókori, fáraókori emlékekről, vagy egyáltalán a muszlim emlékekről hogyan gondolkodtak? Mert ma, ha Egyiptom az eszébe jut bárkinek, de az egyiptomiaknak is, akkor a turizmus az az, ami elsőnek beugrik, hogy ezeket meg kell nézni.
2: Hát természetesen a turizmus meg Egyiptom látványai, azok rendkívül különlegesek. De én akkor még azt tapasztaltam, hogy inkább a nyugatiak meg az európaiak értékelik az óegyiptomi értékeket. Tehát még a nyugatos felső osztálybelieknél sem tapasztaltam azt, hogy ők ennyire értékelték volna az óegyiptom. Meg a jobban vallásosak azok inkább úgy élték meg a dolgot, hogy Egyiptom történelme az arab bevonulással kezdődött. Tehát szerintem nem értékelték kellőképpen azokat az értékeket, amik ott vannak, ugyanis, de az is igaz, hogy nem is bántották. Tehát tudjuk, hogy most a szélsőséges iszlámok micsoda kincseket rombolnak le, de hát...
1: Ez igaz. Mert a 80-as években akkor például a gízai piramisok az egy kiránduló hely volt az egyiptomiak számára, oda kirándulták, vitték magukkal az elemózsiát, lerakták a pokrócot, és ott a piramisok tövében élték az életüket, a
2: hát
1: társadalmi életet.
2: Ez a 60-as években is így volt, ez a 60-as években is így volt. Tehát én láttam ugyanezt a jelenséget.
1: Szóval fontos volt számukra, nem azért, mert hogy az ókori, hanem mert hogy oda ki lehet menni, és ott nagyon sokan vannak, nagyon sok emberrel lehet találkozni. Igen, egy ilyen, mint egy óriási kávéház.
2: Igen, de hát az egyiptomiak akkor teljesen nyitottak voltak, tehát a külföldiekkel szívesen beszélgettek, érdeklődőek voltak, tehát én úgy tapasztaltam, hogy az egyiptomiaknak a beszédkultúrájuk az igen erős. Összehasonlítva más nemzetekkel, akár nyugat-európaiakkal.
1: És azt mondtad, hogy neked az volt a feladatod ott, hogy megtanulj jól angolul elvégezd az iskolát.
2: Igen.
1: Később viszont, amikor Szudánban jártál, az arab tudásod volt az, ami sokat segített, ami fontossá vált. Hogy tanultál meg arabul? Hol?
2: Hát én Szudánban kizárólag azért mentem, hogy megtanuljak arabul, ugyanis adódott a lehetőség, apukám 70 és 74 között ott dolgozott. Én addigra már megtanultam angolul és franciául is, és akkor megérzékeltem azt, hogy talán Magyarországon lenne igény gyakorlati arab tudásra, és úgy gondoltam, hogyha ez egy lehetőség, és a helyszínen való lét az segít a nyelvtanulásban. Úgyhogy én Szudánban 4 évig kizárólag arabul tanultam.
1: És mit csináltál ez alatt? Iskolába jártál? Valami tevékenységet?
2: Nem. Tehát akkor én már érettségiztem, te érettségi után voltam. Jó, hát Egyiptomban megtanultam a konyha nyelvet, meg ilyen egyszerűbb dolgokat, tehát ott is tanultam valamit, de Hát egy évet próbálkoztam a Khartoumi Egyetemen, és utána bejártam a Kairó Egyetem Khartoumi részlegébe, ott az arab tanszékre. Ott különben még a helyieknek is nagyon nehéz az arab nyelv, mert ott a tanszéken volt 8 arab, míg a történelem meg a jogtanszéken 200-an ültek a nagy előadótermekben, és hát rendkívül befogadóak voltak, tanárképzés is volt, és akkor ők elvittek engem az iskolájukba, mert hát mondjuk egyetemmel kezdeni, tehát a nyelvoktatás külföldieknek az nagyon gyenge volt, és akkor elvittek engem az általános iskolába, ahol tanítanak, és akkor azt is hallgattam, hogy a gyerekek mit tanulnak, és így is erősítettem a tudást, tehát így is tanultam, ez is egy módszer volt.
1: És hogyan tanultak ott? Milyen formában zajlott az oktatás?
2: Hát tanították őket írni, ott is a tanár beszédkészsége nagyon sokat beszélt, és a gyerekek figyeltek rend. Én különben, tehát ez egy kicsit jobb iskola volt, mint az általános, azt hiszem magániskola volt. Tehát de arab nyelvű iskola volt, de jobb színvonalú volt, mint az átlag.
1: És miket tanultak? Mert ugye hall az ember olyant, hogy ó, hát, hogy csak a Korán tanítják.
2: Nem, ilyenről szó se volt, hát nem. Írni, olvasni, irodalmat is tanultak. Például, nem tudom, hogy nem volt elég szudáni írójuk, de arra emlékszem, hogy az egyik, tehát olyan ötödikes gyerekek az egyik egyiptomi írót, könyvét tanulták, és azt beszélték át, ami az egyiptomi életről szólt, a egyiptomi vidéki életről. El Aján volt ennek a regénynek a neve, sajnos az író neve most nem jut eszembe, de nagyon híros. Talán Mahfouz egyiptomi író volt.
1: És egyébként Kairóban is jártál egyetemre? Tehát összetudod hasonlítani? Nem, azt nem tudod, hogy mennyire nem. Volt.
2: Hát 19 éves koromig éltem Kairóba, és ott fejeztem be a középiskolát.
1: A középiskolát, és akkor igen. És az egyetem az milyen volt? Mekkora volt? Olyan egyetemet képzeljünk el, mint amit mondjuk Magyarországon, vagy pedig más formája volt?
2: A Khartoumi Egyetem akkor még angol mintára készült, az úgy nézett ki, mint egy amerikai típusú, vagy angol típusú egyetem, tehát a nagy parkban volt, különböző épületek voltak, és a Kairói Egyetem Khartoumi részlege az meg egy kihelyezett dolog volt, az tulajdonképpen nem volt nagyobb, mint egy gimnázium, mint egy magyarországi gimnázium, vagy egy kicsivel nagyobb volt, és ott délelőtt egyiptomi középiskolai oktatás folyt, és délután voltak az egyetemi előadások.
1: Érdekes. És ugyanazokba a padokba ültetek?
2: Ugyanazokba a padokba ültünk, mint amiben a gimnazisták délelőtt.
1: És most a nyelvre, az arab nyelvre, ugye Egyiptomon belül is gebel, dzsebel, gyebel, különböző igen. tájszólások vannak. A szudáni és az egyiptomi, a kairói között mekkora a különbség? Mennyire lehet ezt érzékelni?
2: A szudáni arab hasonlít a mivel a két ország gyakorlatilag az kulturálisan összetartozik, tehát Szudán sokkal közelebb van Egyiptomhoz kulturálisan, mint Líbia, vagy akár Palesztina. Tehát ez egyértelmű, a lakosságcsere is óriási volt a kettő között. Nyelvtanilag nincs nagy különbség, szótanilag sincs, kiejtésben van különbség, ami nagyon könnyen áthidalható.
1: És például az igent, az ugye a klasszikus arabban a naam, és ájua mondják az egyiptomiak.
2: A szudániak is ájuát mondanak. Tehát ilyen a legközelebbi a szudáni nyelvjárás az egyiptomi beszélt nyelvjáráshoz.
1: És az élet mennyiben volt más, mondjuk Khartoumban, mint Kairóban?
2: Nem összehasonlítható. Hát Kairó akkor egy nemzetközi világváros volt, nagyon sok külföldivel, Khartoum meg inkább egy ilyen kis vidéki város volt Kairóhoz képest. Persze a kanizsai doktor, aki többször járt azóta Szudánba, azt mondja, hogy azóta nagyon megváltozott. Ugye Khartoum egy tipikus angolok által épített kertváros, nem tudom mennyit láttál belőle, vagy mennyi maradt meg belőle. Omdurmán volt az arab város, és akkor volt Észak-Khartoum, ami a kettőnek a keveréke. De Khartoum az egy szépen megtervezett, szögletes utcák, stb. És többnyire egy emeletesnél magasabb épületek akkor nem voltak, gondolom a meleg miatt.
1: Hát most már vannak.
2: Igen.
1: És Khartoum, ugye Szudánban is vannak monumentális emlékek, Napata, Meroé piramisai például, erről az emberek többsége tud, és Khartoumban is már akkor is volt egy múzeum, az NDK-sok csinálták.
2: Igen.
1: Ez mennyire volt benne a köztudatban, az ott élő emberek köztudatában?
2: Engem nagyon meglepett, mert ugye hát egyetemistákkal, meg értelmiségiekkel beszéltem többnyire, nem volt erős történelem tudatuk. Tehát egyik sem beszélt arról, hogy milyen jó nekünk, hogy volt Meroé királyság, meg történelmünk része az, hogy tulajdonképpen a kopt világ az Egyiptomtól a Kék Nílus vonalán egészen felhúzódott Etiópiáig, ugye azt tudjuk, csak aztán ez megszakadt. Hát ugye azt hiszem még a 13. században is Núbia az egy keresztény királyság volt. Talán Núbiában erősebb a núbiai intenzitás. Hát a látható értékek, amiket te is láttál, valószínűleg azok kizárólag Núbiában vannak. A Khartoum környéki részen ott nincs semmi. Na most ezt Khartoumból akkor nagyon nehéz volt megközelíteni, mert Khartoumból akkor vezetett ki egy 200 kilométeres út, meg egy 50 kilométeres út, meg volt egy harmadik, de az le volt zárva, mert katonai bázis volt a végén. Hát én, és nem például, mielőtt idejöttem, elővettem két szép egyiptomi könyvet, angol nyelvű könyvet, hogy lélekben felkészüljek erre a beszélgetésre, és én nem emlékszem, hogy ott a könyvesboltban lett volna. Egy könyvet találtam, meg talán meg is van most, hogy kotorászom a szüleim hagyatékába, egy paperback könyv a Meroé-i királyságról. De olyan szép könyvek, mint ami nekem van Egyiptomról a 60-as években, olyannal én nem találkoztam. Találkoztam egy francia házaspárral, régészekkel, akik mondták, hogy ők ott kutatnak, és hát egy angol diplomata dicsekedett nekem, hogy neki, hogy milyen jó, hogy neki van egy Land Rover-e, mert ő el tudott oda jutni, de Khartoumból nagyon nehéz volt akkor eljutni, mivel te voltál ott mostanában, gondolom ez megváltozott, hát, és van már betonút, meg minden.
1: De a sivatagon keresztül közlekednek nagyon gyakran.
2: Nagyon gyakran.
1: Jobban szeretik azt a helyiek.
2: Hát egy magyar házaspár volt, aki nagy utazó volt, egy orvos-kutató házaspár, akik nekivágtak rendes autóval ezeknek a helyeknek, és sikerült is nekik, de úgy általában nem mertek az emberek neki vágni egy rendes autóval, tehát nem terepjáróval.
1: Hát nem csodálom, ott egy homokvihar van, akkor az úgy eltemeti az autót, mint a csuda.
2: Igen.
1: És az út meg itt is van, ott is van,
2: igen.
1: Keréknyom, melyiken igen. Érdemes menni, ki tudja azt. Szóval ez egy nagyon bonyolult,
2: hát
1: nehéz dolog.
2: Hát bátrak voltak.
1: És jó tájékozódó képességük is
2: igen.
1: Volt egész biztosan.
2: Igen.
1: Itt akkor most szakítsuk meg, aztán majd az utazásokkal folytathatjuk, zenét hallgatunk, és a zene után folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon sok izgalmas van, és többek között a szudáni utazásodról, Dél-Szudánról is majd beszélünk.
2: Rendben, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkat. Bence Kovics Lajossal beszélgetek, aki Kairóban volt középiskolás, majd utána ezt követően Khartoumban élt, és ott tanult arabul, és arról volt éppen szó, hogy ott fejeztük be, hogy az utazás az nem egy egyszerű dolog Szudánban, Egyiptomban sem, ott pillanatnyilag inkább az utak bősége okozza a gondot, hogy épült egy új út, és vajon ki tudja ez az út hová vezet. Szudánban viszont az utaknak a hiánya jelenti a legnagyobb gondot. Pontosabban a helyieknek nem annyira, mert hogy ők a sivatagban is tudnak tájékozódni. Te hogyan utaztál ott, amikor Khartoumban voltál? Mennyire lehetett egyik helyről a másikra menni, illetőleg milyen kirándulásokat tettél, vagy szerettél volna tenni?
1: Hát a városban magában sokszor taxival utaztam. Akkor még a buszokon nem volt szám, hanem így bemondásos alapon mondták, hogy merre mennek a buszok. Hát,
0: és hol lehetett felszállni rájuk? Mert mikor először voltam Egyiptomban, nagy problémát jelentett számomra, hogy nem láttam buszmegállót. Aztán rájöttem, hogy ahol sokan csoportosulnak, ott van egy buszmegálló, mert az egyiptomiak, a helybeliek tudják.
1: Igen. Hát én bevallom őszintén, hogy én egyszer szálltam föl Khartoumba buszra, és lehet, hogy ez annyira meglepő volt akkor, hogy meg akartam venni a jegyet, és a szudániak kedvességéről szól, hogy azt mondták, hogy hát olyan ritkán van itt külföldi, ingyen utazzak, de nagyon kedves. De inkább a taxival próbálkoztam, meg szüleim kocsiával vittek, tehát azzal közlekedtem.
0: És mennyire voltál, vagy érezted magad bezárva? Mert hogy akkor Khartoumból kimenni más helyre, az sem lehetett egy egyszerű dolog.
1: Na most, tehát mi Kairóban egyáltalán nem éreztem magam bezárva. Khartoumban sokkal jobban bezárva éreztem magam. Khartoum legszebb részén laktunk egy villanegyedbe, a Kék Nílus partján. De ennek az volt a hátránya, hogy távol volt mindentől, tehát a közlekedés az bizony probléma volt. És tulajdonképpen az egyetemi évfolyam társaimnak köszönhetően nagyon rendesek voltak, mert mikor ők kirándultak valahova, akkor mindig vittek magukkal. Akár iskolai kirándulás volt, így jutottam el a nem tudom hányadik katarakig, iskolai kirándulás keretében, meg eljutottam egészen Kosztiig. Ott volt az, hogy ilyen távolsági busszal utaztunk, és pont a sivatag miatt traktorkerekei voltak, tehát terepjáró busz volt, traktorkerekei voltak, és ott földsivatag van, nem homoksivatag, és ez a nagykerekű busz, ez nagyon jól ment 200-300 kilométert. Ja, még akkor már a földsivatagnál tartunk, Khartoum alatti föld, az nagyon érdekes, mert ott földsivatag van. Tehát nem homoksivatag, és Szudán 30-szor akkora, mint Magyarország. A egészen dél-szudáni részen 6 hónapig esik az eső, és ha elkezd esni, akkor folyamat

0: folyamatosan eszik, és ahogy folyamatosan megyünk északra, egy Khartoumban három hónapos az esős évszak. Na most, amikor megérkezik az eső mondjuk Khartoumtól délre, akkor ez a földsivatag, ez kizöldül. Magától kizöldül, és akkor az úgynevezett bagara arabok, tehát azok a nomád arabok, akik a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak, ugyanúgy, mint ahogy négen tanultuk, hogy tehát terelik a marha nyájakat, és akkor szépen lelegelik, és akkor megszűnik az esős évszak, és mennek vissza. Különben Szudánnak a szarvasmarha állománya az óriási volt, és nagyon finom marhahús volt.
1: Hányféle nép él ott? Mert ugye az ember azt hallja, hogy Szudán területén, legalábbis a déli részen, ott még törzsi népi formában élnek nagyon sokan.
0: Igen. Tehát Észak-Szudán etnikailag egyértelmű, ők többnyire szudáni araboknak vallják magukat, aztán van egy földrajzi vonal, amitől délre az már Fekete Afrika. A két országrésznek etnikailag, kulturálisan sok köze nincs, csak az angolok valahogy így alakították ki Szudán államhatárait. Fogalmam sincs, hogy miért, túl sok logika nincs benne, sőt, hát még a Nílusban, ami az észak-szudániaknak nagy sérelme volt, a Nílusban beraktak valami növényt, ami Észak-Szudán és Dél-Szudán között a hajózást a Níluson lehetetlenné tette. Na most ez a két országrész hiába volt. Ja, különben, hát ahogy kötődik a két Egyiptom meg Szudán egymáshoz, ugye a 19. század végétől, vagy kicsit korábbtól, ugye ez... Szudánnak az volt a hivatalos neve, hogy Anglo-Egyptian Sudan, co-dominium. Tehát ez egy angol-egyiptomi közös birtok néven futott, amit az egyiptomi forradalom idején 53-ban Nasser felmondott. És itt is egy nagyon különleges politikai meg kormányzati struktúra volt, hogy mennyit kormányoztak az egyiptomiak, mennyit az angolok. De tulajdonképpen Dél-Szudán az egy teljesen más terület volt, ráadásul van ez a mocsaras rész.
1: A Szud.
0: A Szud, igen, pontosan a Szud, tehát ez is a két etnikumot gyakorlatilag teljesen elválasztotta. Csak mikor 51. január 1-én Szudán független lett, az új politikai hatalom mégis ragaszkodott a angolok által meghúzott határvonalakhoz, annak ellenére, hogy ahogy Szudán független lett, a dél-szudáni afrikai törzsek, fekete afrikai törzsek rögtön fellázadtak, és egészen 73-ig folyamatos polgárháború volt észak és dél között, vagy dél és észak között.
1: És most már két külön ország.
0: És milyen a politika? Ahogy független lett a déli ország, az egyik törzs rögtön neki ment a másiknak. Különben 60 törzs van Dél-Szudánban.
1: És ezek a törzsek milyen nyelven beszélnek? Mert ott nem az arab az ő nyelvük.
0: Nem, próbálták őket arabizálni nem túl sok sikerrel, meg iszlamizálni is. Hát ezek úgynevezett afrikai nyelvek, van a dinka, meg van 60 nyelv, ugye, hát ezek...
1: De egymással hogyan értekeznek, hogyha különböző nyelveket beszélnek, kell valami közlekedő nyelv?
0: Hát ahogy ez Fekete Afrikában van, sokszor ismerik egymás nyelvét is, tehát azért, meg hát a... nem filozófiai témákban beszélgetnek, hanem nagyon alapvető dolgokban beszélgetnek egymással, de hát egész Fekete Afrikára, meg hát azért Dél-Szudánban, Szudánnak két hivatalos nyelve volt, az arab meg az angol, és Dél-Szudánban pedig az angol és a műveltebb vagy a rétegek azok beszélték. A városokban nagyon jelentős volt a keresztény misszionáriusoknak jelenléte. Amennyire én ezt megismertem, elsősorban különböző protestáns egyházak voltak aktívak a hittérítésben, és a Dél-Szudánban a városi lakosság az keresztény volt.
1: A kopt keresztény,
0: Dél-Szudánban kizárólag az új hittérítés, tehát a 19. századi hittérítésből fakadóan ezek a protestáns, kálvinisták, luteránusok, Presbyterian, American Church, és mindenféle. Nagy amerikai egyházak is igencsak aktívak voltak. Katolikusok is jelen voltak, de nem annyira. Khartoumban jelen voltak a katolikusok, voltak katolikus iskolák, a kambóni szerzetes rend, meg hát Khartoumban is volt mindenféle templom.
1: És hogyan fértek meg egymással ez a különböző vallásokhoz tartozó népek? Egymással mennyire a hétköznapi életben mennyire különültek el?
0: Hát Észak-Szudánban, tehát akkor nem volt ilyen jelentős vallási probléma. Hát ugye most hallom, hogy Belgiumban tiltakoznak a muzulmánok, hogy kirakják a karácsonyfát. Hát Khartoumban kirakták a karácsonyfát, és jöttek ünnepelni, köszönteni bennünket a nyugati karácsony időpontjában, aztán a kopt karácsony időpontjában. Akkor még ilyen nem volt. Én ezt döbbenettel tapasztalom, hogy Belgiumban meg itt-ott mit követelnek.
1: Akkor térjünk vissza Szudánra, meg a szudáni életre. Mondtad, hogy több helyen jártál vidéken is a évfolyam társaidnak a segítségével. Mit tapasztaltál? Milyen volt a vidék élet? Milyen házakban laktak? Miket ettek?
0: Hát Szudánban is ugyanúgy azt a egyiptomi full volt az alapeledel, amit lóbabnak hívnak nálunk, azt hiszem.
1: Tehát a babfőzeléknek egy sajátos formája.
0: A babfőzeléknek egy sajátos formája. A gazdagabbak természetesen birkát, nagy ünnepekkor a birkavágás az egy nagyon fontos dolog volt. A marhahús az nagyon finom volt, ahogy már elmondtam korábban, és hát a nílusi hal akkor nagyon finom volt, mi rengeteg nílusi halat ettünk. Khartoumtól délre volt egy gát, amit Jebel Aululejának hívtak azt a helységet, és ez a gát az akkor ott a fehér nílust annyira megduzzasztotta, hogy az olyan nagy volt, mint a Balaton. És hát akkor még ott nem volt környezetszennyezés, és rengeteg hal volt, nagyon gazd is. És akkor ezeket a halakat hozták föl onnan, és reggel a piacon már lehetett venni a friss halat.
1: A hazai halaktól mennyiben tértek el ezek?
0: Ízre nem annyira. Hát jobb volt, mint a ponty, összehasonlíthatatlan.
1: Mennyire voltak zsírosak, akkor úgy kérdem?
0: Nem,
1: mert a ponty az elég zsíros.
0: Azért mondom, hogy a ponthoz képest nagyon jók voltak. Egyáltalán nem voltak zsírosak, de nagyon finom volt.
1: És mekkora halakat árusítottak? Mert ugye van olyan hal, amelyik akár másfél méteres is lehet.
0: 50 centi. Az átlag méretük 50 centi hosszú volt, meg egy kicsivel nagyobb. Nem voltak kicsi halak. Uh-huh. Nem voltak kicsi halak.
1: Na, és akkor még a zöldségek, gyümölcsök?
0: Narancs Khartoumban nem volt.
1: Nem volt narancs?
0: Nem, állítólag túl meleg a klíma, és nem termett meg. Grapefruit volt, a mi kertünkben volt 10 grapefruit fa, úgyhogy rengeteg grapefruit juice-t ihattam frissen. Volt paradicsom, zöldségek voltak, de nem olyan nagy választékban, mint Egyiptomban. Voltak zöldségek.
1: Zöldségek alatt mit értünk? Mondjuk borsót értünk, vagy petrezselymet?
0: Ez mind volt. Ez mind volt.
1: Tehát Európában is ismert zöldségek voltak.
0: Igen, Európában is ismert zöldségek voltak. Nagyon finom tej volt, bivajtej, ott Kartumban volt egy deri, nagyon finom bivajtej volt, és azt ugyanúgy hozták házhoz reggel üvegben, gondolom még az angolok alatikították ki. A sajt az, nem tudom miért nem volt rendes sajt, sajt az gyakorlatilag nem volt. A csirke meg ehetetlen volt, nem tudom.
1: Ehetetlen?
0: A csirke ehetetlen volt.
1: Mit csináltak vele?
0: Nem tudom. De nem is ettünk csirkét, de hát ha volt finom marhahús, akkor minek a csirke?
1: De ez furcsa, hogy ehetetlen.
0: Akkor ehetetlen volt, igen.
1: Így csinálni. És a gyümölcsöknél milyen gyümölcsök? Mondtad, hogy narancs nem volt.
0: Banán, nagyon, nagyon finom banán volt, ilyen kis banánok, de nagyon finom banán volt. Olyan nagy gyümölcsválaszték, nem volt olyan nagy gyümölcsválaszték, mint Egyiptomban.
1: Mandarin volt például?
0: Nem.
1: Nem volt mandarin?
0: Nem volt mandarin.
1: Szóval Yusuf Efendi nem jutott
0: nem
1: el.
0: Nem volt, Yusuf Efendi nem. Azt mondták, hogy túl meleg a klíma, nem, azért nincs.
1: De a grapefruitnak nem volt túl meleg.
0: Hát a kanuzsai doktort kellene megkérdezni, hogy ő biztos jobban tudja ezt.
1: És mondjuk papája?
0: Ami volt, papája volt, igen, volt.
1: Ami megint kakaót akkor már termeltek ott?
0: Nem.
1: És mangót?
0: Mangó is volt.
1: Uh-huh. Datoja? Füge? Szikomor?
0: Persze, füge is volt. Füge is volt, hogy ne.
1: Mert az is egy olyan, ami az ókori Egyiptomban egy gyakori táplálék, igen. Állandó
0: Ha nem mondhatom a kedves hallgatókat, ugye Magyarországon csak aszaltfüge volt a 50-es, 60-as években, és nekem az volt a füge, és mikor először Egyiptomban ettem rendes fügét, akkor csalódás volt, mert nekem az aszalt füge jobban ízlett.
1: Szóval a friss füge az nem volt annyira.
0: Annyira nem ízlett, de aztán utoljára, amikor Boszniába voltunk kirándulni, akkor megint vettünk fügét, és az nagyon jó volt.
1: Hát az sem mindegy, hogy milyen táptalaj van, meg mennyire száraz. Na, akkor visszatérve még a kirándulásokra, a táplálkozásról akkor beszéltünk, de azt, hogy milyen formában ették, mondjuk van, ahol szeretik a levest, van, ahol nem szeretik, van, ahol egy tál étel van, van, ahol mondjuk sült, vagy panírozott dolgok vannak. Hát tehát miket ettek? Hogyan ettek?
0: A nagy ramadáni vacsorák esetén, akkor ott terülyasztalkán volt, és ott mindenféle ki volt rakva az asztalra. Tehát ott a totális bőség volt. Ami nagyon különleges, és nagyon még nagyon finom az, hogy a mogyoróleves. Meg Szudán az...
1: Mogyoróleves?
0: Mogyoróleves, igen. És Szudánnak van egy tartománya, ami akkora, mint Franciaország, Kordufánnak hívják, ez még az arab rész, és ott kizárólag földi mogyorót termelnek. El is csodálkoztak.
1: Akkora területen?
0: Akkora területen, igen, igen. Hát Egyiptomban is van sok földi mogyoró, lehet, hogy Szudánból importálják, nem tudom. Úgyhogy például, mikor mondtam a szudániaknak, hogy nálunk ezt amerikai mogyorónak hívják, nagyon meg voltak sértődve, mert ez szudáni mogyoró. De nagyon, mogyoróból sok érdekes dolgot készítenek, mogyorós süteményt, stb.
1: És ezek szerint a leves is a földi mogyoróból készült.
0: Földi mogyoróból készült, igen, ez egy szudáni, kartumi specialitás, vagy észak-szudáni specialitás.
1: A lakóhelyekről nem beszéltünk, Kartumban, tehát angol mintára épült házak voltak részben. Igen. Részben, másrészt viszont... Volt olyan, ami arab mintára épült, vagy pedig a törzsi kultúráknak a megszokott házai, hogy néztek ki?
0: Omdurmánban többnyire vályogházak voltak, Ezek nagyon jó hűvösek voltak, sokkal jobbak, mint a... Khartoumnak volt egy új részege, ami betonvilla negyed volt, és eléggé közel voltak építve, hát ott légkondicionál nélkül nem lehetett létezni. Hát ezekben a vályogházakban én voltam, és ugye volt luka a tetőn, és egy ilyen nagyon természetes szellőzés volt, tehát ennél légkondicionálra nem volt szükség. És hát négyszög Khartoumban azért a vályogházak is, Omdurmánban, mert az volt az
1: arab része, arab
0: város, ott négyszögletű házak voltak, de már délebre még az arab részen is ezek a kör alakú házak, amik Fekete Afrikára jellemzőek a kör alakú házak. És ugye Szudánban is fontos volt a vasút, és ott is a vasútállomások környékén meg a vasúta dolgozóknak ezeket a kör alakú házakat építették.
1: Miből építették ezeket a házakat? És belülről, mint a téglát úgy rakták?
0: Úgy rakták,
1: vagy pedig paticsfalat készítettek?
0: Nem, paticsfal az gyenge, nem. Ahogy én láttam, ugye kiszedték a vályogot, akkor abba raktak szénát, szalmát, nem tudom micsodát.
1: Soványító anyagokat?
0: Igen, és a napon szárították. Tehát velünk szemben a Nílus másik oldalán ilyen, azt láttam, mert ilyen téglákat készítettek. 4 évig láttam, hogy ez hogy készül.
1: És akkor hogyha bemegy az ember egy ilyen kerekházba, mekkora egyáltalán ez a ház? Milyen belső tagolása van?
0: Belső tagolást nem láttam.
1: Tehát egybe
0: volt az egész, nem.
1: Tehát mint ahogy a sátor van belül.
0: Igen, igen. A négyszögletes házakban ott volt belső tagolás, amikor a évfolyamtársaim meghívtak magukat, tehát én ott aludtam egy ilyen házban.
1: És a kerekházaknál akkor minden egybe volt?
0: Minden.
1: Például a konyha, az hogy nézett ki egy ilyen házban? Hogyan főztek benne, vagy nem főztek benne, azt a szabadban tették?
0: Többnyire a szabadba tették. Uh-huh. Szabadba volt.
1: Akkor a füsttel nem volt gond?
0: Füsttel nem volt gond, igen.
1: És az ágyak? Voltak rendes ágyak?
0: Én rendes ágyakat láttam. És nagyon sok vaságyat, de gondolom ez higiénikusabb is. Tehát többnyire vaságyak voltak.
1: Azok jó nehezek lehettek. Helyben készítették őket? Tehát Szudánban vagy?
0: Nem tudom.
1: Azt
0: nem tudom, vaságyak voltak. Voltak rendes ágyak is, fából is, de ugye Észak-Szudánban a fa kevés, tehát valószínűleg ez is szerepet játszott.
1: És mondtad, hogy Dél-Szudánban is voltál, oda mivel jutottál el, hogyan?
0: Hát először repülővel jutottam el egészen Dzsubáig, és Dzsubától viszont hajóval jöttünk vissza, legalább egy hétig Malakálig. Malakál még az a fekete-afrikai rész, és onnan azt hiszem repülővel mentünk vissza Kairóba. Tehát egy hétig utaztunk a Fehér Níluson, aztán ugye pont ezen a mocsaras részen több napig elakadtunk, úgyhogy akkor ott drukkoltunk, hogy valahol ki is kerülünk ebből a mocsárból, de ügyes volt a kapitány, aztán valahogy kihúzta a hajót. Mellesleg érdekes, azért... Gondolom az angolok szervezték ezt meg, mert ez a hajótársaság a vasúttársasághoz tartozott. Tehát egybe volt az egész, és akkor a különböző állomásokon szállodák voltak, bungaló jelleggel, és mi is egy ilyen bungaló jellegű szállodában laktunk Dzsubában.
1: Lassan lejár az időnk, 1,5 percünk van már csak, úgyhogy befejezésképpen még Arra azért kíváncsi vagyok, hogy amikor Dél-Szudánban jártál, mennyiben volt más érzés ott lenni, az emberek mennyiben voltak másak, mint Khartoumban?
0: Össze nem lehet a kettőt hasonlítani, még a khartoumiakhoz erős érzelmi kötődésem volt, meg nem volt probléma a szóértésben semmivel, nem éreztem, hogy különbség van közöttük. Hát a dél-szudániakkal gyakorlatilag nem lehetett szót váltani. Hát ez egy ősközösségi társadalom volt akkor, tehát minimum 8000 évet ment. 73-ban úgy éreztem, hogy 8000 évet mentünk vissza.
1: Hát furcsa érzés lehetett.
0: Igen.
1: De szívesen ott lettem volna megnézni, engem ki érdekelt volna, hogy milyen az életmód. Milyen lehetett olyan régen az életmód?
0: Hát, akik kíváncsiak, hogy milyen lehetett az élet az egyiptomi állam kialakulása előtt, meg mielőtt létrejöttek az államok, akkor oda kell visszamenni, tanulmányozni, hogy... De ez egy olyan kicsit paradicsomi állapot volt, mert... megtermett a banán, meg sok minden megtermett, és olyan nagy erőfeszítést nem kellett. Jó, itt a vége.
1: Hát akkor köszönöm, igen, véget ért a műsorunk. Köszönöm szépen, tehát Bence Kocs Lajossal beszélgettem, és viszont hallásra, kedves hallgatóink.
0: Én is köszönöm.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Nyíregyházán tartotta missziói napját az északi egyházkerület. Isten szabadító ereje, a csoda és annak különböző, ember által is megtapasztalható formái álltak a középpontban az Északi Evangélikus Egyházkerület Találkozó veled címmel meghirdetett missziói napján, május 9-én Nyíregyházán. Az egésznapos, sokféle programot kínáló eseményre mintegy 1000-en látogattak el. Az alkalom lélekemelő bevezetéseként Bence Gábor, a Fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházmegyei Intézet vezetője megénekeltette az érkezőket, akik megtöltötték a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom padsorait. Zenei szolgálat

0: kerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Ha úgy érzed, hogy valami miatt összetört a szíved, ez a biztatás most neked szól. Isten egészen közel van hozzád. Együtt érez veled. Hordoz téged. Teljesen mindegy, hogy mi miatt vagy bánatos, hogy mi törte össze a szíved. Csalódás önmagadban vagy másokban, megaláztatás, visszautasítás, netán betegség vagy gyász. Ő veled együtt sír, és törődik veled. Azt akarja, hogy állj fel és kezdj újat. Ne rohangálj egyik helyről a másikra, szeretetet és biztonságot keresve. Csak nyisd meg a szívedet. Az Úr sokszor éppen azon körülmények által szól hozzád, amelyekből el akarsz menekülni. Vedd észre, hogy őrá van szükséged, ha az élet megsebzett, és kiestél a puha fészekből. Csak az ő keze tudja elkapni zuhanó lelkedet. Csak ő tud erőt adni ahhoz, hogy újra szárnyalhass. Hallgass csak, mit mond Isten. Meggyógyítom azért, és megvigasztalom. Vigasztalást nyújtok neki. A hála gyümölcsét teremtem meg ajkán. Békesség. Békesség a távol és közel levőknek, mondja az Úr. Igen, meggyógyítalak.

Add oda az összetört szívedet Krisztusnak. Engedd, hogy szívcserét végezzen. Ő így szól hozzád. A szívedért, ami zaklatott, adok cserébe egy olyan szívet, amely békével teli. A szívedért, amely magányos, adok cserébe egy olyan szívet, amely szeretetteljes. A szívedért, amely keserű és mérges, olyan szívet adok cserébe, amely megbocsátó, kedves és önzetlen. Engedd meg, hogy szabaddá tegyelek a múlt emlékeitől és sebeitől, a jövő félelmeitől, a mások által támasztott irreális elvárásoktól.

Kérlek, ne korlátozd Istent azzal, hogy ragaszkodsz a múlt sérelmeihez, a haragodhoz, a jogaidhoz, vagy az igazságodhoz. Rajta, lépj be Isten kegyelmének a folyójába, és engedd, hogy elborítson és szabaddá tegyen. Engedd el, bármi is legyen az, ami miatt bánkódsz. Legyen az akár bűntudat amiatt, amit elkövettél, vagy fájdalom amiatt, amit mások tettek veled. Engedd, hogy elmossa az ár. Ne feledd, bármi is történt veled, bármit is tettél, vagy tettek veled mások, Isten szeretete irántad megmarad, nem változik.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 13-a. Máté evangéliuma, 11. fejezet, 25-től 30. versig. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Többször vitatkoztam már Jehova tanúival, akik arról szerettek volna meggyőzni, hogy Isten neve Jehova, és csak ezen a néven lehet őt megismerni. Tisztelem ezeknek az embereknek a buzgóságát, de sajnálom szűklátó körülségüket. El szoktam nekik mondani, hogy számomra a legfőbb tekintély Jézus Krisztus. Ő ismeri legjobban az Istent, és ő folyton atyaként beszél róla. Nekem is fontos, hogy ezen a néven szólítsam őt, ahogyan a megváltó is tanított minket imádkozni. Mi atyánk. Az Ószövetség prófétái is megismerhették Isten atyai szívét, de ez a kijelentés nem volt hangsúlyos Jézus Krisztus előtt. Jézus kapcsolata az Atyával teljesen más volt, mint előtte bármikor a történelem során. Ő mutatta be Istent, mint a tékozló fiú apját, aki kész megbocsátani hűtlen gyermekének, aki kész odaadni legdrágább kincsét azért, hogy megszabaduljunk bűneinktől, hogy újból az övéi legyünk. Gyermekkoromban bennem is egy torz istenkép élt. Úgy képzeltem, hogy Isten hatalmas önkény úr, aki érzéketlen és csak játszadozik az emberekkel. Ezért fordultam el tőle, és kerestem máshol az életem értelmét. Később, mikor megismertem Jézust, akkor értettem meg, kicsoda Isten, és lett számomra is a mennyei atyám. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Porter írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Köztes napok. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélküle semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondja a tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Amen. Napi gondolat: az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Ady Endre, az élet. Az élet a zsibárusok világa, egy hangos vásár, melynek vége nincs. Nincs semmitán, melynek ne volna ára, megvehető akármi ritka kincs. Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak kufár lélekkel hasznot, üzletet. Itt alkusznak, amott már áll a vásár. A jelszó mindig: eladok, veszek. Raktárra hordják mindenik portékát. Eladó minden, hogyha van rá bevő. Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, rajongás, hit, eszmény és szerető. Aki bolond, holmiát olcsón adja. Az okos mindig többet nyer vele. A jelszó: egymást túl kell licitálni. Ádáz versennyel egymást ver vele. A szív az üzlet leghitványabb tárgya, s eladják mégis minden szent hevét. Akad vevő rá, egymást licitálja, hogy a holmit atomként szedje szét. Folyik a vásár harsogó zsivajba. Az egyik kínál, másik megveszen. Csak néhol egy-egy végképpen kiárult, kifosztott lélek zokog csendesen. Egy-két bolond járkél a nagy tömegben. Bolondok bizton, balgák szer felett. Eddig az ő példájukat követtem, ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem kitárom a piacra. Túladok én is minden kincsemen. De nincs erőm így nyomorulttá válni. Ó, nincs erőm, én édes Istenem.

0: A levegő, amelyet belélegzünk.
1: Jó egészség alapelvei. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Apostolok cselekedetei 17:25. Gondolatok az ígéről. A levegő a menny ajándéka, amely energiával tölti fel a szervezetünket. A tüdőknek folyamatosan tisztulniuk kell, el kell távolítaniuk a méreganyagokat a szervezetünkből, ezért állandóan friss levegőre van szükségük. A tiszta levegő a menny értékes kegyelmi ajándéka, amelyet mindenki elnyerhet, s megelevenítő befolyásával mindenkinek áldására szolgál, ha beengedi. Üdvözöld örömmel, szeresd, és értékes orvosságnak bizonyul számodra, megnyugtatja idegeidet. A tiszta, friss levegő hatására vérünk egészségesen kering a szervezetünkben, felfrissíti testünket, erőssé és egészségessé tesz, s jó befolyása érezhetővé válik elménk működése szempontjából. Nyugalmat és derűt ad, fokozza az étvágyat, tökéletessé teszi az emésztést, és egészséges, édes álmot eredményez. A felüdítő, tiszta, friss levegő Isten ajándéka mindenki számára. Lehetetlen, hogy vidámak, egészségesek és boldogok legyünk, ha nem értékeljük a menny gazdag adományait, és nem engedjük meg, hogy betöltsék feladatukat. A friss levegő az egyik legnagyobb áldás, amelynek örvendhetünk.

0: Mit jelent normálisan öregedni?
1: Mózes 120 éves volt, amikor meghalt. Nem hagyta cserben a látása, és az élet ereje sem. Mózes 5. könyve 34. fejezet 7. vers. Az amerikaiak nagyon megöregedtek. Becslések szerint 2020 körül a lakosság 20%-a, azaz 52 millió amerikai lesz 65 éves vagy idősebb. A 85 évnél tovább élő nők az amerikai lakosság leggyorsabban növekvő szegmensévé váltak. Az öregedő Amerika társadalmi és gazdasági következményei óriásiak. Sok idős páciensen megjegyezte. Doktor úr, ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig fogok élni, jobban vigyáztam volna magamra. Szövegünk példát ad a normális öregedésre. Mózes 120 éves volt, és az utolsó 40 évét azzal töltötte, hogy Izrael fiait a pusztába vezette. Mielőtt nyugalomra szólították volna, Mózesnek még volt annyi fizikai ereje és lendülete, hogy megmássza a 780 méter magas Nebó hegyet, és mivel még mindig éles volt a látása, látomást kapott az ígéret földjéről. Íme, ez az út. A legtöbb mai idős ember számára a legnagyobb félelem nem a halál, hanem a gyengüléstől való félelem, hogy egyre gyengébbé és másoktól függővé válik. Az Egyesült Államokban egy átlagosan 65 éves nő várhatóan még 19 évet él. Sokak számára azonban ezek az évek fizikai és szellemi hanyatlással járnak majd. Nem így egy nagyon figyelemre méltó nő esetén. Hulda Hon 1896. május 19-én született egy kanadai farmon. Német édesapja először húson és krumplin nevelte, majd 18 éves korában lett vegetáriánus. Dietetikusok diplomáját akkor szerezte, amikor még kevés nőnek volt főiskolai diplomája. A helyes táplálkozást és az Istenbe vetett erős bizalmat csak később egészítette ki erőteljes testmozgással, férje bátorítására. Dr. Samuel A. Crooks ösztönzésére hegyet kezdett mászni. Hulda 23 alkalommal mászta meg a Mount Whitney-t, Alaszka legmagasabb csúcsát, először 66 évesen, utoljára pedig 1987-ben 91 évesen. A Mount Whitney-től két hegycsúccsal délre fekvő Crooks Peak-et róla nevezték el. Hulda, akár csak Mózes, a normális öregedés példája. Ha Isten megtart, mit szeretnél csinálni mondjuk 91 évesen? Ha úgy szeretnél hegyet mászni, mint Hulda és Mózes, mit kellene tenned ma? Fiatalon is lehet reménytelenné válni, félve, mindent sötéten látni. Isten nélkül roskadozva járni, bűnöktől betegen, halálra várni. Öregen is lehet egyre szebbet remélni, imádkozva szolgálni és szeretni, bátran Istenben bízni, derűsen látni, szentségben örök életre várni.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 13-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ígét Jób könyve 12. fejezetének 10. verséből olvasom. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Az új szövetségi ige Lukács evangéliuma 23. fejezetének 46. verséből szól hozzánk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Sokan szeretnénk látni a jövőt, vagy legalább annak egy-egy pillanatát. Jó lenne tudni, ki lesz a házastársunk, hány gyermekünk lesz, milyenek lesznek a gyerekeink, ha felnőnek, milyen lesz az élet az unokákkal, lesz-e házunk, milyen lesz a nyugdíjas élet. Csak néhány támpontot szeretnénk, hogy jó-e az, amit csinálunk, jóra vezet-e. Meg annyi módszer áltat bennünket azzal, hogy a jövőbe láthatunk, s mi könnyen be is adjuk a derekunkat, hiszen befolyásolni, valamiképpen birtokolni akarjuk ezt a tudást. Uralkodni akarunk az életünkön. Azt szeretnénk hinni, hogy befolyásolhatjuk, a kezünkben tarthatjuk mindazt, ami jönni fog. S bár hiába tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét, kevesen vannak köztünk, akik tovább tudnak ebből lépni. A betegségek, a tragédiák, a kilátástalan helyzetek mégis gyakran abban a helyzetbe kényszerítenek minket, hogy egyedül Isten után kiáltsunk. Az utolsó mencsvár a kőszikla, a tenyér, amely sebeket hordozott értem, amelybe letehetem mindenem, a küzdelmeim és az egész életem. Nem tudom, te hol tartasz most. Lent a völgyben, épp a hegytetőn, vagy a hétköznapok forgatagában. De ma próbáld meg letenni Isten elé mindazt, ami benned van, vagy amire éppen készülsz. Lehet ez egy kis dolog, vagy éppen egy nagy pillanat. A lényeg, hogy oszd meg vele. Tedd az ő kezébe. Imádkozzunk. Istenem, kérlek, add meg nekem, hogy ne csak az utolsó pillanatban forduljak hozzád. Segíts meglátnom téged a hétköznapokban, hogy megérezzem jelenlétedet. Te tudod, meddig kell ellátnom az életemben. Kérlek, add, hogy megelégedjek mindazzal, amit tudnom lehet. Ámen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt.

Abban a kiváltságban volt részem, hogy gondozhattam a demenciában szenvedő édesanyámat. Aztán Parkinson-kor alakult ki nála, és ezen a nehéz úton sok kihívással kellett szembenéznünk, hiszen sokszor elesett. 95 éves korában, 2015. szeptemberében aludt el Jézusban. Ezen az élményen keresztül sok felbecsülhetetlen értékű leckét tanultam. Bár mindig is szerettem édesanyámat, megtanultam többet mutatni neki, mint korábban bármikor. Megtanultam a türelmet, empátiát és az együttérzést. A gondozójának lenni megtanított alázatra és toleranciára. Igen, még mindig tanulom a harag kezelését, és persze a megbocsátást. Emellett hálás haszonélvezője voltam az őszinte barátságának és a nagy lelkűségének. A legfontosabb nyereségem azonban a lelki fejlődésem volt. A gondolataim megosztása más keresztényekkel bátorítást és áldást hagyott bennem. Néha, amikor úgy éreztem, csapdába estem, megkérdeztem Istent. Miért? Nem voltam hajlandó elhinni, mint jó barátai, hogy szerető atyánk megbünteti édesanyámat. Ahogy Jézushoz kiáltottam, egyre komolyabban imádkoztam, sőt, időnként vitatkoztam is vele, ima életem ezzel elmélyült és megérett. Minden egyes fordulópont emlékeztetett az Istentől való függésemre, és egyre elszántabb lettem arra, hogy szolgáljam őt. Bár szomorú vagyok, hogy elvesztettem édesanyámat, és hogy fájdalmas, nehéz élete volt, hogy én tanulhassak, örülök, hogy a szenvedése véget ért, hogy volt bölcsességem, rugalmasságom megtanulni ezeket a leckéket. Most Isten segítségével igyekszem jobb emberré válni, hogy szenvedése ne legyen hiába való.

Egy édesanya csendes áldozatainak értéke gyakran csak akkor mutatkozik meg teljes mélységében, amikor már nem lehet közöttünk. Vannak asszonyok, akik nap mint nap fájdalomban élnek, mégis minden erejükkel gyermekeikért fáradoznak. Gondoskodásuk, imádságaik és az a szeretet, amelyet szenvedéseik közepette is fenntartanak, egy életre szóló örökséggé válik. Nem mindig látja munkája gyümölcsét a földön, de az örökkévalóság feltárja, hogy milyen hatással volt gyermekei jellemére és sorsára. Amikor egy édesanya szenvedésben neveli gyermekeit, áldozata különleges súlyt kap. Minden elmondott ima, fájdalmas mosoly, tanács, amit könnyeink keresztül átadott, olyan magokat vet el, melyek sokszor csak az ő halála után sarjadnak ki. Ezek az emlékek nem múlnak el, hanem ott élnek a gyermekek szívében, lelkiismeretében, és a nehéz időkben irányt mutatnak a számukra. Egy szenvedő édesanya példája, ahogy kitart a hitben, ahogy szeretetből ad, miközben maga is segítségre szorulna, olyan élő bizonyság, amely az örök szeretetre mutat. Az édesanya élete a megváltó áldozatát tükrözi. Bár halála után csend lesz a házban, az ő imádságai nem vesznek el. Azok a mennyei trón elé jutottak, és az Úr, ki megőriz minden könnycseppet, megemlékezik róluk. Egy ilyen anya öröksége nem pusztán emlék, hanem lelki örökség, amely formál, vezet, míg a mennyben újra találkozunk vele. Mennyei édesatyánk, köszönjük az édesanyák csendes hősiességét. Kérünk, áld meg azokat, akik fájdalomban nevelnek, és taníts meg minket értékelni az ő áldozatukat. Segíts, hogy soha ne feledjük, amit tőlük tanultunk, és adj nekünk élő hitet, amely örökké megőrzi ezt az örökséget. Amen.

neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Még ha megöregszik is, nem tér el attól. Példabeszédek könyve, 22. fejezet, 6. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nem szabad belefáradni. Keresni kell az embereket. A világ másik felén egészen más léptékben mérik a gyülekezethez tartozás útjait. Van, aki órákat, mások több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy magyarul imádkozhassanak, hallgathassák az igét, és újra megélhessék a közösség otthonosságát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke Melbourneben és Sydneyben szolgált az ausztráliai magyar reformátusok között. Hazatérésekor elmondta, milyen sorsok, találkozások és lelki felismerések formálták az útját, és miért lett számára különösen hangsúlyos üzenetté. Keresni kell az embereket, mert minden református fontos. Ausztráliában egészen más léptékekkel találkozik az ember. Ott magyar reformátusok sok száz mérföldet, olykor több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy együtt lehessenek az Isten tiszteleten. Egy gyülekezeti alkalmon, egy közösségi ünnepen. Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet képviselői jelen voltak. Ez jól mutatja, milyen óriási távolságokat vállalnak azért, hogy magyarul imádkozhassanak, közösségben lehessenek, és hallhassák az igét. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt, a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Szeretett híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók 3 fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi

0: 9 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

a karmesternek húros hangszerre Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor az ifjek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki. Nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj beszédemre, mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket igazságoddal. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy, mert minden nyomorúságból kimentettél engem. Megvetéssel nézek ellenségeimre. 54. Zsoltár.

0: Hűség.
1: Mindenáron akartam. Ez a csónak által húzott ejtőernyőzés lett volna az utolsó látványosság egy fantasztikus nyaraláson. Miután kifizettem, egy stékhez vittek a tenger közepén. Ami a strandról gyerekjátéknak tűnt, itt majdnem felkavarta a gyomromat. Távolról nézve a kötél biztonságosabbnak látszott, de amikor az úszó mellénnyel felfegyverkezve álltam a tengeren, összeszorult a szívem. Elindult a csónak, szerintem túl gyorsan,

és én magasra repültem fel a levegőbe, úgy, hogy csak egy kötél tartott, amire rábíztam magam, és aminek életre halálra ki voltam szolgáltatva. És ami a legrosszabb, a levegőben láthattam ugyan a kötelet, de csak a hatását éreztem. Dávid minden esetre nem egy akármilyen kötélre hagyatkozik, hanem magára az Istenre. Szorult a nyaka körül a hurok. Elárulták rejtek helyét a dűtől tajtékzó Saul királynak, a múlt hónapban olvastunk erről. Dávid átélte, hogyan avatkozott be Isten korábban az életébe, és irányította a sorsát. Ez bátorságot ad neki, és erősíti bizalmát Isten hűségében, ebbe a mentőkötélbe kapaszkodik. Dávid Isten iránti bizalma bátorságot ad nekem ahhoz, hogy a nehéz helyzetekben Isten hűségére vessem tekintetem, és rábízzam magam.

mik azok a nehézségek, amivel jelenleg küzdködünk. Soroljuk fel egyszer őket, és írjuk egy másik színnel mögéjük. Isten hűségére hagyatkozom.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Istenem, mindenható Atyám, ó, add, hogy gyermekedként megtapasztaljam a hozzád végső célunkhoz vezető úton van jóságos társunk, a te szerető fiad, a tiszta szeretet képmása, lelkünk jó pásztora. Kérlek, ő általa lép be a szívembe, nyisd meg azt az igaz szó, az igaz emberség, az igaz út követésére. Önts bátorságot lelkembe, hogy tudjam, hol keressem az igazságot. Erősíts meg abban, hogy úrrá lehessek a bizonytalanságokon és félelmeken, te benned bízva, a nap minden órájában, munkájában. Áld meg, kérlek, e napomat is, hogy ne más hívásokra hallgassak, és ne bolyongjak tőled távolító utakon. Te, aki a teremtő és megváltó vagy, engedd, hogy ne tétovázzak, hogy a te világosságodban éljek, és ezt átadhassam családomnak, szeretteimnek, felebarátaimnak, és legyen örömteli ez a megszentelt lelki kapcsolat. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 13-a.
2: Rédei Ferenc az 1610-es évtől 1667-ig élt. A török időkben, a sűrűn változó hatalmi harcokban főispáni rangban és fejedelmi tanács tagjaként tevékenykedik a fejedelem közelében. Kortársai nagyra értékelték vallásos buzgalmát. Köztudott volt, hogy az öreg Rákóczi Györgyhöz hasonlóan többször elolvasta a Bibliát, rendszeresen imádkozott, és minden nap olvasott. Legnagyobb cselekedetének azt tekintették, hogy a Respublika és az Eklézsia iránti kötelezettségét teljesítette, tudta, hogy a békesség érdekében kell vállalni a tisztét. Támogatta a református egyházi intézményeket, főként az iskolákat.
1: Makai Sándor erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész 1890-ben e napon született. A kolozsvári református teológián és ezzel párhuzamosan a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán tanult. 1912-ben filozófiai doktorátust szerzett. Kolozsvárott volt vallástanár, majd Vajdakamaráson lelkész, 1918-tól Kolozsvárott teológiai tanár. 1926-ban az erdélyi református egyház püspökévé választották. Később Debrecenben lett egyetemi tanár. Szépirodalmi köteteinek száma meghaladja a 10-et. Most a Holdtenger című társadalmi regényt és a Megszólalnak a kövek elbeszélés gyűjteményt említjük. Mintegy 15 esszé kötetéből pedig a tudománnyal és fegyverrel Arte et Marte, a nemzetnevelés terve címűt. Egyházi és egyéb művei majd 40 kiadványából néhány. Maradj velem! A református keresztény családok imádságos könyve. A vallás lényege és értéke. Poiménika. A személyes lelki gondozás tana, kegyelemből, hitáltal. A református keresztjén vallás alapvonalai tartalma és védelme. Az egyház missziói munkája. Szolgálatom. Teológiai önéletrajz.
2: Muraközi Gyula, református lelkész, szerkesztő, író, műfordító. 1892-től 1961-ig élte tevékeny életét. A fővárosi református teológián végzett, és 1918-tól Kecskeméten, 1932-től pedig Budapesten a Kálvin téren volt lelkipásztor. 1957-től haláláig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkári tisztét töltötte be. Egyik szerkesztője a Reformátusok lapjának, a Református Figyelőnek. 1934-től ő szerkeszti az Induló Református Élet című heti lapot, az 1945-től az Élet és Jövő című orgánumot. Felelős kiadója volt a Teológiai Szemlének. Megjelent több verses, elbeszélés, regény és színdarab kötete, mint az Élet és halál, elmélkedések, Este az erdőn, versek, Kiáltó szó, prédikációk. A Sionnak hegyén című imádságos könyvének áhítatos előszavából idézünk. Megvalljuk, hogy a bűnnel szakadatlan harcban állunk, de azt is valljuk, hogy ebben a csatában nekünk szövetségesre van szükségünk. Te tőled kérhetjük ezt, Uram.
1: 1907-ben avatták föl Budapesten a Zeneakadémia új, szecessziós épületét, melynek terveit Korb Flóris és Girgl Kálmán készítette. Képzőművészeti értékeihez tartoznak Maróti Géza géniusz művei, Strobl Alajos Liszt szobra és Telcs Ede fríze. A belső tér esztétikumát a zsolnai porcelángyár, pirogránit és eozin mázas burkolatai, Rót Miksa mozaikjai és színes üvegablakai, valamint Kőrös Fői Krís Aladár freskói határozzák meg. Az épület Magyarország első vasbetonvázas középülete. A szerkezeti tervező Zsilinszky Szilárd tartószerkezeti megoldásaival.
2: Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, 1912-ben e napon született. Színészi pályáját a Nemzeti Színházban kezdte. 1949-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, melynek 1972-től 1979-es haláláig rektora is volt. A rutint jó megszerezni, és jó azonnal elfelejteni, hangoztatta. Színészként 43, rendezőként 69 a színházi adatárban regisztrált bemutatóinak száma. 28 filmet rendezett, emlékezetesek, amelyekben a klasszikus jókai nagyregényeket álmodta vászonra. Filmszerepei is maradandó értékek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A személyválogatás nem jó dolog. Egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 21-es vers.

Hallottál a hamis tanúzásról? Hasonlóan a tegnapi gondolatainkhoz adott egy bírósági tárgyalás, ahol az ügyvédek és ügyészek egymás után hallgatják ki az adott ügyben vélhetően perdöntő információval rendelkező tanúkat. A tanúknak a vádlott előtt kell adott esetben terhelő vallomást tenniük. Ha épp megszorultak és pénzre van szükségük, vagy félnek a vádlott bosszújától, esetleg ők is bűnrészesek és el akarják magukról terelni a figyelmet, előfordul, hogy olyan dolgokat állítanak eskü alatt, ami nem igaz. Ezzel félrevezetik a bíróságot és hátráltatják az ügy lezárását. Ha ez kiderül, nagyon keményen megbünteti őket a törvény.

0: Salamon ma is felhívja a figyelmet arra, hogy legyél elfogulatlan és pártatlan az ítéletben. Ha kérdeznek tőled valamit, mindig csak az igazat mondjad. Ha tudod, hogy egy barátod vagy osztálytársad, esetleg a testvéred vagy más családtagod hibát követett el, ne tussold el az igazságot, csak mert félted, közel áll a szívedhez, vagy félsz a haragjától. Így a te lelki ismereted tiszta lehet. Isten mindent ismer és lát. Ő tudja, mi az igazság. Aki rosszat követett el, annak nem válik hasznára, ha megússza, hanem ha tanul az esetből, és többé nem követi el ugyanazt a hibát. Csak így van esély arra, hogy tiszta lappal indulhasson tovább. Neked pedig az a dolgod, hogy adj neki egy új esélyt.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A testi fejlődésben is példa számunkra.
1: A mai ige Lukács evangéliuma 2:40. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Gondolatok az ígéről. Jézus fizikai állapota, csak úgy, mint szellemi fejlődése, ezekkel a szavakkal tárul elénk. A gyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben. Gyermek és ifjúkorban komoly figyelmet kell szentelni a fizikai fejlődésre. A szülők meg kell, hogy tanítsák gyermekeiknek az étkezés, az ivás, az öltözködés és a testmozgás helyes módját, hogy megvessék későbbi egészséges életük alapjait. A fizikai szervezet különleges figyelmet igényel, hogy a test erői ne törpüljenek el, hanem teljes mértékben kifejlődjenek. A gyermekek és a fiatalok ezáltal kedvező helyzetbe kerülnek, és kellő, helyes vallásos nevelés mellett Krisztushoz hasonlóan megerősödnek lélekben. Sokan azt állítják, hogy a fizikai egészség megőrzése érdekében szükséges elmerülni az önző szórakozásokban. Az igaz, hogy szükség van a változatosságra, a legjobb testi fejlődés elérése érdekében, mivel a változatosság felüdíti és fölélénkíti a testet és a lelket egyaránt. Ezt a célt azonban nem a buta szórakozásokban való elmerüléssel érik el, és nem is azzal, hogy elhanyagolják napi kötelességeiket, melyeket a fiataloknak el kellene végezniük. A fiatalok elméjét és fürge kezeit tevékenységgel kell lekötni, és ha ez nem hasznos feladatok elvégzésére irányul, melyek által fejlődnek és áldást jelentenek másoknak, akkor olyan dolgokkal fogják lekötni magukat, melyek testileg és szellemileg is csak ártanak. Krisztus gyermek és ifjúkorában sokat dolgozott, ezáltal testileg, lelkileg fejlődött. Nem élt vissza felelőtlenül testi erejével. Úgy élt, hogy egészségét megtartva a tőle telhető legjobbat nyújtsa minden munkájában. Krisztus életének természetes egyszerűsége kedvezett a jó fizikai állapot kifejlődésének és a szilárd, hibátlan jellem kialakításának. Testileg, lelkileg példa volt arra, hogy Isten a törvényei iránti engedelmesség által milyen életet szánt az egész emberiségnek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Adj hálát nekem a próbák tüzének kellős közepén. Amikor látszólag minden rosszul alakul, keresd a növekedés lehetőségeit. Különösen azokat a területeket keresd meg, ahol el kell engedned dolgokat, és az én hozzáértő kezeimre bíznod a gondjaidat. Rám bízod, hogy levezényeljem életed eseményeit úgy, ahogy én látom jónak, vagy még mindig a saját akaratod szerint próbálod működtetni a dolgokat. Ha még mindig a saját szándékaidat igyekszel véghez vinni, miközben én más irányba vezetlek, a vágyaidat isteníted. Arra figyelj, hogy én mit teszek az életedben. Imádj úgy, hogy szorosan mellettem élsz, és hálát adsz nekem minden körülmények között.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 6., 7. vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 18. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 40. rész. Örömhír a fogságban. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én megkérdeztem: mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Nincs Istenhez fogható senki. Kimérte meg markával a tengervizét, kimérte meg arasszal az eget, kimérte meg vékával a földporát, kitette mérlegre a hegyeket, és mérlegserpenyőbe a halmokat. Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta, kivel tanácskozott, kivilágosította fel őt, kitanította meg a helyes eljárásra, kitanította tudományra, és kioktatta értelmes cselekvésre. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ahhoz, hogy ennyit adjon érte, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek a kezdetektől fogva, nem magyarázták el a föld alapozását? Az, aki ott trónol a földkerekség fölött, ahonnan lakói csak sáskának látszanak, fátyolként terítette ki az eget, kifeszítette, mint egy lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a pejvát. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Ki vezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 40. Vígasztaljátok népemet, ezt kéri Isten Ézsaiástól a nagy nyomorúság idején, amikor az asszírok legyőzéssel fenyegették Júdát a Krisztus előtti 7. században. Ézsaiás könyvének ez a fejezete lett Handel híres messiás oratóriumának bibliai alapja. Handel megzenésítette, és kórusok ezrei éneklik világszerte karácsonykor. A 259 oldalas zeneművet mindössze 24 nap alatt komponálta, és egyszerűen ezt írta aláírásul, SDT, Soli Deo Gloria, vagyis egyedül Isteni a dicsőség. Való igaz. Ézsaiás könyvének következő fejezetei annyira félelmetesek, magasztosak, reménnyel és Isten jóságával telítettek, hogy Handel reakciója teljesen helyén való. Isten és egyedül csak Isten hozza rendbe a dolgokat. Ő befejezi, amit elkezdett, és reményt ad az űrzavarban. Júda népe félt. Az északi királyság, Izrael, csak néhány évtizeddel korábban esett ellenségei áldozatául nagy bűnei miatt. Akház király újabb lelkiméségbe sűjesztette az országot. Ezékiás jó király volt, de az asszír seregek Júda elleni szüntelen támadásait nem tudta megállítani. Júda népe, mind a vezetők, mind a szegények, bálványimádók, önzők és megvesztegethetők lettek, elfeledkeztek az igazságról. Bár Ézsaiás üzenete, hogy imhol istenetek, és akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mégis Isten maga az, aki véget vet népe hadviselésének, és megbocsátja gonoszságukat. Kétszeresen sújtotta őket bűneikért. Kétszeresen adta megbocsájtását és békességét is. Ő maga jön el majd egy napon, miután Keresztelő János elkészíti az Úr útját, hogy az Úr dicsősége végül megjelenjen. Isten, mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Ő sokkal nagyobb, mint az óceánok és a hegyek, minden értelemnél hatalmasabb. Isten nagyobb, mint bármely nemzet, a királyuk támad. Ő nem egyszerűen aranyból vagy fából készült szobor, hiszen ő maga teremtette a világ mindenséget. Figyelemre méltó, hogy Júda hitehagyásának közepette, Isten Ézsaiás által a remény gyöngét szavait küldi nekünk. Hányszor fordult elő, hogy önmagunkra támaszkodtunk, és bajba kerültünk. Milyen gyakran zártuk be fülünket Isten bölcsességének hallása elől, és végül olyan mélyre süllyedtünk, hogy már nem láttuk többé a fényt. Amit e gödör mélységében tapasztaltakból tanulhattunk, azt, amit Isten mond Ézsaiásnak. Tekints most rám, felejtsük el a múltat, én mindent újjá teszek. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. A teremtő útjai kifürkészhetetlenek, de ő ad erőt a megfáradtaknak. És akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A sasok a szél áramlatait kihasználva szállnak, soha nem röpülnek a szélilánnyal szemben. Legyen a mai nap reménységünk kezdete egy minden eddiginél nagyobb reménységé.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. János első levele, 5. rész, 1. vers. Az önigazultság nem csak arra készteti az embert, hogy hamis színbe tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy fele barátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó legyen. Krisztus példázatában az önző, irigy idősebb fiú leste az alkalmat, hogy bírálja testvérét. Minden tévedését, hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen becsmérlik. Isten gyermekeinek mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el. Fele barátaikkal szembeni magatartásuk miatt nem sugározhat rájuk fény Istentől. Ha felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei atyád szeretete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Ha az önzés jege leolvad szívedről, úgy fogsz érezni, mint ő. Osztozol az elveszettek megmentése felett érzett örömében. Ha Isten gyermeke vagy, így gondolkozol. A te testvéred az, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ha nem válasz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak között, nem pedig gyermek Isten családjában. Az öröm akkor sem szűnik meg, ha te nem mész üdvözölni az elveszett testvéredet. A hazatérőnek meg lesz a helye az atya mellett az ő szolgálatában. Akinek sok bűnét bocsátotta meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. János első levele, 4. rész, 8. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önismeret. Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától, és térjen meg Istenhez. Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát. Pascal.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Harmadik rész. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítést. Példabeszédek könyve 23. fejezet 13. vers. Íme néhány további témakör, amit sokszor nem látnak tisztán a szülők. Második. Fenyítés kontra büntetés. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Példabeszédek könyve 22. fejezet 15. vers. Figyeld meg Isten szóhasználatát. Fenyítő, nem pedig büntető botot említ. A fenyítés és a helyreigazítás a tanításról és a tanulásról szól, a büntetés ellenben arról, hogy a gyermek szenvedjen a viselkedése miatt. A gyermekeknek fenyítésre van szükségük, nem pedig frusztrált és dühös szülőktől kapott büntetésre. A fenyítés megvonása kudarccal és szenvedéssel teli életre kárhoztatja őket, mivel a fenyítés a viselkedésük megjobbítását célozza. A döntéseikkel közvetlenül összefüggő következmények által tanítja meg nekik, hogy mi helyes és mi helytelen. Történhet szobafogság kirovása vagy különböző előjogok felfüggesztése formájában, de mindig a gyermek javát kell szolgálnia ahelyett, hogy fájdalmat akarnánk okozni általa. Harmadik. Szeretet kontra engedékenység. Anyagias világunk összetéveszti a szeretetet az engedékenységgel. A szeretőszülők nem kényeztetik el gyermekeiket, a saját érdekükben nem adnak meg nekik mindent, és a jó viselkedés jutalmazásával motiválják őket. Az engedékeny szülők a viselkedésüktől függetlenül mindennel elhalmozzák a gyermekeiket, amit csak kívánnak, így nem ösztönzik őket felelősségteljességre. Az elkényeztetett gyermekekben az az érzés alakul ki, hogy minden jár nekik, és hogy a többiek azért vannak, hogy őket kiszolgálják. Az engedékeny szülőket gyakran a bűntudat vezérli. Félnek attól, hogy nem fogják szeretni őket a gyermekeik, és eközben követelődző, manipulatív, folyton elégedetlen felnőttek kinevelik őket. A szeretet beszélgetést, hallgatást, megértést, nevetést, közös időtöltést, tiszteletet és feltétel nélküli elfogadást követel. Az ilyen szeretet semmibe sem kerül, mégis mindennél többet ér.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az irodalmi magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium. Sopron, Széchenyi tér 11. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg, szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői és kommunikációs szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. Az évek alatt egyre több kapcsolat formálódik. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő krízis kommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-e és augusztus 8-a között lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Az időjárásról változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Add oda az összetört szívedet Krisztusnak,

Ha úgy érzed, hogy valami miatt összetört a szíved, ez a biztatás most neked szól. Isten egészen közel van hozzád. Együtt érez veled. Hordoz téged. Teljesen mindegy, hogy mi miatt vagy bánatos, hogy mi törte össze a szíved. Csalódás önmagadban vagy másokban, megaláztatás, visszautasítás, netán betegség vagy gyász. Ő veled együtt sír, és törődik veled. Azt akarja, hogy állj fel és kezdj újat. Ne rohangálj egyik helyről a másikra, szeretetet és biztonságot keresve. Csak nyisd meg a szívedet. Az Úr sokszor éppen azon körülmények által szól hozzád, amelyekből el akarsz menekülni. Vedd észre, hogy őrá van szükséged, ha az élet megsebzett, és kiestél a puha fészekből. Csak az ő keze tudja elkapni zuhanó lelkedet. Csak ő tud erőt adni ahhoz, hogy újra szárnyalhass. Hallgass csak, mit mond Isten. Meggyógyítom azért, és megvigasztalom. Vigasztalást nyújtok neki. A hála gyümölcsét teremtem meg ajkán. Békesség. Békesség a távol és közel levőknek, mondja az Úr. Igen, meggyógyítalak.

Add oda az összetört szívedet Krisztusnak. Engedd, hogy szívcserét végezzen. Ő így szól hozzá.

hozzád. A szívedért, ami zaklatott, adok cserébe egy olyan szívet, amely békével teli. A szívedért, amely magányos, adok cserébe egy olyan szívet, amely szeretetteljes. A szívedért, amely keserű és mérges, olyan szívet adok cserébe, amely megbocsátó, kedves és önzetlen. Engedd meg, hogy szabaddá tegyelek a múlt emlékeitől és sebeitől, a jövő félelmeitől, a mások által támasztott irreális elvárásoktól.

Kérlek, ne korlátozd Istent azzal, hogy ragaszkodsz a múlt sérelmeihez, a haragodhoz, a jogaidhoz, vagy az igazságodhoz. Rajta, lépj be Isten kegyelmének a folyójába, és engedd, hogy elborítson és szabaddá tegyen. Engedd el, bármi is legyen az, ami miatt bánkódsz. Legyen az akár bűntudat amiatt, amit elkövettél, vagy fájdalom amiatt, amit mások tettek veled. Engedd, hogy elmossa az ár. Ne feledd, bármi is történt veled, bármit is tettél, vagy tettek veled mások, Isten szeretete irántad megmarad, nem változik.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 13-a. Máté evangéliuma, 11. fejezet, 25-től 30. versig. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Többször vitatkoztam már Jehova tanúival, akik arról szerettek volna meggyőzni, hogy Isten neve Jehova, és csak ezen a néven lehet őt megismerni. Tisztelem ezeknek az embereknek a buzgóságát, de sajnálom szűklátó körülségüket. El szoktam nekik mondani, hogy számomra a legfőbb tekintély Jézus Krisztus. Ő ismeri legjobban az Istent, és ő folyton atyaként beszél róla. Nekem is fontos, hogy ezen a néven szólítsam őt, ahogyan a megváltó is tanított minket imádkozni. Mi atyánk. Az Ószövetség prófétái is megismerhették Isten atyai szívét, de ez a kijelentés nem volt hangsúlyos Jézus Krisztus előtt. Jézus kapcsolata az Atyával teljesen más volt, mint előtte bármikor a történelem során. Ő mutatta be Istent, mint a tékozló fiú apját, aki kész megbocsátani hűtlen gyermekének, aki kész odaadni legdrágább kincsét azért, hogy megszabaduljunk bűneinktől, hogy újból az övéi legyünk. Gyermekkoromban bennem is egy torz istenkép élt. Úgy képzeltem, hogy Isten hatalmas önkény úr, aki érzéketlen és csak játszadozik az emberekkel. Ezért fordultam el tőle, és kerestem máshol az életem értelmét. Később, mikor megismertem Jézust, akkor értettem meg, kicsoda Isten, és lett számomra is a mennyei atyám. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Porter írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Köztes napok. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélküle semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondja a tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Amen. Napi gondolat: az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Ady Endre, az élet. Az élet a zsibárusok világa, egy hangos vásár, melynek vége nincs. Nincs semmi tán, melynek ne volna ára, megvehető akármi ritka kincs. Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak kufár lélekkel hasznot, üzletet. Itt alkusznak, amott már áll a vásár. A jelszó mindig: eladok, veszek. Raktárra hordják mindenik portékát. Eladó minden, hogyha van rá vevő. Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, rajongás, hit, eszmény és szerető. Aki bolond, holmiát olcsón adja. Az okos mindig többet nyer vele. A jelszó: egymást túl kell licitálni. Ádáz versennyel egymást ver vele. A szív az üzlet leghitványabb tárgya, s eladják mégis minden szent hevét. Akad vevő rá, egymást licitálja, hogy a holmit atomként szedje szét. Folyik a vásár harsogó zsivajban. Az egyik kínál, másik megveszen. Csak néhol egy-egy végképpen kiárult, kifosztott lélek zokog csendesen. Egy-két bolond járkél a nagy tömegben. Bolondok bizton, balgák szer felett. Eddig az ő példájukat követtem, ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem kitárom a piacra. Túladok én is minden kincsemen. De nincs erőm így nyomorulttá válni. Ó, nincs erőm, én édes Istenem.

0: A levegő, amelyet belélegzünk.
1: Jó egészség alapelvei. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Apostolok cselekedetei 17-25. Gondolatok az ígéről. A levegő a menny ajándéka, amely energiával tölti fel a szervezetünket. A tüdőknek folyamatosan tisztulniuk kell, el kell távolítaniuk a méreganyagokat a szervezetünkből, ezért állandóan friss levegőre van szükségük. A tiszta levegő a menny értékes kegyelmi ajándéka, amelyet mindenki elnyerhet, s megelevenítő befolyásával mindenkinek áldására szolgál, ha beengedi. Üdvözöld örömmel, szeresd, és értékes orvosságnak bizonyul számodra, megnyugtatja idegeidet. A tiszta, friss levegő hatására vérünk egészségesen kering a szervezetünkben, felfrissíti testünket, erőssé és egészségessé tesz, s jó befolyása érezhetővé válik elménk működése szempontjából. Nyugalmat és derűt ad, fokozza az étvágyat, tökéletessé teszi az emésztést, és egészséges édes álmot eredményez. A felüdítő, tiszta, friss levegő Isten ajándéka mindenki számára. Lehetetlen, hogy vidámak, egészségesek és boldogok legyünk, ha nem értékeljük a menny gazdag adományait, és nem engedjük meg, hogy betöltsék feladatukat. A friss levegő az egyik legnagyobb áldás, amelynek örvendhetünk.

0: Mit jelent normálisan öregedni?
1: Mózes 120 éves volt, amikor meghalt. Nem hagyta cserben a látása, és az élet ereje sem. Mózes 5. könyve 34. fejezet 7. vers. Az amerikaiak nagyon megöregedtek. Becslések szerint 2020 körül a lakosság 20%-a, azaz 52 millió amerikai lesz 65 éves vagy idősebb. A 85 évnél tovább élő nők az amerikai lakosság leggyorsabban növekvő szegmensévé váltak. Az öregedő Amerika társadalmi és gazdasági következményei óriásiak. Sok idős páciensen megjegyezte. Doktor úr, ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig fogok élni, jobban vigyáztam volna magamra. Szövegünk példát ad a normális öregedésre. Mózes 120 éves volt, és az utolsó 40 évét azzal töltötte, hogy Izrael fiait a pusztába vezette. Mielőtt nyugalomra szólították volna, Mózesnek még volt annyi fizikai ereje és lendülete, hogy megmássza a 780 méter magas Nebó hegyet, és mivel még mindig éles volt a látása, látomást kapott az ígéret földjéről. Íme, ez az út. A legtöbb mai idős ember számára a legnagyobb félelem nem a halál, hanem a gyengüléstől való félelem, hogy egyre gyengébbé és másoktól függővé válik. Az Egyesült Államokban egy átlagosan 65 éves nő várhatóan még 19 évet él. Sokak számára azonban ezek az évek fizikai és szellemi hanyatlással járnak majd. Nem így egy nagyon figyelemre méltó nő esetén. Hulda Hon 1896. május 19-én született egy kanadai farmon. Német édesapja először húson és krumplin nevelte, majd 18 éves korában lett vegetáriánus. Dietetikusok diplomáját akkor szerezte, amikor még kevés nőnek volt főiskolai diplomája. A helyes táplálkozást és az Istenbe vetett erős bizalmat csak később egészítette ki erőteljes testmozgással, férje bátorítására. Dr. Samuel A. Crooks ösztönzésére hegyet kezdett mászni. Hulda 23 alkalommal mászta meg a Mount Whitney-t, Alaszka legmagasabb csúcsát, először 66 évesen, utoljára pedig 1987-ben 91 évesen. A Mount Whitney-től két hegycsúccsal délre fekvő Crooks Peak-et róla nevezték el. Hulda, akár csak Mózes, a normális öregedés példája. Ha Isten megtart, mit szeretnél csinálni mondjuk 91 évesen? Ha úgy szeretnél hegyet mászni, mint Hulda és Mózes, mit kellene tenned ma? Fiatalon is lehet reménytelenné válni, félve, mindent sötéten látni. Isten nélkül roskadozva járni, bűnöktől betegen, halálra várni. Öregen is lehet egyre szebbet remélni, imádkozva szolgálni és szeretni, bátran Istenben bízni, derűsen látni, szentségben örök életre várni.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 13-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jób könyve 12. fejezetének 10. verséből olvasom. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Az Új Szövetségi ige Lukács evangéliuma 23. fejezetének 46. verséből szól hozzánk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Sokan szeretnénk látni a jövőt, vagy legalább annak egy-egy pillanatát. Jó lenne tudni, ki lesz a házastársunk, hány gyermekünk lesz, milyenek lesznek a gyerekeink, ha felnőnek, milyen lesz az élet az unokákkal, lesz-e házunk, milyen lesz a nyugdíjas élet. Csak néhány támpontot szeretnénk, hogy jó-e az, amit csinálunk, jóra vezet-e. Meg annyi módszer áltat bennünket azzal, hogy a jövőbe láthatunk, s mi könnyen be is adjuk a derekunkat, hiszen befolyásolni, valamiképpen birtokolni akarjuk ezt a tudást. Uralkodni akarunk az életünkön. Azt szeretnénk hinni, hogy befolyásolhatjuk, a kezünkben tarthatjuk mindazt, ami jönni fog. S bár hiába tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét, kevesen vannak köztünk, akik tovább tudnak ebből lépni. A betegségek, a tragédiák, a kilátástalan helyzetek mégis gyakran abban a helyzetbe kényszerítenek minket, hogy egyedül Isten után kiáltsunk. Az utolsó mencsvár a kőszikla, a tenyér, amely sebeket hordozott értem, amelybe letehetem mindenem, a küzdelmeim és az egész életem. Nem tudom, te hol tartasz most. Lent a völgyben, épp a hegytetőn, vagy a hétköznapok forgatagában. De ma próbáld meg letenni Isten elé mindazt, ami benned van, vagy amire éppen készülsz. Lehet ez egy kis dolog, vagy éppen egy nagy pillanat. A lényeg, hogy oszd meg vele, tedd az ő kezébe. Imádkozzunk! Istenem, kérlek, add meg nekem, hogy ne csak az utolsó pillanatban forduljak hozzád. Segíts meglátnom téged a hétköznapokban, hogy megérezzem jelenlétedet. Te tudod, meddig kell ellátnom az életemben. Kérlek, add, hogy megelégedjek mindazzal, amit tudnom lehet. Ámen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt.

abban a kiváltságban volt részem, hogy gondozhattam a demenciában szenvedő édesanyámat. Aztán Parkinson-kor alakult ki nála, és ezen a nehéz úton sok kihívással kellett szembenéznünk, hiszen sokszor elesett. 95 éves korában, 2015. szeptemberében aludt el Jézusban. Ezen az élményen keresztül sok felbecsülhetetlen értékű leckét tanultam. Bár mindig is szerettem édesanyámat, megtanultam többet mutatni neki, mint korábban bármikor. Megtanultam a türelmet, empátiát és az együttérzést. A gondozójának lenni megtanított alázatra és toleranciára. Igen, még mindig tanulom a harag kezelését, és persze a megbocsátást. Emellett hálás haszonélvezője voltam az őszinte barátságának és a nagy lelkűségének. A legfontosabb nyereségem azonban a lelki fejlődésem volt. A gondolataim megosztása más keresztényekkel bátorítást és áldást hagyott bennem. Néha, amikor úgy éreztem, csapdába estem, megkérdeztem Istent: miért? Nem voltam hajlandó elhinni, mint jó barátai, hogy szerető atyánk megbünteti édesanyámat. Ahogy Jézushoz kiáltottam, egyre komolyabban imádkoztam, sőt, időnként vitatkoztam is vele, ima életem ezzel elmélyült és megérett. Minden egyes fordulópont emlékeztetett az Istentől való függésemre, és egyre elszántabb lettem arra, hogy szolgáljam őt. Bár szomorú vagyok, hogy elvesztettem édesanyámat, és hogy fájdalmas, nehéz élete volt, hogy én tanulhassak, örülök, hogy a szenvedése véget ért, hogy volt bölcsességem, rugalmasságom megtanulni ezeket a leckéket. Most Isten segítségével igyekszem jobb emberré válni, hogy szenvedése ne legyen hiába való.

Egy édesanya csendes áldozatainak értéke gyakran csak akkor mutatkozik meg teljes mélységében, amikor már nem lehet közöttünk. Vannak asszonyok, akik nap mint nap fájdalomban élnek, mégis minden erejükkel gyermekeikért fáradoznak. Gondoskodásuk, imádságaik és az a szeretet, amelyet szenvedéseik közepette is fenntartanak, egy életre szóló örökséggé válik. Nem mindig látja munkája gyümölcsét a földön, de az örökkévalóság feltárja, hogy milyen hatással volt gyermekei jellemére és sorsára. Amikor egy édesanya szenvedésben neveli gyermekeit, áldozata különleges súlyt kap. Minden elmondott ima, fájdalmas mosoly, tanács, amit könnyein keresztül átadott, olyan magokat vet el, melyek sokszor csak az ő halála után sarjadnak ki. Ezek az emlékek nem múlnak el, hanem ott élnek a gyermekek szívében, lelkiismeretében, és a nehéz időkben irányt mutatnak a számukra. Egy szenvedő édesanya példája, ahogy kitart a hitben, ahogy szeretetből ad, miközben maga is segítségre szorulna, olyan élő bizonyság, amely az örök szeretetre mutat. Az édesanya élete a megváltó áldozatát tükrözi. Bár halála után csend lesz a házban, az ő imádságai nem vesznek el. Azok a mennyei trón elé jutottak, és az Úr, ki megőriz minden könnycseppet, megemlékezik róluk. Egy ilyen anya öröksége nem pusztán emlék, hanem lelki örökség, amely formál, vezet, míg a mennyben újra találkozunk vele. Mennyei édesatyánk, köszönjük az édesanyák csendes hősiességét. Kérünk, áld meg azokat, akik fájdalomban nevelnek, és taníts meg minket értékelni az ő áldozatukat. Segíts, hogy soha ne feledjük, amit tőlük tanultunk, és adj nekünk élő hitet, amely örökké megőrzi ezt az örökséget. Amen.

neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Még ha megöregszik is, nem tér el attól. Példabeszédek könyve, 22. fejezet, 6. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. 1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 000-re tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó Isten tisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templomat helyett az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kúcsár Tibort hallják. Az az igazság, hogy amikor az ember a Szentírást tanulmányozza, néha elfelejtkezik a korról, és elfelejtkezik az időről, amit az az adott történet képvisel. Az apostolok cselekedeteiről természetesen úgy szoktunk beszélni, mint az új szövetségi gyülekezet hőskoráról. Ami egyébként igaz, de valamilyen szempontból elég nagy hiba. Mert hogyha úgy beszélünk egy időről, hogy hőskor, akkor majdnem azt sugalljuk, hogy de hát azok az idők elmúltak, ugye ma már ezeket a dolgokat annyira nem lehet komolyan venni, és ezt annál is inkább mondom, mert néhány évvel ezelőtt valahol hosszasabban beszéltem arról, hogy hogy is készíti föl Isten az ő embereit, és hát erre Józsué felkészítése volt a minta, és egyszer csak valaki rendkívüli mértékben felháborodva jött oda, hogy ezt nagyon sürgősen abba kéne hagyni, mert semmi köze a mai világhoz annak, ami ebben a történetben kiolvasható. Tehát ma Isten így nem készíthet föl senkit. Ezt azért bocsántottam előre, mert a gyülekezet nem csak megszületett pünköstkor, és utána élt át válságos helyzeteket, üldöztetéseket, nagy megtéréseket és tragédiákat is, olyan értelemben, hogy az üldözések bizonyos tanítványok vagy jelentős személyiségek elvesztésével is jártak, amit azért a gyülekezetnek föl kellett dolgoznia, és meg kellett érteni ebben a dologban Isten akaratát, hanem eljött az a pillanat, amikor Isten arra készítette a gyülekezetet, hogy kizendüljön az evangélium, mégpedig nagy hatással a pogányok közé. Na de hogy? Éppen erről fogunk ma beszélni, úgyhogy aki teheti, kérem, hogy tartsa nyitva a Bibliáját. Természetesen, aki most autót vezet, esetleg úgy fogja ezt hallgatni, nem kérem tőle, hogy nyitott Bibliával a kézben vezessen, de aki viszont otthonában van, ha kérhetem, hogy nyissa ki a Szentírást, és próbáljon odafigyelni az Isten igéjére, nagyon örülök, ha megteszi. Tehát apostolok cselekedetei 13. fejezet így ír erről. Antiochiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul.

0: itt most gyorsan meg is állunk. Mert hogy ma nagyon hangzatos és rendkívül fontos dolgokat beszélünk arról, hogy az Isten igéje mellett mennyire fontos dolog a nemzetköziség, ugye a globalizáció különösen elhozta nekünk azt a fajta tanítást, hogy a kultúrákon átívelő a kereszténység, és annak is kell lenni a gyülekezetnek is. Hát én nem gondolom, hogy Pál apostol vagy Barnabás azon törte a fejét, hogy kultúrákon átívelő gyülekezet élére helyezte őket az Úr, vagy nekik egy ilyen gyülekezetet kell építeni, mert tetszik tudni az a furcsaság, hogy a gyülekezet az Krisztusé. Krisztus teste, így ír róla később Pál, és mivel Krisztus teste, a gyülekezetet Krisztus is hozza létre. És hogyha komolyan vesszük az Isten igéjéből megérthető dolgokat, hogy az új szövetségi gyülekezet azon újjászületett embereknek a közössége, akik saját maguk hittel elfogadták Krisztus Jézus értük kiontott vérének a váltságát, akik hisznek abban, hogy Krisztus visszajön és örök életet fog nekik adni, és ezt a hitvallásukat saját döntésük alapján a Krisztus testéhez való csatlakozással megerősítették. Ma a legtöbb közösség, hát lehet, hogy a hitvallásában valami hasonlót leír, de egyébként valahogy úgy alanyi jogon akarnak legtöbben beslisszolni Isten országába, már bocsánat a kifejezésért, pedig már évszázadok óta nem friss az az üzenet, hogy Istennek még soha nem voltak unokái, csak gyermekei, ami azt jelenti, hogy nincs olyan generáció, amelyik az előző generáció jogán lenne Isten gyermeke. És mivel ezt hisszük és ezt valljuk, éppen ezért azt is tudjuk, hogy Isten minden időszakban megszólít embereket és a közösségbe von embereket. Tessék megnézni ezt az összetételt. Először is azt mondja, hogy volt néhány próféta és tanító. Szeretném tisztázni. Nem arról szólt, hogy a tanítók, ők megtanulták Isten igéjét és tanítják, hát a proféták meg ilyen légből kapott dolgokat mondanak, sok olyan jósláshoz hasonló dolgot, és hát vagy bejön, vagy nem. Már csak azért mondom ezt el, mert gyakorlatilag van nagyon-nagyon sok helyen, mintha éppen így gondolkoznának. Profétálni, azaz új szövetség tanítása szerint, egyébként az Ószövetség sem szól másról, ezt szeretném megerősíteni, azt jelenti, hogy bejelenteni Istennek a mondani valóját. Ez lehet, hogy a múltról szól, lehet, hogy a jelent értelmezi, és néha előfordulhat, gyakran még az is előfordulhat, hogy a jövővel kapcsolatban ad útbaigazítást, de semmiképpen nem légből kapott. A proféta normális esetben olyan, mint egy vezeték. Egyrészt nem dönti el, hogy mi megy át rajta, mert azt a vezeték használója fogja eldönteni. Tehát ha valaki beépít egy vezetéket, és azon kőolajt akar átküldeni, akkor azt fog. Ha ivóvizet, akkor azt fog. Ha tejet, akkor azt. És a tartálykocsikat látja valaki az út mellett, néha döbbenten látjuk, hogy mennyire hasonlít egy olajszállító meg egy lisztszállító, csak más metódust használnak a föltöltésre. De egyébként a tanker az tanker. Na most, Isten gyermeke pedig aszerint fogja végezni a szolgálatát, ahogy Isten ezelőtt megbízza, és az ő szent lelke által felruházza a megfelelő kegyelmi ajándékkal. Tehát a gyülekezet élén olyan emberek álltak, akiket Isten fölruházott ajándékkal. Milyen érdekes, hogy nem Saul neve van elől, Lukácsnak eszébe nem jutott az általa egyébként rendkívül nagyra becsült és nagyon szeretett Pál apostolt ebben az időben tolni előre, mert ebben a gyülekezetben Barnabásé volt akkor a vezető szerep. Ez sok szempontból érthető, hiszen Barnabás egyébként lévita, ugye, származását tekintve, kegyelmi ajándékát tekintve pedig a vígasztalás fia, innen kapta a nevét, és a gyülekezet szempontjából az az összetartásra való késztetés, ami ő belőle árad, a megbékéltetés és a továbbsegítés és az egész gyülekezeti légkör meghatározás, nyilván Barnabásnak különös ajándéka volt az Istentől. De aztán jön egy másik megjegyzés, Simeon, akit Niggernek is hívtak, bocsánat a dupla G ejtésért, de manapság ugye ezt már ki se lehet mondani, mert ha valaki ezt mondja, akkor vagy afrikait kell mondani, vagy afroamerikait kell mondani. Hát én azt hiszem, hogy ez a mi testvérünk valahonnan, úgy Etiópia környékéről származhatott, minden esetre nem ez volt a legfontosabb. Krisztus testében soha nem volt a bőrszín kérdés, vagy igazán lényeges. Pál apostol később amolyan újongó örömmel, és nem csak tanáccsal mondja el ezt, hogy Krisztus Jézusban egyébként nincs férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem zsidó, sem görög, és bár a listában nincs benne, de nincs bőrszín se. Tehát nincs olyan, ami ilyen értelemben megkülönböztetne bennünket a Krisztushoz tartozásnak a személyes jogait illetően. Nem lesz más a váltságmunka, ha más a bőrszínem, nem lesz más az üdvösség reménységese, ha más a bőrszínem, és ha tetszett a Szentléleknek, akkor bőrszíntől függetlenül határozhat úgy, hogy olyan ajándékkal ruház föl, ami a gyülekezetnek épülésére van, és itt az első jelentős, nem jeruzsálemi gyülekezet, ami nagyon nagy létszámú és később nagyon hatékony is, az élvonalban ott van egy bőrszínére tekintve nem fehér testvérünk is. Aztán a következő, a cirénei Lúciusz, akiről olyan túl sok minden más nem tudunk, de minden bizonnyal nagyon mélyen hívő ember. És van utána viszont valaki, aki Manaénként ismerünk meg, Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Ez az együtt nevelkedett egyébként nagyon érdekes kifejezés, mert azt is lehet belőle érteni az eredeti szöveg alapján, hogy tejtestvére volt. Ez ma már kiment a divatból ez a szó, tehát lehet, hogy egy kis magyarázásra szorul. Ez a tejtestvére azt jelenti, hogy ugyanaz szoptatta Heródes negyedes fejedelmet, aki őt már mint Manaénnek az anyukája. És ez az együtt nevelkedés milyen megdöbbentő, hogy nem határozta meg Manaént. Ezt különösen szeretném a szívre tenni, mert mi sokszor nézünk gyanakvással valakire. Úgy tűnik, hogy Lukácsnak ez úgy külön kedvére telt, hogy megjegyezze, mert egyébként a mi számunkra olyan nagyon fontos információ nem lenne, de mintha azt akarná üzenni Lukács, hogy emberek, álljunk már meg. Ez együtt nőtt a gazzal. Ne tessék haragudni, hogy ezt így mondom, de Heródes negyedes fejedelem már csak az apai vonalon, ugye neki nagy Heródes az apukája, aki egy kegyetlen, minden elképzelést fölülmúlóan gonosz ember, aki kivégezteti az anyósát, kivégezteti a feleségét, kivégezteti a fiatal főpapot, kivégezteti a saját gyermekeit, és egyébként Heródes negyedes fejedelemre, meg a három testvérére is kimondta a halálos ítéletet, csak akkor már annyira gyenge volt és annyira leromlott egészségi állapotban, hogy nem hajtották végre ezt az utolsó döntését, és ezért menekülhetett meg az a Heródes is, aki később gúnytűz Jézusból, meg aki később életét veszti, annak a következtében, hogy szembeszegül az Istennel, és hagyja, hogy őt isteni szó birtokosaként ünnepeljék a tírusziak meg a Szidónia. De ez Manaént nem vonja el attól a lehetőségtől, hogy elfogadhatja Krisztust, mint megváltóját. Sőt, hogy olyan szinten éljen a gyülekezetben, akire fölnézhetnek. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy utolsó sorba rakja itt Sault, pedig tudását tekintve majdnem biztosan mondhatom, hogy mindenkit lekörözött. Hiszen azért később meg fogjuk tudni az egyik leveléből, hogy Gamáliel lábánál tanulta a teológiai tudományokat, ahogy ma mondanák, tehát a legmagasabb képzettségben részesült, és eddigre már azért mögötte van néhány gyülekezetnek az alapítása, amiről nem sokat tudunk, de azt biztosan tudjuk, hogy a tarzuszi Pál a szülővárosa környékén, pont mielőtt Antiochiába hívta volna Lukács, nagyon sokat munkálkodott és dolgozott, és közben még ott voltak azok a bizonyos arábiai évek is, amikor nagyon sok kijelentést az Úrtól személyesen kapott, tehát joggal lehetett volna azt mondani, hogy az egyik legfelkészültebb keresztényé kezd válni, de ettől még szépen ott lehet a sor végén. És még valamit hadd mondjak el. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy néhány kifejezést elkerült Lukács. Azt mondta, hogy együtt voltak néhány próféta és tanító. Nem hangzott el, hogy a gyülekezetnek a presbitériuma. Azt se hangzott el, hogy a gyülekezet vezetősége. Még csak bizottsága sem. És itt azért kell, hogy ezt megjegyezzem, mert egy szörnyű tévedésben él a mai kereszténység. Olyan hierarchiai rendszerek alakulnak köztünk ki újra és újra, amelyek a lelki tartalmukat nézve kiürülnek, de aztán hatalmaskodó pozícióba kerülhetnek. Ez nagyon szörnyű. Mert hogy ezek a tanítók és ezek a proféták, tessék csak nézni, mivel foglalatoskodtak. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Megmondom őszintén, ritkán érzem úgy, hogy a Szentírás egyik-másik része nagyon idegesítő, de erre a két verszakra el kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli mértékben. És egyetlen ok miatt. Miért nem tetszett Lukácsnak leírni ezt egy fejezetnyi hosszúságban? Hogy is történt ez? Mert Lukács, mint aki azt mondja, hogy hát egyébként ez minden normális keresztény tudja, hogy ez hogy történhetett. Hát együtt voltak, együtt böjtöltek, és imádkoztak. És közben megszólalt Isten lelke. Azon gondolkoztam, hogy vajon hány az előbb fölemlegett gyülekezeti elöljáróság, vezetőség, presbitérium tékozolja azzal az időt, hogy hosszasan, akár napokon keresztül együtt böjtöljön és imádkozzon. És keresse az Úr akaratát. Én attól tartok, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mit akarunk. És őszintén reméljük, hogy Isten pedig meg fogja áldani azt, amit mi akarunk. Módszereink is megvannak hozzá, egész szekérderéknyi iromány szól manapság arról, hogy kell egy gyülekezetet vezetni, mitől fog egy gyülekezet fejlődni, hogy lesz egy misszió hatékony és eredményes, és el kell, hogy mondjam, hogy még soha nem találkoztam olyan irománnyal, amelyek ne csak ürügyként használta volna fel, hogy aztán elmondhassa a saját mondókáját ezt a két verset, amit itt Lukács leírt. Miért nem akarják ma kipróbálni az emberek? Hogy lehet böjtölve, imádkozva, keresni, saját életünkre, gyülekezetünkre nézve, a misszió munkára nézve, hogy mi az Úr akarata. Egyébként szeretném elmondani, hogy amikor ez az imádság és ez a böjt következett, akkor az antiochiai gyülekezet nem megtorpant, nem leszállóágban volt, nem azt érezték, hogy lassan kiürülnek az Isten tiszteletek, létszámban is és mondani valóban is. Ez egy erős gyülekezet volt. És mégis úgy érezték ez az öt testvér, aki a gyülekezetnek nyilván nagyon fontos és felelős elöljárója volt, most hagyj használjam mégis ezt a szót, talán ez az egyébként legalkalmasabb szó, hiszen elől járni az azt jelenti, hogy megyek elől, és nagyon sokan jönnek utánam, és ahol én megyek elől, az az Isten útja. De most visszakanyarodva, ez az öt testvér úgy érezte, hogy nekünk meg kell érteni, hogy merre akarja a gyülekezetünket vinni, vagy egyáltalán minket merre akar vinni az Úr. És tetszik tudni, képtelenségeket az Úr csak akkor tud mondani a gyülekezetnek, és ilyen embereknek, ha azok ott térdelnek előtte, és nagyon készek elfogadni. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy mondhat ilyet az ige hirdető, hogy képtelenségeket mond az Úr. Hát ne tessék haragudni, Barnabás és Saul nem a két legfontosabb személyisége lehet ennek a gyülekezetnek? És azt mondja a Szentlélek, hogy őket kell kiválasztani és kiküldeni egy olyan munkára, amit az Úr kiválasztott, de ez azt jelenti, hogy a gyülekezet, bocsánat, megfosztja magát attól, hogy ez a két ember jelen legyen, és segíthesse őket a munkában. Miért pont őket? Nem lehetett volna, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy mostantól szeretném, hogyha a pogányok felé sokkal nagyobb erővel dolgozna a gyülekezet, ez a két ember, vagy ez az öt ember, akik együtt vannak, tartsatok tanfolyamokat, keressétek meg az alkalmas embereket, akik elfogadják azt, hogy az Úr kiküldi őket, aztán a gyülekezet szervezze meg, hogy fogja őket támogatni, anyagilag is, erkölcsileg is, hitben is, és aztán tervezétek meg az útvonalakat, ne túl messze először, mert hát azért mégiscsak kár lenne a hattáp útvonalat nagyon rövidre szabni, hogy legyen le mozgástér, meg ha úgy adódik, haza is tudjanak ugrani néha, beszámolni. Miről beszélek én? Nagyon nehéz szívvel mondom. Arról, amiről a mai missziológiai tankönyvek egytől egyig beszélnek. De ez tetszik tudni azt jelenti, hogy Krisztus testében nem a főnél fog eldőlni az irányítás. Átvettük, kezünkben tartjuk, uraljuk, meghatározzuk, eldöntjük, sőt, ha kell, kiköveteljük. Szó sincs erről. Azt mondja az Úr, válasszatok munkásokat. És név szerint azt mondja, Barnabást és Sault, vagy Barnabást és Pált. Valószínűleg egy kicsit megszeppenhettek a testvérek, mert azt olvasom, hogy akkor böjtölés és imádkozás következett. Magyarul megkérdezték az Urat még egyszer, hogy Uram, jól értettük? És nem volt kifogása ez ellen az Úrnak, hogy megkérdezik, hogy Uram, jól értettük, mert amikor meggyőződtek arról, hogy igen, akkor kézrátétel következett, ami az áldásnak a kifejezése, a felhatalmazásnak a kifejezése, a gyülekezet együttes akaratának és jelenlétének a kifejezése. Itt nem arról szól a dolog, hogy két embernek támadt egy jó ötlete, neki durálták magukat, és lett belőle világmisszió. Hanem arról szól, hogy Isten lelke elindított egy folyamatot, és azt akarta, hogy ez a folyamat a gyülekezeten menjen keresztül. Mert ő nem pusztán embereken keresztül akar munkálkodni, hanem a gyülekezeten keresztül akar munkálkodni. Természetesen lehet, hogy valaki azt mondja, hogy és ma is így van ez? Azt kell, hogy mondjam, hogy így kellene, hogy legyen, de ha a gyülekezet halott, akkor Istennek meg lesznek a más útjai, és meg lesznek a más módszerei. Istent nem lehet gúzsba kötni azzal, hogy mi klubszintre visszük le esetleg a saját közösségi életünket, hogy mi nem keressük az Isten akaratát, mert ettől neki meg lesznek a maga eszközei, emberei, módjai. Valaki úgy fogalmazott, hogy Isten ezer utat találott, ahol mi egyetlen egyet se látunk, és ez teljesen igaz, és meg lesznek sokszor alkalmatlan emberek. Emlékszem egy roma származású testvére, aki 20 éves korában még olvasni se tudott. Szó szerint a térdein tanult meg írni, olvasni, és hogy gyakoroljon a Bibliáján tanult olvasni, mert hogy azok, akik elvitték hozzájuk az evangéliumot, azt mondták, hogy olyan nincs, hogy egy hívő ember Krisztus követő akar lenni, de nem tudja olvasni az Isten igéjét. És eljött a pillanat, amikor a gyülekezet azt vette észre, hogy ez a testvér robbanásszerűen fejlődik lelkileg. És olyan szintre fejlődött, hogy egy egész teológiai bizottság volt jelen akkor, amikor őt presbiterré avatták, és záporoztak a kérdések arra nézve, hogy mit hisz, miért hiszi, kicsoda Isten, kicsoda a Szentlélek, kicsoda a gyülekezet, miért fontos az a munka, amit végezni kell, mit jelent Krisztus váltság halála és minden hitvallási kérdés. Ez a mi kedves, egyszerű testvérünk mindenre igékkel válaszolt, kizárólag igékkel, egy néhány összekötéssel. És a teológiai bizottságnak az elnöke azt mondta, hogy soha nem hallottak még ilyen válaszokat képzett teológusoktól sem záróvizsgán. Mi történt? Isten előveszi azokat, akik az ő eszkezei. Úgy mondta a próféta, hogy fölemeli a porból a port. Pál apostol szavait idézve, nem sokan vannak közöttünk emberileg bölcsek, értelmesek és nagyok. Tetszett az Istennek, hogy a világ nemtelenjeit válassza ki magának. És ez ma is lehet így. De milyen jó, amikor egy olyan példa van előttünk, mint Antiochiában, ami történt. Amikor olyan emberek, akik egyébként képzettek, akik tekintélyt képviselhetnek a világ szemében is, átadják magukat az Isten vezetésének, és Isten a bennük elrejtett, egyébként hatalmas tudást meg tudja szentelni, föl tudja használni, és csodamód képes az egész kereszténység számára áldássá és ajándékká tenni. A gyülekezet felismerte az Isten akaratát. És még fontosabb talán, hogy a gyülekezet elismerte az Isten akaratát, és elindította ezeket az embereket a szolgálatba. Ma úgy ismerjük ezt az elindulást, hogy első misszió út. Fogunk erről beszélgetni, ha Isten élni enged bennünket a következő időszakban, de ne felejtsük el, ez az első misszióút hogy indult. Térdeken, böjtölő, tusakodó, imádkozó embereken, akik Istentől vezetettek lehettek, és akarták ezt a vezetést, elfogadták ezt a vezetést, és aztán a gyakorlati megvalósításra se késlekedtek. Lehet, hogy valaki most azt mondja, ez nem csak nehéz eset, hanem a mai gondolkozásban túl nehéz eset. Engedjék meg, hogy azt mondjam. Ne legyen túl nehéz, még mielőtt esetleg túl késő lesz. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Babits Mihály. Vers apostolokról. S jött az eke, és átszántott a földön. De ki fog a fölszántott földbe vetni? Hol a jó mag, és hol van, aki szórja? A méltó kar, mely könnyen lendül égnek. Hol van Péter, aki látta a Krisztust, s látását bölcs lélekkel őrzi, s osztja? És hol van Pál, kinek nyelve hegyén az ismeretlen Isten neve kilobban? Az antikrisztusok megsokasodtak. Az ég illata elveszik e bűzben. Uram, aki vagy, adj jelet magadról, igazgasd tévedt ebeid szimatját. Nem a kenyér a minden, sem a fajták állati tülekvése, ami most van. Krisztustalan próféták, mondjatok már legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus. A Szentléleknek gőze, meg a patma. Tartányaink betömte az alut vér. Tudásunk megfogy. Házaink omolnak, és gépeink, mint szíveink, kihűlnek. Nem a holtakat szánom már, az élő ma százszor holtabb. Az eke nem új mag számára tört utat, hanem kidobta földünkből a régit, és elaszunk most. Vadakként hát barlangjainkba sunyva, kik egymást téptük, s még véres vicsorral jobb strucfejünket néma kélybe dugni, s szennyes kortyokban hörpenteni Istent? Ha nem igennek, legalább a nemnek hangzani kéne. A nem is talizmán, a nem is lélek, vigyétek a véres csorda elé, tán meging s hátra hőköl. Tán nemet vettek, és igent arattok. Kisebzett és fázik a mesztelen föld, siessetek, hogy új búza borítsa, mielőtt az esztendő megöregszik.

0: Egészségpercek.
1: Az évvégi ünnepi ételek egyik fontos tartozéka a dió és a mogyoró, amelyek bizonyítottan alkalmasak a szív- és az érrendszeri megbetegedések megelőzésére. Sajnos a hazai fogyasztások évközben meglehetősen alacsony. Talán a sós mogyoróból fogy nagyobb mennyiség, ami viszont a sótartalma miatt nem túl egészséges. Legújabban azt is feltételezik, hogy ezen csonthéjas termések képesek csökkenteni a cukorbetegség kockázatát. Kanadai szakemberek bebizonyították, hogy fogyasztásuk mérsékli a vércukorszintet azáltal, hogy valamilyen módon mérsékli a felszívódó szőlőcukor mennyiségét a bélben. Mindemellett kedvezően alakítják a vérzsírok szintjét, és gátolják azokat az oxidációs folyamatokat, amelyek a káros szabadgyökök kialakulásához vezetnek. Mindent összevetve megállapítható, hogy a bőséges dió és mogyoró fogyasztás segít a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében is. Ne fukarkodjunk megtölteni velük az asztalt!

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 88. rész. Halálos beteg imádsága. Kóra fiainak Zsoltár éneke. A karmesternek, a betegség kezdetű ének dallamára éneklendő, az Ezráhi Hémán tanító költeménye. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre. Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. A sírbaroskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem, Szela. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap, kitártam felét kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged, Szela? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el engem, Uram, miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled, tanácstalan vagyok. Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásaid megsemmisítenek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, teljesen bekerítenek engem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem.

0: Mai szakasz, 88. Zsoltár. A Zsoltár írója, Héman, a bölcsesség lelke által megkülönböztetett ember volt, akinek személyében itt is különös szenvedés és a páratlan türelem mutatkozik meg. Nagy hatással van ránk ez a keserves panaszkodás, hiszen erőt meríthetünk belőle ahhoz, hogy saját nyomorúságaink legyenek bármi fájdalmasak, kétségbeesésben ne taszítsanak. Avagy, ha néha el is csüggedünk, a gyöngeség, az aggódás, a bánat, a fájdalom vagy a félelem következtében, nehogy elveszítsük a reménységet, hiszen látjuk, a Zsoltáros is kiemelkedik ebből a mélységes sötétségből a remény világosságára. Példája nyomán minden szakadék szélén álló fordulhat és eljuthat az Úrhoz. Pedig milyen sokszor hagyják el szánkat meggondolatlan szavak. Még az istenfélők is, amikor a bánat tölti el őket, nem azonnal jutnak el Isten gondviselésének reményéhez, jól lehet annak igazsága és bizonyossága bele van vésve a szívükbe. Mert bizony az Isten haragjának érzékelése zavart kelt a szívben és az elmében. Ilyenkor a hit eltűnni látszik. Ám az igaz hit mégis menedékre lel, fennmarad, bármilyen hevesekké válnak is a viharok, megóv, mert tudjuk általa, hogy Isten soha nem hagyja el a gyermekeit.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Ezt mondta néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Máté evangéliuma 22. fejezet 11. és 12. vers. Ez az ember, aki Krisztus példázatában nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai embernek az állapotát ábrázolja. Az ilyen emberek kereszténynek vallják magukat, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik azt, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igazi bűnbánatot. Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Sokan azok közül, akik kereszténynek nevezik magukat, csupán csak erkölcsös emberek. Nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatnák és megdicsőíthetnék Krisztust a világ előtt. Nem ismerik a Szentlélek munkáját. Szinte nem is tudják felfogni azokat a mennyei elveket, amelyek Krisztus követőit megkülönböztetik a világ fiaitól. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait. Megkísérlik azt, hogy megigazult állapot látszata mögé bújjanak, azt remélve, hogy elrejthetik jellemük fogyatékosságait. Törekvésüknek azonban semmi hasznát sem fogják látni az ítélet napján. Ha nem követnek el látható bűnt, a világ előtt nagyon becsületesek lehetnek. Isten törvénye azonban feltárja a szív titkait is. Isten minden cselekedetet a mögötte meghúzódó indítékok alapján ítél meg.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj!
2: Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet, 14-től 17-ig. Vigyázzatok, tartsatok ki álhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. 1. Korintusi levél, 16. fejezet, 13-tól 14. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a jóság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében, aki megváltott és a szent hivatásra meghívott minket. Nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet Krisztus Jézusban örök idő óta nekünk ajándékozott, s amely most nyilvánvaló is lett üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenésével. Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze addig a napig. Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 7-14. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki Istent szereti, szeresse testvérét is. János 1. levele, 4. fejezet, 18-21.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Harmadik rész. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítést. Példabeszédek könyve 23. fejezet 13. vers. Íme néhány további témakör, amit sokszor nem látnak tisztán a szülők. Második. Fenyítés kontra büntetés. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Példabeszédek könyve 22. fejezet 15. vers. Figyeld meg Isten szóhasználatát. Fenyítő, nem pedig büntető botot említ. A fenyítés és a helyreigazítás a tanításról és a tanulásról szól, a büntetés ellenben arról, hogy a gyermek szenvedjen a viselkedése miatt. A gyermekeknek fenyítésre van szükségük, nem pedig frusztrált és dühös szülőktől kapott büntetésre. A fenyítés megvonása kudarccal és szenvedéssel teli életre kárhoztatja őket, mivel a fenyítés a viselkedésük megjobbítását célozza. A döntéseikkel közvetlenül összefüggő következmények által tanítja meg nekik, hogy mi helyes és mi helytelen. Történhet szobafogság kirovása vagy különböző előjogok felfüggesztése formájában, de mindig a gyermek javát kell szolgálnia ahelyett, hogy fájdalmat akarnánk okozni általa. Harmadik. Szeretet kontra engedékenység. Anyagias világunk összetéveszti a szeretetet az engedékenységgel. A szeretőszülők nem kényeztetik el gyermekeiket, a saját érdekükben nem adnak meg nekik mindent, és a jó viselkedés jutalmazásával motiválják őket. Az engedékeny szülők a viselkedésüktől függetlenül mindennel elhalmozzák a gyermekeiket, amit csak kívánnak, így nem ösztönzik őket felelősségteljességre. Az elkényeztetett gyermekekben az az érzés alakul ki, hogy minden jár nekik, és hogy a többiek azért vannak, hogy őket kiszolgálják. Az engedékeny szülőket gyakran a bűntudat vezérli. Félnek attól, hogy nem fogják szeretni őket a gyermekeik, és eközben követelődző, manipulatív, folyton elégedetlen felnőttek kinevelik őket. A szeretet beszélgetést, hallgatást, megértést, nevetést, közös időtöltést, tiszteletet és feltétel nélküli elfogadást követel. Az ilyen szeretet semmibe sem kerül, mégis mindennél többet ér.

A szombat az egyház történelemben. A történelem az élet tanítómestere, tartották a régi rómaiak. A keresztény gondolkodásnak egyik igazán érdekes szelete az a folyamat, ahogyan a teremtés szombatjából kialakult a vasárnap ünneplés általános szokása. Benne a kereszténység belső, lelki történetének számos tanulsága húzódik meg, aminek tudatosítása a mai ember számára is fontos. Mi általában azt tartjuk, hogy a múlt mögöttünk van, előttünk a jövő, amit a jelen gondos tervezésével lehet megnyerni. A bibliai korban élő emberek másképpen gondolkodtak. Szerintük a múlt van előttünk, aminek a tanulságai alapján döntünk a jelenben, és ez határozza meg a jövőnket. A múlt a tanítómester. A szombat ünnep, de mi az ünnep tartalma? Ez a bizonytalankodó kérdés is hozzátartozik 21. századi életünk nagyszabású időzavarához, amelyben élünk. Tökéletes, mesterséges fényforrásokat találtunk fel, és azt gondoltuk, hogy a nappalok és éjszakák rendjének megváltoztatásával leigáztuk az időt, és közben a bennünk rejlő biológiai óránk tönkrement. Nem tudunk megállni, elfelejtettünk ünnepelni. A teljes munkaszünet, a tétlenség, a mérsékelt munka még önmagában nem ünnep. Az ünnepnek tartalma van, és mi azt a tartalmat eltékozoltuk. Az ünneptől függ a köznapok értelme is. A megemlékezés nem a múltért van, hanem a jelenért, no meg a következő napokért. Isten a 4. parancsolatban azt az ajándékot fogalmazta meg, amit a teremtéskor adott. Az ünneplés elveszítése akkor kezdődött, amikor az ajándékból követelmény lett. A kötelező ajándék nem öröm, hanem teher. Ha valaki az ajándékot páncélszekrénybe zárja, annak az ajándéknak elvész az értelme, az öröme. Az aggodalmaskodás, a félelem legyőzi bennünk a szeretetet, az örömet. Nem béketűrésre, megértésre tanít, hanem felszabadítja bennünk az életet is elpusztító erőket. Az egyház történelemnek az a tanulsága, hogy a nem szabadok sora tönkretette a szombat igazi tartalmát, amiről Jézus azt tanította, hogy az emberért van. Jézus a szombatünneplés reformátora volt. Megszabadította a szombatot a farizeusi teljesítményelvű, a kötelességek és a tilalmak bilincsébe vert kényszerünnepléstől. De vajon hogyan gazdálkodott a kereszténység történelme során Jézusnak ezzel a reformjával? Tudatosult-e a történelem során a szombat igazi tartalma? Az emberért lett szombat betöltötte-e igazi szerepét? Közösséget építette Isten és ember között. Nehéz a történelemtől számon kérni a lélekben történő eseményeket, mégis a ránk maradt nyomok összegyűjtése is tanulságos. Legyen ebben is a történelem az élet tanítómestere.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Nyíregyházán tartotta missziói napját az Északi Egyházkerület. Isten szabadító ereje, a csoda és annak különböző, ember által is megtapasztalható formái álltak a középpontban az Északi Evangélikus Egyházkerület Találkozó veled címmel meghirdetett missziói napján, május 9-én Nyíregyházán. Az egész napos, sokféle programot kínáló eseményre mintegy 1000-en látogattak el. Az alkalom lélekemelő bevezetéseként Bence Gábor, a Fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházmegyei Intézet vezetője megénekeltette az érkezőket, akik megtöltötték a nyíregyházi evangélikus nagy templom padsorait. Zenei szolgálatával Isten dicsőségére hívta az egybegyülteket a házigazda gyülekezetnek, a Keckó Pál püspökkel és Tóth Attila Kölcsei lelkésszel kiegészült zenekara is. Missziói napok az egyházkerületekben. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor előadását hallgathatjuk meg Zofóniás és Aggeus próféta könyvéről.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a televízió nézőit. Két rövid könyvről fogunk ma beszélni. Úgy szokták mondani ezeket a könyveket, hogy kis proféták. Pedig ezek a proféták egyáltalán nem voltak kis emberek, hanem nagyon jelentős szerepet töltöttek be az üdvösségtörténetbe, nemzetük életébe. Nagyon jelentős szerepet töltöttek be mindabban, ami hitünkhöz hozzátartozik. Nagyon mai szerzők. Bár nagyon régen éltek. A két proféta között, ugye,

Profétával fogunk foglalkozni. Egy proféta mindig a korából érthető. Isten soha nem ad úgy kinyilatkoztatást, hogy egyszerre csak ül valahol, és semmit sem csinál egy proféta, és éppen ráér, és akkor rázuhan a kinyilatkoztatás. Ez nem így van. A proféta az mindig megszenvedi a kinyilatkoztatást. Nem véletlen, hogy a kis profétáknál nagyon sokszor olvassuk ezt, az Úr terhe a profécia. Azért terhe az Úrnak, mert az Úr, ami életünk ezer alkalmát felhasználja arra, hogy azokat az örök tanulságokat, amik az üdvösséghez hozzátartoznak, azokat megértsük, jobban értsük, és jobban elmélyedjünk abban, ami a mi lelki életünk szempontjából ma is fontos. Sofóniás prófétával kezdjük. Sofóniás, ahogy mondtam, a 7. század vége felé proféta, 630 körül írja a könyvet, nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor. Nem hosszú ez a könyv, összesen 3 fejezet. De ez a 3 fejezet nagyon súlyos mondani valókkal terhes. A kor is nagyon súlyos volt. Ez az a század, ami Asszíria századának hívunk. Az asszírok egy olyan birodalmat hoztak létre, ami kegyetlen volt, ami egy kegyetlen katonai demokrácia, így mondhatnánk az államformáját, amikor senki nem volt biztonságban, hiszen az asszír uralkodók maguk büszkélkedtek azzal, hogy az ellenségeit hogy teszik lehetetlenné, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Domborművek maradtak ránk, a British Múzeumra szoktam mindig utalni, ahol az asszír uralkodók egy húsvágó tőkén hogy aprítják fel az ellenség ilyen-olyan-amolyan hadvezérét, uralkodóját. Ebben a században Izrael egy nagyon nehéz helyzetben van. Lényegében asszíriai vazullus lett a déli országrész is. Az északi országrész, mert az előző században az asszírok elpusztították Samária bevételével, 722-ben ez megtörtént, 100 év telt el, és ebből a 100 évből csak nyomorúság, csak szenvedés jött Júdára is. Júda nem volt nagy ország, nehogy magyarországi nagyságrendű országra gondoljunk. Lényegében Júda nem volt más, mint a Jeruzsálem és környéke. Azt lehet mondani, egy kisebb megyének a területe. Viszont Júdán volt az egész megváltási terv szeme. Így lehetne mondani. Mi lesz a Dávidnak adott ígéretekkel? Mi lesz azzal, ami a messiási reménység egyre élesebben előkerülő, egyre élesebben megfogalmazó dolga? Hiszen az Úr napja közelek, és éppen Sofóniás proféta az, akinek a könyve tulajdonképpen egy dologgal foglalkozik, és ez az egy dolog nem más, mint az Úr napja. Az Úr napja. Mi ez a nap? Sofóniás 2 dolgot mond róla. Egyrészt az ítélet napja, másrészt az üdvösség napja. És ebben Sofóniás a többi proféta nyomába lép. Ha megnézzük a nagyobb prófétai könyveket, ott is azt találjuk, hogy először mindig az ítéletes proféciákat találjuk, és utána az ígéretes proféciákra hajlik minden. Hiszen Isten az ítéletben tulajdonképpen nem büntet. Nagyon helytelen nézet az, hogy úgy gondoljuk, az ítélet az büntetés. Nem. Az ítélet az a bűn következménye. Isten azért ítél, mert a bűn tönkre tenni az embert. A bűnnek önmagába való hatalma van. Ha az Isten nem ítélne, akkor már réges-régen nem lennénk, mert a bűn az egy önmegsemmisítő folyamata az embernek. Éppen ezért, amikor ítéletről van szó, akkor az ítélet mindig kegyelemmel elegyített. Ítél, mert kegyelmez az Isten. És pontosan ez az, ami ennek a könyvnek, Sofóniás proféta könyvének az igazi érdekes mondani valója. De nézzük meg egy kicsit ezt a kort még. Sofóniás proféta könyve azért is nagyon izgalmas, mert
Ha megnézzük ezt a könyvet,

0: akkor azt látjuk, hogy benne ott tükröződik a kornak minden problémája. Asszíria hatalmas és erős, ugyanakkor már mutatkoznak a hajszálrepedések. Ez a hajszálrepedés úgy jön, hogy egy teljesen váratlan dolog történik Asszíria történetében. A 630-as években, pontosan akkor, amikor ezek a folyamatok zajlanak, egy az ázsiai sztyeppékről jövő nép, akik Magyarországon is jártak, a Magyarország területén, a szkíták, végig rabolják a tengerpartot. Eljutnak a filiszteus városokig. Ugyanakkor Júdában Manassé király és Ámon hűségesen megmarad az asszír bálványistenek kultusza mellett. Manassé király kora az egyik legsötétebb kora a Júdeának. Megszentségtelenítik a templomot. Manassé hosszú uralkodása után 687-től 642-ig uralkodik, ki lehet számolni, hogy ez milyen hosszú időszak. Fellazul minden. Csak úgy titokba otthon lehetnek Jahvénak, az örökkévalónak a hívei, azok az emberek, akik a proféták szavára hallgatnak. Aztán Manassé meghal, fia következik Ámon, aki nagyon rövid ideig uralkodik, mert megölik. És ekkor valami elindul. Mert Isten mindig rejtve, Isten mindig titokban készíti elő a megváltási terv következő lépését. Marad egy kis 8 éves fiú, Jósiás. Még a gyámok terelgetik őt. És persze a gyámok ugye a pogányistenek szerint járnak, de van egy főpap, aki az élőisten hitére tanítja a kis királyfit. És telnek az évek, látszólag nem történik semmi, de valahol a történelem kohójában, a lelkek mélyén egy változás indul el. Csak Jósiás király 18. évében történik meg a reform, de ezelőtt íródik meg még Sofóniás könyve. Ezért ez egy nagyon izgalmas várakozással teli kor. Egyrészt külsőleg látszik az ítélete Istennek, hogy Asszíriától nem kell félni, hiszen Asszíriának nagyon érdekes a szkítákkal a kapcsolata. Ez a szkíta veszedelem, ez úgy jön, hogy Asszíria szövetségese is a szkítáknak, meg nem is. Ellenük is áll, meg nem is áll ellenük. Nem nagyon tud velük mit kezdeni, hiszen ez egy harcos, lovas nomád nép, és ezt a harcmodort, ugye őseink is csinálták ezt a harcmodort, ezt nem nagyon tudják a szkíták harcmodorát, az asszírok, akik kocsis, lovas, nagy frontat nyitó hadviselésre álltak rá, nem nagyon tudják kivédeni. Valami kezd recsegni, ropogni. És ebben a lélektanilag feszült helyzetben íródik meg Szofóniás próféta könyve. Miről is szól ez a könyv? A témája nagyon egyszerű. A bűn mindig együtt jár az ítélettel. Ahogy a bevezetőben említettem, nincs úgy, hogy külön ítélet és külön bűn. Hát nincs úgy, hogy az ember bűnözik, bűnözik, bűnözik, egyszer csak méregbe jön Isten, ahogy nagyon sok ember ma is gondolja, és akkor puff, oda csap. Nem. Ha az Isten nem ítélne, a bűn az egy életellenes folyamat. Magunk alatt vágjuk a fát. Tönkre tesszük az életünket. Az Isten ítélete lényegében a bűnnek ezt a rontását van hivatva megfékezni. Ezért ez a könyv azt mondja el, hogy a bűn együtt jár az ítélettel, és ez az ítélet nem más, mint az Úr, és hogyha az újfordítású Biblia van valakinek a kezében, láthatja, hogy mind a két betű, az U és az R is nagybetűvel van írva, ami azt jelenti, hogy itt Jahvé szó szerepel, Isten szentséges neve, Ez Jahvénak a napja. Gondoljuk el már ezt az üzenetet, hogy ez mennyi mindent felvet. Hiszen hát Manassék király, meg Ámon, meg Józsiás királynak az első uralkodásának első részében, amikor még kiskorú volt, gyermek volt, asszír istenek előtt hódolt mindenki, csak titokban volt Jahvé neve egy-egy kegyes száján. És most Sofóniás meghirdeti, hogy eljön Jahvé napja, az Úr napja. És ez az Úr napja már a korábbi profétáknál is megvan. Ámós, aki valószínűleg a legrégebbi olyan proféta, aki le is írta a profétai látását, már Ámós is beszél az 5. fejezet 18. versében az Úr napjáról, sőt, Ézsaiás könyvének az első részében a 2. fejezet 2-tól 4. verséig is találhatunk, csak Sofóniás valami más tesz hozzá. Sofóniás könyve rögtön úgy kezdődik, hogy az ítélet az világtávlatú lesz. Az Úr napja nem csak ennek a kis országnak az életében jelent egy cezúrát, egy határvonalat, hogy többé már nincs más, hanem az egész világ életében. Az Úr napja az a világ sorsa. Így kezdődik a könyv. Mi ennek az ítéletes kegyelemnek, vagy ítéletnek és üdvösségnek, ennek az Úr napjának az oka, hogy ennek el kell jönni, és most kell eljönni. Sofóniás könyve úgy mondja el, hogy azért, mert más istenek tiszteletével összekeverték a zsidók az élő Isten hitét. Tudnélik, Manassé idejében nem az történt, hogy azt mondták, hogy a régi vallást kirekesszük, és egy teljesen új vallást hozunk, hanem Manassé könyvének, Manassé uralkodásának és a Sofóniás könyvének ez a háttere, az a lényege, hogy formálisan megmaradt ugyan a Jahvé hit. Nagyon sok ember kétfele sántikált, ahogy Illésnél találtuk, hogy meddig sántikáltok kétfele. Egy kicsit ide is, egy kicsit oda is. Egy kicsikét ez a helyzet hasonlított arra az állapotra, amit én úgy szoktam nevezni, hogy a 21. századi ember pláza vallásossága. Kimegyek a plázára, és ez is tetszik nekem, az is tetszik nekem, innen is veszek egy kicsit, onnan is veszek egy kicsit, összezagyválom az egészet, és létrehozok egy ilyen személyes, egyszemélyes vallást. Sofóniás azt hirdeti meg, hogy Isten rendet akar teremteni. Az igazságot el akarja választani a hamisságtól. Ez ennek az ítéletnek a tartalma. Hogy viszi ezt végbe Sofóniás? Nagyon érdekes Sofóniás személye is. Sofóniás magas társadalmi osztályhoz tartozó személy volt, valószínűleg rokonságban volt a királyi családdal, hiszen a könyvnek az első verse, ha valakinél nyitva van a Biblia, meg lehet ezt nézni, felsorolja egészen Ezékiás királyig, aki 4. generációval korábban élt, az apáit Sofóniásnak. Így hát valószínűnek vesszük, hogy Sofóniás ott van az udvarba. A legmagasabb társadalmi osztályok. Hoz tartozik. És ez a Sofóniás most ítéletet hirdet az egész világ felett. Ez a világ feletti ítélet, ez az első 3 vers. Figyeljük meg, hogy írja ezt a Biblia, újfordításból olvasom. Elsöprök mindent, elsöprök a föld színéről, így szól az Úr. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az égmadarait, a tengerhalait, a botránkoztató dolgokat, a bűnösökkel együtt kiirtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Egy rettenetesen komoly ítélet. És ebben a döbbenetben most a próféta első helyen az Isten népéhez fordul. És ez megint nagyon érdekes. Az Isten népe az nem azt jelenti a Bibliában, hogy bennülünk egy fotelba, és onnan nézünk szét, és azt mondjuk, hát igen, ez a világ, Ez a világ ilyen, ilyen gonosz, és így, majd úgy megítéli az Úr, és így, és úgy, és amúgy. És ezzel kielégítjük a mi önző énünket. Hanem akié a kegyelem, azért az ítélet is. És rögtön úgy folytatja, kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiirtom erről a helyről a Baált, hogy még nyoma se maradjon, tisztelőinek és papjainak még a neve is feledésbe menjen. Kiirtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt. Ez egy jellegzetes asszír kultusz volt. Azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is. Ez az a vallás keveredés, ami az ítéletet előhozza. Ó, igen, ha kell, akkor esküszünk az Úrra is, Jakvéra is. Tehát, hogyha az érdek úgy kívánja, mert hát az asszír uralkodók, akiktől jó függni és félni, körülbelül olyan a viszony Júda és Asszíria között ekkor, mint egy volt szocialista ország és a Szovjetunió között, ezt már csak azért mondom, hogy értsétek, hogy milyen ez a félszabadság, ami egy fabatkát se ér, egy fél pénzt se ér. Ez a viszony alakult ki. Hát ha kell, akkor itt is meghódolunk. És azt mondjuk, Uram, te látod, hogy én azért téged jobban szeretlek, mint a Molochot, de azért Moloknak is. Egy kicsi Molochnak, egy kicsi az Úrnak. És azt mondja, és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele. És ez az igazi mélység. Ennek a vegyes vallású zagyvaléknak, ami kialakult az emberek hitébe, az a következménye, hogy az emberek azt mondják, hát igen, hát nem tudom én ezt eldönteni, hogy Moloch, az Úr, az égseregei, vagy mi, legjobb ebben nem törődni. 21. századnak ez a jellemzője. Ó, megkérdezzük az embereket, van Isten? Persze, van Isten. Na de hát, jó, hát van Isten, de hát mi közöm hozzá? Pontosan ez az az állapot. És ekkor, amikor az Isten népe felett meghirdette az ítéletet, akkor tovább lép a próféta. Mert a környező népekre is ugyanez az ítélet vonatkozik. Ennek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. És ez egy nagyon fontos elem, ezt nem nagyon szoktuk észrevenni az Ószövetségben, hogy miért van az, hogy az ószövetségi proféták meghirdetik nagyon komolyan és keményen az ítéletet Isten népe felett, és utána a környező népekre is elmondják az ítéletet. Miért? Ennek egy oka van. Azt kell tudatosítani, hogy nem itt van egy Isten, és ott van egy Isten, nincsen a filiszteusoknak külön istene, meg Moábnak, meg Asszíriának, meg Egyiptomnak, nincsenek külön istenei. Egyetlen egy Isten van. És ez az egyetlen egy Isten tenyerén tartja a földet. És ez óriási fontos valami. Ezt mi keresztények megszoktuk, de egy nagyon híres 19. századi racionalista teológus volt a Dúm, ószövetséges teológus volt, aki hát a rossz nyelvek szerint még a Biblia fedelét se hitte el, legalábbis a hívők ezt szokták mondani róla, de mondott egy nagyon érdekest, ami figyelemre méltó. A világtörténelem fogalmát a proféták találták fel. Én ezt úgy módosítanám, hogy a világtörténelem fogalmát az Isten a profétákon keresztül nyilatkoztatta ki. Ó, hát van 1000 évvel korábbi történelmi feljegyzés is, például a babilóniai krónika, stb. Csak az nem történelem. A világtörténelem az azt jelenti, hogy észreveszem, hogy a dolgok, az események összefüggnek. Azt kezdem vizsgálni, hogy mi miért van. És a proféták arra jöttek rá, Isten kinyilatkoztatásából természetesen, hogy mivel Isten tenyerén vagyunk, ezért nem véletlenül történnek a dolgok. Ezért van az, hogy sorba a környező népeken elmondja az ítéletet. Azt mondja, Ez az ítélet sor, itt azt mondja, csend legyen az én uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor stb. Főurak, királyok, idegen ruhába öltözöttek, stb. Ez az ítélet megy, és a második fejezetben azt mondja, hogy bizony elhagyott lesz Gáza, Askelon, ezek filiszteus városok, Nyugat-Filisztea. És elmondja a filiszteusok földjére, milyen ítélet jön. Aztán Moábról van szó, aztán Ammonról van szó. Azt mondja, hogy Moáb, mint Sodoma, Ammon fiai pedig, mint Gomora, csalános terület lesz. Aztán szó van az etiópokról, nem véletlenül, mert az egyiptomi dinasztiák sorában a Újbirodalom után egy etióp dinasztia uralkodott, ezért az etiópokról beszél. Aztán beszél Asszíriáról végül, és ezt elolvasom. Kinyújtja kezét észak felé, és elpusztítja Asszíriát. Ninivét pusztasággá teszi, kiszikkadt pusztává. Csordákban lepi majd el mindenféle állat, pelikán és bagoly is. Tanyázik az oszlopokon, hangosan rikoltoz az ablakokban. Omladék borítja a küszöböket, leválik a cédrus burkolat, és lesz vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondolta magában, nincs több olyan, mint én, milyen pusztává lesz vadak tanyájává, aki csak arra jár, fölsziszen, és kezével legyít. Ez egy halatlan merész profécia. Gondoljunk el, Asszíria még virágkorában van, Asszíriától az egyiptomiak rettegnek, Asszíria ekkor elfoglalja a deltát, a Nílus deltáját, menekülni kell Egyiptomnak. Egy ilyen profécia. Hiszen Ninivéről az a hír jár, hogy bevehetetlen város. A Tigris könyökébe épült, egy kanyarulatába épült város, amit nem lehet bevenni. Falai óriásiak, kocsik jártak végig a falak tetején, olyan vastagok voltak a falak, nem voltak lőfegyverek. Bár voltak ilyen hajítógépek. De avval se lehetett áthajítani ezeket a falakat. Ninivéről ezt mondani. És utána megint visszatér az ítélet hirdetés Jeruzsálem ellen. És ez nem véletlen ez a visszatérés. Nehogy azt gondolja Jeruzsálem, hogy kérem szépen, hát majd még a nagy Ninivét is megítéli az Isten, és ez egy ilyen ködös álomkép legyen. Ezért hát éljük magunk életét úgy, ahogy felejtsünk el megtérni, hanem azt mondja, jaj, a lázadó, beszennyezett és erőszakos városnak. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Isten elé. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlán, a bírák, mint a pusztai farkasok, egy csontot sem hagynak reggelre, profétái hitványak, csalók, papjai szentségtörők. Önkényesen magyarázzák a törvényt. Ez egy lesújtó kép Jeruzsálemről. Az egész értelmiségről, ugye? Vezérek, katonai hatalom, bírák, jogi hatalom, proféták, lelki hatalom és a papok, az pedig a kultusznak a hatalma. A megoldás, a feloldás, a következő vers. De igazságos közöttük az Úr, és ő nem követel álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Ez egy nagyon izgalmas mondat, nem? Isten újra és újra kisebb, és nagyobb ítéletek egész sorával megmutatta azt, hogy mi a bűn következménye. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Ugye mennyire modern ez a könyv? Krisztus előtt 630. Mintha csak ma szólna. Az ítélet után Viszont következik valami. Megjelenik az üdvösség reménye. Tudnélik, az üdvösség az mindig az ítéleten alapszik. Tehát nem úgy van, hogy van az ítélet, és annak semmi köze az üdvösséghez, és van az üdvösség, vannak kivételezettek, akiket az üdvösség vár, és nem érdekli őket az ítélet, hanem úgy van a Bibliában, hogy az, aki az Isten ítéletére odafigyel, az, aki tud szégyenkezni, az, aki a belső lelkiismeretére hallgat. Az, újszövetségi szóval mondom, aki megtér, annak van reménysége. Akkor majd az ítéletkor, az Úrnapján tisztává teszem a népek ajkát, és ez mit jelent? Megmondja, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül. Őt tisztelik egy akarattal. Etiópia folyamain túlról nekem hoznak áldozatot. Imádóim a szétszórott népek. Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, amelyeket vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevékedni a szent helyemen. De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. És megjelenik a nagy ézsaiási gondolat, a maradék, amiről hallottunk már. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, nem lesz családnyelv szájában, olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Egy gyönyörű ígéret. Ehhez viszont belső változásra van szükség. És ezt a belső változást úgy hívják, hogy megújulás. Ezért a könyv egy ilyen megújulási himnusszal fejeződik be. Úgy van ez a megújulási himnusz, hogy újjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vígagy teljes szívedből Jeruzsálem lánya. Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, erős, és ő megsegít. És így tovább. Olvashatnám az egészen a könyv végéig. Vagyis az ítélet és az üdvösség egy szóval úgy foglalható össze, hogy az Úr napja. És Jeruzsálem előtt, Júda előtt, 21. századi ember előtt ott van a nagy kérdés. Az Úr napja eljön. Jézus azt mondta úgy, mint a tolvaj. Mit jelent ez a nap? Ítélet napja, üdvösség napja. A válasz, az bennünk van. Hogy viszonyulunk testhez álló bálványainkhoz? Hogy viszonyulunk azokhoz, amik talán nem szoborba és nem képbe öltenek testet, csak a szívünkbe formáljuk meg őket? Még mi is kétfelé sántikálunk? Erre a kérdésre az Úr napja előtt kell felelni. Ez ennek a könyvnek a mondani valója. 100 évvel későbbi a következő könyv, Aggeus vagy Haggeus próféta könyve. Hagy mondjam még Sofóniásnál, Sofóniást szoktunk általában mondani régi Károli szerint, de hát a héber olvasat az Zofóniás lenne. Itt is nem Aggeus, hanem Haggeus, tehát ott van egy H betű előtte. Tehát Haggeus próféta könyve tulajdonképpen mi is. Ez egy rövid gyakorlati könyv. És nem más, mint egy párbeszéd Isten és a nép között. És ennek a történeti háttere, ennek a nagy párbeszédnek nem más, pontosan datált is a könyv, majd mondom is mindig a évszámot, hogy az egyes párbeszédi elemek napra mikor hangoztak el. A történeti háttere az, hogy a babiloniai fogságból 538-ban az Újbabiloniai Birodalomnak, vagy a Káldeos Babilonnak az összeomlása után hazatér a nép. Azt gondolnánk, hogy ez egy olyan fogság volt, amiben ugye nyomorban volt a nép, és hanyathomlok rohannak haza, de nem így van. Fogságból csak egy kis töredéke jön vissza a népnek. Úgy 10%-ra becsülik a tudósok. Lehet, hogy annyi sincs. Egy kiégett, tönkretett, elsivatagosodott fővárosában, fővárosa romokba áll, egy ilyen földre érkeznek vissza. És jön velük a próféta. És a népben, a prófétában is ott van az, hogy hát megérte, hát ugye az Új-Babiloniai Birodalom az a lehetőségek Babilonja volt. Ezt mindig el szoktuk felejteni, a fogság az a zsidó nép meggazdagodásának, hogy így mondjam, a karrier kezdete volt a zsidóság számára, hiszen a nemzetközi kereskedelem minden előnyét ekkor kezdték élvezni a zsidók. Ekkor volt az, hogy a zsidó iparosok a nemzetközi kereskedelem vérkeringésébe kerülve hatalmas nagy extra profitra tettek szert. És nem véletlenül, hogy 90% nem akart hazajönni. Elmondták azt, hogy igen, mi hűségesek leszünk az Úrhoz, hazajövők is azt mondják, igen, hűségesek leszünk az Úrhoz, de van ezzel szemben a valóság. És ebben a helyzetben jelenik meg Hageus próféta. Zorobábel vezetésével jön vissza egy kis töredéke a népnek. Talán 50 000 ember, akkor sokat mondunk. Lehet, hogy kevesebb. Nagy nehezen újjáépítik a templomot. Nehémiás könyvéből tudjuk, hogy a falak újjáépítésére már nem volt erő. Ez a templom szegényes. Hol van Salamon gyönyörű temploma? Az Isten tisztelet is megkopott. Mi lesz veled, Izrael? És ebben a nagyon feszült helyzetben hangzik el tulajdonképpen a könyvnek azok a párbeszédei, amiket mondtam, öt üzenet, vagy öt párbeszéd, ami ebben a könyvben található. Az első, rögtön az első fejezet első versétől kezdődik, és elmondja, hogy Dárius uralkodásának második esztendőjében a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus prófét által Zerubábelhez, Sálité fiához, Júdea helytartóhoz, Józsua főpaphoz, Jócádák fiához. Ebből a datálásból pontosan tudjuk, hogy ez 520-ban, augusztus 29-én történt. És ez az első üzenet egy dorgálás. Az Úr megint itt él, dorgál. Ez a dorgálás úgy hangzik el, hogy először azt látjuk, hogy a nép panaszkodik, így. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szól Haggeus prófét által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokba hever. Rögtön kitűnik a visszatért izraeliek természetes önzési ösztöne. Először teremtsünk jólétet, majd az Úr temploma ráér. És megszólal most az Úr megint, így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. aki pénzért dolgozik, mintha Lukas erszénybe rakna a pénzét. Mit akar ez mondani? Lehet, hogy ti emberi erőfeszítéssel eredményeket értek el. De a dolgok mélyén ott van az Isten. Ha az életedből, a gyakorlati életedből kimarad az Isten, hanem az Istennek csak az a dolga, hogy csodálkozzon, hogy te milyen nagyszerű ember vagy, és talicskával tolja az áldást neked, hogy minél gazdagabb legyél, akkor tévedni fogsz. Az Úr áldása nélkül semmi nem ér semmit. És ezért elmondja az okot is. A 7. verstől ezt az okot mondja el végig, egészen a fejezet végéig, a 15. versig. Nem fogom az egészet elolvasni, de így kezdi. Az Úr szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. És akkor jön az ítélet. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam robogva hever, ti meg csak magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg a termését. Paradicsomra szárasság sújtotta a földet, hegyeket, a búzát, a bort, az olajat, mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért dolgozott. És akkor nagyon érdekesen ígérettel folytatja. Ha viszont engedelmesek vagytok, akkor azt mondja, én veletek vagyok, így szól az Úr, és felindította az Úr Zerubábelt, Józsué főpapot, az egész megmaradt nép lelkét, hogy induljanak el az Úr útján, az Úr házának az építésére. Igen ám, de hol van ehhez az anyagi erő? Kezdeti nekibuzdulás után megint jön egy ilyen lehanyatlás. És jön a második üzenet, ami tulajdonképpen ez az ígéret. A második üzenet, ugye, itt van megint a dátum, elmondom, hogy 520. szeptember 4-e, tehát augusztus 29-e és szeptember 4-e között csak néhány nap, 5 nap telik el. Az 5 nap elegendő volt, hogy megint lehanyatoljon a nép, és azt mondja, hát nem érdemes, hát igen, nagyon szép lenne, tudod, Uram, mi nagyon akarjuk, de hát tehetetlenek vagyunk. És akkor az Úr bemutatja az új templom dicsőségét. A 7. hónap 24. napján így szól az Úr igéje Haggeus proféta által. Beszélj Zerubábellel. Júda helytartójával, Józseával, a főpappal, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségben? És milyennek látjátok most? Ez egy nagyon jó költői kérdés. Megint, ugye, most egy kicsit később, október 19-én vagyunk még 520-ban. És előállnak az emberek, és elmondják, igen, mi láttuk, ez dicsőséges volt, gyönyörű volt, fényes volt, ragyogó volt, világcsoda volt. És most Zerubábelhez fordul az Úr. Azért most légy bátor, Zerubábel, és így szól az Úr, légy bátor, te is Józsua a főpap, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem néktek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem közöttetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet, megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz egy későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Isten nagyon érdekesen dolgozik. Ez először ráutal arra, hogy mit kell tenni. Bátorít. Aztán a bátorításból ígéret lesz. És az Isten ígérete, és ezt meg kell tanulni mindenkinek, az Ószövetség idején ez épp úgy igaz volt, mint az Újszövetség idején, az a tulajdonsága, hogy ez az ígéret nem emberektől származó ígéret, ezért sohasem vész el. Ez az ígéret megvalósul. Csak hogy ehhez az ígérethez hitre van szükség. A hit, az tulajdonképpen nem más, mint az a bizalom, amivel belekapaszkodok az Isten ígéretébe. Nem az a hit, hogy én elhiszem XYZ tanítását a Bibliának, nem. Az legfeljebb a hitnek a kerítése, vagy a hitnek a pici kis része. Az igazi hit az az, hogy ebbe az ígéretbe belekapaszkodom. És így kellett indulni. És erre jön a következő, a negyedik nagy párbeszéd az Úr és a népe között a prófétán keresztül. Úgy kezdődik ez a második fejezet 10. versében, hogy Dárius uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én, ez még mindig 520-ban van, de december 18-án, szól az Úr Haggeushoz, és ezt mondja a seregek ura. Kérj útbaigazítást a papokról, erre nézve. Ha valaki szentelt hús visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? Papuk így válaszolnak, nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan az ember, és minden, ami hozzáér ehhez, tisztátalanná válnak-e? Papuk így válaszoltak, tisztátalanná. Haggeus erre így felelt. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Nagyon megdöbbentő dolog. A nép azt hitte eddig, hogy ő most ugye neki szánta magát, hogy ezt a kis vacak templomot felépítjük, úgyis megígérte az Úr, majd ott lesz sok kincs, biztos majd az Úr segít, na azért immel-ámmal fogjunk hozzá. Az Úr azt mondja, hogy nem akármilyen munka kell nekem. Ha ti a szertartásokban betartjátok azt, hogy mi a tisztátalan, ha holttestet érint, ha húshoz ér, a kenyéráldozat, stb. Mózes könyvében olvasható, Mózes harmadik könyvében mindegyik. Akkor nem gondoltok magatokra? Nem gondoljátok azt, hogy ez az ahogy lesz, úgy lesz, majd csak lesz valahogy, ez nem vezet célhoz? És így folytatja. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történik, történt a múltban. Mindmáig mióta elkezdtétek a követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament a gabonához, amelytől 20 vékát vár, csak 10 lett. És valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket asszállyal, gabonarosdával és jégeső vertel mindazt, amiért munkálkodtatok. De ez sem térített titeket hozzám. És ez egy nagyon érdekes. Azt mondja, követ kőre raktok, elkezdtétek az építkezést. Épül a templom. Mondhatna az ember, na most mit akar az Isten? Hát épül a templom. Azt mondja az Úr, nem vettétek észre, hogy nem tért egyik se hozzám? Nem rendeztétek el velem a személyes viszonyotokat? Ezért gondoljátok meg hát, mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy leraktátok az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg, van-e még gabona a magtárban? és még a szőlő, a füge, a gránátalma és az olaj sem hozott termést. Ettől a naptól, amikor ezt elrendezitek, áldást adok. Isten áldásának nem az ember szüksége az alapja. Az ember szükségének Isten az alapja. Az ember szüksége az oda vezeti az embert az Istenhez. Az Istennel kell belülről elrendezni az életemet ahhoz, hogy én ember legyek igazán. És ezért jön az ötödik, utolsó profétai kinyilatkoztatás, amelyik pár nappal később, sőt, ugyanazon a napon, mint az első hangzott, ez a december 18-a, 520, így szól az Úr igéje Haggeushoz másodszor is, a hónap 24. napján, tehát másodszor is még ugyanazon a napon szól, és figyeljük meg, egy gyönyörű szép ígéret ez. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának. Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyának erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt. Elhullanak a lovak a lovasokkal együtt. Emberek egymás kardja által esnek el, így szól a seregek ura. Azon a napon kezembe veszlek téged, Zerubábel. Én szolgám, így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Ha valaki rálép az Isten útjára, ha valaki belsőleg azonosul azzal az isteni tervvel, ami a megváltás terve, azzal az isteni tervvel, ami a templomot építi, és itt gondoljunk az újszövetségi templomra, hogy a mi belső életünk, testünk, az az Isten temploma. Ha valaki belsőleg összhangba jut az Istennel, akkor az az ember biztosan célba ér. A fogság után felépült a templom. Nehémiás kellett hozzá, hogy felépüljenek a város falai. Ez a templom tovább újult Heródes alatt. Jézus idejében megint pompázatos épület lett, világcsoda. Mai napig a romjai csodájuk. De ez a templom nem oldott meg semmit. A templom csak ház. Jézus erről a templomról mondta, hogy kőkövön nem marad. Miért? Mert a Jézus korabeli zsidóság is elfelejtette azt, amit Haggeus proféta mondott. A templom az belülről épül, a szívünkben épül. Az Istenhez való viszonyunkban épül. És ha ez az Istenhez való viszonyunk tönkre megy, úgy megy tönkre, hogy formálisan még megvan minden. Formálisan még Isten tisztelők vagyunk. Formálisan még a kegyesség látszatát megőrizzük. De bennünk nem történik már semmi. Bennünket csak a szokások abroncsai tartanak össze. Akkor hiába a ház. Mert Isten még az ő templomához sem köthető hozzá. Isten szuverén Úr. És ez a szuverén Úr velünk akar szövetségre lépni. És ma az a nagy kérdés, hogy ennek a két ószövetségi könyvnek a tanítása alapján ez a szövetség hogy áll bennünk? Késői utódokba. Hogy áll bennünk? Mert az Úr napja eljön, hogy az előző könyv tanította. És a templomnak fel kell épülni, ahogy ez a könyv tanította. De a templom bennünk épül. Adja Isten, hogy ennek a két régi könyvnek a tanítása alapján tényleg épüljön bennünk a templom. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Mondanék ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. János evangélium, a 20. fejezet, 29. verse. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Római levél 4. fejezet, 6-tól 9. versig. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Római levél 14. fejezet 22. verse. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. János evangéliuma 13. fejezet 17. vers. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Titushoz írt levél 2. fejezet 13. verse.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nem szabad belefáradni. Keresni kell az embereket. A világ másik felén egészen más léptékben mérik a gyülekezethez tartozás útjait. Van, aki órákat, mások több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy magyarul imádkozhassanak, hallgathassák az igét, és újra megélhessék a közösség otthonosságát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke Melbourneben és Sydneyben szolgált az ausztráliai magyar reformátusok között. Hazatérésekor elmondta, milyen sorsok, találkozások és lelki felismerések formálták az útját, és miért lett számára különösen hangsúlyos üzenetté. Keresni kell az embereket, mert minden református fontos. Ausztráliában egészen más léptékekkel találkozik az ember. Ott magyar reformátusok sok száz mérföldet, olykor több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy együtt lehessenek az Isten tiszteleten. Egy gyülekezeti alkalmon, egy közösségi ünnepen. Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet képviselői jelen voltak. Ez jól mutatja, milyen óriási távolságokat vállalnak azért, hogy magyarul imádkozhassanak, közösségben lehessenek, és hallhassák az igét. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás Isten tisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek Isten tisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt, a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Szeretett híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, vagyis szeretetthid.hu. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önismeret. Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától, és térjen meg Istenhez. Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát. Pascal.

Nézzük át a mai napodat. A tanárod megsimogatja a fejedet és közli, hogy remek történelem dolgozatot írtál, szerinte okosabb vagy az osztálytársaidnál. Viszont a barátod folyton azzal nyaggat, hogy együtt kellene lógnotok az órákról. A barátnőd a hajadban turkál. A szüleid figyelmeztetnek, hogy legyél óvatos vele, de a lány kérlel, hogy találkozzatok az órák után. Édesanyád szorosan átölel, és azt mondja, hogy a szomszéd gyerekkel nem miattad vesztetek össze, mivel te sosem tennél rosszat. Édesapád kérdőre von a matematikából kapott ötösért. Amikor annyi idős volt, mint te, sokkal jobb jegyei voltak, állítja. Az edződ hozzád vág egy baseball sapkát, ami bár a kezed irányába repült, mégsem tudtad kifogni. Valaki bekapcsolja a televíziót. Szép ábrázatú lányok és fiúk röplabdáznak a tengerparton, majd kisvártatva szünetet tartanak, hogy megigyanak egy hideg sört. Túl fárasztó ez a zaj. A padlóra rogysz.

Ki az, akiben megbízhatsz? Aki mindig csak az igazat fogja mondani neked. Nem dughatod be a füled, hogy ne halld a rengeteg zajt magad körül. A család, az iskola, a barátok, a média, a serdülőkorban lévő tested és agyad zaját, melyek a minden napjaidat megpróbálják irányítani. Körül vagy véve. Lehet, hogy már összerogytál a zavarodottságtól. Melyik hangnak kell hinned? Honnan tudhatod, hogy melyik mondja az igazságot, és melyik hazudik? Kire hallgathatsz?

0: A legkönnyebb útnak az tűnne, ha feladnád a küzdelmet, és a leghangosabbra hallgatsz. De van más út is. Isten szeretne felemelni. Bele akar nézni a szemedbe, és az igazságot akarja mondani neked. Jézus meghív, hogy hallgass az ő szavára, és kövesd őt. Megígéri, hogy segít megkülönböztetned a számos hang között az igazságot a hamisságtól, a jót a rossztól, a természetest a mű dolgoktól. Isten hangja nem a leghangosabb, mivel túlságosan tisztel téged ahhoz, hogy felemelje a hangját. Hallgasd őt. Szavai meg fogják változtatni az életedet.
1: Közreműködött Balázs László.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió cigány műsora jelentkezik. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunk mottója írva található a Bibliában az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháv, keodelcsi alozárel más kárle manusá, baboldinesi, skupoj leske szakonó populáreszkó sávó, kondarán lesáj a sácsi pekerel.

Szeretettel köszöntöm kedves rádió hallgatóimat, és a mai napon a Máté Evangélium 14. rész 22. versétől olvasom Isten igéjét, ami így hangzik. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványit, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik északi őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettettek, azt mondták, hogy kísértét, és ilyetükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólított őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta nekik: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóban, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és azt mondták: valóban Isten fia vagy. Kedves hallgatóim! A Biblia olvasó testvérek bizonyosan jól ismerik ezt a történetet, sok prédikációt hallottak róla, én is magam többször szolgáltam ebből az igéből, de hogy szoktuk ezt mondani, mi prédikátorok, Isten igéje ez kimeríthetetlen. Mindig van benne valami új, valami édes, valami erő, valami új. És adja az Isten, hogy akik hallgatják ezt az igét a mai napon, valami újat tudjanak nyerni ebből a ige szakaszból. Ez a történet akkor történik, amikor Jézus megvendégeli az 5000 embert, nagy munka volt, nagy szolgálat volt, a tanítványok szétosztották a kenyereket, utána össze kellett szedni a megmaradt ételeket, több mint 5000 embert meg kellett etetni. És Jézus látta az ő tanítványit, és parancsolt nekik, hogy hagyják abba a munkát, befejezték, menjenek át a túlsó partra, menjenek pihenni, hagyják ott a sokaságot. Kedves szolgáló testvéreim, akik szolgáltok az Úr Jézus Krisztus munkájában, bizony van, amikor parancsol az Úr nekünk, hogy menjetek, hagyjátok ott a szolgálatot, pihenjetek, hagyjátok. És Jézus magára maradott az 5000 emberrel, és az 5000 embert egyedül bocsátja el, nem kéri a segítséget a szolgáitól, hanem ő maga küld el az 5000 embert, és az ő tanítványait meg pihenni. Testvéreim, szükségünk van néha arra, hogy ne csak a szolgálatban legyünk, hanem tudjunk engedelmeskedni Jézusnak akkor is, mikor parancsol nekünk, hogy menjünk el a szolgálati területről. De folytatva az igét, beszállnak a tanítványok a hajóban, engedelmeskednek, és amikor Isten akaratában vannak, azt olvassuk az igében, jön a sötétség és jön a vihar. Igen, amikor benne vagyunk Isten szolgálatában, testvéreim, Isten akaratában, akkor előfordul, hogy jönnek viharok. És ugye most ez a vihar, ez az élet tengerén zajlik a mindennapjainkban. Amikor olyan erősen támad ránk az anyagi nehézség, a házastársi problémák, a gyermeknevelés, ezek mind viharok. Amikor munkanélküliséggel szenvedünk, ezek viharok, és a keresztény ember életében is jönnek ezek a viharok. De olyan jó tudni, hogy ez a 12 tanítvány tudta, meg volt győződve, hogy Jézus parancsában járnak. És ezzel szemben tudtak állni a viharral, bár megijedtek, féltek, féltették az életüket, aggodalmaskodtak. Én azt gondolom, testvéreim, magunkra ismerünk. Az Úr gyermekei vagyunk, de mégis mikor jönnek a viharak az életben, tudunk félni, megijedni, kiabálni. És olyan jó látni az igében, hogy Jézus odajön a vizen át, a hajóhoz, az életünk hajójához. Olyan jó látni, hogy Jézus a vizen jár, nem a vízben megy, a vízen jár. Az élet tengerének a problémái fölött jár az Úr. Ő nem süllyed bele, őt nem érinti ez, ő fölötte jár. Olyan jó látni, hogy Jézus nem süllyed bele a vízbe, úgy, mint egy ember, mert ő Isten volt.
Neki van hatalma, itt nem csak arról van szó a fizikai értelemben, hogy Jézus a vizen járt, és ez a csoda. A másik csoda az, hogy ő Isten volt, és nem süllyed bele az élet problémáiba. Nem süllyed bele a villanyszámlákba, hogy mit tegyünk. Nem süllyed bele a hétköznapi dolgokba, ő fölötte járt. És amikor látja az ő tanítványainak a veszedelmét, kiabálását, mikor negyedik őrváltás van, ez azt jelenti a Bibliában a legsötétebb pillanat, Jézus oda megy az ő tanítványaihoz, és az igében látjuk, a tanítványok nem ismerik meg. Kedves testvérem, kedves rádióhallgató, hányszor voltál úgy, amikor nagy problémád volt, ott volt közel Jézus, és nem vetted észre. Csak a problémára figyeltél. El volt szűkülve a látásod a problémától, be volt borulva az elméd a megoldatlan helyzet miatt, és közben Jézus ott van. Tanítványok se ismerték meg. Azt mondták, kísértet. De jó látni az igéből, hogy olvassuk, Jézus megszólal. És amikor Jézus megszólal, áttörő a sötétet. Mikor Jézus megszólal, hozzánk szól, akkor beleszól az értelmünkbe, a szívünkbe, a bensőnkbe, és azt mondja nekünk, hogy bízzatok, én vagyok. Jézus a legsötétebb órába odajön hozzánk, és bemutatkozik, hogy én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok, akinek van hatalma az élet tengerén járni, és fölötte járok. Én vagyok az, bízzatok, ne féljetek, nem lehet bajatok, mert közel vagyok hozzátok. És olvassuk az igében, hogy Péter, aki tudjuk jól, hogy egy vezető típus volt, odaszól Jézushoz, hogy ha te vagy Uram, akkor parancsold meg, hogy hagyj menjek oda hozzád. Igen, Péter előjár abban a buzgosságban, hogy ő bízik Istenbe. Mert ha Jézus az a mester, akit ő már évek óta szolgál, akkor a lehetetlent is meg tudom csinálni. Péter ezt tanulta meg az 3 év szolgálat alatt, amikor az Úr mellett volt. Ő ezt megtanulta, hogy a halott, ha halott, az nem probléma, Lázárt kihozta a sírból. Ha valaki beteg, halálos beteg, az ott meggyógyul. Péter megtanulta, ha 5000 ember éhes, akkor 5000 embert meg tud etetni. És ez a történet pont egy ilyen nagy csoda után van. Azt mondja Péter, hogy hagyj menjek oda, ha te vagy, mert ha te vagy a Jézus, akkor tudok a vizen járni, akkor olyan leszek, mint te. Igen, ezt tanítja nekünk a Szentírás és a mi Urunk is, hogy olyanok legyetek, mint én. Ha az Úrban vagyunk, ha az Úr parancsában élünk, akkor mi is tudunk a vizen járni. Az élet gondjai fölött tudunk járni. És adja meg az Úr a kedves hallgatóimnak, hogy tudjunk ilyen bizalommal lenni, ahogy Péter volt. Még bár van benne egy kérdés, hogy ha te vagy, mert nem volt benne teljesen biztos, de a szívében tudta, ha Jézus az, akkor segíteni fog, és meg tudom tenni ezt a csodát. Amikor levesszük a szemünket Krisztusról, az ő parancsolatáról, az ő igéjéről, az ő szent lelkéről, a vele való közösségről, akkor visszasüllyedünk az életnek a tengerébe. Járhatunk a vizen, mehetünk, és ha levesszük a szemünket, akkor ugyanúgy elsüllyedünk, mint mások. Ezért csoda Istennel élni. Ezért csoda Istennel járni, Isten szolgálni, Isten gyermeként lenni ebben a világban, mert olyan dolgokat élhetünk át, mint akik nem Isten gyermekei. Mi, aki hiszünk, nekünk csodák veszik körbe az életünket. És így ki lehet mondani, csoda, hogy az alkoholista megtér. Csoda, hogy az alkoholista szolgáló lesz. Csoda, hogy egy prostituált anya lesz. Ezek mind csodák. Tanuljunk ebből a példából, testvéreim. Ne legyünk kicsiny hitűek. Tanuljunk, hogy ne legyünk kételkedőek, hanem teljes bizalommal, teljes hittel ragaszkodjunk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztusunkhoz, és járjunk az ő parancsolataiban, és tudjuk azt mondani, Jézus Krisztus valóban az Isten fia.

0: Farkas Mihályné vagyok, békési születésű. Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy milyen volt az életem, még az Isten nem ismertem. Hát, mint cigányoknál szokás, ittam, szórakoztam. Amikor hazamentünk mind a ketten a férjemmel, akkor elkezdtünk verekedni, veszekedni, csúnyán beszélni, nem törődve a gyerekeinkkel, mert már akkor 4 gyermekünk született. És akkor csak a hazugságra neveltem a gyermekeimet, akiknek csak tele voltam, mindig csak a hazugságot. Tömtem a fejeket, hogy ide megyek, oda megyek, de már a gyermekeim se hittek, azt mondták, nem hiszünk, mert hazudol. De hát nem tudtam más tenni, örülhettem, örült a szívem, ha már elmehettem. De egyszer nagybátyám rákos beteg volt, amikor elmentem meglátogatni, és akkor ott volt anyósom, egy magnókazettát végighallgattunk. És akkor annyira megragadott az a kazetta. Annyira átéltem az, hogy Uram, elég volt a szégyenkezésből, elég volt azokból a rossz életből, amit én tettem, és akkor rám szakadtak a bűneim. Amikor az utolsó szót, mikor egyik testvérem szólt az igét, és azt mondta, hogy ha ma halljátok az Istennek a beszédét, ne keményítsitek meg a szíveteket. Mert a ma a miénk, de már holnap nem biztos. És akkor azt mondtam, Uram, ezekben a percekben melletted döntök. És akkor elfogadtam az Urat, és azóta az én életem teljesen megváltozott. Elszakadtam a világi barátaimtól, elszakadtam a kocsmától, és már akkor az Úrra bíztam az én életemet. Annyira megváltozott az életem, hogy le tudtam mondani a dohányzásról, le tudtam a szórakozásról, és akkor már ez mind felesleges volt nékem, nem tudta betölteni a szívemet, csak az Úr. És hálát adok a Jóatyának, hogy megmentett. És így élhetek az Úrba. Azóta gyermekeim is az Urat szolgálják, és ezért hálát adok neki. Az Úr Jézusnak, hogy kiszedett a szennyből és a mocsokból, és egy új életet kaptam az Úrtól, amiben most nagyon boldog vagyok, és nagyon gyönyörködök az Úrba azért, hogy megmentett. És kívánom minden hallgatónak, hogy akik hallják ezt a bizonyságot, hogy fogadják el az Úr Jézus, még nem késő. Mert csak az az ember boldog, aki az Úrban bízik.
1: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Adj hálát nekem a próbák tüzének kellős közepén. Amikor látszólag minden rosszul alakul, keresd a növekedés lehetőségeit. Különösen azokat a területeket keresd meg, ahol el kell engedned dolgokat, és az én hozzáértő kezeimre bíznod a gondjaidat. Rám bízod, hogy levezényeljem életed eseményeit úgy, ahogy én látom jónak, vagy még mindig a saját akaratod szerint próbálod működtetni a dolgokat? Ha még mindig a saját szándékaidat igyekszel véghez vinni, miközben én más irányba vezetlek, a vágyaidat isteníted. Arra figyelj, hogy én mit teszek az életedben. Imádj úgy, hogy szorosan mellettem élsz, és hálát adsz nekem minden körülmények között.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele 5. fejezet, 6., 7. vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 18. vers.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Mai beszélgető társam Újvári Ferenc és felesége Újváriné Szabó Anikó. Egy különleges ünnep kapcsán beszélgetek velük, mégpedig úgy, mint akik nagyon benne vannak a misszióban nagyon-nagyon sok éve, hiszen lelkipásztor házaspárként dolgoznak. Emellett Ferenc a budapesti baptista misszió kerület elnöke, Anikó pedig nagyon-nagyon sok éven keresztül az Európai Baptista Nőszövetségnek volt a vezetője, először tagja, de aztán vezetője is, és hát azért illetlenség lenne kihagyni a sorból férjemet Tibort, hiszen ő is itt van. Magyarul két lelkész házaspár fog beszélgetni egy ünnepről, a mennybe menetel napjáról, és szándékosan hangoztattam azt, hogy ez egy ünnep, mert valahogy olyan hétköznapi lett ez a nap. Van, akik áldozó csütörtöknek nevezik, mások mennybe menetel napjának, és ez tulajdonképpen ki is fejezi a lényeget, hiszen arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus húsvét után 40 nappal felment a mennybe. És hát tudjuk, hogy most ott van. De körülbelül a legtöbb ember, akinek még van ismerete is, az körülbelül ennyi az ismerete, hogy hát fölment az Úr Jézus a mennybe. Gondolkodjunk egy kicsit erről az ünnepről, és talán hasznos lesz, ha elolvassuk először magát a mennybe menetel történetét, mégpedig úgy, ahogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben találjuk. Lukács számol be legrészletesebben erről az eseménysorról.
3: Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelti, pedig nem sokára a Szentlélekkel kereszteltettek meg. Mikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
2: Köszönjük szépen, hát ennyi a történet, legalábbis az, amit az apostolok cselekedeteiből megtudunk. Hát hogyan gondolkodjunk erről az ünnepről?
4: Én úgy gondolom, illetve nem csak gondolom, hanem a látásom a mennybe menetel ünnepéről az, hogy ezután következik minden, ami kereszténység. Mert utána jön pünkösd, elindul maga az eklézsia, a kereszténység az evangélium hirdetésének, a lelkek megnyerésének az útjára ezután indul. Tehát valami olyan dolog történik az Úr Jézus mennybe menetével, ami teljesen új dimenziókba helyezi az emberi életet, a hívő embereknek az életét. Tehát ez az én látásom, hogy Mivel nem értjük ennek a dimenzióit, ezért nem tudjuk hova tenni a mennybe menetel ünnepét. Pedig egy teljesen új kezdet, maga a kereszténység kezdete, én ide datálom az egészet.
5: Én pedig azt mondanám, hogy gondolkodva a mennybe menetelről, ehhez tulajdonképpen még nagyobb hit kell, mint magához a feltámadáshoz. Mert azért a feltámadás után látták a tanítványok az Úr Jézust, sőt, Tamás meg is érinthette őt, meg ott evett velük, várta őket a sült hallal a Genezáretó partján, meg úgy emberré mi voltában egy kicsit úgy visszajött közzéjük. És akkor talán egyértelmű volt számukra, hogy igen, feltámadt, újra itt van, mégiscsak látjuk őt. Viszont itt olyan dolgok történnek, ahogy utalt rá Ferenc is, hogy én úgy mondanám, hogy olyan misztikus dolgok történtek, amivel nem tudunk mit kezdeni. Felment a mennybe. Hát a mennyt magát megfogni, hogy hol van, mi az fizikálisan, képtelenség emberileg. És egy csomó olyan dolog kell ahhoz, hogy ettől kezdve elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus élő valóság itt van közöttünk, bennünk, és munkálkodik. Ehhez valóban az kell, hogy óriási hittel. Tehát ezt az első lépést tegyük meg, hogy elhiszem, mert ezt nem tudom bebizonyítani már tényként magamnak.
3: Nagyon sokat gondolkoztam már azon, hogy egyáltalán maga ez a ceremónia, tehát ez a különös esemény, miért is volt szükséges. És hogyha Anikónak a nyomvonalán visszamegyünk ehhez a sok eseményhez, ugye az a 40 nap az eredeti ígéretben nem szerepelt, vagy legalábbis semmiképpen nem úgy, hogy ez 40 napig fog tartani. Annyit mondott az Úr Jézus a tanítványainak, hogy föl fog támadni, és majd előttük megy Galileába. De a 40 nap az egy folyamatos eseménysor volt, amikor a tanítványok kézzel foghatóan tapasztalták azt, igen, hogy Jézus él. Tehát, hogy ez nem valamiféle fikció, látomás, innen hallottuk, onnan hallottuk. Tehát Pál apostol egy egész hatalmas listát közöl arról a korintusi első levél 15. fejezetébe, és valamikor azt mondja, hogy aztán több mint 120 atyafinak egyszerre. Tehát olyan sok szemtanú van, akik hát együtt biztos nem voltak így révületben, hogy mindenki ugyanazt a halucinatív folyamatot élje át. Tehát ez nagyon fontos volt a tanítványok szempontjából. De azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, hogy ne egy halott, esetleg föltámadt emlék maradjon bennük. Tehát, hogy ők azt lássák, mint amikor valaki vonatra száll, vagy repülőre száll, talán az még jobb.
5: Ott fel is emeltetik.
3: Ott fel is emeltetik. Tehát nekik olyasmit kellett látniuk, hogy itt nem megsemmisülésről van szó, tehát itt nem végső búcsút veszünk olyan értelemben, hogy mindjárt jön egy koszorú, és oda tesszük a sírhelyre, hanem hogy itt kézzel foghatóan egy élő valóság. És erre most nincs mit mondani, hogy volt, mert nem volt, van.
4: Én folytatnám azt, amit elkezdett az én szolgatársam Tibor, hogy a mennybe menetel az tényleg egy nagyon konkrét, kézzel fogható dolog. A tanítványoknak ott kellett lenni, látni, megtapasztalni, mindannyiukat odarendelte a mester, és ezzel teljes a megváltásnak a műve. Mert ahogy konkrétum Jézus Krisztus földre születése, és ott vannak az emberi tanúk, ahogy konkrétum a földi szolgálata, az evangélium meghirdetése, már ott vannak a tanítványok vele, és nagyon sokan ezt hallgatják, ahogy konkrétum Jézus Krisztus megváltó halála a kereszten, ott vannak, és látják emberi tanúk, ahogy konkrétum a föltámadása, mert megjelenik, és találkoznak vele, ahogy Anikó is mondta, a tanítványok, ugyanúgy ott vannak, és a konkrét eseményeknek a tanúi a tanítványok, és ami ezáltal történik, ahogy mondtam, hogy innentől indul el a kereszténység az evangélium hirdetése az útjára. Jézus Krisztus személye többé nem az az egyház számára, bocsánat, hogy ezt mondom, mint akit megismertek egészen kereszthalálig és feltámadásig is, ahogy ezt az előbb hallottuk, hanem a megdicsőült Isten fiúi méltóságának a teljességébe emeltetett Úr, az, aki elindítja őket, veletek vagyok, és akkor a misszió parancs elhangzik az evangéliumban. Tehát innentől kezdve nem csak egy ember életet végigélő és szenvedő, csodálatosan föltámadó valakire néznek, hanem mindezen keresztül a megdicsőült Isten fiára tekintenek, aki teljes hatalmával, ugye itt ez sok mindent elindít, ott van az övével, övé minden hatalom, sokszor eszembe jutott a Krisztus himnusz, hogy elvégezte az Úr a megváltás munkáját, és akkor annak a vége, hogy hát annak okáért Isten is fölmagasztalja őt, és olyan hatalmat, olyan nevet ad neki, hogy minden tér meghajlik előtte, és ott minden létező, anyagi és szellemi létező ura igaz bírája. Tehát innentől tekintünk rá úgy, mint aki tényleg megmutatta és gyakorolja hatalmát, és nem akárkit hirdetnek és követnek a keresztjének, hanem azt az Urat. Ez ma nagyon lényeges, amikor annyi üldözésről, annyi merényletről hallunk keresztjének ellen, hogy nem ez a dolgoknak a vége. Tehát hirtelen csak ennyit.
3: Szabad ide még valamivel bekapcsolódni? Mert amit itt Ferenc elmondott az előbb, ahhoz az is hozzátartozik, hogy úgy tűnik, hogy ez a 40 nap, ami ezt a különleges eseményt megelőzi, olyan szempontból is elképesztően fontos, hogy a tanítványokat folyamatosan hangolja át Jézus egy másfajta közösségre. Mert előtte ugye ők évekig együtt jártak, tehát tudták, hogy ott a földön, ott van az Úr Jézus lábnyoma, az előbb itt ment a látom a sarujának a nyomát. Este látták lefeküdni, látták aludni. Most nem szeretnék szentségtelen dolgokat mondani, de hogyha horkolt, akkor tudták, hogy ő horkol. Most nem tudom, hogy horkolt-e, de szóval látták halat enni, látták beszélgetni, látták fölindulni, sok mindent láttak. Most eljött egy olyan pillanat, amikor megtudták, hogy él, de nem látták aludni. Sőt, az az igazság, hogy azt se tudták, hogy mikor jön.
5: Igen, átérte a földi határokat egyből.
2: De azért sok mindenben bizonyította, hogy ő valóságos. Tehát, abszolút, hogy nem szellem, ezt akarta hangsúlyozni, igen, ezért evett.
3: Igen. De ettől még az egy másfajta közösség volt. Tehát egyszer csak ott volt, ami egy bizonyosság azzal a bizonytalansággal, hogy a két szemem nem mondja meg nekem, hogy most is jelen van, de ettől még a következő percben itt állhat mellettem, itt lehet velem, rám köszönhet, beszélhet velem, tehát egy új helyzetet teremtett az Úr Jézus, hogy szokják meg a tanítványok, amennyiben ezt meg lehet szokni, hogy ő tulajdonképpen egy állandó jelenlevő valóság, miközben nem biztos, hogy a két szemem ezt érzékeli.
2: Én nagyon nagy örömmel hallgatlak benneteket, és egyet is értek, tehát nem vitatkozni akarok, de be kell, hogy lássuk, hogy ezt az egész eseménysort mi a mostani tudásunkkal és ismeretünkkel elemeztük. Egy picit, ha megengednétek, ugorjunk vissza oda, hogy a tanítványok ott vannak, és nem tudják a folytatást. Mert ők azért nem voltak ennyire képben, hogy ezt a kifejezést használjam.
3: Ez a kevés új szövetségük.
2: Kevés, és még a igen, és a folytatásról is elég kevés volt az ismeretük. Tehát ők ott voltak egy örömmel és bizonytalansággal, mert erről beszéltünk, hogy Jézus él, feltámadt, mégse a halál győzött, mégis amit mondott, hogy nekem meg kell halnom, és Jeruzsálembe kell mennem, de harmadik nap, és ez mind-mind igaz, és találkozunk vele. De hogy van a folytatás? Szerintem az elolvasott történetből is Lukács nagyon őszintén beszámol arról, hogy teli volt a kérdésekkel, és nem értették, tehát nekik nem állt össze a kép. Ez az ő hibájuk, vagy értelni kellett volna a dolgokat? Hogy látjátok?
3: Biztos, hogy föl voltak spanolva, ráadásul, hogyha Lukács bevezetését is elolvastuk volna az előbb, abból az derül ki, hogy még olyan, mintha Jézus akarta volna, hogy föl legyenek spanolva, hiszen az van az előző versekben leírva, hogy szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent nekik, és beszélt az Isten országa dolgairól. És a tanítványokban nyilván ott volt az a feszültség, hogy na, Isten országa, akkor ez nyilván a feltámadott Jézussal másfajta történet, mint előtte.
5: meg szerintem itt megjelennek olyan lények, akik ritkán jelentek meg az Úr Jézus idejében. Igazából ott a hát ugye Mária, mikor megtudta, hogy majd babát szül, és az a gyermek, az Isten fia lesz, aztán ott a sírkertben találkoztak angyalokkal, és itt vannak az angyalok, akikkel úgy, ők tudják, hogy valami olyan történik, ami rendhagyó, és valami nagyon különleges.
3: De itt már ez csak a vége,
5: viszont hát igen, ahhoz az eleje, az már amikor elmennek.
3: Az, ami,
5: igen,
3: ami szerintem az a fölspanoltság, ez a mikor csinálja már meg az Isten országát, hát most kéne.
4: Tanítványoknak sokszor kellett várakozni bizonyos dolgok teljesedésére, és ez nem baj, ugyan nem volt könnyű nekik, ha gondolunk arra, hogy ugye a föltámadásnál nem akarták szinte elhinni, de meg kellett, hogy érjen bennük az a bizonyságtétel, meg az a tapasztalat, amit aztán az Úr adott nekik, és itt is van egy ilyen várakozási idő. Tehát Isten úgy formálja az életünket, hogy ad bele várakozási időket. Arra gondoltam még egy másik ószövetségi történetnél, hogy Illés, amikor a profétai szolgálatát leteszi és átadja Elizeusnak, ott is van egy ilyen spanolás, hogy te maradj itt, én megyek tovább, te maradj itt, én megyek tovább, nem, akkor is kitartok melletted, ismerjük a történetet, és a végén hangzik el Illés részéről, hogy na kérj, amit akarsz, és akkor mondja, hogy a benned levő lélek kettős mértékét, tehát ugyanazt a profétai lelket, és van egy érdekes kitétel, amit elmond ott Illés, hogyha látsz engem majd, amikor elragadtatom, akkor teljesül a kérésed. Nagyon érdekes egy kicsit a pünkösnek a fényében, tehát hogy ha megtapasztaljátok, látjátok, hogy az a Krisztus, aki tanított benneteket, veletek járt, aki a kereszten meghalt, aki föltámadt, hogy a megváltás művének a teljessége előttetek legyen, ha látjátok őt elragadtatni, egy kicsit folytatnám az Illési gondolatot, hogy akkor van reményeteket az ígéret teljesedésére. Ez is például egy érdekes. De várni kellett, tehát nem...
2: De mire egyszerűen vártak? Mire vártak?
3: Én visszamennék ahhoz, amit kérdeztél, Anikó, éppen ezért, mert szerintem a tanítványok nem először jönnek csőbe. Bocsánat ezért a furcsa szóért, hiszen gondoljatok csak arra, hogy ott van a virágvasárnap. Előtte is ők, nekik megvoltak az elképzeléseik. Egyébként nem lenne jó őket ezért megrónni, mert szerintem nekünk is általában megvannak az elképzeléseink, és pont ezekben a napokban Európa mindenféle válságánál szerintem eléggé gyorsan tudunk mindenféle válaszokat mondani, hogy szerintünk mit kellene tenni. És hogyha nekünk vannak ilyen ötleteink, hogy szerintünk mit kellene tenni, akkor nem lehet számon kérni a tanítványokat se, hogy szerintük mit lehetne tenni, vagy mit kellene tenni.
2: Bocsánat, én nem csak Európát hozom példának, hanem minden egyháznak van úgynevezett missziós stratégiája, meg a gyülekezeteknek missziós látása, meg sőt, ezt még biztatjuk is, hogy kell lenni, mert hát akkor lesz. Hát hova fogunk eljutni, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni? Tehát lehet, hogy itt a tanítványoknak is úgymond volt egy missziós stratégiája?
3: Persze, sőt, akkor ezt fokozhatjuk, nemzeti missziós stratégiájuk volt.
5: Abszolút, ez a te országod. Mikor jön már az az ország? Hát ez volt a nagy csalódás, hogy nem azt az országot építette meg, megvette át a hatalmat, meg jelent meg, mint egy király, hanem egyszerűen ment a keresztre. Hát mekkora csalódás volt ez.
3: Már virágvasárnap is ezért hallgatott el a tömeg, mert igen, hát Antónia erőd az, ami lesz? Hát ne tréfáljunk, már nem a templomba kell rendet csinálni, igen, hanem hát itt vannak a rómaiak a nyakunkon. Igen. És én azt hiszem, hogy a tanítványok valószínűleg úgy érezték, hogy aha, virágvasárnap elnapolták ezt a kérdést. Na de hát egy emberfia Jézus, akiről kézzelfoghatóan lehet látni, hogy az én emberno, egy föltámadt Jézussal nem vethető össze. Tehát, hogyha most fogja ő átvenni az uram, oda megy és azt mondja Pilátusnak, hogy na hát figyelj, mit is csináltunk? Valószínűleg Pilátus ott hal meg azonnal csak a látványtól. Hát bemegy a főpapokhoz, és azt mondja, hogy hát akkor itt azt hiszem itt az vagyok, időtök lejárt, mert hogy itt vagyok. Tehát bocsánat, most engedem szabadon engedni a fantáziámat, de hát a tanítványokban ezek a dolgok abszolút kézzelfoghatóan működtek. Tehát bennük egy ilyen óriási
1: feszültség van, hogy na, hát nem most fogod a te országodat elhozni, hát ennél jobb idő nincs is.
5: Maga az, hogy Isten országa, tehát hogy ez a fogalom mit jelentett nekik? Mert mi most már könnyen beszélünk
2: erről. Igen, ez egy
5: erről.
2: Jó kérdés, ez egy jó kérdés.
5: Mit értettek ez alatt?
4: Szerintem nem tudtak túllépni a tanítványok azon, amit említett Tibor testvérem, hogy hát helyreállítani az országot, és akkor a saját földi országukra gondoltak, és ha már egyszer ez nem adatott meg a Krisztus kereszthaláláig, de föltámadt, itt van, akkor most legalább annál nagyobb dicsőséggel legyen ő a király, és egy földi országot adjon, ahol ők lesznek valakik, de nem ez történik.
1: Na, ezt az, ahol ők lesznek valakit, azért szerintem nem kéne kihagyni belőle.
2: Igen, szerintem ők mindenképpen úgymond az Izrael Isten népének a helyreállításában gondolkodtak. Nekik nem volt új szövetségük. Tehát nem tudtak mit mondani, hiszen az ő elképzelésükben Izrael volt Isten népe, és maga az elképzelés igaz, tehát ők ezt nem csak nemzeti nacionalizmus volt, hanem valóban Isten kiválasztott népe volt. Csak hát ugye tudjuk, hogy Isten új kezdetet adott, mert nem voltak méltóak az elhívásukhoz. De ők még szerintem is itt mindig a saját nemzetükben gondolkodnak, hiszen az Úr Jézus kitágítja a látókörüket, mert azt mondja, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, na hát ez már nem annyira, mert ez ugye a megvetett nép, de a föld végső határáig itt dimenzióváltás van.
1: Ne haragudj, de hadd javasoljam, hogy lépjünk egy kicsit még vissza, mert a dimenzióváltás nagyon fontos, de amikor az Úr Jézus a tanítványok álmaival néz szembe, bocsánat, akkor nem kezdi tutújgatni ezeket az álmokat. Tehát nem mondja azt, hogy gyerekek, ennek az ideje is majd nem sokára eljön, persze teljesen az a királyi széket már fényezik nektek, azokat, amiket én ígértem valamikor, hogy majd ti is uralkodni fogtok, meg ítélni fogtok, meg egyebek, hanem itt az Úr Jézus ebben az éles helyzetben nagyon meredeken fogalmaz. Azt mondja, nem a ti dolgotok. Pont. Nem a ti dolgotok. Ez szerintem annyira nem vevő rá a ma emberek különösen. Én nem hiszem, hogy nekik olyan jól esett volna, de a ma emberek különösen nem vevő arra, hogy valamire azt mondják neki, hogy nem az én dolgom. Mert a kezembe akarom tudni ezt a dolgot.
5: Hát eleve a szofisztikált Európában, hát hogy én nem érthetek meg dolgokat, meg nem lehetek a tudás birtokában, és engem nem informálnak elég jól a médián keresztül. Tehát egy csomó ilyen kérdés előjön bennünk, hogy mi a mi dolgunk, és mit kell nekünk tenni, és
2: hát
5: hogyan érteni.
2: Kommunikációban is ez nem egy udvarias formula, ha őszinték vagyunk.
5: Igen, ha már valakinek ezt mondod, akkor az már egy kicsit olyan sértő.
4: Az, ami elhangzott, hogy hát a tanítványok is legyenek valakik, ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy szeretnénk valakik lenni az életben, valami nyomot hagyni magunk után, valahol másodikak, de ha lehet elsők lenni, megmondani, mit kell csinálni, fölépíteni a stratégiát, és megvalósítani az álmainkat, nemes dolgokért is, mint kereszténység, meg egyház. Ez bennünk van, a tanítványokban is benne volt, de az Úr szembesíti őket, hogy azért nem ti vagytok az örökkévaló Isten. Ez egy nagyon nyers gondolat az én részemről. Mennybe menetel éppen ezt üzeni, hogy Krisztusnak az Isten fiúi méltóságát, minden hatalom neki adatott, ezzel úgy szembe találkoznak a tanítványok, és ami innentől következik, az nem az, hogy majd mi akkor odaülünk az első helyre, hanem éppen az, hogy meghajolunk ezelőtt a Krisztus előtt, és szolgálunk neki, amíg van életünk, meg leheletünk, és megalázzuk magunkat előtte. Ez egy teljesen új dolog.
1: Azért engedd meg, hogy a saját mondani valótól megvédjelek téged, mert hogy azt mondtad, hogy hát ez egy olyan nehéz dolog, meg hogy nem szívesen hallgatjuk, de ez amellett gondolj csak bele, hát nyilván belegondolsz te is, meg mindnyájan belegondolhatunk. Itt nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, mert gyerekek vagytok, hanem azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, mert ez a mindenható Istennek, az Atyának a kizárólagos hatalmában van, és ebből adódik, hogy ez nem rátok tartozik. Illetve hát ez nem földi dimenzió. Tehát ez nem egy földi embernek az aspektusához tartozik, mert majd mindjárt jön az ellenben, hogy ellenben van valami más. És lehet, hogy túlságosan sok energiánk elmegy olyan dolgokra, amihez közünk nincs, nem a mi dolgunk, és semmi energiánk nem fog maradni az ellenbenre, hogy ami viszont a mi dolgunk lenne, azt megcsináljuk, de nem akarok a dolgok elébe vágni, csak én azt hiszem, hogy ezt érdemes végig gondolni, hogy amikor azt mondja Isten valamire, hogy ez nem az én dolgom, azt nem azért mondja, mert barackot akar nyomni a mennyből a fejemre, hanem azért, mert nem marad erőm arra, ami viszont az enyém lenne.
2: Itt most egy picit abba kell hagynunk a beszélgetést. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívak vagyunk. A zene után folytatjuk. A mennybe menetelről beszélgetek Újvári Ferenccel, feleségével, Anikóval, és hát itt van Tibor is. Maradjanak velünk a folytatásra, ha megtehetik.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250. Konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg, szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői és kommunikációs szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. Az évek alatt egyre több kapcsolat formálódik. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő krízis kommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-e és augusztus 8-a között lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Az időjárásról változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van Tibor. A beszélgetésben Újvári Ferenc, aki ugyancsak lelkipásztor és a Baptista Egyház budapesti missziókerületének a vezetője, és hát felesége Anikó is. Annyit elárulok a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, és szeretünk beszélgetni, mint magánemberek is, de szeretünk Isten igéjéről is beszélgetni, hiszen mindketten lelkipásztor házas párként élünk és szolgálunk sok évtizede. Ott fejeztük be az előző részben a beszélgetést, hogy érthették-e a tanítványok ezt az egész eseménysort, és hogy jogos volt-e a részükről az, hogy ők mást vártak, mert ők Izrael földi országának a rehabilitációját várták, hogy végre hát állítsa már Jézus helyre azt a királyságot, ami Dávid és Salamon korában olyan dicsőséges volt, de hát hol van már az a régi dicsőség, már jócskán a romjai vannak csak, hiszen ott van a római iga a nyakukon. Arról is beszéltünk, hogy már virágvasárnapkor is ezt a királyi uralom helyreállítását remélték, és úgy tűnik, hogy ez a váradalmuk nem szűnt meg. Bennem még ott volt az a gondolat is, hogy úgy gondolhatták a feltámadás után, hogy hát persze erről beszélt Bemerítő János is, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát igen, még meg kellett történnie a Golgotának, erről beszélt Ézsaiás próféta is, meg hát mások is, de hát

0: Én azt gondolom, hogy persze, hogy érthető, ez, hogy mindig tudunk magyarázatot adni. Ha a tanítványok szempontjából nézem, de gondoljatok csak arra, amikor Emmausba megy két tanítvány a feltámadás után, és melléjük csatlakozik Jézus, de nem ismerik föl. És akkor az a két tanítvány ebben a pőre leplezetlenségében, hogy azt hiszi, hogy idegennek beszél, és nem tudja, hogy Jézusnak, azt meri mondani, hogy az asszonyok arról fecsegnek, hogy föltámad, de hát ki hiszi ezt el? Tehát ez az üzenet lényege, hogy ne tréfáljunk már hát ilyesmit.
1: Asszonybeszéd.
0: Hát asszonybeszéd, igen. És ezt úgy tulajdonképpen úgy gondolják, hogy majd ezzel a beszélgetőtárs is egyet fog érteni. És hogyha emlékeztek, hogy Jézus kifakad magából, a feltámadt Jézus, és azt mondja, hogy meddig lesz még a ti szívetek rest arra, hogy megértsétek az Isten igéjét, és ráadásul nem is így kezdi, hanem azt mondja nekik, hogy ó, ti balgák. Tehát nagyon föl van Jézus háborodva, és azt akarja, hogy ők meg érezzék, hogy ez így nagyon nincs rendben. Tehát az mindig érthető, mi mást képzelünk, mint amit Isten mond, csak úgy tűnik, mintha azt akarná Jézus, hogy hát mi az ige oldaláról nézzük, meg a kijelentett ige, tehát a proféciák oldaláról, meg az általa elmondott dolgok oldaláról, innen már egy kicsit nehezebb.
1: De nem ugyanezzel kínlódunk nap, mint nap mi is. Hát mond valamit Isten, mert olvasom az igéjét, mint jó keresztény, bibliaolvasó ember, és megyek a saját fejem után, megyek a saját utamon, aztán néha szembesülnöm kell vele, hogy azt mondja nekem, hogy ó, de balga vagy. Mit csinálsz? Miért? Tehát, hogy a mi elképzeléseinket annyira erősen az imádságainkban is, hát szajkozzuk, mondjuk, és így néha sokkot kapunk, hogy nem úgy teljesíti Isten, ahogy mi kérjük. Aztán milyen hálásak leszünk, amikor kinyílik a szemünk, és meglátjuk, hogy ó, hát az a jó, amit ő tett. De hogy ezt a, amit említett Ferenc, az alázat szó, én ebben úgy megakadtam már egy kicsit, korábban jött ez elő a beszélgetésben, mennyire nehéz nekünk Isten felé ezt gyakorolni. Mert ehhez az kell, hogy nem az én akaratom dübörög bennem, hanem elhiszem, hogy van valaki fölöttem, aki jól ismeri az életemet, és szeret, és azért akar valamit velem.
2: Isten üdvözítő evangéliumának a menetrendje nem változott, csak mi emberek elértünk bizonyos határokhoz, és onnan nem tudtunk tovább lépni. Ha valamiért úgy az örökkivaló ki nem billentene bennünket abból a kátyúból, amiben beleesünk, ez megtörtént úgy többször, tehát a tanítványokon látjuk, hogy nekünk vannak ilyen emberi határaink a legjobb szándékkal, a legkomolyabb hívő élettel együtt. Ők ugye először abban gondolkodtak, hogy az övéki a Mesiás, aztán abban gondolkodtak, hogy hát mégiscsak úgymond Izraelnek adatott a Mesiás, és aztán a földi ország helyreállítás. Ezek mind kátyúk voltak, és úgymond át kellett lendítse az Úr őket ezen, hogy ahogy a misszió parancs is elhangzik a mennybe menetelnél, az a föld végső határáig jusson. Tehát ezt jól követhetjük a korai kereszténységnek az indulásában is, hogy először ők Jeruzsálemből ki nem mozdultak volna, ha nincs üldözés, de kénytelenek voltak. Aztán Júdeából, mert mégiscsak az volt ugye az autentikus földje annak, ahol az Isten ószövetségi népe van, de az üldöztetés nem hagyta őket, vagy mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább Istennek a tervében az volt, és ő fölhasználta erre. Aztán elindultak, jó, menjünk kifelé, de nem menjünk csak úgymond a saját népünkhöz, és azon túl nem léptek volna, ha nincs egy Pál apostol, akinek meg a szívében nem ülteti bele az Úr, hogy az evangélium nem csak egy népi, egy nemzeté, hanem tényleg minden népnek hirdetni kell, és emlékezünk a Szentírásra, hogy beszámol erről, hogy nagyon komoly feszültség meg vita volt arról, hogy most akkor a pogányok lehetnek, nem lehetnek, Krisztus követői, Péternek a helyzete, amikor együtt teszik, aztán nem eszik együtt, a pogányokból lett kereszténysége.
3: Cornélius esete
2: igen,
3: is.
2: Igen, emberi határaink vannak, tudomásul kell venni, hogy nem tudunk azon átlépni, de az evangélium sokkal több, mint amit mi emberi ésszel, meg képességekkel, meg határokkal gondolunk, és Istennek van hatalma, mert ő, amit eltervezett, azt be is teljesíti, van hatalma arra, hogy segítsen átbillenni bennünket azokon, ahol mi nem bírunk előrelépni.
3: Ha már felvetetted ezt a kátyú kérdést, akkor egy picit menjünk oda-vissza. Törvényszerű volt, hogy ezekbe meg kell akadniuk, vagy hát ugyanaz, amit Tibor itt említette az Emmauszi tanítványoknál, hogy

0: az Úr Jézus megfeddi őket, hogy hát mennyire rest a szívük az írások megértésére. Megérthették volna az írásokból Isten tervét, vagy nekünk már könnyű, és mi könnyen vagyunk okosak?
1: Hát az igazság, hogy szerintem nekünk már könnyű, de ettől még az Úr Jézus őket nem mentette föl, tehát mi utólag sem mondhatunk fölmentést, ha az Úr Jézus nem mentette föl őket. De én magunkon gondolkoztam közben ezzel a kátyúval, mert azt hiszem, hogy az az alapvető probléma, azt nem hiszem, hogy nálatok is, csak nálam. De az az alapvető probléma, hogy bizonyos esetekben olyan, mintha azt mondanám, hogy aha, most már értem. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, amikor értem, vagy legalábbis érteni vélem a dolgokat, csak onnantól kezdve építőanyagnak használom Isten igéjét, meg minthogyha az egész, beleértve még a jóatyát is, az én kezembe került építő valami lenne, amitből összerakom a kis magam puzzle-jét, és azt mondom, hogy ja, akkor most már én kirakom, pedig ez fordítva van.
2: És már megint én vagyok az én.
1: Igen, ez a probléma. És ez most is előfordulhat. Abszolút. Ja, én kaptam egy igét. Akkor most már tudom, innen most már nem kell Isten, hát én, most már van egy útmutatás, valamit megvilágítottak az úton, innen majd én elintézem magamtól. És valószínűleg ez a kátyú állapot, ez. Tehát, hogy innentől kezdve már nem kell. És persze, hogy kegyelmi arcpirítások jönnek néha az úrtól, hogy állj. Hát erről volt szó? Nem erről volt szó. Vagy erről beszéltem én veled. Ez van az én akaratomban. Tehát a Krisztus követés az attól szép, mert lehet Krisztus után menni. Attól borzasztó, hogy muszáj Jézus után menni, mert ha nem Jézus után megyek, akkor nem Krisztus követés. Akkor az azt jelenti, hogy hát néha igénybe vennék valamiféle segítséget tőle, de egyébként szeretném, Anikó használta ezt a magam feje után menni szót, hát akkor maradjunk ennél. Szóval a saját bővízű kútféből merített ötletek alapján majd én meghatározom. Tehát ilyen szempontból egyébként azt gondolom, a kísérthetőségünkkel magyarázható, hogy igen, ez a kátyú élmény, ez rendszeres, de úgy tűnik, hogy az Úr Jézus viszont a tanítványokat folyamatosan vissza akarja rángatni ebből a kátyú élményből az útra.
2: Ebben az a csoda, hogy ő velük is boldogult, pedig ott még azért szó sem volt Szentlélekről, hát itt már szó van Szentlélekről. De
0: ígéretéről.
2: Ígéretéről.
1: De nem a jelenlevő Szentlélekről úgy
2: és
1: az
2: mi már pedig a jelenlévő Szentléleknek a létében élünk, tehát ezért kicsit csúnyább a mi helyzetünk, hogy így mondjam,
1: mert hogy
2: mi már ebben élhetnénk, és mi már kapjuk a vezettetést, és mi már mennyi mindent láttunk, és átéltünk, és kezünkben van az írott szöveg. Tehát azért egy egészen jó előnyben indulunk a tanítványokhoz képest. Nekik ehhez mind a hit. Tehát azért mondtam, hogy a beszélgetés elején számomra ez volt az egyik legnagyobb tanítás, hogy a mennybe menetellel, hogy a hit el kell, hogy induljon. Tehát lépj egyet hitben, mert ezt nem tudod mással magyarázni.
3: Azon gondolkodtam el, hogy mi emberek szeretjük, hogyha érvényre jut az elképzelésünk, az alkotókészségünk.
0: Baj az, hogy van ilyen? Mert én ezen gondolkodtam.
3: Nem baj, hát Isten ajándékozta nekünk.
2: Kreativitás.
3: De ott van a misszió parancsal együtt az Úrnak az a kijelentés, hogy nekem adatot minden hatalom. Nem azt mondja, hogy nektek adatot minden hatalom menjen és földön, hanem nekem adatot, és valahol meg kell hajoljunk ő előtte is. De nem azt mondanám, hogy nem bűnünk, hanem inkább azt mondom, hogy az egy olyan természetes emberi tulajdonságunk, hogy előbb-utóbb a legjobb szándékkal, meg stratégiával, meg nem tudom én milyen ambíciókkal, meg szervezéssel egy magunk gyúrta Isten országát alkotnánk, de hát az nem az, amit Isten alkot, és olyankor egy kicsit össze kell törje a mi játékainkat. Ez előfordul az életünkbe olyan eseményeknél, amit mi nem terveztünk bele a magunk Isten országába, de az Úr azt mondja, hogy én az eredetiről akarok kezeskedni, hogy te is abban legyél, meg azt hirdásd, azt építsd, és ezek a kátyúk tulajdonképpen erre szolgálnak, és innen hát a tanítványok föl kellett nézzenek az Úr Jézusra, amikor fölemeltetett, mi is föl kell nézzünk rá, hogy oppá, kátyúba kerültünk, most akkor valamit akarsz nekünk üzenni, és akkor tényleg innen van egy olyan kegyelmi állapot, amiből Isten megmutatja, hogyan továbbod számunkra. Ez nem mindig vidám a mi számunkra, de mindig ez, ha úgy tetszik, az evangéliumnak az útja.
2: És ebben, hogyha hozzászólhatok, azzal gyönyörű, hogy amikor ő emelkedett föl a mennybe, akkor ő megáldotta ott a tanítványseregeket, meg azokat, akik nézték. Előkerestem gyorsan itt közben Lukács evangéliumában, konkrétan írja is, hogy felemelte a kezét, és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávozott tőlük, felvitetett a mennybe. És ez az áldás, ez viszont maradt. Tehát ebben ez egy óriási ajándék, hogy nem úgy kell nekünk őt követni, hogy csak így igyekezzünk, és önfegyelem, és uralkodj magadon, Anikó, mert neked Istent kell követned, hanem egy áldott állapotban követhetem őt.
1: Az előbb Feri használt egy kifejezést, ezt a magunk gyúrta Isten országát, és úgy nekem elszaladt hirtelen a gondolatom a kátyúinkkal kapcsolatban, mert akkor lehet, hogy van olyan, ami magam gyúrta, mondhatjuk a sárdagasztást is, persze, de magunk gyúrta Istennel, felekezeti Isten országa, igen, és igen, még nem tudom, miféle Isten országa, meg van az eredeti. És az jutott eszembe, hogy a múlt héten egy előadásra készültem valahova, és annak kapcsán jutott eszembe egy példa, és az az elvetemült gondolatom támadt, hogy előszedtem otthon hatféle mérőeszközt, valamilyen méterudat, szolostokat, rugós mércét, mindenfélét, és így letettem a dolgokat egymás mellé, és az az elképesztő tapasztalatom lett, hogy a egyetlen egyen sem volt ugyanannyi az egy méter. No. Tehát volt, ami 2 millivel hosszabb volt, volt, ami 2 millivel rövidebb, egyik az több, mint fél centivel volt. És nem tudom, melyik az igazi.
2: Igen,
1: tehát most a végére ott álltam, és megállapítottam, hogy szerintem nagyon sokszor pont így vannak szegény hallgatóink is, meg mi is, hogy most már annyi méterünk van, hogy most már nem ártana egy igazi, ahhoz pedig elő kéne szedni az eredetit. Szóval szerintem, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, akkor ezt a tanítványok által kiötölt colostok azt mondja, hogy fiúk, letesszük, és most elő fogjuk venni az Istennek a mérőeszközét.
2: A zsinór mérték, ugye?
0: Az igen. Igen. Akkor innen folytassuk, mert ugye arról elég sok mindent beszéltünk, hogy mi a nem a mi dolgunk. Mármint, hogy az idők, az irányítás, akkor mi a mi dolgunk? Mert egyrészt itt az Úr Jézus is ad egy elég konkrét feladattervet, egy misszióparancsot is, és hogy ezt hogy tudjuk a gyakorlatba megvalósítani. Tehát beszéljünk arról, hogy akkor egyrészt mi volt a tanítványok konkrét feladata, másrészt ez ránk, ma élő keresztényekre miben és hogyan vonatkozik.
1: Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy lesztek nekem tanúim, és szerintem ez alapvetően ezt kéne tisztázni, mi az, hogy mit jelent tanúnak lenni.
3: A tanítványok kénytelenek voltak, úgymond az üdvesemények alapvető eseményeinél vagy dolgainál ott lenni, és szemtanúk, fültanúk lenni Krisztus mellett, és most is ugyanígy, ha úgy tetszik, oda parancsolja őket a Mester. Nem csak annak, hogy emberré lett, oda ment a bűnösökhöz, megszabadította őket, meggyógyított betegeket, nem csak annak a tanúi, hogy odaadta magát a kereszten, értünk bűnösökért, és meghalt, nem csak annak a tanúi, hogy föltámadt és él valóságosan, hanem annak is a tanúi kellett legyenek, egy valóságnak a tanúi, hogy fölemeltetett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Amikor ennek a tanúi, akkor ez az életüket átformálja. Másképp gondolkodnak magukról. Tehát az előbb egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy hát megvan az emberi gyarlóságunk, hogy egy magunk gyúrta Isten országát hozzunk össze. Tényleg mondhatnám, hogy ez ott van a hiba százalékban, de alapvetően az Úr kezeskedik azért, és munkálkodik azon, hogy mi a maga gyarlóságainkkal együtt emberi tanúk, Krisztusnak a tanúi, mégis az eszközei legyünk az evangélium hirdetésében, emberi életek megváltozásában, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Valahol ez egy valóság, tehát nem csak az üdvesemény a valóság, hanem éppen ennek a munkája az életünkben, az egy valóság, és mi ezt adjuk tovább.
2: Nekem nagyon tetszik a történet folytatásában, itt ahogy az előbb felolvastuk az apostolok cselekedetei alapján, hogy valahol együtt maradtak. Tehát felemeltetett a mennybe Krisztus, hát szét is széledhettek volna, hogy na most akkor aztán már tényleg mindennek vége. nem, együtt maradtak, oda mentek egy szálláshelyre, és ott voltak többen is, mert ugye az asszonyokat is említi itt az ige, és nagyon tetszik, hogy valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. És úgy érzem, hogy valahol érezték, hogy nekik továbbra is a kapcsolatot nem szabad Istennel megszakítani. Krisztusnak a nyomdokában, valahol jó helyen keresték a tanúságnak a csatornáját. Én ezt érzem benne.
0: Igen, meg a két dolog összetartozik, mert az Úr Jézus itt majdhogy nem egy időbeli sorrendet is felállított, mert hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, várjátok meg az Atya ígéretét, a Szent Lelket, és aztán lesztek tanúim.
1: Én itt elakadtam a tanúságnál, de ez összekapcsolódik azzal, amit eddig mondtatok. És szerintem van egy totális tévedés. A totális tévedés pedig, ahonnan én érzem az, hogy a tanúnak mit kell csinálni. Mindjárt elmondok egy példát, és akkor értitek, hogy mire gondolok. Múltkor az orrom előtt történt egy baleset, és hát ilyenkor ugye kutya kötelessége az embernek ott maradni, és hát megvárni a rendőröket, akik majd jönnek, és hát mit fognak kérdezni, az, hogy mi történt. Nem csak én voltam ennek tanúja, egy másik irányból jött egy autós, és kiszálltunk, és az autós, ahogy kiugrott az autóból, magából kikelve mondta, hogy hát ezt én most semmiképpen nem idézhetem, hogy miket mondott, de szóval a lényeg az, hogy elkezdte magyarázni, hogy kinek a felelőssége volt és micsoda. És akkor jöttem rá, hogy a másik autós nem tudja a forgalmi helyzetet. És így ránéztem és mondtam, hogy ne haragudjon, nézze csak azt a táblát. Hát és ott volt egy stop tábla, amit a vétkes autós nem vett figyelembe, de ez, aki elkezdte magyarázni a helyzetet, sem látta a stop táblát. És ezért a felelősséget át akarta hárítani. És én akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy mi a dolga a tanúnak. Nem az, hogy magyarázza el, csak mondja meg, hogy innen jött, onnan jött, ez történt, kész. Ennyi volt. A többit azt majd eldöntik a megfelelő emberek. És János első levele, ha nem haragusztok érte, hogy ilyen hosszan nálam van a szó, az gyakorlatilag erről árulkodik, hogy János megértette, hogy mi a dolga a tanúnak. Nézzétek, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a saját szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a saját kezünkkel megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelen nekünk. De ez olyan lakonikus tömörséggel azt mondja, hogy tanúk vagyunk, ez a dolgunk.
2: Ez tökéletes megfogalmazása valóban a tanúság tételnek, és az a lényege, hogy nem nyomom le a torkodon, akár akarod, akár nem, hanem hagyom, hogy végül is a lélek végzi el benned a munkát, én csak elmondom azt, amit tapasztaltam, meg amit megélek.
0: Igen, hát ez a tudományos megfigyelésnek mai napig az alapja, igen, az kísérletezésnek az alapja, de térjünk egy kicsit oda-vissza, amit Anikó az előbb említett, de szinte átszaladtunk rajta, hogy hogyan várakoztak ezek a tanítványok? Nem volt könnyű feladatuk, mert nem tudták, hogy mennyit kell várni. Mi már tudjuk, hogy ugye 10 napot kellett várni, de amikor egyik nap telik a másik után, és ma se történt semmi, az nem annyira egyszerű. És valóban azt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel, kitartóan és együtt. És itt már megjelenik Mária és Jézus testvérei is. Tehát valami, hát itt is egy minőségbeli változás történt, ahhoz képest, hogy nagyon sokáig nem értette Jézus családja, hogy ki is Jézus. Tehát a mi várakozásunk milyen, mert mi is várakozásban élünk.
2: Hát 10 nap nagyon hosszú idő, ha valamire várni kell mondjuk, és azt mondják, hogy 10 nap múlva kapod meg.
0: Vagy, hát de vagy ha jutsz, tudod, hogy 10 nap múlva,
2: még
0: de
2: akkor
0: ha nem
2: is hosszú,
0: tudod.
2: De ha nem tudod, végképp hosszú. Így van, és az a gyönyörű benne, hogy ők együtt maradtak, ezzel úgy mindig valaki tudja erősíteni a másikat, tehát ha az én figyelmem lankad, ha az én türelmem elvész, de a másik tudja mondani, hogy nyugi, még nem jött el az idő, még várjunk. Tehát valahol ez egy nagyon-nagyon gyönyörű dolog, hogy megmutatja az ige, mennyire fontos, hogy mi együtt figyeljünk egymásra, és ezen keresztül Istenre.
1: Azért ez egy különös helyzet, mert azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, ellenben lesztek nekem tanúim, amikor a Szentlélek eljön, és akkor onnantól, mintha eldördülne majd a startpisztoly, egy egészen nagy, koncentrikus körökben táguló missziós munkát fogtok végezni, de egyelőre nem tudom mit, nem tudom hogy,
0: Mikor?
1: Nem tudom, mikor. És az eszköz. Bocsánat, a Szent Lelket nem szeretném eszközé degradálni vissza, de azt mondta az Úr Jézus, hogy akkortól lehet, majd ha ő jelen lesz. Tehát ez a várakozásnak azért van egy ilyen felfokozott állapota, hogy addig mit tehetnék? Tehát ez az imádkozás, ez különösen indokolt, még akkor is, hogyha 10x24 óra rettentően hosszú tud lenni.
2: Itt a Szentlélek meg az eszközé válásról pont nekem is volt egy ilyen gondolatom, gondolkodva ezekről az igékről, meg eseményekről, hogy milyen jó, hogy a Szentlélek az nem egy kabalababa, amit a táskámba betehetek és viszek magammal, és hogyha véletlenül otthon felejtem, akkor romokba hever a napom, hanem a Szentlélek bennem élő isteni lélek, ami folyamatosan jelen van és támogat és vezet, de természetesen ez ugye majd még csak később következik be, legalábbis a mennybe menetelhez viszonyítva, tehát ő nekik még itt valóban csak az Isten, vagy a megtapasztalásaikra, Krisztus életére lehetett gondolniuk.
3: Azért a várakozásnál itt ebben az esetben hozzátenném, hogy itt mégiscsak egy belátható időről van szó, hogy maradjatok Jeruzsálemben, az nem csak a helyet jelöli, hanem egy tényleg egy behatárolt időt is, hogy ez nem ki tudja, mikor lesz, hanem egy nagyon is behatárolható időn belül, és ez egy biztatást jelent. Izgalmas, mert Krisztus mennybe menetelénél ott van az angyali üzenet, hogy ahogy elment, úgy jön majd vissza, és ez a várakozás pedig most is aktuális. Tehát, hogy úgymond meglátja minden szem őt, és minden tér meghajlik előtte. Tehát benne vagyunk egy várakozásban, nem ugyanaz, mint ami a tanítványoknak volt a Szentlélek kitöltetéséig, hanem úgymond amikor visszatér az az Úr, aki nekünk a hitet, az új életet adta, akinek szolgálunk, és elé állunk az életünkkel, és elszámolunk előtte.
2: Azt hiszem, hogy emberi szempontból lehet, hogy félelmetesebb ez a várakozás, amivel most nézünk szembe, mert ott fölfelé ment a Krisztus, de nekünk már lefelé fog, tehát a másik irányba fogjuk meglátni őt, és azért ez riasztóban hangzik az emberiség számára.
3: Hát nézőpont kérdése, attól függ, hogy mi kire nézve éljük a hívő életünket, a magunk gyúrta módon érjük, vagy pedig mindig ott van bennünk az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, függetlenül attól, hogy sikeres, nem sikeres, tetszik embereknek, nem tetszik embereknek, nekem jól esik, vagy nehéz, hanem tudom, hogy kinek szolgálok, és ő előtte állok meg, és ő pedig félretette, ha úgy tetszik, a hűségnek a jutalmát.
0: Itt fogjuk folytatni, hiszen valóban mi is várakozásban élünk, de ismét eltelt egy szűk fél óra. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van férjem Tibor, Újvári Ferenc lelkipásztor és felesége Anikó. A mennybe menetelről gondolkodunk. Ott tartottunk a szünet előtt, hogy várakozásban éltek a tanítványok, hiszen azt mondta az Úr Jézus, hogy várjanak az ígéretre, a pártfogóra, a segítőre, és konkrét feladatot is kaptak a tanúságtételt. Beszéltük, hogy a tanú csak az lehet, aki ott volt, aki látott, aki hallott, és ezt kell elmondania. Az a misszió parancs, amit akkor a tanítványok kaptak, az ránk is vonatkozik. Mit jelent ez nekünk ma élő tanítványoknak?
1: Az első, ami nekem eszembe jut, hogy a tanítványoknak ott kellett lenni, tanúskodni, tanúinak lenni annak, hogy Krisztus fölvitetik, hogy szembesülnie kell az Úr gyermekének azzal, hogy az én megváltom nem csak a szenvedő, a lehajló, az együttérző Krisztus, akit keresztre lehetett feszíteni, aki ugyan föltámadt, hanem a dicsőséges Krisztus, az Isten fia, aki én minden hatalom. Más Krisztus ismerettel kezdhették csak el a misszió parancs betöltését a tanítványok, és ehhez szükségük volt nekik látni azt, hogy tényleg az Atya megdicsőítette a fiút. Ezért van ott a levelekben, ezért lett része az apostoli hitvallásnak, és mindaz, hogy a mindenható Atya Isten jobbjára ült, ez nem azt jelenti, hogy itt hagyott bennünket, hanem a hatalma kiteljesedik. Ez fölfoghatatlan számunkra, de mivel kénytelenek vagyunk látni a munkálkodását, és ez a ma világában is így van, akkor nem bénulunk le, és nem esünk kétségbe, és nem megyünk valami tévutakra, ha így tekintünk Krisztusra, hogy ő a dicsőséges Isten fia.
2: Azt hiszem, hogy az Úr Jézussal kapcsolatban nagyon fontos tudnunk, hogy ő nem úgy viselkedett, mint mondjuk egy rossz hadvezér, aki azt mondja a hadseregének mondjuk egy vívott várban, hogy a segítség jön, én meg megyek, de ti maradjatok és tartsatok ki. Tehát az Úr Jézus mielőtt fölemeltetik a mennybe, elmondja a tanítványoknak, hogy mi lesz a dolguk, na de ez földi aspektus. Az Úr Jézus a földön áll, a tanítványok a földön állnak. És aztán az Úr Jézus elkezd nekik mondani valamit, amit mi misszió parancsként szoktuk emlegetni, és az is tulajdonképpen, de ha emlékeztek rá, az úgy kezdődik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a földön két lábbal állva, hát akár még mondhatnánk úgy is, hogy nevetséges, mert az, hogy földön oké, ezt egy föltámadottnak még csak elhiszi az ember, és elnézést, hogy most ilyen nagyon póriasan fogalmazok, na de hát a mennyben, és hát úgy tűnik, hogy amíg Jézus mondja a misszió parancsot, egyszer csak azt veszik észre, hogy az ő kedves megváltójuknak már nincs a két lába a földön, sőt, és ahogy kiterjeszti a kezét és áldja őket, hát nem véletlen, hogy a tanítványok elképedve és lezsibbadva állnak, ott teljesen lebénulva, mert így mondja el a misszió parancsot, hogy közben emelkedik, és hát ebből az emelkedett állapotból, vagy emelkedő állapotból, ez teljesen másképp hangzik. Tehát ez a nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát erre az egész világra, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltak nektek, és ugye itt nem áll meg az Úr Jézus, mert miközben megy el, azt mondja, hogy és én ímé veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szerintem ez egy teljesen új dimenziót teremt a tanítványoknak is, még akkor is, ha nem biztos, hogy ott ezt teljesen értik egyből, de minden esetre ez az egész mennyei rendezés arról beszél, hogy a tanítványok ennek a folytatólagosságát, az abszolút igazságát és időszerűségét óráról órára érezzék, akkor is, amikor majd a felhő eltakarja a szemük elől.
1: Ezt nem tartom véletlennek, hogy nem rögtön indultak el a misszió parancs teljesítésére, hanem vártak az Atya ígéretére. A Szentlélek ajándéka nélkül, a fiúság lelkének ajándéka nélkül nincs meg az a dimenziója az életünknek, amivel egyrészt meg tudnánk élni a küldetésünket, másrészt pedig tényleg értenénk és tudnánk, hogy az Úr a megdicsőült Isten fia.
3: Hát egyértelmű, hiszen a Szentlélek ugye a tanács, a vigasz, az erő lelke, és olyan ajándékokat kínál föl nekünk, ami nélkül nem tudunk létezni. Igazán fajsúlyosan itt a világban biológiailag tennénk a dolgunkat, ahogy tesszük is sokszor, de az a töltet, ami az embert emberré teszi, ami a lelkét felruházza olyan ajándékokkal, amivel a többiek javára tud szolgálni, megélni, meg az egész élete egy idő után már szolgálattá válik, mert a misszió parancs azért félelmetes talán, mert nem biztos, hogy minden ember meg tudja tenni azt, hogy valakit tanítványát tesz, valakit bemerít, valakit így visz oda a Krisztushoz, de azzal, ahogyan élek, azzal, ahogyan ott a rám bízott emberek között teszem a dolgomat, azzal igenis tanítványát tudom tenni őket, és elsegíteni oda, hogy hitvalló keresztségben fölvállalják a Krisztus követést.
0: Én azt gondolom, hogy mi keveset látunk Isten országának a munkájából, és ez nem baj, mert Pál apostol leírta azt, hogy más a vető, más az öntöző, és más az arató. És ez így jó, hogy így összedolgozunk, vagy egymásnak adjuk át a stafétapotot, de én még visszatérnék oda, hogy talán ebbe a várakozásban és az imádságban ott a tanítványok talán még a proféciákat is értelmezték. Mert például Dániel könyvében azért kicsit olvasunk az Úr Jézus mennybe meneteléről. A 7. részben ezt találjuk a 13. versben, hogy Dániel látomásban látja, hogy jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát itt Isten megengedte Dánielnek nagyon-nagyon sok évvel korábban, hogy lássa talán a mennybe menetel másik oldalát, amit már a tanítványok nem láttak, mert felhőt akarta el. Itt azt olvasjuk, hogy jött valaki az ég felhőin. De hogy tudják azt, hogy igen, ezt Feri említette az előbb, hogy nekik nem egy vesztes már, bocsánat, egy igen. Megölhető uruk van, igen. Hanem egy olyan uruk, aki a hatalom, a dicsőség, a királyi uralom, minden nép és nyelv felett, és mindenkinek őt kell tisztelni, és hatalma nem múlik el. Egész más, hogy áll az ember a dolgokhoz, ha tudja, hogy egy megfelelő hátszél van mögötte. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb hátszél nem lehet.
3: Nem vagyok egyedül a világban.
2: És szerintem ez a dánieli leírás, ha belegondoltok, még az időrendjében, vagy majdnem még néha a szóhasználatában is, igencsak rokon a Pál apostol állt Krisztus himnusszal. Hiszen ugye ő leírja, és most bocsánat, hogy rövidítek, de hogy engedelmes volt Jézus halálig, mégpedig a keresztfa haláláig, és ezért Isten is fölmagasztalta őt, na innen jön az, hogy egyezik a kép Dániellel, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely mindené fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd megharjoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát amit Dániel leírt és látott, az Pál apostol is megerősíti később teljes mértékben, abszolút értelemben is.
0: Hát meg János jelenések könyvében, a látomásában, amit kapott, ugyanezt látja tulajdonképpen, hogy ott van Jézus az Atya Isten jobbjánál, és az övé minden hatalom.
3: Igen, ez egy gyönyörű dolog, sokszor rácsodálkozom a Bibliát olvasva, meg az igét tanulmányozva, hogy mennyire összecsengnek azok a dolgok, amik Krisztusról szólnak, meg úgy egyáltalán a hitünknek az alappilléreit nagyon szépen megerősítik azok az igék. Tehát nincs ellentmondásban a Biblia önmagával, és az Isten ígéretek, azok hitelesek, és úgy vannak, ahogy az ott le van írva.
2: Anikó azt kérdezte az előbb, hogy vajon a tanítványok tanulmányozhatták-e az írásokat? Most erre nyilván direktben válaszolni nehéz, hiszen nem voltunk ott. De ha arra gondolok, hogy az első pünkösdi prédikációnál azzal kezdi Péter, hogy ez nem ez, amit ti gondoltok, de ez az, amiről Jóel profétált, hogy. Tehát ez azt jelenti, mintha egy ilyen biblia tanulmányozó 10 napos háttérből jön neki Péter, és azt mondja, hogy emberek, mindenről beszéltek a proféták. Tehát én azt gondolom, hogy nem elrugaszkodó dolog az, hogyha mi azt mondjuk, hogy a tanítványok abban a 10 napban az imádság mellett valószínűleg a kezükben ott volt a Szentírás, és próbálták értelmezni a saját helyzetüket is, meg az egészet, amiben benne vannak, mert hát ilyenkor az ember nagyon hajlamossá válik arra, hogy próbálja megérteni.
3: És ez egy óriási tanítás, ha belegondoltok, mert egy darabig gyakorlati módon követték Krisztust, aztán jött egy elméleti időszak, amikor fel kellett rá készülni, hogy majd jön az ajándék, amivel viszont már megint gyakorlati módon indulunk el, és tesszük a dolgunkat.
1: A pünkösdi prédikációra, Péter apostol pünkösdi prédikációjára hallottuk a célzást az előbb. Eszembe jutott még az is, hogy Péter nem csak arra mutat rá, hogy eljött a Messiás és keresztre feszítettétek, hanem arra, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Tehát a megdicsőült Krisztusra mutat rá, és ezt követi az, hogy a lélek meggyőzi az ott levőket, és 3000 ember, aki bűnbánatot tart, megtér. Tehát ők nem úgymond valaki kudarcos megváltóhoz, hanem aki elvégezte, és dicsőséggel mennybe ment, és az ő hatalmának a teljességében ahhoz térnek meg.
3: Az erő és a hatalom megjelenik valóságosan.
1: Csak másképp, mint ahogy mi emberek gondolkodunk erőről, meg hatalomról.
0: Nekem István is eszembe jutott ennek kapcsán, az első vértanú, aki amikor zúdulnak rá a kövek, és hát ez egy borzasztó dolog lehetett emberileg, ő nem panaszkodik, hanem egyrészt imádkozik azokért, akik ezt a kivégzést rajta végrehajtják, másrészt egy látomásban ő látja ugyanezt a megdicsőült Krisztust. Ugyanígy, aki a minden hatalom, aki ott van az Atyaisten jobbján, és aki felállva fogadja győztes vértanúját, győztes gyermekét. Tehát, mintha Isten minden ponton azt akarná hangsúlyozni, hogy igen, elmentem, de nem vagytok egyedül, nem a sátán győz, nem az ördög győz, nem a főpapok győznek már, bocsánat, meg nem Heródes vagy bárki győz, én vagyok a győztes, akkor is, amikor mondjuk vértanú lesz valaki, mert ott van.
2: És ez azért nagyon fontos, amit most eddig beszéltünk meg, amit most Anikó mondott, mert én, ahogy gondolkozom, és bocsánat a szóért, de olyan, mintha a mai kereszténységünk visszazüllene az Emmausi tanítványok szintjére. Bocsánat ezért, hogy így mondom, de nem tudom másképp mondani. Akik azt mondják, hogy nem tudjuk, mi történt. Ha valaki kinyitja a teológiai irodalmat, különösen a liberális teológiai irodalmat, az azt fogja olvasni, hogy nem tudjuk, hogy mi történt Krisztussal. Föltámad, nem támad, de egyébként az a lényeg, hogy a kérügmában, mármint az általunk hirdetett igében föltámadt, aztán kész. De ezt mindenki érzi, hogy ez ostobaság. Ha nem támad föl, Pál apostol nem véletlen mondja, akkor nyomorultabbak vagyunk minden embernél. Akkor hazudunk a prédikációnkban. És hogyha nem ment föl a mennybe, akkor mi most miért élünk? Miféle jogosítványaink vannak? Miféle felhatalmazások vannak? Hát most csak gondoljatok bele, én kimennék az utcára, és elkezdenék Arisztotelész nevében beszélni.
3: De szerintem igen, az emberek... lennének is követőid.
2: Lehet, hát ezt nem lehet kizárni, hogy mindenféle dolognak vannak, de hát mindenki tudja, hogy Arisztotelész volt egy történelmi figura, aztán tett, amit tett, mondott, amit mondott, de hát... meghalt. Ez a tanítványok szempontjából is borzasztóan fontos, hogy ők egy élő úrnak a nagyköveteiként vannak jelen ebben a pillanatban, aki az ő országát általuk képviseli itt ebben a világban. Ez egy egészen más szituáció hirtelen, egy teljesen új fölhatalmazás.
3: És ehhez nagyon kell az a tudat és az az ismeret, hogy én nem csak ezen a földi életen élek. Tehát, hogy valahol tudomásul veszem, hogy az élet nem csak az a 70-80-90 esztendő, vagy kinek mennyi adatik, hanem valahol szembe kell néznem a mindenség urával utána is. Szerintem itt valahol megbicsaklunk mi mai emberek, mert annyira sok mindennel a földi élet dolgaival vagyunk tele, a napjainkban.
0: Még a kereszténységünk
3: is. És sajnos igen, de hát ez adódik a munka, a feladatok, a tennivalók, a család, a dalalala, sok minden, és a küldetést is még megpróbáljuk belepréselni, mert vannak jó akaratú emberek, akik próbálnak missziózni, bizonyságot tenni, szórólapokat osztani, hívogatni, tehát még csak ezt sem mondanám, hogy nem próbáljuk tenni, de mintha abba lennénk belefáradva, hogy utána mi van. Tehát, hogy az élet az több, mert Istvánnak mi adott reménységet? Az, hogy látta, hogy ott azon túl őt már várja az atya, és ott már ott a győzelmi korona el van készítve számára. Ez viszont megint egy kicsit olyan misztikus számunkra, hogy akkor mi is van, hogy is van tovább.
1: A mai modern, mondhatnám, hogy jóléti kereszténységet erőteljesen megkísérti ez a materialista gondolkodás, hogy itt azért legyen jó az életünk, legyenek eredményeink, legyen sok ember, akik hozzánk jönnek, hozzánk térnek meg, én nem tudom én. Tehát nem erről beszél az evangélium, tehát ha János jelenések könyvére hallottunk utalást, irtózatos üldöztetés alatt volt a kereszténység, és ontotta a vérét a mártíroknak
0: és a tömege. Ma is.
1: És van, ma is van. A legüldözöttebb vallás ma a kereszténység, így amely igaz. A legtöbb mártírt adja a jelen világban. Ezt nem szabad elfelejteni. Miért vállalták a szenvedést, a halált? Tehát azt mondanánk, hogy elment a józan eszük nekik. Nem így történt. A jelenések könyve épp arra mutat rá, hogy Krisztus, ahogy kijelenti magát János apostolnak Pátmos szigetén, és ő továbbadja ezt a tanúságtételt, vagy bizonyságtételt, megmutatja magát a megdicsőült Krisztus, akinek szolgálnak, akihez mennek, aki megtartja őket, aki jutalmat ad nekik, ha úgy tetszik. Ez az a dimenziója a keresztény életnek, amit a mennybe menetel nyit meg, és mi, ahogy az ünnepre nem figyelünk, erre a dimenzióra se figyelünk.
2: És azt hiszem, hogy talán itt érdemes szóba hozni ezt a két angyalt. Mert én azt gondolom, hogy az ő szerepük döbbenetesen nagy. Bár szinte háttérfiguráknak tűnnek ebben az egész eseményben, pedig nem. Hiszen gondoljatok bele, azt mondta ez a két angyal, mit álltok itt, menjetek. Tegyétek, amit Jézus mondott, egyébként ugyanúgy fog visszajönni, ahogy most láttátok elmenni. Na most ez a tanítványokban nyilván úgy kódolódott, hogy mindjárt jön vissza. És ez egy olyan belső sürgetés volt, hogy nyilvánvalóan ők állandóan azt hitték, és talán sokszor néztek is a mennybe, hogy nem jön az a felhő vissza felé még. Tehát ez egy állandó belső kényszer volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy ő elment, hanem, hogy visszajön.
3: Komolyan vették ezt, nagyon
2: igen,
3: szó
2: és nekünk
3: szerint.
2: Akkor ezzel el kell számolni, igen, amit ránk bízott. Igen. Tehát ez a jön vissza a gazda, és mit fogok mondani azzal, amit a kezembe adott. És én attól félek, hogy ez hitvallásunkban ugyan gyönyörűen ott maradt, hiszen ugye a nicei hitvallásban azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra, feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. De ha konkrétan rákérdezünk emberekre, hogy ő mennyire hisz abban, hogy Krisztus vissza fog jönni, hát erre nagyon sokan csak legyintenek. De a tanítványoknak a Szentlélek belső jelenléte mellett biztos vagyok benne, hogy egy óriási motor volt, hogy és jön vissza az Úr.
3: Igen, nagyon félelmetes különben, hogy ha fizikálisan is érzi az ember az üldöztetést, akkor sokkal hamarabb átkapcsol erre a síkra, hogy jön vissza, nekem találkozásom lesz Krisztussal, ha nem is úgy, hogy látom a saját szemeim előtt leszállni a mennyből, de bármikor találkozhatok vele. Épp hogy napokban számoltam végig, hogy körülbelül 12 olyan országgal volt kapcsolatom, ahol üldöztetés van mai nap.
0: Nagyon komoly üldözések vannak,
3: Európa,
0: igen.
3: Európához tartozó régióban van, tehát azért nagyon kemény éveket élünk mi meg ma is. És ezzel szembe kell néznünk, hogy az élet nem csak ezen a földi, komfortos, jóízű kis világunkban létezik, amiért végtelenül hálásak lehetünk mi itt most a jelenlévő Magyarországon, de az világ az megy az útján, megy ahogy halad, és mi is benne vagyunk, és a rizikója nekünk is ugyanúgy ott van mindennek.
0: És a tanúságtételben ez is benne van, abszolút, mert benne van abszolút. A bizonyságtétel, amit úgy mi igen. szeretünk erre a síkra értelmezni, de a tanúságtétel az egész odáig elmehet, hogy vér.
3: Vér
0: tanú.
3: Sajnos, igen. Sajnos, hát nem tudjuk, mert az tényleg a Krisztus útja, hogy melyik önkéletét merre vezeti.
0: Én még a felhőre visszatérnék egy pillanatig. Én úgy gondolom, hogy Isten nagyon terszerűen dolgozik. Lehet, hogy nem véletlenül felhőt akart el az Úr Jézust, és nem csak azért, mert ugye az fölfele van, hanem azért is, mert lehet, hogy ezt jelnek szánta nekünk Isten. Hiszen, hát ha föltekintünk az égre, nagyon ritka az, amikor nincs felhő. Van, amikor gyönyörű felhőzete van az égboltnak. És annak idején már Noénak is egy olyan jelet adott a szövetségre, ami egy úgymond természeti jelenség, a szivárvány. Tehát lehet, hogy ezeket az egyszerű természeti jelenségeket emlékeztetőnek kéne értelmeznünk. Kimegyek az utcára, föltekintek az égre, ott a gyönyörű felhőzet. Lehet, hogy arról szól, hogy Jézus visszajön? Én meg lehet, hogy csak morgok, hogy hát, most esik az eső, most nem esik. Muszáj emlékeztetni magunkat, én azt figyeltem meg saját magamon is, mert itt Anikó már említette, hogy hát a hétköznapi rohanás, a napi rutin úgy elveszi a figyelmünket. Ha ezeket komolyan vennénk, akkor lehet, hogy több gondolatunk lenne oda fölfele, hiszen Jézus vissza fog jönni. És talán nem is biztos, hogy annyira soká.
3: És ennek a síkján, bocsánat, az időbeosztásunk is nagyon sok mindenben megváltozna.
0: Biztos vagyok benne.
2: Az az igazság, hogy ez is egy fontos kérdés, mert mondtad, hogy ha fölnézünk az égre. De hát van egy régi szabály, még diákkoromban emlékszem, hogy azt találta mondani egyszer egy tanárunk, hogy sugni csak annak a diáknak lehet és érdemes, aki készült. Na most a mai, egy fiataltól hallottam ezt, hogy wellness kereszténység, ez egy csodás fogalom, hogy a önmagáért élő és saját kényelmét kereső és kiszolgáló és magát ünneplő kereszténységben ez nem biztos, hogy akkora ünnep. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy fiatal párt készítettem föl a házasság kötésre, és az utolsó találkozás az egy héttel a mennyegző előtt volt, és akkor búcsúztunk az ajtóban, akkor azt mondtam, hogy hát akkor, ha az Úr akarja, és élünk, és hogyha az Úr Jézus nem jön vissza, akkor jövő szombaton, és hát rám nézett a mennyasszony, és teljesen magától értetődően azt mondta, hogy hát csak kibírja már, ha eddig nem jött vissza még addig. Na most ez egy olyan nagyon mókásnak tűnő dolog, de valójában azért ez sokat kifejez abból, hogy nekünk annyira berendezett ez a földi életünk, hogy abban, hogy visszajön az Úr Jézus, annyira nem ünnep. Tehát ne roncsa el a mi kedveléseinket. Persze, hogyha nyakig vagyunk adósságban, és éppen elárvereznék a házunkat, jöjjön már előbb egy picit, de egyébként ez a visszajön, és ugyanúgy jön vissza, és dicsőségesen jön vissza, ez nem biztos, hogy benne van a mindennapi várakozásban.
3: És a szavainknak a súlyát talán meg se gondoljuk, mert van valamilyen énekünk, hogy készen várjuk őt, mindig készen várjuk őt. Igen? Igen?
0: Talán ott kéne keresnünk a probléma gyökerét, nem akarok itt észt osztogatni, hogy ahogy a tanítványok várták, egy szívvel, egy lélekkel, kitartóan, imádkozva, az írásokat tanulmányozva. Ha őszinték vagyunk, legalábbis itt Magyarországon, a kereszténységünknek nem ezt tartjuk jelenleg a legfontosabb összetevőinek, hogy imádkozzunk, hogy az írásokat tanulmányozzuk, hogy próbáljuk megérteni a személyes Isten ránk vonatkozó tervét, hanem inkább valóban jól akarjuk érezni magunkat.
3: Hát rengeteg úgymond ilyen klubprogramszerűt tervezünk, szervezünk, érezzük jól magunkat, akkor lesz valaki a közösség része, ha otthon találja magát benne, nem akkor lesz része, hogyha Krisztussal találkozik. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy én akarom magamhoz szeretni a közösséget, lehet egyébként, mert nagyon kellemes hangulatú közösségeket lehet építeni, úgymond Krisztus nevében, Krisztus nélkül, csak egészen más, a Krisztus is jelen van benne, és az a gyönyörű itt a tanítványoknál végig gondolva, hogy miközben úgymond ezt a más síkú gondolkodást ők a sajátjuknak érezték, ők azért dolgoztak, tehát attól úgy még Pál is sátrat is készített, tehát a teljes fizikai gondviselést is megtette az életéről, meg a feladatait. Tehát ez nem zárja ki egyik a másikat. Tehát, mert vagy hajlamosak vagyunk, egy kicsit ilyen ellebegünk a világ fölött, és akkor nem vesszük komolyan a világi feladatainkat, vagy pedig annyira a világi feladataikra koncentrálunk, hogy kimarad Isten. Tehát valahogy ennek az egyensúlyát, és akkor jöhet a lélek megint, hogy tegye egyensúlyba bennünk.
2: Itt, amit az előbb mondtál, Anikó, hogy mi mindenfélét próbálunk, hogy vonzzuk az embereket, ide egy furcsa gondolatot hadd tegyek hozzá. Az Úr Jézus egész földi élete során, a szolgálati ideje alatt, a Bibliából nyert információk azt mondják nekünk, hogy a testvérei ellenségesek voltak, de mintha még az saját édesanyja Mária sem értette volna, és lett volna támogató. És azt tudjuk, hogy az édesanyja ott van a kereszt alatt. Azt nem tudjuk, hogy ki lett volna a sírnál. Azt viszont tudjuk, hogy amikor mennybe megy az Úr, utána...
0: Itt már ők is
2: bekapcsolódnak. Igen. Tehát úgy tűnik, hogy az Úr Jézus testvérei annak a kényszerítő hatása alatt, hogy ezek az emberek tudnak valamit Jézusról, amit mi nem tudtunk egész életében.
3: Pedig velük volt egy családban sokáig.
2: Igen.
3: Nagyon sokáig.
2: Most köztük lehet megtudni, és köztük lehet megtalálni, és köztük lehet valamit kapni és nyerni. Ez elképesztően fontos dolog, ez annyira marginális, hogy szerintem erről nem is szoktak még csak beszélni se nagyon, szószékről pláne. Pedig valószínűleg nagyon érdemes lenne végig gondolni, hogy is van ez, hogy ez a nap, ez berántja az Úr Jézusnak az eredeti családját abba a közösségbe, aki közelebb akar lenni Jézushoz, és várni akarja a Szentlélek kiáradását, azt, hogy ő megjelenik az ő lelke által.
0: Talán ez lesz a záró gondolatunk, mert időnk elszaladt. Én egy picit hadd fordítsam saját magunkra, hogy köztünk ma vajon meg lehet-e tudni Jézusról olyan dolgokat, hogy ő kicsoda, hogy lehet vele találkozni, és hogy lehet készen lenni arra a napra, amikor ő vissza fog jönni, mert az nem kérdés, hogy vissza fog jönni. Ahogy minden profécia beteljesedett, ami a születésére vonatkozott, ami a halálára vonatkozott, mennybe menetelére, az is be fog teljesedni, ahogy vissza fog jönni. Tehát ez nem kérdés. A kérdés az, hogy én erről akarok-e tudni, és hogy készen leszek-e. Hát kívánom magunk számára is, de a hallgatók számára is, hogy készen találjon minket az a nap. Áldott ünnepet kívánunk, gondolom ezt nevetekben is mondhatom, és köszönjük hallgatóink figyelmét is, és nektek pedig köszönöm a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották.
4: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
5: Egyedül kegyelemből.
6: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 13-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás Isten tisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek Isten tisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templomat helyett az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Nem szabad belefáradni. Keresni kell az embereket. A világ másik felén egészen más léptékben mérik a gyülekezethez tartozás útjait. Van, aki órákat, mások több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy magyarul imádkozhassanak, hallgathassák az igét, és újra megélhessék a közösség otthonosságát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke Melbourne-ben és Sydney-ben szolgált az ausztráliai magyar reformátusok között. Hazatérésekor elmondta, milyen sorsok, találkozások és lelki felismerések formálták az útját, és miért lett számára különösen hangsúlyos üzenetté. Keresni kell az embereket, mert minden református fontos. Ausztráliában egészen más léptékekkel találkozik az ember. Ott magyar reformátusok sok száz mérföldet, olykor több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy együtt lehessenek az Isten tiszteleten, egy gyülekezeti alkalmon, egy közösségi ünnepen. Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet képviselői jelen voltak. Ez jól mutatja, milyen óriási távolságokat vállalnak azért, hogy magyarul imádkozhassanak, közösségben lehessenek és hallhassák az igét. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket.

0: Május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Szeretett híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége,

0: hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, vagyis szeretethid.hu. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. A hét elején egy ciklon közelítette meg térségünket, a frontjai által pedig most már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Enya felvételeiből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Enya felvételeiből készült összeállítás hangzott el. Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. 1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templomat helyett az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik tanulmány. A hit általi megigazulás. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A hit általi megigazulásról fogunk beszélni. Ez az egész új szövetségnek a lényege, ez a szíve, ez a motorja. Hiszen az Ószövetségben volt a törvény, ahogy múlt alkalommal beszéltük, és a törvényhez való szigorú ragaszkodás az, ami az Ószövetség népétől megkívántatott, illetve ők próbálták ebben az irányban megélni a hétköznapjaikat. A hit általi megigazulás az a törvény a Tóra tiszteletéhez képest egy szabadság, de egy erkölcsi kapcsolat Istennel. A hit általi megigazulás hit által lép kapcsolatba az ember a Teremtővel, és hit által fogadja el a teremtmény, hogy az Úr megigazítja őt sok minden bűnétől, rossz cselekedetétől, helytelen szokásától megszabadítja, és igaznak tekinti őt. Nézzük a bevezető gondolatokat. Tóth Erzsikét kérem, hogy a Galata 2:15-16-ot legyél olyan kedves, mint a megigazulás kérdését felolvasni.
3: Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.
2: Köszönöm szépen. Persze egy kicsit gyorsan el kell mondjam,

0: és az ő céljait megfogalmazza, azt nem egy blogban adta. És ehhez szeretnék kapcsolódni ebben a csirájában elinduló dolognak. A teológiában van egy ilyen furcsa kifejezés, hogy a reveláció progresszív, ami azt jelenti, hogy Isten az ő kijelentését az évszázadok, évezredek folyamán úgy adta egyre kiteljesedő formában, hogy egyre többet értettünk meg, és egyre többet tudtunk meg róla, és nekünk egy óriási ajándék, hogy nyomon tudjuk követni a Szentírásban ezt a fejlődést, itt van a kezünkben, és hatalmas kegyelem, hogy itt azt is látjuk, hogy milyen összefüggésbe helyezte az Úr Jézus Krisztusban Isten ezt az egész hit és törvénykérdést. És én azt hiszem, hogy arra viszont nagyon-nagyon kellene ügyelnünk éppen ezért, hogy amikor a Szentírást tanulmányozzuk, akkor nem mindig az adott pontot, ahol olvassuk, tekintsük a kijelentés csúcsának, mert akkor valami tévedés lehet belőle. Ez egy nagyon nagy ajándék nekünk, hogy itt most így egybe emelve pogányok és zsidók úgy gondolkozhatunk, mint akik Krisztusba kaptuk meg a kijelentés teljességét, és rajta keresztül van az út.
1: Így van, köszönöm szépen. Deus revelatius, Deus absconditus, Deus revelatius, az elrejtőzködő Isten és a kinyilatkoztató Isten, és most a kinyilatkoztató Istenről gondolkodunk. Marian?
2: A zsidók voltak Isten választott népe, és ugye az volt az ők úgymond küldetésük, hogy reprezentáljuk a Teremtő Istent, és hogy képviseljék őt a világ előtt. A pogányok ugye nyilvánvalóan bűnösök voltak, ugye? De a Galata 2.16-ban azt mondja a vers, hogy azért, mert ők kiválasztottak voltak, semmivel sem voltak különbek ugye, a pogányokból megtérteknél, hiszen nem cselekedetek által van a megigazulás az üdvösség, hanem ugye kegyelem az Isten kegyelméből. És ugye nagyon érdekes megfigyelni, mert a második fejezet 16. versében ugye háromszor jelenik meg a megigazulás szó, és azért ez valamilyen szinte azért jelent valamit, hiszen Pál ennek a szónak azért különös jelentőséget tulajdonít, azért hangsúlyozza ennyire. És Ellen White-nak kettő mondatát engedjétek meg az Adventista Bibliai kommentárból, hogy felolvasok. Amikor a bűnbánó bűnös összetöretik Isten előtt, felfogja az életre hozott krisztusi áldozatot, és elfogadja azt, mint egyedüli reménységét erre, és az eljövendő életére vonatkozóan bűnei megbocsájtottak. Ez a hit általi megigazulás, ez a definíció, és még egy mondat. Amikor a bűnös meglátja az Úr Jézus semmihez sem fogható szépségének csak egy kis árnyékát, többé már nem vonzódik a bűnhöz, mivel azt szemlélheti, aki az első, és aki méltó a szeretetünkre.
1: Köszönöm szépen. Szóval a hit általi megigazulás, azt lehet, hogy teológiailag nem minden keresztény tudja pontosan meghatározott fogalmi, teológiai szavakkal kifejezni, de mégis benne van a mi gyakorlati életünkben is. Amikor imádkozunk, és amikor bűnbocsánatot kapunk Istentől, ez is egy hit általi megigazulás. És nem véletlen, hogy Ellen White azt írja, hogy 100 közül egy sem érti, ugye saját korának gondolatmenetét fogalmazza meg, de ha ma élne, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azt mondja, hogy egy 100 közül 100 érti. Szóval lehet, hogy picit előrébb haladunk, legalábbis a hit általi megigazolás definíciójának megfogalmazásában, de vajon a gyakorlati életünkben értjük-e, látjuk-e a hit általi megigazolás fontosságát? Jakó testvér szól.
3: Ha megnézzük a szombati oldalon, akkor Pál megpróbálja tisztázni az alapfogalmakat. Tehát itt találkozunk megigazulással, az igazsággal, a törvény cselekedetével, a hittel, valamint a Jézus hitével. Tehát nagyon fontos, és Pál gyönyörűen kibontakoztatja, és megismerteti velünk, hogy mi a törvénynek például a fontossága, a lényege, mire szeretne megtanítani, mi a Jézus hite és a megváltás történetét. Tehát nem véletlen, még egyszer hangsúlyozom, és csodálom Pált, hogy gyönyörűen megpróbálja újra értelmezni megváltás történet után, hogy hogyan igazulunk meg, hogy mit is jelent megigazulni, és hogyan nyerünk örök életet és üdvösséget, ami megígértetett Ábrahámnak, tehát az Ószövetség népének, és természetesen itt az Izrael, mint nemzeti vallás, és a pálapostoli gondolkodás nagy ütközését éljük meg ebben az egész heti tanulmányban.
1: És nagyon fontos, hogy Ábrahámnál is, már a zsidókhoz írt levél szerzője rámutat, hogy milyen fontos volt nála is, ha ez nem is kifejezetten jelenik meg, mert az ábrahámi történetekben nem jelenik.

0: jelenik meg a hitáltali megigazulás, vagy a hitáltal kifejezés, de azért nagyon érdekes, hogy szó sincs erre a héber kifejezések között. Egyetlen kifejezés van, ami ehhez fogható, vagy hasonlítható, az pedig az emunah, az ámen, ami minden imádság végén elhangzik, mert ez is egy hitáltali megigazolás, hogy a hívő imádkozik, és a végén azt mondja, hogy ámen, legyen úgy, ez is egy hitáltali megigazulásnak egy kifejezését jelenti. Igen, még Gyula?
1: Még talán egy kérdést is ezt hozzáfűzném ezt a kérdést, mert a zsidókhoz itt levélve, ugye a hit pedig Ábrahám is tulajdonítatik néki igazságul, hogy nem az a történet, amikor Ábrahám eljut arra a pillanatra, amikor kész is feláldozni az egyetlen egy fiát, és az angyal akkor szólal meg, mikor fölemeli a kést, és azt mondja, mert most már tudom, ez Károli fordítás szerint, hogy istenfélő vagy. Hogy nem ez az adott pillanat, amire hivatkozik Pál, hogy mekkora hite volt a Ábrahámnak. Hisz gondoljuk végig, azt mondja a szolgákra, hogy maradjatok itt a Szamára, nem azt mondja, hogy búcsúzzatok el Izsáktól, és megyünk és föláldozunk, hanem Ábrahám teljes hittel megy föl a Moria hegyére.
0: Igen, köszönöm szépen. Nagyon szép a megjegyzésünk, amikor azt mondja, a 31. oldalon, hogy a megigazítás bírósági ügyekben használt jogi kifejezés arra vonatkozik, amikor a bíró kihirdeti az ítéletet, és ártatlannak nyilvánít valakit az ellene felhozott vádak kérdésében. Tehát a megigazulás az megigazításból is áll, és egy bizonyos váddal szemben, hogy a vád nem állja meg a helyét, vagyis felmentik abban az adott eljárásban. Anikó?
2: Azért itt szerintem érdemes hozzátenni azt, hogy ez a felmentő ítélet egyedül azért lehetséges, mert Jézus Krisztus kifizette az árat. Nem azért, mert mi nem lennénk bűnösek, és mi nem találtatnánk hiával, mert hiával találtatunk, csak volt valaki, Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy akkor én fizetek.
0: Köszönöm szépen, nagyszerű. Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz, hétfőhöz. A törvény cselekedeteiről fogunk most néhány szót gondolni. Galata 3, 2, 5 és 10. versei, tehát a Galata 3. fejezetéből ezt a felolvasandó 3 bibliaverset Tokics Marikától kérjük.
3: Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni neki.
0: Köszönöm szépen.
3: Mondhatjuk, hogy a galaták is a hit hallásából kapták a lelket, és ezek az igeversek ezt mutatják be.
0: Köszönöm szépen, hiszen a bevezetőben már említettük, hogy elképzelhető, hogy Galácia beliekhez írt levél, az legelső keresztény irat az Új Szövetségben. Nem olyan rég voltam a református egyháznak az egyik doktori védésén, és bizony ott nagyon keményen kiállt a tézisei mellett, aki a doktorátusát védte meg, és nagyon meg tudta védeni, pedig a vele szemben álló professzorok egy másik elméletet vallottak, de megfelelő alapelveket talált, úgyhogy valamikor az 50-es évek előtt már Galácia beliekhez írt levél nagy valószínűség szerint időben az első új szövetségi írat, és Pál apostol ebben is már ugye kifejti a hitáltali megigazulás fontosságát, ahogy Marika felolvasta. Tibor?
4: Azt gondolom, hogy itt egy ilyen fontos kérdést magunkban kell tisztáznunk, hogy elvezet-e bennünket egy bizonyos törvénynek az ismerete arra, hogy azonosuljunk a törvénnyel. De legtöbben vezetünk autót, gondolom. Kell-e nekem azonosulni azzal, hogy 60-as sebességkorlátozás van, vagy be kell tartanom? Sose fogja tőlem megkérdezni a rendőr, hogy egyetértettem-e a 60-as korlátozással. Ő azt kérdezi tőlem, hogy betartottam-e. És ez most nagyon furcsa kép, de nagyon sokan így gondolkoznak az Isten törvényével kapcsolatban is, hogy bőven elég betartani bizonyos dolgokat, de nem feltétlenül kell azonosulni. A hit általi megigazulás meg arról szól, hogy előbb megtörtént az, hogy én azonosultam Krisztus értékrendjével, új életet kaptam, nem azért megyek 60-nal, hogy visszatérjek az előző buta példára, pusztán, mert az van oda kiírva, és a rendőr meg fog engem büntetni, hanem azért megyek 60-nal, mert egyetértek ezzel, és ez az gyümölcse az én azonosulásomnak. Tudom, hogy furcsa a kép, de ez egy lényeges dolog, hogy az, hogy én bennem hit van, eredményezi azt, hogy azokat a dolgokat teszem, mondom, amiket teszek, nem pedig valami cél van, hátsó cél van a háttérben.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a törvény cselekedeteinél az az érdekesség, hogy sehol az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben nem találjuk meg ezt a kifejezést. 1947-ben fedezik fel a holtengeri tekercseket, és ez egy esszénus közösségnek a ránk maradt írásgyűjteményét jelenti, és ebben az egyik iratok között találták ezt, hogy a törvénynek cselekedetei. Egyáltalán nem tudjuk, hogy Pál ezt tudatosan emeli az esszénus gondolkodásból a Galácia beliekhez írt levélbe, vagy pedig csupán egy hasonló szófordulatot jelent, de nem jellemzi a törvény gondolkodásnak a tudósait, a tudós rabbikat, hogy törvény cselekedeteiről beszéljenek, de Pál egy fantasztikus képzett gondolkodó volt az első században, és az számomra az érdekes, hogy Pál úgy fogalmaz, ahogy a galaták gondolkoztak. Tehát Pál megismeri az emberi gondolkodásnak a lényegét, még akkor is, ha ő ezzel nem ért egyet, és meg tudja számukra evidensen, magától értetődően fogalmazni, hogy mi a hibás az ő gondolkodásukban, az ő gyakorlati életükben. És a Pál viszont ma élne egy 21. századi keresztény gyülekezetben, akkor ma is meg tudná fogalmazni azokat a visszásságokat, amelyek bennünket jellemeznek. Mert mi belülről látjuk magunkat, de Pál kívülről látta az egész Galata kérdést, és kívülről tudta megvilágítani ezt a belső kérdést. És mi sokszor ilyen belterjes, benső gondolkodással vagyunk, és olyan jó, hogy az evangélium kívülről ránk világít, szinte elkáprázik a szemünk a nagy fénytől, a nagy világosságtól, és ebben a világosságban fedezhetjük fel önmagunkat, a cselekedeteinket, küldetésünket, szolgálatunkat, Istenhez való kapcsolatunkat. Marian?
5: A törvénynek van egy nagyon jó definíciója, legalábbis én ezt úgy ítélem meg, aztán majd is meglátjátok. Úgy hangzik, hogy Isten akarata, a törvény Isten akarata, amely kinyilvánítja az ember bűnös voltát, és teljes képtelenségét arra, hogy Istennek tetsző életet éljen. Ugye magyarul van az Istennek egy szent és sérthetetlen törvénye, egy tökéletes törvénye, amilyen maga ugye a törvény adó is, hiszen erről van szó. És van egy bűnös ember, aki ennek nem tud eleget tenni. Van is egy ilyen énekünk, hogy bűnös ember nem tehet törvény, ennek eleget, nagyon szép ének. Tehát ugye a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy ember, ugye ezt olvashatjuk a Szentírásba, viszont ahhoz, hogy a megigazulás megtörténjen, ahhoz viszont a törvény cselekedeteit be kell tartani. De ugye ez nem működik. Ez hogy van? Ugye úgy van, hogy a törvény gyakorlatilag ugye rámutat arra, hogy az illető bűnös, tehát a bűnös az ember, de azon kívül slussz, itt vége is. Többre nem képes, többre alkalmatlan. Ugye viszont a törvényadó az, akit ezt a, úgymond azt a hiányosságot pótolja ilyen értelemben, ő az, aki ezt tulajdonképpen részben megköveteli, másrészt pedig tökéletessé tudja tenni az embernek azt a kihágását, amire az ember alkalmatlan és képtelen rá tulajdonképpen. És ugye a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó, mondja Pál a Róma 7.12-ben. De hát nyilván ettől, ebben az esetben nem tudunk mit tenni, képtelenek vagyunk erre, de ugye Jézus Krisztus az, aki tulajdonképpen mindennek eleget tud tenni, és ez tökéletesen kipótolja a mi hiányosságunkat, és teljes mértékben ezt ugye tudja ezt a dolgot teljesíteni.
0: Köszönöm szépen. István?
6: Én úgy látom, hogy Pálnak nem a törvény iránti engedelmessége van a problémája, hanem a Jézusba vetett hit teszi lehetővé a valódi engedelmességet. Mert ha csak azt gondolunk, amit nyíltan ki is mond Pál, hogy Isten előtt nem lehet megigazolni a törvény betartásával, ha csak arra gondolunk, hogy ez azt jelenti, hogy a törvény abszolút hűséget kíván a gondolatok és a tettek területén is, vagy ha arra gondolunk, hogy nem csak időként, hanem mindig, vagy ha arra gondolunk, hogy nem pusztán néhány parancsolatra vonatkozása, hanem mindegyik vonatkozásába, akkor ez megerősíti azt a gondolatot, amit a Pál mond, hogy a törvény betartása egyszerűen lehetetlen a számunkra.
0: Köszönöm szépen.
7: Az ember csak akkor tudná betartani a törvényt, ha bűntelen volna. De mivel a bűnös testrész nem tud engedelmeskedni, ezért az Istent csak úgy lehet szeretni, hogy hiszek neki. Mert kit szeretek én? Akit ismerek. Ha én nem ismerem az Istent, nem tudok neki engedelmeskedni. Az írás is azt mondja, hogy most már ismeri Ádám az ő feleségét, hogy ismerjük egymást, ismerjük az Istent, akkor én hiszek, tehát bízok abban, aki engem teremtett. Bízok a feleségembe, gyerekeimbe, mert tudom, hogy szeretetből teszik azt, amit megélnek. És ez a bizalom légköre teszi valósággá, hogy én akkor tisztelem az Isten törvényét. És ha én tisztelem, igyekszek törvényszerűen élni, de nem önző célból, hogy én abba érdemeket szerezzek. Mert Isten előtt érdemet csak Jézus Krisztus szerezhetett, és ez az érdem száll én rám, mint megigazulásképpen. És ezt a helyettes cserét én elfogadom hittel, akkor leszek az Isten előtt tiszta állapotban.
2: A tanítás, tanulás folyamatának vannak úgynevezett törvényszerűségei, ezeket didaktikai alapelveknek hívja a pedagógia, és ezek közül jelenleg az egyik legfontosabbat, fontosabbnak azt tartják, hogy a tanulási folyamat kulcskérdése a motiváció. És a motiváció ugye lehet külső, illetve belső. Külső motiváció az, amikor megpróbálunk osztályzatot adni különböző értékelési módokkal, visszajelzés, pozitív megerősítés, negatív visszacsatolás, hogyha arra van szükség. De belsővé kéne válni, mert ekkor tartós, ezt így gondolják, és szerintem jól gondolják. A belső az, amikor már akkor is megteszek valamit, amikor nem kapok érte osztályzatot, nem kapok otthon jutalmat a szülőtől, nem kapok különösebb elismerést, hanem azért csinálom, mert csinálni akarom, mert érdekel. Most a törvény, hogy áthozzam ezt a példát, a törvény az mindig külső motiváció lehet csak, a soha nem belső. Belsővé azt tud válni, hogyha szívemben van az Isten szeretete, és én az ő szeretete késztet arra, hogy én azt tegyem, ami a helyes. És ehhez a Szentlélek van segítségemre. Egy nagyon aranyos példát hallottam egyszer egy anyukától, már nagyon sokat szóra rászólt a kis élénk kisfiára, hogy most már aztán ülj meg nyugodtan, mert már nagyon kellemetlen volt, mert olyan helyen voltak. És a kisfiú leült, nagy duzzogva, és ránézett az anyukára, hogy azért, hogy tud, csak kívül ülök. Belül a szívemben még mindig állok. Tehát megtette, mert tudta, hogy a törvény úgymond következményekkel járna, de belül a szívemben még mindig állok.
0: Köszönöm szépen. Gyulának adjuk a mikrofont.
1: Pál nagyon pontosan megfogalmazza a törvény célját, fontosságát, nélkülözhetetlenségét, lehetne így is mondani, és a hit általi cselekvés, az is egy fontos dolog, mert ha valaki, Jakab apostol mondja, valaki azt mondja, hogy van hite, de nincs annak megfelelő cselekedete, hazug önmagába, tehát az ő meghasonlik. Tehát ez nagyon, de nagyon fontos, és Pál azért itt tesz tisztában mindent a hit általi megigazulásnál, hogy a hitnek megvan a fontossága, hogy aképpen élek és cselekedek, és a nélkülözhetetlen törvény, tehát megint hangsúlyozzuk meg, az egész negyedében ez fontos dolog, hogy aztán majd a kettős törvény, tehát ceremoniális, meg a mózesi törvény, a Sínai hegyen adott törvény, hogy mindennek, vagy a 10 parancsolat ott is említsük meg. Tehát azok a nélkülözhetetlen törvények, hisz ha azok nem lennének, akkor nem tudnunk eligazodni, hogy hol tartunk, vagy milyen a mi bűnös életünk. És a másik a nélkülözhetetlen cselekedet, hogy aki azt mondja, hogy van hite, de nincs megfelelő cselekedete, hát az finoman szólva nem hívő.
0: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolati egységünkhöz. Megigazulásunk alapja. Varga Jánosnét kérem, hogy a Filippi 3.9-et légy oly kedves Gyöngyike olvast fel.
3: Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által, Istentől van igazságom a hit alapján.
0: Ez megint egy rabbinisztikusi szál, befonása, tovább fonása és gondolkodása, de ha megnézzük, hogy egy törvénytudó azt mondja, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, de lehet Krisztus által és Krisztusban hitáltali igazságom az életben. Szóval fantasztikus, hogy milyen szépen megfogalmazza Pál ezt a gondolatrendszert. Tehát mi a mi megigazulásunk alapja? Nem az, hogy tökéletesek vagyunk, nem az, hogy mi jók vagyunk, nem az, hogy mi szépek vagyunk, hanem mi jók akarunk lenni, szépek akarunk lenni, hűségesek akarunk lenni, és elfogadjuk, hogy Isten ezáltal másképpen tekint ránk. Motiváció, ugye? Tehát az Úr meglátja a belülről fakadó motivációnkat. Marika?
8: Van egy Biblia szövegünk, hogy hogy lehet Jézust követni. És ennek az első mondata az, hogy tagadja meg önmagát, vegye fel naponta a keresztjét, és úgy kövesse Jézust. Tehát nem nekem van igazságom, hanem minden ember kap valami Szentlélek által olyan gondolatot, hogy az indítson el valami mást az ember életébe. Ha elindít, akkor kutakodni fog, és akkor rájön, hogy a törvény az egy segéderő, hogy meg tudjak változni, és a törvény arra jó, hogy fölismerjem, hogy mi az Istennek tetsző, és mi a nem tetsző dolog. És hogy az szerint tudjam élni az életemet. És hát az Istennek való engedelmesség az megint egy nagyon fontos dolog, hogy mit akarok én, és meghallgatom-e, hogy mit szeretne az Úr, hogy én tegyek.
0: Köszönöm szépen. Marian?
9: A te gondolatot csak annyiban folytatnám, vagy fejezném be, definiálva, hogy ugye a Szentírás szerint az Istennel való eredeti, helyes kapcsolatnak a helyreállása tulajdonképpen így lehetne talán azt hiszem megfogalmazni. És ugye ennek vannak különböző konzekvenciái, lelki tartalmai, hogy ugye az ember szívébe akkor a békesség költözik, az öröm, a nyugodtság, nem? Tehát teljesen megváltozik az egész belső lénye szinte, mintegy. És hogy az Istennel való romlott kapcsolat, ugye hogy rendeződik el, ugye van egy ilyen, azt hiszem, talán katolikus gondolat, vagy definíció, hogy kiengesztelődés, vagy megbékélés az Istennel, kibékülünk, ugye. És ugye a nagyon fontos momentum még, ugye, hogy a valódi hit az ugye cselekedetekben nyilvánul meg, és ugye Jakabnál is olvashatjuk azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ugye nem ér semmit, tehát mindenképpen rendkívül fontos ez a kettő, hogy együtt legyen. És egyetlen egy mondata Ellen White-nak, ami így hangzik, az akarat folytonos átadása és állandó engedelmesség által részesülünk a megigazulás áldásában. És feltettem magamnak a kérdést, ezt elolvastam, hogy nem tudom, hogy mi folyamatosan engedelmeskedünk az Úrnak, és folyamatosan odaadjuk a mi életünket, mert csak akkor fog ez valóra válni, hogyha ez a folytonosság ugye jelen van. A múltkoriban is nagyon sokat beszéltünk erről, meg István szokta ezt mindig mondani, hogy ugye rendkívül fontos az, hogy folyamatosan, meg hogy mindig ott legyünk, és hogy ez ne szűnjön meg az Istennek való átadásunk, az énünknek való átadása, de hogy ezt valóban alkalmazzuk, és ez folyamatosan az életünkben van a nap, mint nap.
0: Tibor, aztán Gyula.
4: Én azt hiszem, hogy amiről beszélünk, és ezt ti is érzitek, és szerintem a hallgatóink is, vagy nézőink is érzik, hogy Azért nehéz róla beszélni, mert két nagyon meredeken más dologról van szó. Amikor a törvény oldaláról nézem a dolgot, és Pál apostol azt mondja, hogy most már nincs saját igazságom a törvény alapján, akkor a mögött ott van az, hogy ő azt mondta, hogy mindaz, amit ő sokáig ennek az igazságnak gondolt, az kár és szemét Krisztusért. Ez összeomlott. És a törvényt akarom fölépíteni, akkor az egy dologi, az egy tárgyiasul dolog. Ott én építek föl egy értékrendszert. A hit alapján pedig én nem azt kérdezem, hogy mennyit tettem én azért, hogy ott tartsak, ahol vagyok, hanem azt kérdezem, hogy hol van Krisztus? Ha Krisztus itt van előttem, és őt követem, akkor jó helyen vagyok. Egy fura példa jutott eszembe, nem olyan régen volt a házassági évfordulónk, és rettentő furcsa lett volna annak idején Anikó azt mondja nekem, hogy ha 31 évig hűséges leszek és szeretem, hozzám jön feleségül. Ehelyett hozzám jött feleségül, és elmondhatom nektek nyugodtan, hogy de 31 évettől még én hűséges vagyok hozzá, és szeretem. De nem azért szeretem, hogy elérjek nála valamit, hanem szeretem, mert egymáshoz tartozunk. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmivel tudom érzékeltetni a törvény és a Krisztus követésének, a hitbeli követésnek a kapcsolatát.
0: Köszönöm szépen, Gyula.
1: Én megint az engedelmességet szeretném hangsúlyozni, és nagyon nagy betű az engedelmességet. Tehát, ahogy Tibor is mondta, amikor eljön az a fordulat, akkor pár engedelmeskedik. Amikor Jézus azt mondja, hogy kit üldöl, vagy ki vagy Uram, én vagyok, akit te kergetsz. Tehát nagyon, de nagyon fontos, és csak azokat az embereket, ha Szentírást végignézzük, tudtak előre menni a Jézus útjának, akik Jézusnak és a mindenhatónak engedelmeskedtek. A Szentírás tele van ilyen hithősökkel, engedelmes hithősökkel, és nekünk sincs más útunk, egyáltalán csak az engedelmesség.
0: Köszönöm szépen, Szigeti Marika.
8: És bármilyen óriási hitünk van, attól még nem üdvözölünk, csak ha Jézus Krisztus mossa le rólunk a bűneinket. Tehát Istenhez csak Jézus Krisztuson keresztül mehetünk. És ugye feltételei vannak ennek, és aki tökéletesen, jól, becsületesen és úgy él, ahogy a törvény szerint a jó Isten várná a benne hívőket, de az illetőnek nincs hite, akkor ugyanúgy elvész. Tehát a hit az egy előszobája, hogy Jézus Krisztus be tudjon vinni bennünket a mennyek országába.
0: Köszönöm szépen. András?
7: Jézus Krisztus az Atyának a megváltás történetében cselekedettek el, hogy a hittel valósította meg. Nem az Atyába bízott mindig, hogy megsegíti minden lépésébe. Jelenés 22-ben hogy végződik? Itt vannak azok, akik rendelkeznek Jézus hitével, és az ő parancsolatait megtartják. Többes számban van, nem egy-kettőt, hanem azt a tízet. Nem olyan sokat, mint a földi életben, hogy egyik kiskaputól a másikig lavírozok össze-vissza. Tízet kért, de az becsülettel, szeretettel töltsen be. Ezt kívánja az Isten.
0: Köszönöm, Anikó.
2: Igen, én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ez a hit cselekedet, törvény cselekedete, megigazulás hit által. És nekem egy nagyon pórias vegyész példa jutott eszembe, hogy én magamnak így szemléltettem, nem tudom, hogy nektek segít-e. Ahhoz, hogy én meg tudjam mondani, hogy mondjuk egy kémcsőben milyen anyag van, analitikai eljárásnak kell alávetnem. Ezt úgynevezett különböző reakciókkal fogom tenni, és hát figyelem az eredményt, hogy mi lesz. Na most így van az életünk is.
0: Néha összekeverjük a cukort meg a sót, aztán amikor megkóstoljuk, rögtön tudjuk, hogy analizálva, hogy...
2: Hát ez még egy nagyon békés analitikai eljárás, de mi van, hogyha mondjuk az egyik az mérgező összetevő, és a másik nem. Tehát az élet is hoz olyan dolgokat, olyan reakciókat, olyan eseményeket, ami megmutatja, hogy mi van bennem. És ahhozokat én cselekedetekben fejezem ki, tehát mit tudom én, rálépnek a lábomra, mi jön ki a számon. Ez most egy nagyon pórias példa volt, de ennél sokkal nehezebb szituációk vannak, halálos betegség, olyan balesetek, szerettünk elvesztése, hogy más nem mondjak, kihoz belőlünk olyan dolgokat, amikor reflexzerűen reagálunk. És ha bennem Krisztus él, és üdvösségem van, és megigazultam, akkor reflexzerűen Krisztus jön ki. Ha nem Krisztus van bennem, akkor a reakció végeredménye, amit úgymond analizál a környezetünk is, mert láthatóvá válik, az bizony nagyon negatív. Volt a gyülekezetünkben egy idős bácsi, hát olyan szintű demenciája volt, és olyan szintű agyelhalás, hogy már ápolásra szorult, és a család nem tudta megoldani, fogadtak egy nyugdíjas szakápolót. És ez a nyugdíjas szakápoló egy pár hét után odament a testvér fiához, és azt mondta, hogy a maga édesapjának nagyon szelíd embernek kellett lenni egész életében, mert ez egy olyan betegség, hogy mindent lepakol az emberről. Az jön ki, ami volt, és ott már nincs semmi képmutatás, semmi, és hogyha ezt a betegséget ilyen szeliden viseli, akkor a maga édesapja valami csoda ember lehetett. És annyit mondott a fő, hogy az én édesapám egy megtért újjászületett ember, és azért reagál így.
0: Köszönöm szépen. Menjünk a... Igen?
3: Szeretném kiemelni, amit a tanulmányunk mond a megigazulásunk alapjául. Azt mondja, hogy Krisztus megadta azt, amire egyetlen ember sem képes. Egyedül ő volt hűséges Istenhez minden tettében. Krisztus hűségében reménykedhetünk, nem a magunkéban. És ez nagyon fontos gondolat, hogy mindig Krisztusra tekintsünk, mindig ő legyen a példa számunkra minden élethelyzetben.
0: Köszönöm szépen, és akkor a következő gondolatsor, a hitből fakadó engedelmesség. Ugye lehet kényszerből fakadó engedelmesség, és lehet hitből, belső motivációból. Galata 5:6, Palácsik Dénest kérjük, olvast fel.
10: Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
0: Köszönöm szépen. Tehát Krisztus Jézusban is van, ami számít. És talán nem az számít, amit korábban fontosnak tartottak. Ezek elévültek, elavultak, devalválódtak, értéktelenedtek, és helyette egy új értékrendszer alakult ki, és ez nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit. Figyeljünk, hogy jelzőt tesz már a hithez. A hitnek nem lesz elég önmagában, a hit is lehet száraz, a hit is lehet egyoldalú, de a szeretet által munkálkodó hit, az nagyon fontos. Szóval nézzük, hogy egyszerűen a hit életre kell, megelevenedik. Az élő Istentől kapott hit az élő lesz. Az Istennel való formai kapcsolatunk pedig egy ilyen formai hitet fog eredményezni. Ugye én negyedik generációs adventista vagyok, de hát ugyanúgy meg kellett küzdjek, mint az első generációsoknak, de mégis másképpen kellett, mert én egy olyan családba születtem, hiszen a nagyszüleim, a dédszüleim és a felmenőim mind ezekkel az értékrendszerekkel bírtak. És nagyon fontos, ahogy ezt megfogalmazza Pál, a szeretet által munkálkodó hit. Nem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, hanem a hit, méghozzá a szeretet által munkálkodó hit. Szigeti Marika?
8: Erről jutott eszembe, hogy érdekes, hogy Ábrahám hitéhez valahogy nem teszünk jelzőket, valahogy nem kívánjuk, hogy
0: az,
8: igen. De a mai világunkban, hát én mindig szoktam mondani, hogy Istennek az a kedves, akinek van őszinte, tiszta, nagy hite. És ezek a jelzők sajnos hozzá kell, hogy járuljanak, mert ennek sajnos az ellentétjét is látjuk, és akkor csak névleges hitünk van, vagy csak mi mondjuk, hogy hitünk van, de hát aki körülöttünk él, az egész más gondol.
0: Köszönöm szépen. Parancsolj, Marian.
9: A hit, azt én úgy fogalmaztam meg, hogy nem egy valamiféle érzelem vagy érzelgősség. Tudnék, az érzelmek azok nem megbízhatóak, nem? Hanem ez egy bizonyosság, egy biztos tudat. Az Istennel szerzett tapasztalat, az ő nagyságáról, szeretetéről, hűségéről, megbocsátó kegyelméről, irgalmáról való meggyőződés. És ez tulajdonképpen az embernek az életében, hogyha ezt megéled, akkor ez valamilyen szinten változáshoz, nem is akármilyen. Tehát a jellem tulajdonságait is ezáltal változni fognak. És ugye azt mondja Ellen White, hogy élő bizonyságtevőkké kell válnunk, mert csak akkor lesz a mi hitéletünk következetes, meg az mi kereszténységünk tulajdonképpen. És azt mondja, aki megbánja a bűnét és elfogadja Isten fia életének ajándékát, az nem szenvedhet vereséget. Ez egy nagyon nagy biztatás számunkra, meg egy ígéret. Hitáltal megragadva az isteni természetet, Isten gyermekévé válik. Imádkozik és hisz, amikor a kísértések és próbák érik, arra az erőre hivatkozik, melyet Krisztus halála révén ő is elnyerhet, és kegyelem által győzelmet arathat. Ez egy olyan fantasztikus ígéret számunkra, és hogyha ebbe kapaszkodunk, akkor szerintem valóban nem lehet vereségünk.
0: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán utána Meilinger Magdikát kérjük.
4: Azt hiszem, hogyha a hitünk elfásul, akkor minden, ami hozzá kapcsolódott, ami egyébként lehet, hogy rendkívül fontos lenne, az pedig megkeményedik, úgy megkövesedik. Tehát az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem számít a körülmetélés, és a körülmetéletlenség se számít, ez szinte nonsens Pál apostol szájából. De ez kb. Olyan, mintha én azt mondanám, hogy nem számít a bemerítkezés, és a bemerítetlenség se számít semmit, miközben én mélyen hiszek a hitvalló keresztség lényegességében, de amikor azt látom, hogy valaki azt gondolja, hogy csak azért, mert ez megtörtént vele, minden rendben van.
0: És ki lehet pipálni.
4: Igen, de nem történt vele semmi, csak vizes lett nyilvánosan, ez az igazság. Tehát mivel nem azt fejezte ki, ami mögötte van, hanem csak egy tárgyiasul dolog lesz. És ez nagyon fontos tudni, hogy kövessé válhat a hitünk, és Isten föl akar ebből bennünket szabadítani, Krisztus vére által. Ez egy élő kapcsolat.
0: Köszönöm szépen. Magdikát kérjük, hogy a Zsidó 11.6-ot, vagy a Héber levél 11. fejezet 6. versét olvast fel.
11: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
0: Köszönöm szépen. És a következő gondolatunk, hogy vajon a hit bűnre is ösztönözhet? És erre egy kicsit hosszabb biblia szakaszunk van, a Galata 2. fejezet 17. versétől egészen a 20. verséig. Székely Marikát kérjük, olvast fel.
8: Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Szó sincs róla. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.
0: Köszönöm szépen. Annyira egyértelműen, annyira érthetően fogalmazza meg, hogy nem is kell, mit hozzátegyünk. Utolsó hozzászólás, András?
7: A hit gazdagabb kapcsolatra hív Jézussal. Ennélkül a kapcsolat nélkül nem léphetünk be az Isten országába. Ugye a hit nélkül lehetetlen az Isten elé járulni. Most ez a kérdés, ha én jól ismerek valakit, még azt is meg lehet tagadni, mert nem szeretem. A szeretet pedig bizalmi kapcsolat az Istennel, meg egymással is. Két embertárs miért kapcsolódik össze? Mit kérdeznek? Szereted-e a feleségedet, szereted-e a férjedet, nem? Nem azt kérdezik, hogy mit cselekedett, mi annyi a vagyonod, meg egyebek, hanem szereted-e. És ez a szeretet lesz a kapa, amivel elválaszt el majd az Úr Jézus egymást, ugye? Ez a kapcsolat, tehát a belső kapcsolat nélkül, az Isten kapcsolata nélkül nem fog kialakulni a hitáltali megozdulás semmilyen módon se. Mert akkor törekvő, igyekvő, törvényeskedő, meg minden fanatikussá is válhatok, de igazi keresztény formáló belső emberé csak hit által lehet.
0: Köszönöm szépen. Istvánt megkérjük, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
12: Nincs még egy olyan kérdés, amivel nyomatékosabban kellene foglalkozni, amit gyakrabban kellene ismételni, vagy az emberek gondolatában szilárdabban meg kellene alapozni, mint az, hogy a bűnösnek még a legjobb cselekedetei sem szerezhetnek semmiféle érdemet. Üdvösség egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által van. A törvény igazságot követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnösnek tulajdonítja fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó hívő lelket. Megbocsátja bűneit, és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint saját fiát.
0: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat az ő kegyelméből. Amen.
13: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Hit az ószövetségi időkben.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers. Krisztus a békesség fejedelme. Küldetése a bűn által elveszített béke helyreállítása a mennyben és a földön. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1. Aki elhatározza magában, hogy bűneit elhagyja, és szívét megnyitja a Krisztus szeretete előtt, az részesévé lesz a mennyei békességnek. Az igazi békesség alapja Krisztus. Jézusnak a szívben munkálkodó kegyelme megszüntet minden ellenségeskedést, és lecsendesíti a civódást. Megtölti a lelket szeretettel. Aki Istennel és embertársaival békességben él, nem lehet szerencsétlen, boldogtalan. Irigység nem lakhat szívében, gonosz szokások és gyűlölet sem találnak helyet. Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek, és áldásos befolyását másokra is kiárasztja. A békesség lelke harmadként üdíti fel azt a szívet, amely a világi hajszában megfáradt, és azt megelégelte. Krisztus a béke üzenetével küldte szét követőit a világba. A békességre igyekvő ember nyugodt és szentséges életmódjának csendes és észrevétlen befolyása által Krisztus szeretetét nyilatkoztatja ki. Beszéde és példaadása által embertársait rábírja a bűn elhagyására, és arra, hogy szívüket teljesen Istennek ajánlják fel. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. A békesség lelke tesz bizonyságot a mennyel való összeköttetésükről. Jézus édes lehelete veszi őket körül. Jóságos lényük, jellemük szeretetre méltósága bizonyítja a világnak, hogy Isten gyermekei. Az emberek pedig felismerik, hogy ők Jézussal voltak. Mindaz, aki szeret, az Istentől született. 1 János 4.7. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, hanem akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8, 9, 14.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Porter írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Köztes napok. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélküle semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondja a tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Amen. Napi gondolat: az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Nyíregyházán tartotta missziói napját az Északi Egyházkerület. Isten szabadító ereje, a csoda és annak különböző, ember által is megtapasztalható formái álltak a középpontban az Északi Evangélikus Egyházkerület Találkozó veled címmel meghirdetett missziói napján, május 9-én Nyíregyházán. Az egész napos, sokféle programot kínáló eseményre mintegy 1000-en látogattak el. Az alkalom lélekemelő bevezetéseként Bence Gábor, a Fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházmegyei Intézet vezetője megénekeltette az érkezőket, akik megtöltötték a nyíregyházi evangélikus nagy templom padsorait. Zenei szolgálatával Isten dicsőségére hívta az egybegyülteket a házigazda gyülekezetnek, a Keckó Pál püspökkel és Tóth Attila kölcsei lelkésszel kiegészült zenekara is. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkor úgy hagytuk abba a beszélgetést Simon V. Lászlóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj folytatni. Tehát, akik előzőleg nem hallották a műsort, azoknak olvasok egy olyan részletet, amelyet Müller Péter írt a Mauritius a Paradicsom című könyvéhez Lacinak. Ezt írja. Barátai és titkos ellenségei értetlenül állnak a Simon jelenség előtt. Amikor úgy tűnik, hogy a legtöbb átlagember igazat beszél, és közben hazudik, hát Simon Lacinál azt hiszük, hogy hazudik, és közben a szintiszta igazat mondja. Ez az érzékcsalódás onnan van, hogy elképzelni sem bírunk már egy ennyire sokszínű és kalandos életet. Amit ugyanis egy őrült kamasz, de még egy rejtő Jenő is csak álmodni mert, azt Simon Laci megvalósítja, és teszi egy olyan országban, ahol a tapasztalat és közfelfogás szerint nincsenek lehetőségek. Nos, vannak. Legalábbis az ő számára. Mert Simon Lacinak arra van szüksége, hogy legalább kétszer megkerülje a földet, hogy így módon egy kicsit lefárassza magát. De még ilyenkor is olyan, mint egy robbanásig feszült reaktor. Fizikailag érezhető rádióaktív vibrálás marad utána a levegőben, és a salátaleveleket ajánlatos gondosan lemosni. Tehát Müller Péter írásával folytatjuk ezt a múltkori műsort, és ott hagytuk abba, ami igencsak érdekes téma, mert ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a boxolókat mennyit verik, hogy akkor az lesz, hogy életük végére szegények leamortizálódnak. Hát, kedves Laci, akkor Isten hozott másodszor is a lélek közelben című műsorban. És akkor Pap Lacival és Puskással folytassuk.
1: Illetve akkor legyen ez egy triumvirátus, tegyük bele még a Müller Pétert, aki nagyon megtisztelő, szinte nagyon sok könyvemhez írt előszót, de ennek most megint egy olyan műhelytitkát árulok el, amit még soha sehol nem mondtam el. A Müller Péter ugyanaz zuglói vagány volt gyerekkorában, mint én. A Müller Péter, aki ugye nem kell bemutatni, mert ma egy klasszikus írónk, tehát szerintem az egyik legnagyobb magyar író, akinek fönn fog maradni a neve, még a világ. Ez a fickó, ez gyerekkorában az MTK-ba boxolt Nagyvártos súlyba, és tőlem körülbelül olyan 10 hátra lakott, de mi ezt nem tudtuk. Én meg a Fradiba boxoltam. És a Csévé Vescsen a Nagyvártos súlyba mértem be én is. És én ebben az emberrel, aki róla különböző kritikákat, meg ilyen könyv, hogy mondjam, ajánlásokat írt, én először egy olyan 3 perces pofonpartiba találkoztam, ahol ott nem maradt szárazon a ring, úgy összevertük egymást, hogy hát én sok véres meccset boxoltam,

0: hogy ezek nem zárják ki egymást, hogy valaki az életben sincs fantasztikus ember legyen. Úgyhogy a Müller Péter bizony nagyon jó boxoló volt, és nagyon jó megállt a helyét a ringbe, és az irodalomban is ezek szerint olyat
1: hallgatott,
0: amilyen. De hát, hogyha már ennél a példánál maradunk, akkor még hagyd mondjak egy-két, gondolom mindenki által ismert neve, George Washington. Nem tudom, mond-e valakinek ez a név valamit. Az első amerikai elnök, aki a függetlenségi nyilatkozatot kiadta, 6-szoros szabadkezű ökölvívó bajnok volt Amerikában.
1: Fogalmam sem volt róla.
0: Igen. Akkor Lord Byron, ugye, aki a minden idők legszebb szerelmes verseit írta a világon. Profi boxolóként kereste a kenyerét. Jack London, aki Hemingway, George Hemingway, komoly profi boxoló volt. Tehát igazából akárhonnan nézzük, az ökölvívást nem szabad lenézni, egy biztos. Mert olyan űzői voltak, akikre azért az irodalom, vagy a művészetek, vagy bármi. Tehát most hirtelen nem jött több így az eszembe, de azt hiszem ez elegendő, nem? Egy amerikai elnök, egy költő, egy szerelmes versírásban világklassz is ökölvívással kereste a kenyerét, azért az nem gyerekjáték. Úgyhogy a Müller-Pét is büszke lehet az előéletére, annak ellenére, hogy azóta írt már vagy 500 könyvet, és fantasztikusabb tisztelem van, és megmarad az irodalomba, amíg a világ. Hol is hagytuk abba? Ott hagytuk abba, hogy a Puskás öcsi,
1: és ugye
0: a gondolkodás, hogy ez az én barátom mondta, hogy hát igen, meg sokan is mondják, hogy
1: egy kicsit
0: hogy az ökülvás nem tesz jót, mert úgy, hogy a szétveri az agyakat, hogy itt egy példa, mind a paplaci.
1: Igen.
0: A paplacinál az a helyzet, tehát, hogy igazából, ahogy a Mohamed Ali-nál, a paplacinál is, a Mohamed Ali-nál ezért ezt nem tudta soha. Találkoztam vele, a Bognár Józsi ugyanígy, a Bognár Józsi nem értett haza Magyarországra.
1: Mert diszidens volt,
0: mert ugye? És azt se tudta elviselni, az is ugyanígy halt meg. Az is így halt meg, hogy ezeknek a lelküket ölték meg, hidd el, ezeknek a lelküket ölték meg Angela, és ez, amit félre magyaráz a világ, és most hagyd próbálja helyre tenni. Tehát én ismerek olyan boxolókat, például egy Fekete Pál nevű boxoló, aki a boxban valamennyire jártas, tudja, hogy kiről beszélek, az légsúlyban volt magyar bajnok, megverte az olimpiai bajnok a BK-t, a Török Gyulát, aki 60-ban olimpiát nyert Rómába, azt előtt a magyar bajnos, itt a fénykép nálam, de mindegyiket jól ismer, ahol állnak a dobogon a magyar bajnokságon, a tetején áll a Fekete Pál, és a harmadik helyen áll a Török Béka, aki ugyanabban az évben megnyerte az olimpiát, mert a Fekete Pál nem vitte ki az olimpiára. Jó, ennek ez más oka van, ez annyira nem is tartozik ez a témához, de a Török Béka, akit megvert ez a Fekete Pál, az ma, még ma is él a Török Béka, ugye már nem él sajnos, az ugye elment, de megnyert az olimpiát, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Fekete Pál milyen boxoló lehetett, ha megvert valakit, aki harmadik lett a magyar bajnokságon, és következő évben meg olimpiai bajnok lett ez a harmadik. És a Fekete Pál ma is él, ma is a barátom, 94 éves, és a Balatonon él, és leszoktam járni 2-3 hetente hozzá, kimegyünk, jókat eszünk, iszunk a balatonfüredi Borcsa vendéglőbe, sétálunk nagyokat, semmi baj, most itt volt egy nagy box találkozó, elhoztam ide, nem becsülik meg eléggé, ahogy kellene a magyar box vezetése, de én megbecsülöm, de ezt csak mint példának akartam mondani, de visszamegyek ahhoz a nagy 100 éves jubileumi Papp Lászlóhoz, hogy ő sem azért pusztult le az agyilag, mert szét volt verve, hanem azért, mert soha nem tudta, de ezt te át tudod érzni, mert művész vagy, Angela, soha nem tudta ezt az igazságtalanságot túlteni magát rajta, hogy ő a világ legjobb boxolója volt, és engedtek neki 29 profi meccset. És a 29 profi meccsen nem kapott ki egyszer sem. Képzeld el, nem sok ilyen van a világbajnokok között se. Két meccs volt döntetlen, de én ott voltam.

0: ezen a meccsen is, mind a kettőt megnyerte a Laci, csak a pontozás az tud egy kicsit ide-oda, nem bírták elviselni, hogy 29 meccset egy ember, aki jön az amatőr
1: húzamba,
0: egy zsinórba megnyer. És egyszer csak itt valaki, aki egyszer csak valaki, itt egy politikus, nem nevezem meg, azt mondta, hogy egy ember, mert ugye ott kezdődött volna már igazából a pénzt, tudod, mert ez az Európa bajnokság. Ő megnyerte a profi Európa bajnokságot. És akkor ebben jogot szerzett arra, hogy elmehet a világbajnoki övér. És a világbajnoki ő ad már millió dollárokat, tehát akkor az egész szegény életéből lett volna egy olyan érték, amire azt mondja, valami beletettem 50 évbe, ha 40 évet, vagy 35 évet, azért meg azt már nem engedték neki. És a Zsóka, a feleség, akit én az utolsó napjáig ismertem jól, tehát mikor a Laci a végén semmi másról nem tudtam vele beszélgetni, soha semmiről. De a Zsóka is ezt, most egy filmet láttam valahol, a Zsóka ezt el is mondja, de ez is egy olyan eldugott, sarokba dugott film, nem nagyon láttam.
1: Éjszaka lejátszott film, igen, amikor valami ilyesmi, nem tudják nézni sokan.
0: Mert igazából a Zsóka is engem igazol, hogyha ha valaki ezt utána akarnak menni. Semmi baja nem volt a paplacinak, tökéletes állapotban volt, tökéletesen tudtam, mert hányan olyan vicces, humoros ember volt, mint ez a Fekete Pali. Tehát a box igenis az, sőt, annyira jót tesz a keringésnek, tehát ezeket a mikrokeringéseket, pont az agyba azokat a mikro kis hajszál ereket is át tudja tisztítani, mert munkába tartja ezzel az állandó reflex gyorsaságokkal, amiket itt a zsákokon ugye ütsz egy ilyen szériát. Például van egy perc, ott le lehet ütni 400 ütést.
1: Azt a mindenit. Na most
0: egy perc ad 400 ütést, tehát azért ezek már olyan számok, amikre az ember azt mondja, hogy ezek, és hogy egy 94 évesebb lesz leüti, akkor hol van ott a gáz? Igen. És ezek az emberek, tehát magyarul én azt állítom, és ez nagyon fontos, hogy ezt elmondjam, és a könyvben mögé sírom, igenis, hogy annyira tönkretették az ő lelki életét, ahogy az elején a beszélgetés elkezdte, hogy test, lélek, szellem, ebből áll egy ember. Neki a lelkét teljesen megölték, avval, hogy nem engedték profiként, hogy bebizonyítsa azt,
1: kibontakozhasson.
0: Hogy bebizonyítsa azt, hogy igen, én a világon a legjobb vagyok. És ez annyira igaz, amit én mondok, és annyira igaz, hogy ebbe halt bele, és annyira igaz, hogy mikor én tévés voltam, a Jóisten ezt megadta, ezt a lehetőséget nekem, hogy az én műsoromban az egy élő adás volt, a Haló Vasárnap, minden vasárnap, mert 2,5 órás hosszú élő adás, ami azért adásonként 5-6 millió ember nézte, van rá statisztika, bizonyítékunk, hogy én adhattam át neki azt a világbajnoki övet, a legmagasabb világbajnoki társulatnak az övét, amely csak a legnagyobb világbajnok, tehát vannak különböző világbajnoki kategóriák, de a minden idők legnagyobb világbajnoki övét elküldték. Ilyen nem volt se előtte, se azóta, hogy elküldtek egy embernek, aki már akkor egy idős öreg ember ott bejött az én műsoromba, és elküldte a hivatalos szövetség, hogy elismerik azt, hogy ő Pap László a világ bajnoka. És ezt az övet elküldték nekünk Magyarországra, és én adtam át neki
1: a televízió kameráját.
0: Igen, de úgy, hogy ebben a könyvemben ott a fénykép meg tudom neked mutatni, majd a Pap Lászlóról írott könyvemben. Tehát ezzel csak azt akartam elmondani igazából, ami egy nagyon nagy tévhit. Tehát ha valaki a kedves hallgatók közül a gyerekét akarja, hogy boxoljon, vagy le akarja tiltani azért, hogy ne valami baj lesz, ne tegye, gondolja végig, hallgasson engem végig, és gondolkodjon ezzel egy picit el. A box nem hogy butít, hanem nemesít, okosít, és egyre tökéletesebb gondolkodásra készített. Talán én is egy elég jó bizonyíték vagyok arra, hogy egy-két könyvet azért leírkáltam, egy-két műsort elvezegettem, tehát azért sok mindent csináltam én az ökülő karrierem után, sőt, ma sem hagytam abba, ma is egy héten legalább kétszer, az a minimum, hogy kesztyűt húzok, minimum kétszer, és ugye a többit meg azokat mindenféle kondicionáló edzéseket tartok. Tehát én hiszek abban, hogy az ökülvás az egy olyan nemes dolog, olyan amire minden embernek, még azoknak is, akik otthon ülnek, azok is nyugodtan vegyenek el egy ilyen vastagabb téli kesztyűt, egy csíkesztyűt, kicsit ütögessék egy kicsit az állukat, egy kicsit ütögessék a fejüket, a tenyerüket, és ettől a vérkeringés jobb lesz az áramlás a fejükbe, ezáltal nem úgy butábbak, hanem sokkal okosabbak lesznek. Neki az volt az életének ez a kritikus pillanata, amiktől kezdve már nem volt az a paplaci, mikor a 29. verhetetlen profi meccse után kijelentették neki, hogy itt a vége. Ahol elkezdődhetett volna az addig kitaposott úton az a karrier, ahol a világbajnoki ővér boxolna. És ezt ő nem kap meg, ezt a lehetőséget. És itt a könyvemben, ebben a Paplaci Puskás könyve az úton a legendákban, itt van egy pár kép, ami is szintén igazolja, hogy a Laci az utolsó időkben már, amikor még ugye nekem tanítványaimat nevelte, még a Kokkot is nevelte, már nem ugyanaz az ember volt, ez a vidám, mindig felhőtlen, kacagó, csak a mókán, a jópofaságon járt az esze az öreggel, az Adler, a mesterével, csak hülyeskedtek állna. Egy lógorú, szerencsétlen, megzuhant ember lett, akire mondták, hát lám a box, nem a box, hanem az a sok gonoszság, amit fel elkövettek. A népnek ő volt a Tordi Miklós, akit imádott a nép, imádtak, megőrültek érte. Azt az a kommunista időben egy tolvonással kilökték az életből. És ezt én tudom, mert a Lacivával az utolsó percig együtt voltam, amíg még magánál volt és gondolkodni tudott. Sőt, utána az ő özvegyével, a Zsókával, aki nagyon jó barátom volt szintén, egészen a Zsóka néni, ugye már özvegyen sokat beszélgettünk róla, hogy a Lacinak az utolsó évei csak erről szóltak, hogy Istenem, ott volt a lehetőség, hogy világbajnok legyek, hogy pénzt keressek, hogy figyelj, semmilyen nem volt. De abban a házban most, amiben a gyerekkel lakik meg az unokák. Azt a szomszéd néni volt, egy grófnő volt ott az Óra utca fönn a Szabadsághegyen. Az annyira szerette ezt a Lacit, aki már háromszoros olimpiai bajnok volt, de nem volt semmi, egy kis butikja volt a körúton, amit még ráadásul kiraboltak egyszer. És ez a néni azt mondta, neked adom, Lacikám, ezt a földet, építs rá valamit. És így van a Lacibá, a Zsóka, a boxolók, többek között én is hordtuk a maltert, vittük. És ma mindig mondja, igen, hát mert neki van egy szabadság, rózsadombihála.
1: Igen, ezt csak hogy a Skalákába
0: szerette. Ez az egyik, a másik pedig, hogy neki az egész rózsadom, Budapestet megkeresette volna Magyarországnak, ha hagyják világbajnokként letarolta volna az egész világot. Tehát azokat, akiket a profi Európa bajnokságban ebben a 29 meccsben kiütéssel, KO-val leütött, megvert, abból öten lettek világbajnokok. Tehát már bizonyíték van arra, hogy ő olyanokat vert meg, akik később világbajnokok lehettek, csak ő azért nem boxolhatott velük, mert a kommunista rendszer nem engedte. Na, ő ebbe halt bele, nem az ökölvívásba. Mint ahogy mondják erről a Joe Bugnerról, akiről ugye...
1: Aki Bognár Sándor.
0: Aki Bognár Józsefnek
1: Bognár hívta, József volt, bocsánat.
0: Aki egy szőregi kis vidéki kisgyerekként ment ki az országba, és az is, mikor szeretett volna hazajönni, akartuk szerint, pont a Bunyós Pityú valakivel csináltatok, a kedves hallgatók biztos emlékeznek rá interjút. A Bunyós Pityúval szerveztük, hogy meghívnák, hát ugye megtudtuk, magyar végre, ott a világbajnoki ővér boxol a Mohamed Alival, és föl is vettük a kapcsolatot, beszélgettük vele, úgy beszélt magyarul, mint én meg te. És angol színekben, amerikai színekben nyerte egymás után a világbajnoki öveket. És el akartuk adni Magyarországra. Azt nem tudtuk itt elintézni, se a szövet, senki, akinek beszéltünk, a politikai vezetők, hogy ő annyit kért, azt a Laci, itt vannak a faxok, meg tudom nektek mutatni, de a Pistit is megkérdezem. Rendeztük volna neki egy gálát, ahol magyar boxok is fölléptek, és itt lett volna a Joe Bugner, aki a Piedone filmekben komoly főszerepeket játszott, tehát egy világsztár volt. De senki, mostani pillanatig senki nem tudta róla, hogy ő magyar, Bognár Józsinak hívják. És annyit nem tudtuk elérni, hogy egy szállodát, meg egy repülőjegyet biztosítsanak neki, akkor már Ausztráliába ért a Józsi, hogy eljön magyar. Azt mondja, Laci, csak annyit kérek, hogy fizessétek, én nem vagyok gazdag, fizessétek ki a szállást, fizessétek ki a repülőt.
1: Egyszerűen nem értem, hogy na mi most magyarok, vagyunk, miért sajnál. Nem tudom, na miért most nem ezen, tudunk ezért, büszkék ezért, lenni.
0: Ezért, kedves rádióhallgató, gondolkodjon el ezen, és gondolkodjunk el is, hogy mit tehetünk ezzel, mert hogy ez nem jó, az egészen biztos. Az, hogy a Pulitzer díjat, amit a világ leghíresebb íróinak, újságíróinak, mindenki tudja, Pulitzer díjas, lefekszek, elájulok. Most az a Pulitzer, az egy magyar ember volt, aki 7-8 éves korában hajókon, hajós inaskodott, hogy összeszedjen valami kis lovét, magyar ember Makóról. Azt tudjuk, hogy a makói hagyma a világ legjobb hagymája, ugye azt tudjuk. De azt nem tudjuk, hogy Makóról való az az ember, akinek ma
1: a leghíresebb újságírói és hát írói díj.
0: Olyan magas díj, mint a Nobel-díj, a Pulitzer-díj, érted? És ez az ember, nem tudjuk, hogy ez egy, nem vagyunk rá büszkék, érted? Azt mondjuk, ez egy Pulitzer-díjas író. Ez a Pulitzer-díjról jut eszembe, hogy van egy másik fantasztikus történet, még soha nem mondtam el senkinek. Bár ez nem biztos, hogy nem mondtam el, de azt hiszem nyilvánosan eltállni. Azt mindenki tudja, hogy van egy olyan film, Joe Houston rendezte, ami az a címe, hogy Menekülés a győzelembe. Ez arról szól, hogy van egy ember, akit elvisztek abban az időben a német világbirodalom őrületébe, ugye kitalálták, hogy a zsidó származási embereket, meg a cigányokat, meg nem, tehát ettől kiválgatok embereket, elvisznek.
1: Akik nem árják.
0: Igen, akik nem árják, igen. Tehát egy nagyon gusztat, a világtörténelem egyik legnagyobb szégyenfoltja, ami ott történt, de ez egy, mint sztori megint, ugye én vagyok a sztori gyártó, meg a sztori találó, tehát én vagyok a szerencse lovagja, mert ülök a Széchenyi fürdőbe, áztatom a testemet a meleg vízbe, ott a hízében ücsörgök, érte szépen nézegetem a napfényt, süt a nap, gyönyörűen madarak szállnak a Városligetbe, mellettem egy öreg bácsi, és ott már nem is tudom, hogy van, hogy már megint nem hívnak föl ezek a rohadt, és ott elkezdek borogni, hogy fater, van-e igazság, hogy mit, valaki nem jött, akit vártam ott a magamból napra. És azt mondja, figyelj, kisfiam, majd én elmesélek neked egy történetet. És akkor egy olyan történetet hallottam, amire most azt hiszem mindenki fog dobni egy hátast. Mert ez a bácsi volt, úgy hívtak, hogy Schwarz Sándor, én Simon V. László. Ahogy a V mit keres, az én nevemben, ugye sokan kérdők, Simon László vagyok, így vagyok keresztelve. A V ez azért volt, mert amikor elkezdtem a rádióba dolgozgatni, ilyen kis műsorokat csinálgattam, ilyen kis jópofa dolgokat. Nem lehetett kirúgni, mert nem voltam rágyos, de mindig olyan sztorikat hoztam, hogy nem lehetett
1: nem leadni.
0: És akkor volt ott egy Simon László nevű szerkesztő, aki nagyon sértőrezte magát, hogy jön egy ilyen krabak, és az ő nevében lényítja, lejáratom az nevét. Ugye.
1: És akkor kellett beletenni.
0: És akkor nekem azt mondták, hogy én válasszak egy valamit. Nem váltunk semmit, én azt mondom, Simon Győzelem László.
1: Aha, abból lett a V-betű.
0: Ebből lett a V-betű. Tehát ez most így néz ki. És igazából vissza a történethez, tehát hogy ülök ott abban a gyönyörű meleg vízbe, ott az öreggel, és elmesélt egy olyan történetet, amiből egy világhírű amerikai film lett, amiről az előbb beszéltem, és ez a bácsinak a sztoria volt. Ami nem volt kis sztori, mert ugye ő futballozott a debreceni Bocskaiba, ami egy nagyon nagy, abban az időben egy országos hírű foci csapat volt. Tehát ő egy jó fotbalista volt minden tekintetben, és ugye zsidó volt, elvitték a koncentrációs táborba. Ott volt egy tiszt, aki fogadta a galerit, ugye, aki munkaképes volt, azt vitték a munkatáborba, aki nem, azt vitték, ahova kellett. Szerintük. Na, ez a tisztnek volt egy képtelen ötlete, hogy csinál egy fotballcsapatot, mert imádta a focit, érted? És azt mondta, megérkezett a vagon, ezt szó szerint mesélte nekem az öreg, egy kis könyv is írodott be, egy haverom írt belőle egy könyvet, hogy ki az, aki itt futballista volt? Hát persze mindenki fölkapta kezét, mert akkor gondolta, hogy valami, ez egy lehetőség lett. És akkor hoztak egy labdát, tehát ott nem volt az, hogy én futballista vagyok, hanem ott azt mondta, tessék itt a dekádban. És akkor facipőben meg szegények, ugye egészen verődtek ott, hogy egy napokon keresztül a vagomba, hát elbuktak nagyon sokan, a balsóba. De jött a Sanyi bácsi. A Sanyi bácsi, aki meg a debreceni bocskőjbe fotbazott, úgy dekázott térdén, fején, minden táncott a labda, úgyhogy ő meg odaárt a focisták közé. Na, a lényeg az, nem akarom nagyon húzni, bekerült a auschwitzi foci válogatottba. Azokra úgy vigyáztak, külön kaját kaptak, külön voltak elszállásolva, és azt mondták nekik, hogy az így lett a címe a menekülési győzelembe, mert ha vesztesek, mind mennek a levesbe.
1: Igen.
0: És tehát nem, ők az valóban szó szerint az életükért
1: mentek. Igen.
0: És kérdez, hogy volt egy bajnokság, mint Birkenau, Zwickau, Auschwitz, volt a német SS, mit tudom, őrségnek saját csapata, tehát volt vagy 5 vagy 6 vagy 7 csapat, és rendezték a bajnokságot, érted?
1: Hát én csak tátum.
0: Hát ezt képzel, és akkor egymás ellen futballoztak, én az öreg nagyon jól focizott, tehát ő verhetetlen volt, és egyszer lesérült, lerúgták, érted, úgyhogy elszokott egy szallag a lábába, de mondta neki, hogy ha megállsz, véged van, halott vagy. És az öreg szakadt bokába, hogy a mama, figyelj, kicsit megbicsaklik valaki, már három hétig viszik a érted, és akkor már viszik, és akkor aztán 500 orvos dolgozik rajta. Az öreg szakadt bokába futballott tovább, egy pillanata nem állt meg. Na, nem akarom nagyon húzni, a lényeg az, hogy nagyon sokan meghaltak, akik vesztesek voltak, ők megverték még az őrségből összeállított német válogatottat is, és így került aztán egyik lágerből a másikba, érte meg a felszabadulást, idézőjelben a számukra a felszabadulást, és akkor egy amerikai különítmény, ugye szabadította fel, azt hiszem, akkor már Zwickauban vagy valamelyik másik táborban voltak, és ő életben maradt, és hazahozták. De hát hosszú ide, debreceni volt az öreg, és hát Debrecenben haza ment, de addigra már nem volt senki, a lakásába beköltöztek, úgyhogy ott maradt egyedül árván, és hát a nagyon fényesen nem bánt fel a rendszer, érdekes volna akkor akármilyen
1: szociális gondolkodás.
0: És ez az öreg ezt a történetet, én akkor, amikor ültem a Szecskába, akkor én dolgoztam a tévébe a Hétnek, a Hajdú Istvánnak.
1: Igen.
0: És az volt akkor a legnagyobb szám, a Hét. A Hét című műsor. Az olyan volt, hogy mindenki nézte.
1: Mindenki nézte, igen.
0: És én mindig vittem neki ilyen teljes, amit nem lehetett kihagyni anyagokat. És akkor mondta neki, hogy mester, itt van főnök mi ez? Hát mondom, egy focista, aki elkint, nem kérdezik őket a focista. Mondom, figyelj, Auschwitzba fog. És akkor minden másképp.
1: Hát
0: a lényeg az, hogy csináltam vele egy 15 vagy 20 perces kis rövid dokumentum mozit, és hát már a következő vasárnap ment a tévébe. De nem ez a legnagyobb poén, hanem hogy milyen a meseszerű az élet, hogy ezt valaki ma se tudja senki kontrolni, hogy ez a Joe Houston kezébe került, annak nem fog eszembe jutni most, annak a leghíresebb amerikai rendező, aki az űrfilmet csinálta, hogy hívták, a Spielberg.
1: Ja, Spielberg.
0: A Spielberg. A Spielbergnek volt valami rokona, aki magyar. Kinek nincs sokan, nincs ahova, nincs magyar szám.
1: Így van.
0: És a Spiegelnek volt valami rokona vagy haverja, aki elmesítette, figyelj, a magyar tévében megy egy krapek, aki úgy mentette meg az élet, hogy végig focizta ezeket a haláltáborokat. És azonnal leült, és megírta a forgatókönyvet a Spielberg, de nem csak, hogy megírta, hanem főztet a repülőre, elment Debrecenbe, főbbet a negyedik emellett, mit tudom, egy 8-as ajtóba, jó napot kívánok, én vagyok Spielberg, nyilván egy tolmácsa, és beszélgetett az öreggel. És ezt nekem ott a vízbe mesélte el az öreget, le is ment a Hétbe, és ekkor azonnal elindult az amerikai hollywoodi sztori, álomgyár, és 3 héten belül, vagy nem tudom mennyi időn belül, egyszer csak jött egy rendező, hogy forgatja ezt a filmet amerikaiak. És hát hol találtak helyszínt? Ugye magyar történet, nem volt benne magyar szereplő, de magyar történet MTK pályán kibérelték az amerikai, ez a Houston nevű rendező, kibérelte az MTK-t, meg egy csomó helyet Magyarországon, tehát Magyarországon forgatták ezt az amerikai filmet. A feleségem, a drága kézlaci, gyönyörű szerelmem, a Spartacus egyik csillaga, az éppen ott ment edzésre, a Hungária körül, ott van ott a Fradi pálya, MTK pálya. És ott ment a villamos, és nézte, hogy horogkeresztes zászlók, mint tudom én, a 70-es vagy 80-as, horogkeresztes zászlók vannak a MTK-ben. Mi van, hogy visszajött a fasizmus, hogy mi? Hát ott forgatták ezt a filmet, és abban is, hogy hát nem véletlen nyilván, érted, mert rajta volt a sztori, én belőlem indult ez az egész történet. Lett benne egy amerikai film, olyan sztárok játszottak benne, mint itt a könyvben benne van a Pellé, akkor a Rocky, ahogy hívják, a Sylvester Stallone, akkor egy csomó amerikai vagy angol futballista, tehát hihetetlen csomó sztár, és ugye hát na, hogy én ott kavartam, akkor volt a Képes Újság nevű magyar hetilap, abban én írtam egy két, megvan most is, meg tudom neked mutatni, két oldalas gyönyörű riporta, tehát nem volt akármilyen történet, gondolod,
1: hát, de
0: ott a Stallone, ott van a Pellé, ott az öreg, hogy is van, Csanyi bácsi, meg énért is alá van, ő a Simon V. László.
1: Óriási.
0: Érted, milyen történeted? És akkor utána, hogy a közben, az már nem is, de azért elmondom, hát ugye, hogy ment a forgatás, én ott jöttem, mentem, ott kavartam, nem voltam benne a filmbe, csak ott kavartam. Hát azt Stallone, meg ugye tudjuk, hogy a Rockyval, ugye, hogy box, megőrül a boxért, meg volt a Sly, örülve a boxért. És hát akkor én mindjárt kitaláltam, én a nagy kitaláló mester, hogy hát azért hát ha akar egy kicsit itt kesztyűzgetni, és akkor mondták neki, hogy van itt egy őrült, aki akar, akkor hogy egy kicsit akkor tudni veltálni. Játszani.
1: Igen.
0: És ott az MTK-nak volt saját kis boxterme.
1: Nem mondd, hogy izébe, te boxoltál a Stallonével.
0: Minden nap két, mit tudom én, volt úgy, hogy egy fél órát értett, két-három meccset lejátszottunk, érted, és ott kesztyűzgettünk meg zsákot.
1: Hát ez óriási.
0: Tehát milyen történet ez?
1: Hát csodálatos.
0: Na most nem ugye most... vissza ugye ott hagytuk abba, hogy azt hiszem a...
1: Én kérdezek, bocsáss meg, mert azt szeretném tőled megkérdezni, hogy jutottál hajóra? Hogy te körülhajóztad a földgolyót? És vezettél óceánjárót. Ez hogy? Miből alakult?
0: Hát most hogy jön ide? Most nagyon nehéz a kedves hallgatót, de hát meg
1: de azért valahogy...
0: Annyira tág a fókusz, hogy tényleg ugye minden bele kell férjen, úgyhogy bocsánat, elnézést, hogy ilyen nagyon csapkolódunk, mert nagyjából a lényeges dolgokra még nem válaszoltam, hogy miért lettek, egyáltalán a boxtól lettek sérültek a paplaciék, meg a
1: Puskás.
0: Mert a Puskás is ugyanígy ebbe halt bele. Abba lettek, amit már talán az első adásban
1: elmondtam,
0: hogy a Puskás csicsi szintén azzal, hogy ő igazából eszágában nem volt neki diszidálni, hanem amikor 56-ban volt egy szervezett turnéjuk Dél-Amerikában, meg a világ különböző csodálatos helyein, a Honvédnak, ugye közben jött a szabadságharc, és ezért ugye itt letiltották a kommunisták, de hát ezek meg azt mondták, hogy ők mindenképpen el akarnak menni, és akkor megfenyegették őket a kommunista vezetők, hogy akkor végünk van, és bezárják őket ezen év, vagy akár meg is ödik. És igazából aztán egy pár haza is jöttek, de nagyjából összeállt a csapat, aki végigjárt a turnét, és a Puskás Öcsi benne volt ebben a csapatban. És már majdnem hazajött, amikor, amit látod, szerintem soha még sehol nem olvastam, és ezt most elmondom. A felesége az itthon volt Pesten, ugye figyelték minden rezgését, hogy mi van, ki hol, mi. És telefonon beszélgettem minden, és akkor valaki egy jó barátjuk megmondta, hogy az öcsi ne jöjjön haza, mert ha hazajön, kivégzik. mert neki a sportálása, ugye, mert általában az időben nem volt a profizmus, abban mi is, én is a sportásban voltam. Én például, mit tudom, egy vállalatban voltam raktáros, vagy a mit tudom, micsoda, mert élelmezéshez tartozott a Fradi. A Honvéd, ugye a Kispestből Honvéd lett, azt pedig a Honvédséghez tartozott, tehát náluk a sportálás az egy tiszti rang volt. A Puskásnak volt, mivel jó futballista volt, tehát elment elő a főhadnagy, százados, éppen őrnagy volt, amikor ez történt. És őt, mivel egy katona, ugye az, aki esküt tesz egy hazára, az, hogyha azt megszegi, azért halálbüntetés jár. Tehát a Puskást, itt valaki elmondta, hogyha hazajön, annyira bosszút akartak állni rajtuk, hogy mivel ő katona szökevénynek minősítik, nem a világ legjobb futballistának, tehát ő attól félt, hogy kivégzik, ezért nem is jött haza. Tehát ő nem akart kimaradni, csak aztán nagy nehezen kicsúsztatták valahogy a kislányát, meg a feleségét, érted, éjt-nappal átéve menekültek, gyalog mentek át a határon, és nagyon hosszú időn keresztül a Magyar Szövetség letiltatta őket, tehát nem játszhattak két évig, vagy nem tudom mennyi időt adták ezt a ukázt, és a öcsi bizony éhezett, én találkoztam nem is egyszer vele Bécsbe, és a magyarok, a jó szívű magyarok adták össze neki innen-onnan a lóvét, és igazából azt se tudta, hogy mit csináljanak, ugye, csak nem mertek hazajönni, mert meghalni nem akart. És viszont a külföldi csapatok meg voltak annyira úgynevezett hát, skótok, hogy azt meg nem reszkírozták be, hogy két évig tartsák el, vagy másfél évig, mert leeltított a Magyar Futballszövetség saját szemét módon, és addig ő csak ott vőveni a pénzt, de nem játszhatna.
1: Igen.
0: És több mint egy évig éheztek ott, jöttek, mentek ide-oda, megpróbált a Milán, a Torino, mindenki megpróbált, de mivel tudták, hogy nem játszott még más, senki nem reszkírozott be. És volt egy Österreicher Emil nevű magyar menedzser, aki a Honvédnak ezt a turnéját is intézte, az nagyon jobban volt a Bernabeu úrral. Ma már ezt tudjuk, hogy ez egy stadion, ugye? Te is tudod, hogy a Igen. Real Madrid stadionját úgy hívják, Bernabeu stadion.
1: Igen.
0: De akkor még a Bernabeu stadion az egy úr volt, Bernabeu úrnak hívták, itt majd meg is tudom mutatni ebbe a könyvbe, ha Isten megsegít.
1: Én közben, amíg lapozol, addig hadd mondjam, hogy milyen nagyon-nagyon kár, hogy nem kamerával vagyok itt, mert itt annyi látnivaló van, annyi fotó van, olyan érdekességek vannak.
0: Hát a lényeg az, hogy ugye most, a lényeg az, hogy itt a Bernabeu, aki ma már stadion, itt ezen a képen ölelgeti a Puskát öcsit, mert azt mondta ennek az Österreicher Emilnek, mert az valahogy elébe tudott kerülni, a Real Madrid élethalál, ma is a Real Madrid élethalál, ugye ura, mert ő a stadion, mert már nem ő a vezetője, hanem róla nevezték el a stadion, Bernabeu.
1: Igen.
0: És akkor azt mondta, hogy ha megbeszél ebben a Puskásról, hogy ugye addig már el volt hízva, nem edzett, nem engedték még edzen is sehol, és ha lefogy 15 vagy 20 kiló, nem tudom mennyi volt a versenysúlya fölött, akkor én 3 hónapon belül leszerződtetem 100 000 dollárért. És az öcsi, mikor ezt megtudta, és ezért én csak azt tudom mondani, hogy 500 kalap előtte le, de ezért is külön egy kalap le, hogy ő azt mondta rendbe. És nem ennyi alatt, azt hiszem 6 hét alatt elért a versenysúlyát. És bekerült abba a Real Madridba, ahol a Di Stefano a világ akkori legnagyobb futballistája volt. És ugye mindenki majd nézett, hogy most jön ez a Krapek, hogy fogják ezt fogadni, meg hogy majd itt eljátsza a nagy királyt. És nagyon veszélyes volt a pályán, de hogy milyen rafkosi, kispesti, igazi vagány volt az én nagy barátom, atyai jó barátom. Könyvben megírom is, hogy hogyan gyerekkorom kedve szeretett engem, és jóban voltuk. Azért is szerintem hiteles az én könyvem róla, hogy akkor azt mondta az öcsi, hogy jó, akkor én elismerem, Di Stefano, hogy te vagy itt a király, és én minden labdát, amit kapok, neked fogok adni. És ugye ez sajnos a focipálya az ilyen dolog, tehát vannak császárok, így hívták Albert Flórit, ugye a császár, De valóban jelképesen itt vannak nagy menők, meg kisebb menők, mint most mondjuk a Szoboszlai.
1: Szoboszlai Dominik, Dominik, igen.
0: Igen. Na hát ilyen volt akkor a DiStefano, és a Puskás valóban betartotta, pedig szerintem legalább a klasszis volt, ha nem jobb, hogy amikor jött egy labda, akármilyen helyzetben volt, ő lepattintotta a DiStefanónak. És az belőtte, és a DiStefano, legyen ez becsületére mondva, a harmadik meccsőt azt mondta, öcsi, úgy hívták, hogy Pancho.
1: Igen.
0: Hát ott látod, igen. Hát ez Pap Lacival és Puskás Pancho öcsivel.
1: Igen.
0: És azt mondja, mától kezdve a barátom. És amikor ezt látta ez a
1: csapat,
0: elnök, meg a csapat, azt befogadták. És attól kezdve ő egy olyan karriert, amit senki nem tudott végigcsinálni, mert ugye kiment a Kocsis is, kiment a Cibor Zoli is, és a legnagyobb karriert a Puskás csinálta meg, ugye még a végén megkapta az állampolgárságot is, játszott a spanyol válogatottba, és még egy Bajnokok Ligája meccset is nyert, BL döntőt, ahol egyedül jó volt az, aki 4 gólt rúgott egy meccsen, azóta is a világon senki ezt még nem tudta megcsinálni. És attól kezdve egy fantasztikus karriert futott be, azon itt a nevét sem szabad volt kiejteni Magyarországon, gyűlölték igazából a hivatalos szervek. Én meg amilyen alkalmat csak lehetőségem volt, ugye én sportoló voltam, ki tudtam jutni a sport útlevelemmel, akkor volt Jugoszláviában, Belgrádban egyszer egy világválogatott, azt hiszem a jugoszlávnak volt ami jubileumuk, és arra csináltak egy ilyen világválogatottat. Meghívtak is, mert hát nyilván benne volt a Puskás, aki ma is szerintem a világ legjobb játék, minden idők legjobb játékosa, és hát én megrepesztettem ezerrel ki a kis autóm a Belgrádba, és mikor meglátott az öcsi a repülőtéren, érted, Sinya, engem úgy hívott, hogy Sinya, és ordított, figyelj, 5000 újságíró, kamerák, ennek nem tudod a csemmél, csak rohant, mindjárt sírva fakadok, te is megölel. És 10 napig volt Belgrádban, amíg ott tartózkodott, ugye finanszírozták mindenüket, a világválogatott, hihetetlen micsen csapat volt. Én a minden tréningen ott voltam, én belelaktam a apartmanjába, én a kajákon, minden. A végén még, amikor osztották a tiszteletdíjat, még nekem is hoztad, még rászott a izére a főnökre, nagyon vagány, ebben volt is nagyon jó szív. Szóval nehogy már itt ne kapjon, és én is megkaptam ugyanúgy a lóvét. És hazajöttem, persze itt nem lehetett belőle nagy cirkut csinálni, de a táskarányokban lenyomtam egy jó kis beszélgetést.
1: Igen, mert hogy ugye tévés is, és rádiós is volt.
0: Igen, mert ott a rádióban, igen, ott a Szilágyi Jancsi csináltam ilyen jó riportokat. A táskarádió, az is több millió, a 3 millió. Bizonyja, ott is nagyon sok. Úgyhogy na most ezek az emberek ugye vissza megint ahol, aminek az egésznek a lényegét akarom elmondani. Tehát ez a Puskás öcsi is, mikor hazajött, hát nem úgy fogadták, érted? Tehát úgy beszél, tehát a hivatalosan azt mondják, hogy igen, hazajött, minden rehabilitál, ő a király. De ez nem így volt. Mert amikor először hazajött, akkor én először ugye csináltak egy tesztmeccset, Vácot, időzőben teszt, érted? Ahol ez az öreg fiú válogatott, ahova betették, csak azért, hogy nézzék meg, hogy mit szólnak az emberek, mi lesz most forradalom, vagy mit csinálják. Tehát, és akkor betettek ebbe a csapat, és játszott ott egy foci csapat, egy mit tudom, vidék válogatott egy ilyen meccset a Váci focis pályán, ahova befér, mit tudom én, 1000 ember. És én oda elmentem, érted, ott volt a Sebes Guszti bácsi is, aki régen ugye a
1: emlékszem
0: csapatnak a nagy edzője volt, és elmentünk, megvan az a fényképben, van valamelyik könyv, azt a Bodicsekbe talán, hogy a Sebes Gusztáv, ugye aki az aranycsapat mestere volt, a Puskás öcsi, és én ülünk egy vendégnőben Vácon a börtönne szembe. Érted, és az a kép, hogy bemond, tehát bizonyság az, hogy nem beszélek itt mellé. És utána aztán még visszament Spanyolországba, és csalták, hogy jön haza, és egy idő után hazajött, de azt is el kell mondjam, és bocsánat, az igazság ezt diktálja bennem, hogy hazajött, és akkor a Longodi utcába béreltek egy lakást, de nem kapott semmit érte, hazajött. És hazajött a családjával, és ő nem volt gazdag ember, mert annyira jó ember volt, hogy a pénzt, amit keresett, ott kín mindenkinek odaadta. Tehát volt ez a Amancio nevű jobbszélsője, az utolsó ember abból a Puskás Béla aranycsapatból, amelyik nyert BL-t, meg, tehát a legnagyobb Real Madrid csapat, abból az utolsó élő játékos egy Amancio nevű jobbszélső volt, aki az én barátom, egy nagyon jó barátom, aki spanyol magyar állampolgár, az összehozott, mikor ezt a könyvemet kivitte, mert ez az ember nem beszélgetett senkivel, azt mondta, hogy már nem formázik öregembe. És akkor meglátta a Puskása, hogy én ott állok, és írok rajta, azt mondta, jó, oké, jöhet. És akkor ez a barátom, ez akkor fölhívott engem telefonon, hogy figyelj, én el tudom intézni, hogy holnap után 11-kor, mert mondta ez az Amancio, hogy holnap után 11-kor a Puskásnak ott kapott a Real Madridtól egy időt, egy kávéházat, hogy ott legyen, amiből él. Az ott nem messze a Real Madrid stadiontól. Azt mondja, ott van egy presszó, és ott, mit tudom, két nap húva, 11-kor délelőtt találkozunk, érted? Hát nem gondolta, hogy nálunk azért egy kicsit másképp működik, és mondtam ennek a Gábornak, hívják ezt a barátomat, és mondta neki, hogy figyelj, Gabi, intéz a repülőjét, és már megyünk is. És ez is történt, úgyhogy a Krisztivel, na este mondta neki, figyelj, holnap reggel megyünk Madridba. És ez így is történt, hogy másnap reggel ez a Minya Gábornak hívják, egy testépítőkörben, nagyon az is egy érdekes sztori. Itt közöttünk nem, az is egy híres magyar, mert a Schwarzeneggerrel igazából ők csinálták először ezt a testépítést Amerikába. Benne van a könyvemben a fényképük is, ami ketten állnak, még fiatal krapek volt az a Minya Gabi, nagy vagánykülvel is tenger, mindent végigjárt az egész világot, most is spanyol-magyar állampolgár, de ő segített nekem ebben, hogy összehozott ez a Perez nevű elnökkel, a Real Madrid elnökével, és akkor megcsinálta nekem ezt a rendezvút, hogy találkozhattam ebben a Amancióval. Fölültük a repülőre, kivertük, hogy jött egy haver, egy kocsival, hoztak alá egy Mercedes-t, elmentünk be a presszóba, pontosan 10 perccel előbb odaértünk, leültünk, és jött az Amancio. Itt van benne a könyvben, le vagyunk fényképezve. Egy fuss és üves könyvem, hogy valamit lásson, érted, magyarul nyilván nem tudom. De annyira tetszett neki, érted, hogy még Girkát is be nekem, van egy olyan könyv, ami ő dedikálja nekem az én könyvemet, egy ilyen poén, csak annyira, hogy le tudjuk fényképezni.
1: Igen.
0: És ott eltöltöttünk egy délelőttet, egy jót beszélgettünk, elmesélte. Na, csak ezt azért kezdtem el mondani, mert eleve nagy történet, nem?
1: Hogyne.
0: Másosorban meg azért, hogy a Puskásnak azért volt nehéz helyzete, mikor végleg sem visszajött, mert nem volt egy rupója se. Mert egy olyan jó ember volt, és ezt ott hiteles embertől, ettől a Amanciótól tudtam meg, hogy találkozott egy hideg, tehát magyarok mindig lehúzták, aki rászorult meg, aki nem. És olyan volt, hogyha figyelj, én nagyon fádok, öcsibám, és van rajta volt egy, mit tudom, egy bunda.
1: Akkor azonnal.
0: És ez a krapek elmondta, itt van nekem Magnon, ugye, mert ez a Minyag, ami nem barátom, fordított a spanyolról, magyarra sztorikat. Levette a bundát, és odaadta a krapeknak, és mondta neki az Amancio, hogy te hülye vagy, tehát te lehúzó, ugye, nem baj, szóval magyar fázik, én odaadom neki. Tehát ilyen ember volt a Puskás öcsi. És ez a krapek hazajött, és nem kapott egy lakást. Akkor utána nagy nehezen tudom, mert azért aztán nagy nehezen valakinek aztán már egyre nehezebb volt a helyzet, mert ez egy kényes volt, és aztán azt hiszem végén kapott. De tudod, egy hosszú ideig hotelben lakott meg saját maguk fizették. Tehát nem volt, tehát csóró volt, érted? És ettől lett ő hiddel beteg, és ezektől lett ugyanan beteg, mint a Paplaci, mint ahogy a Muhammad Ali, meg mint ahogy ez a Joe Bugner. Hogy nem érted, hogy nem fizettek neki egy repülőjegyet ki, nem fizettek ki neki egy szállodát, hogy a Puskásnak ért. Tehát figyelj, olyan történt, hogy amikor megjött az öcsi, nekem volt egy jó kis Porsche, beültünk egy nyitott kétszemélyes autót, tehát láttak minket. Kispest, mit tudom én, milyen meccs érted. Megyünk, Honvéd volt, akkor még Kispest, Honvéd, valaki lejátszott. Hát kiviszem Kispestre. Oda való volt, ott laktak a pályán, kisgyerekkorában az apja edző volt a Kispestben. Kiviszem a Puskást egy meccsre. A biztonsági őr megállított a bejáratnál. Nem, mindenki ismerte. Azt mondta, ide Puskás nem mehet be.
1: Hogy?
0: Tehát normálisok vagytok, tehát ez azóta létezik, ez itt nőtt fel, itt a legnagyobb sztárja van. Azt mondta, ez valamilyen, mit tudom én, katonai felüljáró, előjáró. Azt mondta, hogy ide a Puskát, kitiltották a Kispest stadionból. Ezt mondjuk először Magyarországon, ez a világ szupersztár, csodálatos lelkű, keresztény, jó lélek. A kereszténységnél csak annyit, hogy ugye, hogy ugye nagy barátok voltak a Puskás meg a Paplaci. Hát azt az ünnepet, amikor megkapta a második János pápától a személyes áldást a Paplacit, azt együtt ünnepelték a Puskással. Itt van a könyvemben az a gyönyörű áldás, egy gyönyörű szép bekeretezett. Csodál, második János, tudod, és egy portos pápa volt, az első lengyel pápa, aki evezős volt, túrált, tehát egy igazi sport szerető ember volt, tehát az is tiszt, tehát ezek keresztény csodálatos emberek voltak, a Puskás és a Paplaci is templomba járok. És gondolod, de hogy a világban egy ilyen van, érted, azt a Paplacinak küldte a második János. És hát na, ilyenek, és ezek, ezért én azt gondolom...
1: Már ezek miatt, hogy, a történetek miatt is nagyon-nagyon fontos, és hogy gondolod, most ezt a hallgatók megtudják. Igen, mert ilyeneket nem tudunk.
0: Hát igen, és ezért ugye sajnos ez nem ilyen happy end-es sztori igazából, mert mindegyik igazából úgy érte meg ezt, hogy jó, mindenki követ a hibát, ki az, aki nem. Na, de azért a világnak annyi dicsősége, mint a Puskás.
1: Hát mindenki, ez a magyar név az, amelyet az egész világon a legjobban.
0: Ez így van, nem?
1: Ki mondott, hogy magyar, és akkor
0: igen,
1: rögtön mondják, hogy
0: Puskás. És ezt a kérdezet igazából úgy fogadták el, érted, mintha nem is tudom, nem akart ebbe minősítéseket használni. De egy biztos, hogy a történelem számára ez a könyv már itt van. Ez már megmarad, amíg a mi világ, érted? És én azt gondolom, hogy ezt az emléket most itt a rádióhallgatóknak is azt ajánlom, hogy ezt az emléket tegyék a szívük mélyére, és legyenek hát büszkék arra, hogy ők ugyanolyan magyarok, mint amilyen magyar a Müller Péter, amilyen magyar a Paplaci, amilyen magyar a Puskás öcsi, amilyen a Bognár Józsi, vagy a Farkas Berciről ne is beszéljek.
1: Végszó a mai adásnak, de a kedves hallgatókat már is bíztatom, hogy a jövő héten folytatjuk, mert mi most élőben tovább fogunk beszélgetni. Ez volt most a Lélek közelben, Simon B. László volt az én kedves riport alanyom, Dévai Mester.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nem szabad belefáradni. Keresni kell az embereket. A világ másik felén egészen más léptékben mérik a gyülekezethez tartozás útjait. Van, aki órákat, mások több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy magyarul imádkozhassanak, hallgathassák az igét, és újra megélhessék a közösség otthonosságát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke Melbourneben és Sydneyben szolgált az ausztráliai magyar reformátusok között. Hazatérésekor elmondta, milyen sorsok, találkozások és lelki felismerések formálták az útját, és miért lett számára különösen hangsúlyos üzenetté. Keresni kell az embereket, mert minden református fontos. Ausztráliában egészen más léptékekkel találkozik az ember. Ott magyar reformátusok sok száz mérföldet, olykor több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy együtt lehessenek az Isten tiszteleten. Egy gyülekezeti alkalmon, egy közösségi ünnepen. Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet képviselői jelen voltak. Ez jól mutatja, milyen óriási távolságokat vállalnak azért, hogy magyarul imádkozhassanak, közösségben lehessenek, és hallhassák az igét. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Szeretett híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, vagyis szeretetthid.hu. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella, Oltalomra vágyunk című kötetének átdolgozását hallják.
1: Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanástalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk. Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős ablakon túl van valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud. Segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk, mert oltalomra vágyunk.

Kunicer Szonya. Uram, ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is. Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak neked. Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre, mégis úgy érzem, minden ember segíthet neked azzal, hogy másokon segít, és enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kint. Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, neked adunk, Uram, bár mindig tudnánk ezt, bár sose felejtenénk el, kósza percre se.

0: se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. János 1.3.18.
1: Mondhatná valaki, szép elmélet ez. Könnyű beszélni és írni a gondviselésről. Különösen akkor, ha egészséges vagyok, van hol laknom, van jó állásom, van sok, szép ruhám, van mit ennem. De mit szólnánk olyan helyzetben, mint amiről például Ragazole Burundi Közép-Afrika küldötte beszélt a Keresztény Békekonferencia 1965-ös ülésén?
0: Tavaly az éhhalál szélén állt népem kétharmad része. Iszonyat volt látni az anyákat, akik nem tudtak gyermeküknek kenyeret adni. Öregeket, akik behúzódtak csendesen a kunyhók sarkaiba, hogy várják a biztos halált. Az embereket, akik csonttá soványodva vonszolták magukat. Mit mondjak ezeknek az evangéliumról? A fülük az éhségtől zúg, a nyomorúság teljesen ellepi őket. Nem is hallják, hogy mi az evangélium. Nem mondhatom nekik, örüljetek, mert éhezhettek, örüljetek, hogy haldokolhattok.
1: Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben nagyon nehéz Isten szeretetéről, gondviseléséről beszélni, pedig ez csak egy kiragadott példa a sok közül. A világ egyes részein háború dúl, természeti katasztrófák sújtanak, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek emberek, és van, ahol egyik napról a másikra tengetik életüket, mert nincs vízük, élelmük és ruhájuk. Nem Isten akaratából van földünkön a szenvedés, hanem ez a bűn következménye. Isten célja, hogy világunkban ismét helyreálljon az eredeti jó rend. De addig is, míg a jó és a gonosz küzdelme tart, Isten arra figyelmezteti az önzésre hajlamos embert.
0: Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Filippi 2.4.
1: Saját példaadásával tanít Isten a fele baráti szeretetre, mert nem személyválogató. Lehajolt a hálátlan emberhez, megelőlegezte szeretetét és bizalmát. Ő adott először.
0: Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Róma 5.8.
1: Jézus, amikor e földön járt, bemutatta Isten országának alapelveit. Ő nem csak szép szavakat mondott a szeretetről, a részvétről, a szánalomról, hanem minden cselekedetével az bizonyította, hogy együtt érez a szenvedő emberekkel. Mi sem haladhatunk el érzéketlenül a bajba jutottak mellett, hanem felelősséget kell éreznünk irántuk. Ne várjuk azt, hogy Isten cselekedjen helyettünk ott, ahol nekünk kell tenni valamit. Ne üljünk nyugodtan babérjainkon, kegyes szavakkal mondogatva a rászorulónak, majd az Úr gondot visel rólad, hanem engedjük, hogy Isten gondviselésének eszköze lehessünk fele barátunk életében.
0: A mai ember torkig van a szép szavakkal, cselekedeteket vár. Próbáljuk meghallgatni a másikat, és aki segítségünkre szorul, ne hagyjuk magára. Ha teszünk is valamit, soha ne azért tegyük, hogy ezért jutalmat, dicséretet várjunk, hanem lényünkből fakadjon az együttérzés, a segítőkészség.
1: Istennek fáj a szükségben lévő otthonokat látni, ahol nincs kenyér, nincs békesség és öröm. Fáj neki a szegények elnyomása és az ártatlan emberek pusztulása. Vétkezik ellene és bűnt követel az, aki olyan vallással sérti meg, amelynek van ugyan népes gyülekezete, csodálatos temploma, de elhanyagolja a fele barát iránti kötelességet.
0: Mert aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4.17.

Paul Roth, a legközelebbi felebarát szeretete. Szeretet Istene, úgy látszik, nincs könnyebb, mint legtávolabbi felebarátainkat szeretnünk. Oly kényelmes szeretni távoli kontinensek éhezőit és betegeit. Nyomorúságukat és bajaikat csak fényképről ismerjük, és szeretjük őket minden megerültetés nélkül, azzal, hogy pénzt küldünk nekik, add, hogy legtávolabbi felebarátainkat keresztényibb módon szeressük, mert nem csak pénzadományra vágynak. Szeretet Istene! Sokkal nehezebb legközelebbi felebarátainkat szeretnünk, akiket sok-sok éve és napja ismerünk, és ők úgy szintén ismernek minket. Nehéz azt mondanunk, hagyjatok békén, mert természet adta tény, hogy itt születtek közöttünk, vagy beházasodtak, add, hogy legközelebbi felebarátainkat keresztény módon szeressük. Szeretet Istene! Vajon valóban csak a rokonokban van a hiba, hogy oly nehéz szeretnünk őket? Nem vagyunk-e mi is tele hibával, amit ők jól látnak, de mi szégyellünk? Nem tartozik-e ide az irigység is, ami egyesek szívében rág? Vajon nem az-e a fő ok, hogy itt meghatározott személyeket kell szeretnünk, és nem a névtelen másikat? Add hát ezért, hogy rokoni szeretetünk első kérdése mindig az legyen, vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre? Szeretni akarjuk őket? Imádkozni értük? Nem csak, amikor már halott.

0: más volna az élet, ha nem csak önmagunkra gondolnánk, hanem a másik ember javát is néznénk, meglátnánk mindig, hol kell segíteni. Isten szemében az a nagy ember, aki sohasem a maga kényelmét és hasznát keresi, hanem Jézushoz hasonlóan másokért él. Azzal lehetünk igazán nagyok és gazdagabbak, amit másoknak adunk. Még akkor is, ha nem viszonozzák. Még akkor is, ha ezért kinevetnek és gúnyolnak.
1: Ahogy Ellen White írta, az ember önző szívén kívül az egész világegyetemben nincs semmi más, amit csak önmagáért élne. A kéklő ég minden madara, a mező minden állata más-más életet szolgál. Minden zöldellő levélnek, minden egyszerű fűszálnak megvan a maga feladata. Minden fa, bokor és levél életet, életelemet áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet. Viszont az ember és az állat a fák, bokrok és levelek életét szolgálják. A virágok illatot árasztanak, és nyiladozó szépségükkel boldogítják a világot. A nap azért ontja sugarait, hogy a virágok ezreit élessze. Az óceán, mely minden patakot és folyamot ellát vízzel, magába fogadja a föld minden folyóját, hogy továbbadhassa. Öléből felszálló párák, mint záporok megöntözik a földet, hogy azt termővé és bimbózóvá tegyék.
0: Miért éppen az ember a legértelmesebb lény az, aki sokszor önzően csak magának akar élni, és a másokra is kiterjedő gondviselés láncban nem akar részt vállalni. Szeretet nélküli, önző korunkban szükség van olyan emberekre, akik vágynak jót cselekedni, kérik Istent. Uram, adj nekem olyan szemet, amely meglátja és észreveszi mások baját, gondját. Ajándékozz meg halló füllel, amely meghallja mások segítséget kérő szavát. Azon a mérlegen, amelyre egykor minden ember fel lesz állítva, megméretik mindaz, amit ebben a földi életben szóltunk és tettünk. Isten számon kéri majd tőlem, mit tettem a legkisebb atyám fiával. Amikor segítségemre szorult, mert Jézus azonosítja magát a szenvedő, a ránk szoruló, a nincstelen, az elesett emberrel.
1: Ha eljön majd dicsőségben, mint király, és nincs messze már ez az idő, akkor ezt fogja mondani övéinek, azoknak, akik mindig meglátták a szükségben lévőt, a bajba jutott embertársukat, és önzetlenül segítettek rajta.
0: Amikor éhes voltam, ennem adtál. Ha szomjas voltam, innom adtál. Amikor hajléktalan voltam, megnyitottad ajtódat és befogadtál. Rongyos voltam, ruhát adtál. Betakartad mezítelen testemet. Fáradt voltam, segítettél. Amikor aggódtam, félelmemet elcsitítottad. Fogolyként börtönben voltam, meglátogattál. Eljöttél cellámba, hogy segíts rajtam. Betegen feküdtem, törődtél velem. Ápoltál és gondoztál. Ha kellett, bekötöztet sebemet, és nem vetettél meg. Megértést kerestem. Kinyújtottad a kezed, és meghallgattál. Magányos voltam, rám mosolyogtál. Amikor nyugtalan voltam, megvigasztaltál.
1: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25.40.
0: Isten úgy végzi gondviselő munkáját a világért, hogy abban minket, embereket is szeretne bevonni. Megtisztel azzal, hogy munkatársakul hív. Igényli segítségünket, meg akar tanítani arra, hogy az élet lényege a szolgálat és nem az önzés. Az ember feladata úgy uralkodjon a földön, hogy annak áldását szolgálja, ne pedig rombolja és pusztítsa környezetét, a természetet. Éljünk úgy, hogy a Teremtőisten gondviselésének jó eszközei lehessünk, és ne csak a magunk hasznát nézzük, hanem a másikét is.

Johannes Rossé. A szeretetet nem lehet patika mérlegen lemérni. Ne számítgasd hát előre, hogy mennyit is adtál belőle a rászorulóknak, hogy milyen messzire menj a szereteteddel. Legyen önzetlen a szereteted. Az a szeretet, amit az ember méricskél, már nem szeretet, hanem számítás, üzlet. Azzal nem szerzel örömet. Ilyen szeretettel nem leszel boldog.

Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Oltalomra vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegini Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk. Ezen keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanúságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, hasonló külsőségek, na de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben, a pogány Moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordult a régi életébe, és ahogy az úr tervezte, Ruth a másik, Naomival az anyossal elindul mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Talán nem győzöm hangsúlyozni, az Úr tervéhez, hogy most alakítja ki Jézus családfáját, ugye a szükséges héber férfi ág már megvolt, Júda törzséből ez a bizonyos Pérec, de még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza a két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a szükséges találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boász földesúr földjén, a rokonnál, szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár eredetileg ott és akkor még semmi dolga nem volt. De meglátja, és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezményben részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzés értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt, talán önmaguk előtt is. Nos, itt... és most. Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis szívére hallgatva mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Boáz és Ruth pont azon a csodálatos úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon sok áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Anyósa tanácsára Ruth levette a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának a sarkát magára terítette, aminek ismét komoly, törvényi és népszokásbeli jelzés értéke volt. Azt üzente, kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl ne ébredjen, elmondta Boáz az asszonynak, hogy mennyire becsüli őt, és hogy igen, vállalja a rokoni köteléket, hiszen erre már ő is gondolt. El is veszi őt feleségül, de előbb még el kell rendeznie valami jogi témát, mivel a rokoni sorban ő most csak a második, és az elsővel még beszélni kell. Mindez másnap a kapuban meg is történt a bírák előtt. Amikor Boáz mindent elrendezett, ezt mondta: ti vagytok a tanúi, hogy megvettem Naomitól, anyósától mindazt, ami a férjé és a fiaié volt, sőt,
A Moábi Rútot, Mahlon feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakó helyének a kapujából. Végül, mint mindig, Isten terve győzedelmeskedik, Rút Boáz felesége lesz, és kisfia születik, aki az Óbéd névre hallgat. Ő lesz Dávid király nagypapája. Aztán, mivel tudjuk, hogy a messiás Jézus Dávid házából születik, már is ott vagyunk az üdvtörténet igen gondosan kidolgozott családfájánál, amit az evangéliumokban is olvashatunk.

Talán már csak utolszóként. Most már csak pár sor van hátra a Szentírásban, ezzel a történettel kapcsolatban Rut könyvében, amikor tisztelet az ősöknek gondolatjegyében már is rögzítve találjuk az egész leszármazási sort. Ime. Ez Pérec nemzetsége. Pérec nemzette Hekront. Hekron nemzette Rámot. Rám nemzette Aminádábot. Aminádáb nemzette Naksont. Nakson nemzette Szalmont. Szalmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Obédot, Obéd nemzette Isait, Isai pedig Dávidot. Mindez gyönyörű lecsengése annak, hogy Isten milyen módon hajtja végre csodálatos terveit a földi életben. És ez így van még ma is. Minden ember céllal születik a földre, és akkor lesz sikeres az életében, és ezt minden történet igazolja napjainkban is, ha azt cselekszi, amire született. Nos, tudom jól, sok ember ilyenkor fölháborodik, hogy hát ez aztán már a teljes szabad akarat megcsúfolása, nem egy báb ő, majd amihez neki kedve van, azt fogja csinálni, neki aztán senki nem mondja meg a tuttit, még az Isten se. És ime, mit látunk az életben? Napjainkban egyre több fiatalnak fogalmas nincs arról, hogy mi a csodának él. Minek van itt a földön? És miért gondolják ezt? Mert nincs kapcsolatuk Istennel, a Teremtővel, és így nem tudják meg, hogy mire vannak teremtve. És ez nagyon nagy átok. Sok öngyilkosságot elkövetett fiatal. Sok drogos és iszákos, sok nihilista vallja be előbb-utóbb, hogy üres az élete. Nincs miért élni, nem lát jövőt és nem lát célt maga előtt holott. Minden ember csodálatos, isteni céllal születik. És ha ezt valaki nem látja meg, akkor is akar valamit kezdeni, és elindul a saját feje után, mely az esetek nagy részében aztán kiüresedés, bukás, csalódásokat, komoly tévutakat hoz magával. Tehát mi a helyes életforma? Ha azt csináljuk, amihez értünk, vagyis amihez azt az Úr minden, de minden lehetőséget és ajándékot megadott nekünk. De hogy is működik ez a gyakorlatban? Mondjuk van egy személy, akit Isten például kiváló asztalosnak teremtett, mert arra volt szükség, hogy ő valamit prima módon megtegye, mint például a jeruzsálemi templom faragói. De neki ez a munka alantas volt, és ő jogász akart lenni. Végig küzdötte az egyetemet, szinte soha semmi nem maradt meg a fejében, szabályokat is mindig keverte, végül irodakukac lett a területén. Semmi sikerélmény. Nos, kérdezem, boldog lett? Egy másik embert Isten arra teremtett, hogy oktató legyen. Adott neki sok ajándékot a gyermekek kezeléséhez, de ő úgy gondolta, hogy ez macerás. Ő énekesnő akar lenni. Nem volt meg hozzá semmi tehetsége, és csalódott, amikor olyan lett az élete, mint a partra vetett halnak. Ismét másnak az Úr azt a tehetséget adta, hogy jól tudott problémákat megoldani, és kedves lénye legyen. De ő nem akart lelki gondozó lenni, hanem marketinget tanult. Aztán valahogy nem alakult a karrierje, és a végén minden ember nem magát okolja, hanem az Istent. Hogy lehet ilyen vele az Isten, már ha van? Hát miért engedi, hogy ez meg az megtörténjen vele? Hogy létezik, hogy ő ilyen meg olyan nehézségekkel küzd, aztán meg semmi? És sorolhatnánk. Mostani történetünkben pedig komolyan megtanulhattuk, hogy aki kapcsolatban van a világmindenség teremtőjével, azzal, aki minket egyenként is tervezetten küldött erre a földre, annak az élete sínen lesz.
Ez nem azt jelenti, hogy milliókat fog keresni, hogy semmi baja nem lesz az életben, de azt jelenti, hogy a helyén van, és tudja, érti, hogy az ő útján mik történnek vele. Már csak azért is, mert beszélő viszonyban van Istennel, és megtárgyalhatják a történteket. Sokan mondják, hogy ez leuralás. Hát nem. Mert ha a ruhásszekrény frigider akarna lenni, akkor tiltakozhat-e, hogy a gyártásnál elvették az akarati szabadságát? Vagy a saktáblán? Milyen következménye lenne, ha egy parasz király akarna lenni, vagy a királynő esetleg ló? Hát biztos, hogy nem lenne jó vége, igaz?

És az isteni lépések? Nos, történetünkben sok-sok olyan mozzanatot láttunk, amit maga Isten tervezett el, meg is említettük sorra, ki is emeltük ott a helyén, de legyen most itt még egy összefoglaló is erre vonatkozóan, hogy megmaradjon a szívünkben, hiszen pontosan ilyen folyamatokat látunk a saját életünkben is, melyekről gyakran azt hiszük, hogy hát ez véletlen, meg hogy jókor voltam jó helyen, vagy fú, rosszkor voltam rossz helyen, meg hát megesett ilyen már másokkal, és aztán semmi nem történt, vagy ugyan már, nehogy Isten pont velem foglalkozzon, és így tovább. De pontosan látjuk, hogy Isten milyen aprólékosan tud rólunk mindent. Nos, nézzünk egy másik esetet is ennek az állításnak az igazolására. Ott van a Bibliában az a történet, amikor Péter apostol elindul, hogy az újszülött keresztény gyülekezeteket meglátogassa, és éppen Jaffa felé jár, és neki Isten tervében éppen akkor éppen ott kellett lennie. De miért? Mert van egy római százados nem messze, aki megtért a zsidók istenéhez, és azt gondolja, hogy most már rendben van az élete, pedig csak a törvény szerinti szabályokat követés nem ismeri a Krisztus áldozata árán elnyerhető teljes kegyelmet. Vagyis nem a törvények betűje üdvözít, hanem a kegyelem által kapott hit Krisztusban. Tehát Joppéban, vagyis Jaffában meghal egy kedves adakozó szerető asszony, ez a Tábita. A testvérek rögtön üzennek Péternek, aki a közelben volt, hogy jöjjön! Majd Péter még marad is, és megszáll egy Tímárnál. Na, Isten terve közelít a célhoz, mert ennek a századosnak a lelkét a helyes útra kell terelni a kegyelem jegyében, és az arra tartózkodó Péternek kell elmennie hozzájuk tanítónak. És akkor megjelenik egy angyal ennek a Cornelius nevű századosnak, és elmondja tű pontosan, hogy hová kell küldeni az embereit, melyik város, melyik ház, ott a tengerparton, kinek a háza az, kit kell keresni személyesen. Na csak kérdezem. Isten nem követi az emberek életét pillanatról pillanatra, és méterről méterre, valamint lelki rezdülésről lelki rezdülésre? De igen. És ez csak egyetlen egy történet a Szentírásból. És Péter némi mennyei Biblia lecke után a barátaival engedelmesen elment, úgy másfél napi gyalográsra, és a ház népe Krisztus élet. Ez volt az isteni terv. Isten ránk is így gondol az ő nagy tervében. Ritkán adódik, hogy valami fú, de nagy óriási dolgot kell tennünk, inkább csak engedelmes, fogas kerekeknek kell lennünk az Úr tervében. És tudd meg, hogy Péter is részesült abban a hatalmas örömben, ami elárasztott ott, és akkor a százados házában mindenkit, a lakókat, a katonákat, az övéit. Mert ez a mennyei öröm, hiszen hatalmas diadal ünnep van a mennyben minden megtért lélek hazaérkezésekor, ez a mennyei öröm lesugárzik, nem csak a megtértekre, hanem mindazokra is, akik ebben bármit is tettek, és Péterre is. El tudod képzelni, hogy mekkora örvendezés volt ott ezek után? Én már láttam olyat, hogy mennyei fények csillogtak ilyenkor az emberek arcán, hogy boldogan ölelgették egymást, ugráltak boldogságokban. Hol sírtak, hol nevettek, végtelen, múlni nem akaró szent lélek örömükben. Csodás történeteket emlegettek föl egymásnak, ami szorosan a megtéréshez vezetett. Dicsőítették és méltatták, áldották az Isten, aki számtalan bűnök elengedése után Krisztusra nézve, befogadta őket a mennyei hazába. Ezeknek az embereknek immár két hazájuk lett, egy a földi születés kapcsán, mint nekünk drága magyarságunk, és egy polgárjog a mennyek országában.
ami azt is jelenti, hogy ezentúl az örök haza törvényei szerint akarok élni, és azt gyakorlom már itt lenn a földön is. Ami ezzel nem egyezik, attól tartózkodom. De miért? Mert a Krisztus által adott öröm, hogy vele élhetek és maradhatok is vele, sokkal nagyobb örömet és boldogságot ad, mint a földi pillanatnyi öröm, ami éppen hogy ellenkezik az Úr lényével. Sok ilyet tudnánk mondani egymásnak, de legyen itt mondjuk egyik példának a mértékletesség. Azért, mert rengeteg étel áll rendelkezésünkre, Urunk áldásából, nem azt jelenti, hogy mindig és sokat kell ennem. Fordítsuk le. A falatot az ízlelő bimboinkkal élvezzük. És meddig tart ez az érzés? Amíg le nem nyelem, pár másodperc. És meddig tart a kövérség, az ebből eredő betegségek, a hányinger, a rossz közérzet, az elgyengülés, a fejfájás? És ha azt mondjuk, hogy dicsőség Istennek a bőségét, és kiveszem belőle azt, ami nekem egészséges, akkor ez a mennyei törvény örömet és megelégedést ad nekem. És bizony, a mi Rút könyvében lévő szereplőinknél is ez volt a sorsuk. Boldog megelégedettség. Nos, tehát következő részünkben még visszatérünk könyvünkben lévő isteni lépések felidézésére. Hát, találkozzunk akkor is, jó?

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250. Konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium. Sopron, Széchenyi tér 11. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg, szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői és kommunikációs szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. Az évek alatt egyre több kapcsolat formálódik. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő krízis kommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-e és augusztus 8-a között lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70.000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Az időjárásról változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét Egyiptomba fogunk járni, ismét más szemszögből, ezúttal egy régésznek a szemén keresztül. Hallgassák meg a riportot.
4: Babesi Czürágnak hívnak, és jelenleg utazó régészként dolgozom. Ez azt jelenti, hogy miután befejeztem az ELTE-n a régészet szakot, utána külföldön kezdtem el dolgozni, és különböző expedíciókhoz szerződök le. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Egyiptom, Szudán, Jordánia, Irak és Angliában is időnként megfordulok ásatásokon és expedíciókon, és itt töltöm az időmet, és itt dolgozom, ahogy lehet.
3: Milyen érzés ilyen utazó régésznek lenni? Hogyan szervezed meg ezeket az utazásokat?
4: Én, hát ennek két része van, amit kiemelnék. Az egyik az nyilván a szakmai része, ami nagyon-nagyon jó nekem, tehát nagyon sokféle régészetet láthatok, különböző korszakok, különböző periódusok, és ugye én alapvetően terepi régészként dolgozom, és így nagyon fontos az, hogy a technikát az folyamatosan csiszoljam, és mivel dolgozom angolokkal, amerikaiakkal, németekkel, hollandokkal és mindenféle nemzettel, így aztán mindenkitől tudok tanulni egy kicsit. Az emberi oldala az nyilván egy kicsit nehezebb, tehát állandóan úton van az ember, egy hátizsákkal, és így járja repülőtérről repülőtérre az országokat. Ugye tavaly évben 10 hónapot voltam külföldön, és gyakorlatilag itthon töltöttem egy olyan maximum másfél hónapot, de azt is így elszórva a különböző expedíciók között, tehát valamikor éppen csak 6 napot vagyok itthon, kicserélem a ruháimat, kimosok mindent, és utána megyek tovább, amerre látok. De nagyon izgalmas, és egy ilyen folyamatosan aktivitásban van az ember. Ugye egy expedíción heti 6 napot dolgozunk egész nap, és ez nem lehet tulajdonképpen kikapcsolni egy másodpercre sem, és ilyen állandó pörgés van, amit én nagyon-nagyon szeretek, és amit én nagyon, nekem az nagyon illeszkedik a személyiségemhez.
3: A tavalyi év folyamán hol jártál, és mennyi ideig voltál az egyes helyeken?
4: Szudánban kezdődött az évem, januárban, és akkor itt 2,5 hónapot töltöttem el. Ez az 5. kataraktához van közel, tehát mondjuk, hogy Közép-Szudán.
3: Igen, északra.
4: És itt töltöttem 2,5 hónapot a British Museumnak az expedícióján, ami nagyon-nagyon nomád volt, és nagyon nagy kihívás. Ugye nem volt áram, nem volt vezetékes víz, nem volt fürdőszobánk, úgyhogy hát 70 napig kerámia szűrőkkel tisztított nílusvizet ittunk, a Nílusban kellett fürödni, és ilyen nagyon-nagyon nomád körülmények között egy helyi családdal egy sárkunyhóban éltünk. Ennek is volt persze egy ilyen emberi tapasztalata, tehát azért itt egészen másképp élnek az emberek, ezt így el lehet képzelni a televízióban, nekem is voltak róla fogalmaim, de amikor tényleg ott kell élni a családdal, és az ember részt vesz az ő mindennapjaikban is, akkor az emberileg is egy picit helyre teszi az embernek a világképét, hogy valójában hogy élnek az emberek körülöttünk. És aztán Szudánból én még nem jöttem haza, hanem rögtön mentem tovább Egyiptomba, ahol Heliopolisban dolgoztam, ugye ez ma Kairó területén található. Itt a német csapattal a Lipcsei Egyetem expedícióján vettem részt, ami szintén nagyon izgalmas volt, ez egy egészen másfajta régészet, mondhatnám úgy is, hogy leletmentő régészet. Ugye itt a maga az ásatási terület Kairónak a legnagyobb személytelepe alatt található, úgyhogy ez is egy elég extrém ásatási környezet. És aztán utána szerencsés módon haza tudtam érkezni egy 2 hétre, és utána mentem ki Angliába. Angliában Norfolkban dolgoztam, ami nagyon szép környezet, tehát közel van a tengerpart, és nagyon jó fish and chipseket lehet enni, de ami még izgalmasabb az az, hogy itt egy angol száz temetőn dolgoztunk, és ennek a temetőnek a leletanyaga most egyébként bekerült így a legnagyobb angliai régészeti magazinokba, mert ugye egy nagy vita van arról, hogy ők milyen vallásúak voltak, mikor váltottak, és akkor ez hogyan alakult, és ez a temető egy ilyen nagyon érdekes és fontos ebből a szempontból, mert egy átmenetet képez, tehát még ilyen fa koporsókba helyezték őket, és ugye az angliai időjárás miatt ezeket a koporsókat egy-egybe fel tudtuk tárni a tetejével, aljával, mindennel együtt. Ugyanakkor nincs benne leletanyag, tehát már arra utal, hogy a kereszténység irányába mozdult el a vallás, úgyhogy ez is izgalmas volt. És aztán Anglia után 6 napot töltöttem itthon, majd útra keltem, és Jordániába érkeztem, ahol a Washingtoni Egyetemnek az ásatásán dolgoztam amerikaiakkal, és itt a Petra régészeti park területén dolgoztunk. Ha valaki járt már Petrában, akkor az, ahol a turisztikai központ van, nem ott, hanem a mögött. Mert hogy Petra mögött egy ilyen nagyon érdekes kiépített, tehát a város maga, hogy működjön, különböző mezőgazdasági területek, ipari területek és minden ilyesmi volt a római korban, és ezeknek a feltérképezése az még nem zajlott le. Úgyhogy mi azt csináltuk, hogy föl alá járkáltunk tulajdonképpen a vádékban, és ahol találtunk valamit, ami római vagy régészeti, akkor azt lerajzoltuk, papírra vetettük, GPS koordinátákat vettünk, és egy

0: Vezetes, ott Petra környékén egy hölgy, hogy az a játékok, Valley of the Games, ez az angol neve.
1: Hát ezt ennek, én kihagytam sajnos.
0: Ennek a hölgynek.
1: De nagyon jól hangzik. De lenyűgöző egyébként, tehát ahogy járkál föl alá az ember, tényleg az területünkkel, tényleg az a baj, hogy amikor nem ásunk, akkor ez egy szeméttelep. Tehát igazából nem lehet mit látni. Viszont Heliopolisban van múzeum, Heliopolisi múzeum, azt hiszem, hogy így is hívják, és ott van egy szoborpark, nagyjából így tudnám mondani, hogy a közepén van első Szenuszertnek egy hatalmas obeliszkje, ez egy nagyon monumentális és nagyon-nagyon szép, és akkor el körül helyezik el a különböző faragványokat és reliefeket, amiket mi találunk az ásatáson, már gyakorlatilag alig van hely, úgyhogy nagyon szűkösen lehet ott mozgogni, de ez mindezt ezeket a faragványokat, és ezekről mindig vannak információs táblák is, tehát ezeket ott meg lehet tekinteni, és van egy múzeumi rész, tehát egy belső rész, ahol pedig mindig vannak szezonális, meg vannak állandó kiállítások Heliopolisszal kapcsolatban, úgyhogy azt ajánlom. És egyébként, ha meg valaki el akarja helyezni térben és időben, hogy mi hol vagyunk ehhez képest, akkor gyakorlatilag a múzeum mögött. Tehát ha valaki ott elsétál a szoborpark végére, és kinéz, láthatja a szeméttelepet, és na ott.
0: Hát akkor ez egy igen izgalmas látvány lehet, amikor nem ástok. Viszont a múzeumot hogyan lehet megtalálni? Mert általában a Takvértéri múzeumot szokták emlegetni Kajó kapcsán, és nem annyira, mert az utóbbi időben a Grand Egyptian Museum az, ami előtérbe kerül, hogy előbb-utóbb megnyílik, de az még nincsen.
1: Én azt mondanám, hogy ha valaki ide el akar jutni, akkor a legegyszerűbb, ha bepattan egy taxiba, és azt mondja, hogy Mataria, és azt, hogy múzeum. És ez az egyetlen, amire asszociálni tudnak a helyiek, és akkor oda fognak találni. A belépő jegy az valami nagyon minimális, tehát ilyen talán én 1500 forint körül van, ami egyiptomi múzeumok tekintetében egy jó árnak számít. Ez talán a legegyszerűbb, amit így tudnék mondani.
0: És metróállomáshoz melyikhez van a leginkább közelebb?
1: Ez jó kérdés, nem tudom. Sosem mentem arra metróval, ez idén szóval. Fogalmam sincs, megmondom őszintén.
0: A Heliopolisi ásatással kapcsolatban most ebben az évben honnan lehet fölismerni, hogy az egy műhely?
1: Jó kérdés. Tehát ugye a műhelynek régészetileg a legfontosabb ismertető jegyei az az, hogy ahol ugye olvasztották a különböző dolgokat, ennek vannak ilyen úgynevezett kiln, amit magyarul úgy hívnak, hogy olvasztó medence, mondjuk. Igen. Tehát ennek van egy fizikailag megfogható része. De ebből még nem lehetne tudni, hogy egyébként ez konkrétan milyen anyaggal foglalkozott. Ennek a bizonyítására régészként azt szoktuk mondani, hogy kell, hogy legyen nyersanyag, kell, hogy legyen egy félkész termék, és kell, hogy legyen egy kész termék. És hogyha mindez a három megvan, plusz ott van fizikailag maga ez az olvasztó tégely, medence, bármi, ahogy akarjuk hívni, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy műhely volt. És a tavalyi évben mi annyira szerencsések voltunk, hogy egymástól nem is olyan messzire egy bronz és egy fajansz műhelyet találtunk, és hát mind a kettőnél megvolt az, hogy megvoltak a nyersanyagok, megvoltak ilyen félkész termékek, tehát látszik, hogy ez egy amulett akart lenni, de nem sikerült, vagy amulett akart lenni, de túlégették, vagy alulégették, vagy valami, illetve voltak rendes kész termékeink is, amik hát valamiért mégiscsak ott maradtak, nem tetszett valakinek, eldobták, mégsem lett olyan kvalitású, vagy bármi egyéb történhetett vele, és a bronz műhelynél egy bronz basztett szobor, egy ilyen 15 cm magas kis kosárral a kezében, tehát ez egy tüneményes szobor volt, a fajansz műhelynél pedig egy kis bész fajansz figura, az egy ilyen 5 cm magas, illetve nagyon sok fajansz amulett, tehát ez ugye tömeggyártásban készítették ezeket, és hát rengeteg a Hórusz szemtől elkezdve a bármi ilyen kisebb amuletteket is találtunk, és gyönyörű színekben, tehát ugye a fajansz ez a, és ebben az időszakban, amikor a műhely működött, akkor ez a világos kék és zöld között egy nagyon-nagyon szép színe van, és a mai napig tényleg lehetne hordani egyébként.
0: A nyersanyagot mi jelentette a fajansz műhelynél?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ez nem teljesen tisztázott itt Egyiptom tekintetében sem a készítésnek a pontos technológiája, de voltak ilyen olyan salakanyagok, amikben ilyen hatalmas buborékok vannak, és az egész picit az üvegnek az anyagára emlékeztet, és zöld. Tehát ez innentől kezdve nagyon egyértelmű volt, hogy ez a fajasznak a salak anyaga. És ugye erre megy rá az ember, erre megy rá a régész igazából.
0: Negatívokat vagy présmintákat találtak?
1: Nem, sajnos azt nem. Ami nagyon hiányozna ehhez a műhely kérdéskörhöz, de még nem fejeztük be az ástest ezen a területen, tehát elképzelhető. És ugye megint kiemelném azt, hogy hát sajnos pont ezekbe a műhelyekbe ástak bele

0: az illegális műkincskereskedők, vagy régészek, vagy illegális emberek, és hát ezért itt sok minden elveszhetett, amiről nem tudunk. Tehát, hogyha mi találtunk egy ilyen szobrokat és amuletteket, akkor el lehet képzelni, hogy nyilván ők is találtak ilyesmiket.
1: Köszönöm szépen, akkor most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: folytatjuk műsorunkat. Pavesics Virággal beszélgetek, és ezúttal a fájumi ásatásról kérdezem, hogy a fájumban mennyiben más egy ásatás, mint a Heliopolis-i volt?
1: Maga a környezet is más, ugye itt nem Kairóban vagyunk, hanem Kairótól délnyugatra, egy kisebb falvaknak tulajdonképpen a láncolata, meg hát Fayumban van egy nagy város, maga a Fayum város, de mi ettől északabbra voltunk, és hát itt magát az egésznek a természeti környezetet ugye egy hatalmas tó uralja, ez a Karuntó, és az körül elterülő mezőgazdasági területek. Úgyhogy ez az egyiptomi általában megszokott sivatagos városi képhez képest nagyon zöld, és pont abban az időszakban, amikor én voltam kint, akkor ért például a datója, és itt ugye hatalmas datója földek vannak, úgyhogy egy nagyon zöld, virágzó pálmafák és datolják és minden, úgyhogy ez egy egészen más környezet, mint ahol eddig én dolgoztam Egyiptomban. Maga az ásatás is más.
0: Mennyiben más? Mitől más?
1: Igen, tehát ez például mondjuk az előző Heliopolisnál említett ásatáshoz képest, ez egy tudományos feltárás, méghozzá egy olyan területen, ami szűzterület, tehát előttünk nem dolgoztak itt régészek. Úgyhogy itt az ember tényleg minden régészeti technikáját kielvezheti, és mindent úgy csinálhat, ahogy a nagykönyvben meg van írva, van rá idő, van rá keret, nem szorít minket semmi, itt ugye senki nem akar építeni erre a területre semmit, ezért itt nincsenek veszélyben a régészeti emlékek, és így aztán sokkal szabadabb a régész ilyenkor, amikor nincsenek ilyen megkötései. És hát a leletanyag is picit más, mert ugye itt alapvetően ez a kisváros római, úgy tűnik, hogy római alapítású, persze azért még nem mentünk annyira mélyre, hogy ezt így 100%-ban ki lehessen jelenteni, hogy nincsen előzménye, de amit most lehet látni, ez egy római kori kisváros, úgyhogy egy picit más a leletanyag, egy a kerámia is akár, vagy maguk az építészeti emlékek is. És ugye itt mindig van egy ilyen fix pont, Fayumban Karanisznak a városa, ami nagyon szépen feltártak az amerikaiak, és ez tulajdonképpen az Orió, ahomihez mi hasonlítgatjuk mindig a saját ásatásunkat. Mindent, amit találunk, akkor ha nem értjük, hogy ott mi történik, akkor visszamegyünk ahhoz az amerikai dokumentációhoz, és akkor megpróbáljuk azzal összehasonlítva, mert ugye ezek egy korszak, és ugyanúgy római kor. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Én a római útnak a kivezető részén dolgoztam a városból, mert van egy geofizikai felmérésből adódó térképünk. Ezen a geofizikai térképen a régész láthatja nagyjából, hogy hol húzódnak a falak, hogy hol van a városnak a széle. Egyes nagyobb épületeket fel is lehet ismerni az alaprajzáról, tehát mondjuk a gabonatároló egységeket, ezt például nagyon szépen ki lehet venni ennél a városnál is. És mi úgy gondoltuk, hogy a kivezető út mellett volt egy picike épület, és abban reménykedtünk, hogy ez egy kapu épület lesz, ami nagyon megszokott a ezen a területen lévő római városoknál, és ott ugye egyiptológus kollégáim mindig a papiruszokat szeretnék megtalálni, és ők úgy gondolták, hogy itt nagyobb eséllyel lesznek majd papiruszok, amiket tudnak olvasni. Úgyhogy ezt a kapuházat kerestem, de hát sajnálatos módon nem lett meg, úgyhogy pont olyan helyre sikerült tenni az ásatási szelvényemet, ami egy-egyben az útra került, ami önmagában is érdekes, ugye a római útépítészet, az egy nagyon érdekes dolog, itt nagyon összetett technológiáról van szó, úgyhogy nem volt ez teljesen érdektelen, de hát papírusz nem lett belőle sajnos.
0: Milyen egy római út akkor Egyiptomban? Illetőleg ez az egyiptomi római út ugyanolyan módon készül-e, mint mondjuk Angliában a római út, mert azért mások az éghajlati viszonyok, a fizikai környezet más, ez mennyiben befolyásolta őket?
1: Van egy római standard, hogy így mondjam, hogy hogyan kell római utat építeni, és hát ez a standard nyilván Itáliára vonatkozik elsősorban, ahol kifejlesztik ennek a technikáját. Itt nagyon mély alapozásról van szó, és gyakran 7 különböző réteg, 7 fajta kövek, kiskövek, nagykövek, nagyalapozás, kisalapozás és a borítókövek, tehát egy nagyon-nagyon mély, gyakran másfél méteres alapozásról van itt szó. Na most ez Egyiptomban nem így néz ki, tehát ugye itt teljesen más a környezet, az adottságok is, és hát a kővel való ellátottság is, ugye, tehát más az nyers anyagi erőforrások. Itt azért nincsen másfél méteres alapozás, de nem mondom, hogy gyatra út, mert a mai napig a tetején a burkolókövek megvannak. Ez nagyon ritka egyébként, még itt a Fájum területén is nagyon ritkán vannak burkolókövek borítva a római utaknak a teteje, általában csak le van döngölve. De a mi kis városunkban voltak burkolókövek. Na nem úgy kell elképzelni, mint a Fórum Románumon, tehát azért nem ilyen összefüggő nagy kősorok, de mégis egy-kettő elvétve, hogy picit stabilizálják az utat, hogy így mondjam. És ami még érdekes volt, hogy ugye a maga az út használat, hogy például a szélessége az pontosan 4,5 méter, és ez az út szélessége, ez megegyezik azzal, ami Karanész ebben a nagyobb városban található. Ez úgy jól mutatja, hogy volt egy, hogy mondjam, egy gondolati háttér, vagy hogy, és pontosan 4,5 méter, tehát nem tudom, 4,80, hanem 4,5 méter. Tehát, hogy ez egy ilyen pontosan megszerkesztett standard alapján épült. Persze ebben az is benne van, gondolom, a szekerek így fértek el, meg hasonlók. És ami még érdekes, hogy itt a Fájumban mindig az a nagy kérdés, hogy miért néptelenedik el ez az amúgy mezőgazdaságilag nagyon is termékeny és virágzó terület, hogy hát miért néptelenedik el aztán a római kor vége felé. És erre több elmélet van, és az egyik elmélet az az, hogy a tó vízszintje megemelkedik, és gyakorlatilag képtelenné teszi ezeket a városokat, hogy itt lakjanak az emberek. És mi erre kerestünk, hát erre is kerestük a választ ebben a városban, hogy ezt meg lehet-e fogni vagy találni valahogy. És nagyon érdekes, hogy nincs még persze vége az ástásnak, meg nincs minden kiértékelve, de volt egy réteg, mikor az utat ástam, ahol rengeteg halszálka volt. Most ez kettő dolog lehet, vagy az van, hogy itt volt egy halárus, akinél lehetett az utcán enni, eldobálják a szálkákat, és akkor ott vannak a szálkák. B, hogy esetleg amikor el volt borítva tényleg a terület magával a tóval, akkor kerültek ide ezek a, hát meghaltak a halak, lesüllyedtek az aljára, és ezért vannak itt a halszálkák. És nagyon érdekes, hogy ebben majd egyébként van egy szakértő kolléga, aki kifejezetten isztambuli régész halszálkákkal foglalkozik, és ő fogja majd kiértékelni nekünk, hogy lehet-e valamit tudni arról, hogy ezek ételként, vagy nem ételként, hogy olyan halak, amik időszakosan élnek a tóban, vagy mindig itt éltek, vagy talán ebből majd választ kaphatunk erre a kérdésre.
0: Mennyit lehet egyelőre tudni? Tehát azt, hogy milyen halfajták voltak, azt lehet-e tudni, illetőleg, hogy ezek a halszálkák mennyire egész halnak a darabjai, vagy szétszóródott, összekeveredett?
1: Magát ugye az ástest úgy kell elképzelni, hogy sivatagos környezetben ásunk. Magának az útnak a rétegei is igazából különbözően összecementálódott homok. De most ebben a halszálkát azt megmondani, hogy ez egyben volt, vagy nem, ez nagyon nehéz. Ugye itt azért nagyon pici dolgokról beszélünk, és leginkább ez úgy néz ki, hogy persze kézzel is felszed az ember az ástás során a halszálkákat, de a legtöbb az a szitán fog fennakadni. Ugye minden réteget szitálunk egy ástáson, tudományos ástáson, és a szitából gyűjtjük ki ezeket. Hát így egyben nem volt egy ilyen hal, nem tudom, váz, hogy így mondjam. Egyébként Gizában láttam hal múmiát, az mondjuk érdekes, de itt nem volt ilyesmi, teljesen különálló részek. Annyit, amennyit én hal szakértőként ebből megértettem, hogy azért azt lehet tudni, hogy a római korban körülbelül milyen halfajták éltek ezen a területen, majdnem ugyanazok, mint most egyébként, tehát nem olyan nagy változás nincsen ebben, és ezeket be tudja azonosítani a kolléga. Hát ez lesz majd most a következő évnek, amikor majd csatlakozik hozzánk a feladata, hogy ő megmondja azt, hogy ezek pontosan ugyanazok, vagy nem ugyanazok, hogy talál-e új fajtát, vagy hogy milyen arányban vannak. Ugye az is például, hogy ha egy bizonyos fajtát nagy arányban talál, akkor az mondjuk utalta arra, hogy ez tényleg egy kifőzde, vagy valami ilyesmi lehetett itt, hiszen hogy azt a... Igen, különösen lehető hal, mondjuk, amit kedveltek is, akkor ugye ez is egy, tehát maga a mennyiségi eloszlás is tudna erre választ adni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, de ez a probléma ugye, hogy Egyiptomból nem lehet kihozni leletanyagot, tehát ő csak akkor tud dolgozni az anyagon, amikor mindannyian Egyiptomban vagyunk.
0: Ez az ástatás mennyi ideig tartott?
1: Ez egy hónap volt, ez volt az indító szezon, ugye itt hát egyelőre ennyire volt keret, de állítólag a következő, tehát ebben az évben 2017-ben már 2 hónapra javul a dolog, és hát nehezíti az egész ástásnak a megszervezését, hogy a két ástás vezető hölgy, mind a ketten amerikaiak, Emily Stone és Bethany Simpson, és az egyikük New Yorkban, a másikük pedig Los Angelesben dolgozik egy-egy múzeumban, és ők nyáron tudnak elszakadni a múzeumi munkától, úgyhogy sajnos csak nyáron tudjuk megszervezni az ástást, és az meg nem olyan hosszú.
0: Nyáron ez mit jelent? Melyik hónapokat?
1: Július-augusztusra van most kitűzve a dolog, ami nagyon jó, tehát a legforróbb hónapok. Ez volt az ástás, ahol minden reggel 3 órakor keltünk, és 3:30-kor, tehát napfelkeltére már kint voltunk a terepen, és minden reggel a napfelkeltében kezdtünk el dolgozni. Egyébként nagyon jó fotókat lehetett csinálni, ugye ez mindig egy problémája a régésznek a Közel-Keleten, hogy nehéz jó fotókat csinálni, mert napközben, amikor annyira tűz a nap, és ugye itt minden ugyanolyan sárga színű lesz egyszer csak a sivatagos környezetben, egyszerűen nem lehet olyan fotót csinálni, amiről később fel lehet ismerni, hogy ez valójában mi volt. Úgyhogy itt viszont a reggeli órákban, ahogy kel fel a nap, még látszódnak a minimális színbeli különbségek, ugye itt azért vannak különböző rétegek, meg az agyagtégla is picit más, mint a mondjuk a döngölt útfelület, és akkor még úgy lehet valamit variálni. Nagyon érdekes, hogy megtisztítottam a következő négyzetet is, a következő ásatási helyszínemet, ahol folytatni fogom az ástást ebben az évben, és például ott a reggeli órákban rajzolódott ki, én addig nem is láttam, hogy azt tudtam, hogy van egy, ott is lesz majd egy agyagtéglafal, az látszottak a téglák. Viszont az csak a reggeli fényben látszódott, hogy 2 sor tégla van a 2 szélén, de középen ferdén vannak beletéve a téglák. És ezt nem is értettem, először azt hittem, hogy ez padló lesz, tehát hogy padló mintázat, de nem, ezek tényleg falak, amiket én teljesen érdekes módon, úgyhogy nagyon várom, hogy visszamenjünk és ezt megnézzük, mert ilyet még nem láttam, hogy közepén a falnak ferdén vannak. Olyat láttam, hogy a közepén a falnak csak törmelékkel feltöltik, az normális. De az, hogy ilyen szép ferde mintázattal így ki van töltve, ez egy teljesen új megoldás, tehát ilyet még nem láttam.
0: Lehetséges, hogy ez városfal, vagy ez egy épületnek a fala?
1: Szerintem ez egy épületnek a fala, mert nem volt annyira vastag. De a városfaltól azért azt várnám, hogy ez egy picit masszívabb legyen, és itt azért egy 50 cm-ről beszélünk, ami nem annyira vastag, hogy ez egy városfal legyen, de hát meglátjuk, sose lehet tudni, hogy Egyiptomban.
0: Egy hónap alatt a semmiből meddig jutottál?
1: A semmiből oda jutottam, egy 5x5 méteres négyzetben ástunk, és azért itt nekem nehéz helyzetem volt, mert ugye tényleg ezen az úton rengeteg picike réteg van, tehát ahogy folyamatosan járnak rajta az emberek, és mondjuk 100 éven keresztül, vagy még több éven keresztül használják a várost, ugye még nem tudjuk, hogy milyen hosszan. De a lényeg az, hogy mindig ugye letaposnak egy-egy réteget, feltöltik, megújítják az utat, tehát nagyon-nagyon aprán, és ugye a mai régészeti standard az, hogy rétegek szerint ásunk, minden réteget külön ledokumentálunk, minden réteget külön tárunk fel. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon lassan haladtunk, de emellett a kockámnak, a szelvényemnek a 2 sarkában azért feltűnt egy-egy épületnek a széle, és méghozzá a déli oldalon egy ilyen nagyon érdekes L-alakú agyagtégla építmény bontakozott ki, amiről először azt hittem, hogy lépcső, hát ez nem lépcső lett, akkor utána azt hittem, hogy hát akkor ez valamiféle masztaba lesz, de még csak nem is masztaba, hanem ilyen széltörő, azt hiszem, hogy így mondják magyarul, tehát ami szintén egyébként Karaniszban találtam erre párhuzamot, hogy nagyon sok utcafronti háznak a bejárata előtt van egy ilyen L-alakú építmény, hogy a homok az ne menjen be a házba, nagyon okos egyébként. Ez védi meg tulajdonképpen ott a bejárati részt, úgyhogy ezt sikerült feltárni, idáig sikerült jutni, illetve a mellette lévő egy-egy szelvényt még a tetejéről megtisztítottam a homoktól, hogy lássam, hogy a következő évben merre lenne érdemes tovább menni, mert a következő évben több munkásunk lesz, több diákunk lesz, és akkor már egyszerre fogok tudni legalább 2 vagy 3 négyzetet is csinálni, tehát mondjuk egy 10x20 méter biztosan.
0: Miben különböztek az egyes rétegek az úton?
1: Hát ugye a tetején mindig maga a törmelékes réteg van, tehát ami a legutolsó, amikor ugye a város már feladják, és már összedőlnek az épületek, tehát először mindig a törmeléket kell eltávolítani. És akkor ezek után bontakozik ki rétegről rétegre maga az út, amiben különböző kerámiák vannak, ami nagyon fontos lehet a datálásnál, és ezért is érdemes ezt rétegről rétegre bontani, mert elképzelhető az, hogy főleg római kerámiánál, ahol nagyon-nagyon jó szekvenciáink vannak római kerámiára, hogy akár évtizedre el lehet különíteni, hogy éppen az a réteg, az mikor volt használatban. És ugyanígy például sajnos pénzérmény nem volt, tehát ez hiányzik.
0: Mi volt?
1: Voltak kerámiaink, voltak amuletjeink, tehát volt például egy üveg, hát mondjuk, hogy ámon amulet, de ez nincsen tisztázva, hogy ez, tehát nem is amulet, igazából egy ilyen kisméretű üveg, szobrocska. De hogy ez mire szolgált, vagy konkrétan minek az applikációja esetleg, vagy ez tényleg amulet, vagy tényleg szobor, ezt nem lehet. Tehát mindig nem sikerült ezt megállapítani. Akkor voltak, ugye nyilván rengeteg kerámia, nyilván rengeteg állatcsont, akkor volt ez a rétegem, ahol ugye ez a rengeteg halszálkacsont, illetve ez alatt pedig nagyon sok helyen meg lehetett azt figyelni, hogy az úton ilyen különböző szemétkupacoknak a maradványai, ahol ugye égett rétegek, rengeteg faszén került elő, ami szintén nagyon jó, mert van egy szakértőnk, aki a faszenekkel foglalkozik, és ő már ott a helyszínen mikroszkóp alatt vizsgálta, és akkor meg tudja azt mondani, hogy ez milyen típusú fa, vagy olyan apró információkat tud erről egyébként megmondani, meg kormeghatározásra is jó lehet, bár a római korban ezt annyira nem használjuk.
0: Fából milyen fákat használtak?
1: Hát itt...
0: Meddig jutottak?
1: Cédrus.
0: Tehát cédrus?
1: Cédrus, és tehát volt az is, ami érdekes, ami hát import.
0: Hát az egy nagyon, és ez egy értékes import.
1: És értékes import, és a másik pedig hát pálma, tehát ez a rendes standard datolyafálma, ami a fájunkban elég
0: tamariszkus, vagy szikomor.
1: Még nem volt
0: és
1: ilyesmi.
0: És akácia?
1: Akáciáról volt szó, de olyan picike méretű, amire azt mondta, hogy ezt még ne írjuk le. Úgyhogy még bizonytalan. De mondom, még ez volt az első ástási szezon, tehát még nagyon az elején járunk. Még tényleg, épp hogy csak tapogat. Ugye itt mindig azt is hozzá kell venni, hogy egy expedíció, amikor elindul, akkor arról is szó van, hogy ott meg kell szervezni a saját életünket, a helyiekkel milyen kapcsolatot építünk ki, hogy őket alkalmazni kell, akkor, hogy milyen maga az ástási helyszínen kiépíteni azt, hogy legyen pihenőhely, legyen olyan hely, ahol tudunk enni, ahol le tudunk ülni az ember árnyékba, hogy honnan szerzünk vizet, hogy hol van a legközelebbi bolt. Tehát ilyen apró cseprő dolgok, amikkel egyébként rengeteg idő megy el, amikor még ilyen teljesen tapasztalatlanként odaérkezik az ember.
0: Visszatérve az útra. Uh-huh. Említetted az út javítást is. Hogyan javítottak az utat? A rómaiak utat, illetőleg itt ebben az 5x5-ös területen volt-e?
1: Igen, volt útjavítás. Hát ugye itt kátyúkról beszélünk alapvetően, mert hát nyilván szekerekkel is mozognak, meg különböző állatokkal, tehát ez teljesen elképzelhető. És akkor azt látja az ember, hogy igazából visszadöngölik. Csak hát ugyanak már más lesz a színe, meg más az összetétele, és akkor én ezt végészként érzékelem. Tehát visszadöngölik, kisebb-nagyobb mennyiségű kövekkel vegyítik. Itt egyébként nagyon sok ilyen, gondolom, hogy a tóból, hát ezt nem ellenőriztük, de én azt gondolom, hogy onnan ezek a kerek kavicsok, tehát abból is nagyon sokat használnak. Visszadöngölésre is, megalapozásra is.
0: Az út forgalmáról lehet következtetni arra, amit találtatok?
1: Hát nagyon jó lett volna, ha találunk, sokszor lehet látni például a szekereknek a lenyomatát az útban. Na, itt ezt még nem sikerült megfogni, vagy még nem sikerült megfogni. Úgyhogy erre még így nehéz mit mondani, de picike a város. Tehát ez tulajdonképpen Karanisz és Dimé, ami a két nagyváros ebben az időszakban félúton helyezkedik el, tehát ez egy ilyen tranzitváros, hogy így mondjam, a kettő között. És... tényleg picike, tehát be lehet látni az ástási területet, hogy ott a vége. Ugye a másik kollégám hollandő a városnak a közepén ásott, tehát úgy gondolta, hogy akkor a centrumban fogja megpróbálni ezt a dolgot, ahol biztosan lehet valamit találni. És itt lakóépületeknek a feltárását kezdte el. Ezek viszont, ő viszont nagyon sokra jutott, tehát ugye neki nem kellett ilyen picike, apró 3 cm-es rétegekkel törődnie, úgyhogy az ő ástása picit látványosabbra sikerült, és ő viszont olyan lakóépületeket is feltárt, ahol rendesen a pince szint is megfigyelhető, tehát megtalálta a padlószintet, és a padlószintben csapóhajtókat, amik a pincébe vezetnek le, tehát ilyen nagyon-nagyon szép, és a lakóépületeknél is a falak is meg voltak újítva. Tehát az látszik, hogy azért ez nem egy egyszerű használatú város, mint ami az én gondolható is, hanem hát van, amikor lefalazzák az a bejáratokat, vissza mégiscsak kinyitják, átalakítják picit a belső elrendezést, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt.
0: Ő mit gondol? Mert ugye még a végső konklúziót nem lehet levonni. Hány generáción keresztül lakhatták ezt a várost?
1: Most az az elmélet, hogy ez 200 év. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez 200 évre korlátozódik, de ez ilyen nagyon-nagyon korai kerámia eredményekből, tehát hogy amit így mi egyelőre láttunk a kerámiából, abból tudtunk erre következtetni. Úgyhogy mindig a kerámia a legfontosabb ilyen indikátor, ami ebben segít. Ez egybeesik Karanisznak a fénykorával, tehát mégis ez így lenne értelme, de meglátjuk, tehát ez még tényleg nagyon az elején van.
0: leletanyagban a házakban milyen jellegű tárgyakat tartottak itt?
1: Hát találtunk, ez a klasszikus, akár őrlőkövek, tehát ami még a római korban is ugyanúgy használják őket, de a kolléga talált a padló rajta, ugye ilyen kisméretű tálakat, kerámia edényeket, nála volt érem is, amiről viszont nem tudtuk megállapítani, hogy milyen, mert annyira rossz állapotban volt, úgyhogy ez is majd megy a múzeumban, aztán a, hát, ha a restaurátor kollégák tudnak vele valamit kezdeni. Neki volt több üveg darabka is, ami szintén nagyon érdekes, mert az is azért egy elég luxus dolog egy ilyen kisméretű római városban. Igen, azt hiszem, olyan hihetetlenül szép maga a leletanyag az még nem került elő, viszont maga az épületek, meg a struktúrák azok nagyon-nagyon jól néznek is. Nagyon szép állófalak vannak, tehát azért itt is holland kollégának majdnem 2 méter magas állófalai vannak a város közepén, ami azért nagyon... Emeletes házak és ugye pinceszint is. És annyira emeletes házak, hogy ő meg tudta fogni a lépcsőnek a kezdetét is, ahol az emeletre lehetett fölmenni.
0: 2 emeletre, vagy esetleg 3-ra lehet számolni?
1: Hát, ez jó kérdés. Karanizban azt mondják, hogy 2, úgyhogy én erre számítanék, de hát római korban van 3 emeletes ház is, ugye?
0: Létezett a kérdés.
1: De az, hogy itt, hát ezt nehéz is bizonyítani egyébként, tehát azért az nagyon sok törmelék kell, hogy ezt bizonyítani tudja. Itt viszont azért a felső réteg el van szántva, és ez nehéz megmondani ebből a törmelék mennyiségből, hogy hány emeletes.
0: A földszinttel kapcsolatban mennyire lehet ismerni a háznak a belső berendezését, bútorokra utaló nyom, freskó nyom esetleg, falfestés, szekrények helyett használt ilyen kis fülkék, mennyire voltak, vagy foghatok meg?
1: Hát tulajdonképpen lehet járni a házban, tehát be lehet járni, van küszöbkő, tehát tudja az ember, hogy hol lehettek a bejáratok, meg az ajtók, ablakoknak az alja is, meg ami nagyon-nagyon ritka, tehát de nagyjából következtetni lehet rá, hogy nagyon kisméretű és szinte semmilyen ablakok, de mégis. És lehet sétálni, ugye, mint említettem, mert vannak a lépcsők, bútorberendezésből semmi. Mondjuk Egyiptomban nyilván fa maradványokat is lehet találni, vagy bútor applikációkat, ugye abból szoktak még ezekre következtetni, itt nem volt semmi ilyesmi. Az egyik bejárati küszöbkő mellett a falban volt kisméretű padarabka, ami megmaradt. De hogy ez mire szolgált, hogy ez ajtónak a darabja, vagy nem az ajtónak a darabja, vagy valami egyéb, ezt nagyon nehéz megmondani. Viszont a padló az nagyon szépen megmaradt, ugye itt agyag téglákból van kirakva a padló is, úgyhogy itt ez van egy ilyen nagyon szép mintázata is. Illetve hát mondom, ez a pinceajtó, ami még érdekes, és a pinceajtókból is maradtak meg egyébként apró fa maradványok, nem kell itt nagy dolgokra gondolni, de picike apró fa maradványok ennek a csapóajtónak. És hát a következő évben majd oda fog lemenni a kolléga, úgyhogy ez nagyon izgalmas, az olyan igazi régészes feladat, oda bemászni.
0: Mennyire szilárdak a falak, tehát mennyire biztonságos?
1: Elég jó. Hogy mondjam, ez relatív, persze, de mondjuk azt, hogy más esetesokkal összehasonlítva egészen jó. Tehát nem érezte magát, nekem nem kellett oda menni, de ugye nem érezte magát veszélyben egyáltalán. Elég vastag falak is, meg azért az agyagfal össze tud úgy tömörödni az idők folyamán, meg össze száradni is, meg nem is, hogy azon ne legyen probléma. Egy kőfallal sokkal több baj van, egy kőfallal sokkal veszélyesen, de mondjuk ebben Egyiptomban nem nagyon kell számolni ilyesmi.
0: Gondolom, ezek is vályogfalak voltak.
1: Persze, igen, agyagtéglákból, igen. És hát az egyébként a holland kolléga, ő meg agyagtéglákból írta a szakdolgozatát, tehát ő az agyagtégláknak a szakértője. Ugye ez nagyon sok ilyen kutatás van, hogy a különböző agyagtégla típusokból, a kémiai összetételükből arra próbálnak következtetni, hogy azokat az agyagtéglákat hol készítették, mikor, mert hogy állítólag meg tudnak állapítani olyat, hogy a különböző periódusokban Egyiptom történetében különböző összetételű az agyagtégla, hát más technikával vagy más ízlés szerint készítik. Úgyhogy ő ezt nagyon élvezte, ezeket a falazási dolgokat.
0: Mennyire volt lehetőséged összehasonlítani az ő falait a te falaiddal?
1: Ő már sokkal mélyebben van, úgyhogy nekem az egy nagy segítség volt, hogy tudtam, hogy az ő falai hogy néznek ki, úgyhogy ha én találok valamit a felszínen, ami olyan agyagtéglára hasonlít, mert azért ez a felszínről, amikor az ember áll, akkor nem mindig teljesen egyértelmű, hogy ez csak törmelék, vagy ez maga a fal, de így aztán ez nekem sokkal egyszerűbb volt, persze össze lehetett hasonlítani, hiszen egy periódus, meg ugyanazt az agyagtéglát használják, ugyanaz a méret, ugye ezt mindig leszoktuk mérni, meg megnézni, hogy, mert az is egy indikátor, ugye, hogy ha különböző méretű az agyagtégla. Tehát a a római korban más mérete van az agyagtéglának, mint mondjuk amikor Gízában dolgoztam a piramis építőknél, tehát érdekes, hogy változik a korszellem.
0: A gízai piramis építők téglái mennyiben voltak mások?
1: Nagyobbak. Tehát ők nagyobb téglákat használtak, most itt konkrét centimétereket mondják, de nagyobb tégláik vannak, tehát egy jó 10 cm-rel hosszabb és szélesebb téglák, és a színe is más, tehát más valószínűleg tényleg ez az összetétel, hogy mennyi. A téglába használnak mindenféle ilyen puhító anyagokat, meg a különböző szénaszalma és hasonlók, amiből más jellegűeket, vagy más összetételben, és azért a szín soványító, igen, így van, köszönöm. És akkor a színe is más lesz az agyagtéglának, úgyhogy azok más színűek is.
0: Szóval látszik az összetételén is, hogy másból van.
1: Igen, ez nagyon érdekes. És
0: a falazási technika?
1: A római korban így egy standard falazási technika van, amit tulajdonképpen mi is használunk, amikor ma építkezünk, mondjuk, hogy ahhoz hasonlít. A piramisépítők városában egy kicsit káoszosabb a helyzet, tehát ott nem minden esetben ennyire standardizált a dolog. De viszont jobban megmaradnak. Tehát azok a falak szerintem sokkal szebb állapotban megmaradtak, sokkal szebben ki lehetett venni a tégláknak a mintá, vagy hogy magát a téglát a falban. Tehát nem mosódott úgy el. Úgyhogy hát lehet, hogy azért is, mert ugye nyilván más területen is van, tehát itt a Fájumban mondom, mivel víz mellett vagyunk, és azért az biztos, hogy a tónak a vízszintje időnként lejjebb volt, feljebb volt, emelkedett, süllyedt, ezért azért elképzelhető, hogy ez is befolyása van arra, hogy az agyagfalaink hogyan maradnak meg.
0: Hát köszönöm szépen, időnk lejárt, úgyhogy majd legközelebb, hogyha visszatértél, akkor megint megkérünk rá, hogy meséljél arról, hogy milyen új eredmények születtek.
2: Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. 1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Ma szerdán is napos és felhős az időnk, néhol záporral. Délire fordul a szél, és még 16-19 fokunk van. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Be Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
1: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
3: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
1: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Már hogy az ember nem akarja.
1: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
1: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
1: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
4: Lépcsőfok?
1: Lépcsőfok, szerintem, igen,
3: na,
1: igen.
3: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
1: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt akkor... mindig tudjuk, de hogy az elége?
4: Hát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtér?

0: viselkedésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
0: A Freud elszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
0: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
0: átadtad,
1: hogy...
0: Átadtad magad?
1: Jó, hát
0: mert ez lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban, meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végülis ez egy forduló pont.
0: Ha megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó, hát lehet ilyen csúnyán mondani.
0: Hát,
1: igen.
0: Mert...
1: Igen, igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
0: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
0: lehet, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
0: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
0: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
0: engem
1: megvetni.
0: De nem voltál azon a szinten, hogy na, ezt
1: hát igen, akkor nem.
0: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap.

0: ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjába véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a Prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a Prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Beszélhetünk például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak. Is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul. Egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába.
2: De Istennel minden jelentéssel telik meg.
1: Hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni?
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni az belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél.
1: Hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: A jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Istent.
1: De félni kell. Éve. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent. Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: hogy... Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt most magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De azt mondtuk, hogy...
1: Hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk. Nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez
1: na
2: a
1: jó,
2: lényeg, hogy fél Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz, hogy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy
2: nem?
4: Kell-e tűz.
2: Mert jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, na. Így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is
4: na
2: úgy
4: most
2: beszélünk
4: pont ez az
2: róla,
4: érdekes, na? Hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De
4: most
2: is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit
2: egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
4: Más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról de, beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa, na akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az
2: miben
4: emberek
2: más?
4: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni járni.
2: Vagy összetört, mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
4: csak hogy nem kapcsoljuk semmihez,
2: kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd.
0: És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, ha mondjuk,
1: nekünk, igen. Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, ezzel. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt elfoglalva,
2: hogy
0: nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva. De nem
2: hiszem,
0: eléggé,
2: hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: a
2: parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyad a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés. Azt sem szabad csinálni. Szellemidézés. Azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, persze, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatot. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy azt sem szabad, ugye?
0: Hát persze. Tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó
1: Isten. És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, szakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem
2: összeegyeztethető. De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: ide
1: be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja a formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Mármint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok, de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott
2: mégis megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el.
2: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretné tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma jó is összeülni. Volt, és
1: köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Nyíregyházán tartotta missziói napját az északi egyházkerület. Isten szabadító ereje, a csoda és annak különböző, ember által is megtapasztalható formái álltak a középpontban az Északi Evangélikus Egyházkerület Találkozó veled címmel meghirdetett missziói napján, május 9-én Nyíregyházán. Az egész napos, sokféle programot kínáló eseményre mintegy 1000-en látogattak el. Az alkalom lélekemelő bevezetéseként Bence Gábor, a Fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházmegyei Intézet vezetője megénekeltette az érkezőket, akik megtöltötték a nyíregyházi evangélikus nagy templom padsorait. Zenei szolgálatával Isten dicsőségére hívta az egybegyülteket a házigazda gyülekezetnek, a Keckó Pál püspökkel és Tóth Attila kölcsei lelkésszel kiegészült zenekara is. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor, a délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, délies a szél és 18-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatónkat ezúttal is. A Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk kerete összefoglaló címe így szól, az építő erejű krízis értelmezése. Ha ezt a címet halljuk, akkor az első gondolat, ami eszünkbe jut, az az, hogy senki közülünk nem szereti a krízist, nem akar belejutni, mégpedig amiatt nem, mert hogy minden krízis magában hordozza a trauma kockázatát. Egy kicsit idézünk most ellenél a két szónál, krízis és trauma. A krízis kapcsán, ami egy olyan válsághelyzetet jelent, amely a kibontakozás felé, de ugyanakkor a leépülés felé is haladhat, a krízis kapcsán a trauma, vagyis az akut válsághelyzet, akár életveszélyt, vagy súlyos összeomlást előidéző, vagy folyamatosan abba bele ragadó élethelyzetet jelző szó, olyan módon kapcsolódik össze, mint ahogyan összekapcsolódik az elhanyagolt kert az eldudvásodással, az elgazosodással. Minden olyan krízis, amelyben nem akarunk a krízis kiváltó okaival foglalkozni, és nem akarjuk azokat megszüntetni, azok traumává válnak, ahogyan az elgazosodó kert, ha nem kapáljuk, ha nem műveljük, ha nem szedjük ki belőle a gyomot, akkor akár embermagasságú gyommal mindenféle kultúrnövényt elfojtó vigasztalatlan látványt nyújt. Nos, valahogy éppen emiatt kell a krízisről beszélnünk. Arról, hogy hogyan tudunk a krízisből valóban építő erőket nyerni, és éppen emiatt gondolom azt, hogy itt szeretnék visszautalni arra a témára, amellyel múlt alkalommal foglalkoztunk, amikor is az autonómiánk, az erős önazonosságunk, illetve a megerőtlenedett, úgy is mondhatnánk, hogy megingott, sodródó önazonosság feszültségében vergődő embert vizsgáltuk meg alaposabban. Arra jutottunk, hogy semmelyikünk nem kerülheti ki azt a kérdést, hogy vajon tudatosítja magában, hogy honnan jön és hová megy, vajon az életében ez a kérdés megválaszolható-e, vagy egyáltalán megfogalmazza-e valaki. Mert hogy ez a kérdés az önazonosságunknak a hordozó ereje. Mindaz, ami bennünk és körülöttünk történik, az ebben a sodrásban, ebben a folyamatban ábrázolódik ki. És minden krízis, amelyről most beszélünk, akkor válik építő erejűvé, ha ennek a fajta belső tisztulásnak egy-egy állomásaként tekintünk rá. Azt mondhatnánk, hogy ebben az összefüggésben a krízis tulajdonképpen olyan, mint egy út elágazás esetében az útjelző tábla. Ez az útjelző tábla mutatja meg a helyes irányt, és mutatja egy úttal azt is, hogy ehhez a helyes irányhoz képest a másik út az hova vezet. Vagyis egy krízis tulajdonképpen előszele, egyfajta jó előíze annak a döntésnek, amelynek következményeként megint jobban, tisztábban látom az életemnek a fősodrását. Abban az esetben persze, hogyha ezt a krízist, mint lehetőséget, mint építő erejű, előrevívő döntési helyzetet kezelem. Ha egy ilyen út elágazáshoz érve azt mondom, engem teljesen hidegen hagy, hogy milyen tábla van az egyik irányban mutatóan, vagy a másik irányban mutatóan ideállítva. Én valamerre csak ahogy esik, úgy puffan alapon elindulok, vagy úgy is mondhatnám, hogy megyek afelé, ahol szimpatikusabb, vagy ahol többen vannak. Nos, ha ilyen sodródó belülről, ahogy az előző alkalommal beszéltünk róla, belülről,

átjárja egész gondolkodásunkat. És ebben az összefüggésben beszélünk aztán egy olyan életfelfogásról, egy olyan világlátásról, amelynek az alapvető rezgése nem más, mint a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata. Ebből az ős élményből, mert hogy sajnos a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata az emberiségnek egy ős élménye, sokan azt a rövidzárlatos következtetést vonják le, hogy mindezért a krízisek a hibásak. És ebből a rövidzárlatos gondolkodásból aztán megint csak odáig jutnak, hogy el kell kerülni mindenféle konfliktust, mindenféle feszültséget, nem szabad semmiféle döntési helyzetet provokálni, és ha ilyen döntési helyzetbe kerülünk, akkor addig maradunk benne, amíg valahogy magától el nem múlik. Azt a sajátos vezetői elvet szeretném itt példaként hozni, amikor azt olvastam egy híres vezetőtől, hogy ő az íróasztalára kerülő iratokat úgy szokta szortírozni, hogy úgy gondolja, ezeknek 80%-a magától úgyis megoldódik, a maradék 20%-kal pedig ráér akkor foglalkozni, amikor ideje lesz rá. Nos, úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás tipikusan jelzi ezt a fajta konfliktus kerülő magatartást. Nem akarok állást foglalni. Nem akarok semmilyen módon sem színt vallani, mert akkor abból egy krízis lehet, és a krízisek, mint ahogy tudjuk, legalábbis ez a fajta életfelfogás így tudja, a krízisek pedig automatikusan kiprovokálják, magukban hordozzák a trauma ős élményét. De valójában miről is van szó? Hogyan tudunk a krízisek kapcsán hitet tenni amellett, hogy szükségünk van a krízisekre? Hogy a krízisek kapcsán kibontakozó élet tud igazán előrejutni és kibontakozni? Hogyan tudjuk ezt a fajta látásmódot magunkévá tenni? Hát először is egy kis kirándulásra szeretném a kedves rádióhallgatóinkat meghívni. És ez a kirándulás vezessen most bennünket el a természetbe, egy erdőbe, ahol a figyelmesen megfigyeljük az erdőben növekvő fákat, akkor azt látjuk, hogy ezek az ég felé nyújtózó fák, ezek mind-mind újabb és újabb kríziseknek a sikeres meghaladása révén fejlődnek. És itt most nem egyszerűen az évgyűrűkre gondolok, hanem ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azoknak a viharoknak a maradványait, amelyek megrongálták a fákat, amelyeknek kapcsán ágaik törtek le, szakadtak le, és a csonkok mellől új rügyek fakadtak, és új hajtások nőttek ki. Sőt, ha figyelmesebben szemlélődünk, akkor majd olyan fákat is észreveszünk, amelyeket a vihar akár gyökerestül kiforgatott, vagy teljesen tövében tört el szinte, és onnan új hajtások nőttek, és újra talpra áll, újból megtalálja önmagát, újból kihajt, megerősödve a fa. Ez a kép, amely számomra nagyon sokszor elgondolkodtató, a saját életem dinamikájára is rámutató kép volt, ez a kép legyen az, ami most ebben a szellemi kirándulásban bennünket vezet. Mert hogy a természet folyamatosan krízisekre készteti az erdőt. Ezek a krízisek, a viharok, a különböző természeti csapások megpróbáltatásaiban, a villámcsapásokban, a kártékony

0: rovarok, állatok által okozott károkban jelentkeznek, és a fáknak ezeket a kríziseket újból és újból meg kell haladniuk, ha életben akarnak maradni. Nagyon érdekes volt számomra az a példa, amely egy tölgyes kapcsán jutott tudomásomra, amikor is a tölgyest ültető erdész mesélte el, hogy vezetői utasításra, szikes talajra ültették ezt a tölgyest, tudván, hogy itt bizony a tölgyes mind ki fog pusztulni, hiszen annak gyökerei szerte ágazóak, és nem fúrják át magukat ezen a szikes rétegen, hogy aztán hozzájussanak a táptalajhoz. De lám, csodák csodája, pontosabban az építő erejű krízis értelmezés ősi példája nyomán azt tapasztalták, hogy a tölgyes csemeték megváltoztatták természet adta gyökérzet struktúrájukat, átfúrták magukat szinte ezen a szikes felszíni rétegen, hogy hozzáférjenek a termő alsó réteghez, és nemhogy nem pusztultak ki, hanem egy nagyon szép tölgyes erdő keletkezett ebből az ültetvényből. Egy krízist haladtak meg, ezek a facsemeték értelmezték át az ő életüket, úgymond életterüket, szokásaikat, mi emberi nyelven talán így mondanánk, és képesek voltak egy belső megújulásra, alapvető változásra annak érdekében, hogy ebből a krízisből ne trauma legyen, hanem egy megújulás. És most itt szeretnék hozzánk értelmes emberekhez fordulni. Vajon miért kellene nekünk a krízisek láttán megriadnunk, megrémülnünk, magunkba zárkóznunk, eldobni a gyeplőt, és azt mondani, hogy legyen, ahogy majd csak alakul, én feladom. Miért kellene nekünk ezzel a fajta világvége hangulattal fogadnunk a kríziseket? Vagy úgy is fogalmazhatnám egész egyszerűen, miért kellene félnünk tőlük? Azt gondolom, hogy erre az érzelmi töltésre, pontosabban töltés hiányra egyetlen észszerű magyarázat van. Ha nem érezzük biztonságban magunkat, ha úgy gondoljuk, hogy a környezetünkben nincs erőforrásunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy lelkünk krónikus energiahiánnyal küszködik, akkor nem leszünk rá készek, de úgy is mondhatnám, nem leszünk rá képesek, hogy kríziseinket átértelmezve, szakmai nyelven átkeretezve, megújító és új lépéseket előmozdító lehetőségekként kezeljük. És éppen ez az, amiről most az én előadásomnak a befejező részében beszélni szeretnék. Mert hogy ezt látjuk világszerte és kis hazánkban, és újból ez látszik, amikor csődöt mondott emberi életek, sorsok ugranak szemünkbe, úgymond, és ezek mögött, a tragédiák mögött valójában nem külső hatások, nem valamiféle emberi rossz akarat a döntő, nyilvánvalóan ez is jelen van, hanem az a belső energia hiány, az a lelki energiaválság, ami nem tette lehetővé, hogy egy belső erőtartalékhoz nyúlva meg tudjuk haladni, föl tudjuk vállalni ezeket a kihívásokat, és a krízisekből új lépések, új felismerések szülessenek. Nincs gazdája az életünknek. Nincsen emberem, ahogyan egy bibliai őstörténet mondja, amelyet most itt idézni szeretnék. Egy olyan embernek a lemondó önjellemzése ez, aki már 38 éve egy permanens, egy folyamatos traumában él. Lebénult, és bénultságában csak annyira futja, hogy egy csodálatos erejű, gyógyító erejű vízforráshoz viteti magát, de hiába fekszik mellette már sok-sok évtizede, hiába látja, hogy mások újongó örömmel gyógyulnak, ő erre képtelen. Hogy miért is? Azért, mert egyetlen egy titka van ennek a gyógyító erejű forrásnak. Ha felbuzog, aki először lép bele a felkavarodó vízbe, az fog meggyógyulni. Hogyan tudna ő abba belelépni? Hiszen béna. Hiszen éppen azért van itt, hogy bénaságából meggyógyuljon. Na de hát bénán nem tud sem elsőnek, sem utolsónak a fölbuzgó vízbe belépni, és így nem marad más hátra, mint hogy keserűen lássa mások örömét, és mondja magára azt, én nem gyógyulok meg soha, nincs emberem, aki segítsen rajtam. És ekkor lép oda hozzá egy ismeretlen. Egy olyan ember, akit ő még soha nem látott. És ez az ember szelíden megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? Nagyon furcsa ez a kérdés. Mi az, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát mit gondolsz? Miért fekszem itt már több évtizede? Nyomorult kis hordágyamon. Miért reménykedem, hogy hát, ha valami mégiscsak történik, hát, ha valaki megszán és bevisz a vízbe, és keserűen, lemondóan csak legyint ez a teljesen mozgásképtelen ember, és azt mondja ennek a furcsa egyénnek, aki még ráadásul úgy tűnik, hogy érzéketlenül provokálja is őt. Jó kérdés. Hogy kérdezhetsz tőlem ilyet, hogy akarok-e meggyógyulni? Hát látod, nincs emberem. Vagy talán azért jöttél, hogy segítsél? Kérdezi újból tőle most már egy kicsit bosszusan a béna ember ettől az őt provokáló furcsa idegentől. És erre még furcsábbat mond ez az idegen. Azt mondja neki, egész egyszerűen, kelj fel, vedd a te hord ágyadat, és járj. Nos, a történetnek itt van a kulcs mondata. Azt lehetne mondani, hogy itt van ez az út elágazás, amikor is a krízisből vagy egy totális trauma lesz, vagy pedig egy teljesen új kezdet. Mert hogy a 38 éve béna ember most dönthet. Vajon kikéri magának ezt a fajta gyanúsítgatást, mondhatnánk, pontosabban akár sértegetést? Mivel gyanúsítgatja őt ez az idegen? Talán, hogy majd ő saját erejéből próbálkozva, magát hajánál fogva ki tudja rángatni a sárból? Vagy mivel provokálja, azt mondva néki, hogy hát próbáld meg magadnak újból és újból megteremteni a pozitív jövőt? De minthogyha ezekben a szavakban nem ez lenne, nem gúny, és nem valamiféle belső lehetetlenségnek az újbóli megfogalmazása, próbálkozzál, csak úgymond úgysem sikerül, hogy aztán kinevethesselek, nem? Itt valami másról van szó. Érzi, hogy ez egy lehetőség, egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos ajándék az életében. Megszólítja, megérinti a szívét ez az inspirált pillanat, amikor ott legbelül a szíve mélyén érzi, hogy itt valami új kezdet vár rá. Azt mondja magában, jól van, föl fogok állni, jól van, kézbe veszem a hordágyamat, és hazamegyek. Teljesen lehetetlen. Nevetséges próbálkozás, mondhatná bárki. Biztosan neki is ezt üzente a másik énje. Nem elég, hogy 38 éve itt fekszel betegen? Nem elég, hogy teljesen kilátástalan az életed? Most, 38 év után egy ilyen hóbortosnak a szavára engedve, megpróbálkozol a lehetetlennel. De ő döntött. Úgy döntött, hogy megpróbálkozik. Igenis, föl kell. És ahogy végigfut az akarat az ideg pályájain, ahogyan megérinti béna végtagjait, egyszer csak azt érzi, hogy élet költözik tagjaiba, és lám mégiscsak képes fölállni, és lám mégiscsak képes hordágyát kezébe venni, és boldogan hazamenni. És miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert minden egyes krízisünkben valójában ez a kulcsmondat. Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kulcsmondat mindannyiunkhoz szól. Van valaki, aki ezekben a krízisekben megszólít. Az a furcsa idegen, aki olyan fura kérdéseket tud feltenni nekünk. Aki nem azt kérdezi tőlünk, hogy sorolt föl nekem, ki mindenki a hibás azért, hogy ide jutottál. Aki nem azt mondja nekünk, hogy nagyon sajnálak azért, mert már olyan hosszú ideje vagy benne ebben a véget nem érő traumában, és síratod magadat, és síratsz másokat, és teljesen igazad van. Veled együtt sírok most én is. Hanem megkérdezi tőlem, hogy akarsz-e meggyógyulni. És miután ez a furcsa idegen nem más, mint Jézus Krisztus, ezért képes arra, hogy ezt a kérdést úgy tegye föl, hogy szívünk mélyéig hatoljon, és megérezzük, hogy igen, most nékünk egy csodálatos lehetőségünk van. Rajtunk van a sor, hogy azt mondjuk, igen, akarok, felkelek, mert miközben ezt az akarati döntést meghozom, azt is megtapasztalom, hogy erőt kapok hozzá. Lelki erőtartalékaim megújulnak, lelki energiaválságom megszűnik, és egy új, egy megváltozott ember tud ebből a krízisből kijönni. Én kívánom magamnak és mindannyiunknak is, hogy amikor megszólít ez a csendes, szelíd hang, és megkérdezi tőlünk azt a bizonyos kérdést, akkor igennel válaszoljunk rá. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
3: Nagyon aktuálisak leszünk ma is, mert beléptünk a nyár második hónapjába. Túl vagyunk a bizonyítványosztáson, és ez az érettségizőkre is talán most igaz.
4: Tehát most már a szóbelik is befejeződtek.
3: Igen, és nekem rendkívüli módon tetszett az a gondolat, amit az első vagy második magazinunkban mondtál a bizonyítványosztással kapcsolatban, hogy amikor neked a gyermekeit hazahozzák a bizonyítványt, akkor először megöleled őket, azt mondod, hogy szereted őket, és utána mondod, hogy na lássuk a teljesítmény, nem pedig a bizonyítvány függvénye, hogy mondjuk mennyire szeretem a gyerekemet.
4: Így fogalmaztam meg talán akkor, hogy az iskolai bizonyítványnál fontosabb a gyerekemmel való kapcsolatom. És ma sajnos a világunk annyira teljesítménykényszer felé nyom bennünket, hogy mindenben teljesítenünk kell. Az Isten is azt mondja, hogy nem a teljesítményed alapján szeretlek téged, Nincs az, hogy ma hétfőn, ha sokat imádkozok és sokat olvasok Bibliát, vagy segítek a szegényeknek, vagy adtam a hajléktalannak 200 forintot, akkor az Isten jobban szeressen engem, mert ma tettem valamit. Sokaknak az egész Istenről való gondolkodása még mindig abból áll, hogy ha elég jót teszek, akkor szeret az Isten.
3: Tehát a teljesítményhez kötik.
4: Igen.
3: Vagy a cselekedethez.
4: Vagy a cselekedethez.
3: Hát a jó cselekedetek meg vannak írva, ugye bár.
4: Azt mondja a Biblia, hogy a jó cselekedetekben meg ne restüljetek. De különbség van, hogy azért teszek jót, hogy elfogadjon az Isten, vagy automatikusan, mert elfogadott az Isten, ezt megmutatom abba is, hogy jót teszek önmagammal, a körülöttem élő emberekkel, a családommal. Azt mondja a Biblia, hogy tegyetek jót mindenkivel, kiváltképpen a ti hitetek, vagy a hitbeli életetek cselédjeivel, akikkel együtt vagyunk, akár gyülekezeti közösségben, akár egy osztályközösségben.
3: Te család és misszióépítő, misszióvezető vagy, emellett lelkész is. Többek között azért beszélünk ebből az aspektusból is erről a témáról, de visszatérve a bizonyítványra, nyilván minden szülő jogosan gondolja azt és érzi azt, hogy neki motiválnia is kell a gyermeket. Tehát amikor a bizonyítvány mondjuk nem annyira jól sikerül, vagy nem úgy, ahogy a szülő, vagy akár a gyermek elvárná, akkor mi a fontosabb, hogy a szeretetünkről biztosítsuk a fiatalt, vagy hogy mondjunk valami olyat, amivel igenis motiváljuk arra, hogy legközelebb ne így legyen. Hogyan lehet a kettőt összehozni?
4: Vekerdi professzor is azt mondta, hogy sokkal fontosabb az, hogy szeressen a gyermek tanulni, élvezze azt, amit tanul, mint csupán az, hogy milyen jegyet kapott belőle. Csak sokszor fordítva gondolkodunk, hogy a rosszabb jegy az majd motiválni fogja, hogy még több energiát fektessen bele. Akik így a pozitív pszichológiát képviselik, az azt mondják, hogy inkább az erősségfókusz mellett erősítsd a gyermekedet, hogy miben jó, mint hogy állandóan azt mondod neki, hogy mi az, ami hiányzik, vagy ami nem olyan jó teljesítmény. A másik, hogy szerintem a bizonyítvány nem csak a diák osztályzata, hanem valahol a tanári is.
3: Igen, mégis Vekerdi professzornak mondhatja sok szülő azt, hogy hát tudom én, hogy az én gyermekem tehetséges, tudom azt, hogy mik az erősségei, tudom, hogy ennél sokkal többre hivatott, de muszáj, hogy a bizonyítvány is jó legyen, mert hogy egy olyan társadalmi berendezkedésben élünk, ahol bizony ez számít, és majd nem fog sikerülni a továbbtanulás.
4: Tehát ez a továbbtanulási kérdésnél, főleg ahogy most változott a rendszer, hogy már se lehet tudni, hogy miért kapok pontot, miért nem, nem egyszerű ma a fiataloknak a pályakezdése. Múltkor Kossuth Rádióban hallgattam épp egy műsort, ahol fiatalok arról nyilatkozta, 20 éves fiatal, és azt mondja, életközepi krízisben van. Lehet, hogy inkább hívnánk ezt szakemberként kapunyitási pániknak, tehát így is hívják, hogy nem csak kapuzárási pánik van, hogy záródik az életem lehetőségei, ott olyan 60 év körül, és akkor keresem, hogy még mit tudok csinálni. Van egy ilyen életkezdés is, hogy belekerülök a nagybetűs életbe, nekem kell megkerestem a megélhetésemhez, talán kifizetni a saját albérletemet, a pályaválasztásomat, a párválasztásomban, és egyre több döntéssel egyedül maradok. És én azt gondolom, hogy inkább készítem fel a gyermekemet arra, hogy jó döntéseket tudjon hozni, mint arra, hogy most 5-ös vagy 4-es lesz matematikából. Tehát a kettő nem ugyanaz a súly, még akkor is, hogyha felvételihez kellenek eredmények. És azt is látjuk, hogy aki meg csak eredménnyel jut be, de nincs mögötte egy érettség, az meg azért fog kiesni az egyetemről, vagy a felsőoktatásból, vagy akár a munkavilágából.
3: Igen, ez nagyon érdekes, szokták mondani, hogy a nagyon magas beosztású, vagy nagyon kreatív menedzserek például nem feltétlenül voltak kitűnő tanulók, lehet, hogy erős hármasok, négyesek voltak, viszont rendkívül kreatívak és sokoldalúak.
4: Hadd olvasok néhányat olyat, akit hát így bukott, vagy nem épp a legeredményesebb volt. Sean Covey életet hat legfontosabb döntésében különböző területekkel foglalkozik, és ezt ajánlom így a szülőknek is, de a fiatalok is olvashatják, és itt az egyik, az az iskolai körzeg, és itt azt írja az iskolával kapcsolatban, hogy dolgozz keményen, hogy minél több tudást megszerez, még akkor is, hogyha jegyeid nem a legjobbak. Tehát nagyon sokszor mi a jegyekért tanulunk, és nem pedig a megszerzett tudásért, és van, amikor már nem fogják azt megkérdezni, hogy hányas voltam ebből a tantárgyból. De azt, hogy tudom-e alkalmazni az abban tanult dolgokat, az egy nagyon fontos, és majd később majd egy adásban külön szeretnék beszélni arról, hogy hogy találom meg a saját tanulási stílusomat, mert van, aki azért nem tud tanulni, mert soha nem jött rá, hogy neki mik a tanulási erősségei, és hogy tud jól tanulni. És Albert Einsteinről úgy tartják, ő volt a legnagyobb hatással a 20. századra, de 4 éves koráig beszélni sem tudott, 9 éves koráig akadozva fejezte ki magát, szülei azt hitték róla, hogy értelmi fogyatékos, a tanárai azt javasolták, hogy hagyja abba az egyetemet, úgysem viszi soha semmire. És hát azért tudjuk,
3: ezt is, ezt is a könyvből idézted.
4: Ezt a könyvből idéztem. Vagy Isaac Newtonról mondják azt, hogy az a tudós, aki a jelenkori fizika alapjait lefektette, nagyon rossz volt matematikából. Vagy Henry Ford, aki a T-modell fejlesztője volt, a Ford Motor Company alapítója, alig tudta befejezni a középiskolát. Pablo Picasso-t, minden idők egyik legnagyobb képzőművészét 10 éves korában kivették az iskolából, mert annyira nem ment neki. A magántanár, aki Pablo apja vett fel, az szintén feladta, tehát még a magántanárra sem tudott dőlőre jutni. Vagy a zene világában Ludwig von Beethoven, a világ legnagyobb komponistájáról mondja a zenetanára, szerzőként esélytelen. Illetve van egy kedves barátom, gospel zenész, akinek papírja van arra, hogy zenei pályára alkalmatlan, és épp most hallottam egy 30 ezeres stadionba, vagy akár a Puskásban is énekelt ez a barátom.
3: Elmondhatjuk a nevét, vagy inkább nem?
4: Hát,
3: legközelebb, megkérdezzük tőle.
4: TV volt.
3: Okay. Legközelebb. Legközelebb. Jó, végezetül nagyon köszönöm, hogy felolvastad ezeket a példákat. Jó ez a könyv. Még egyszer a címét, hogyha mondanád.
4: Sean Covey, harmadkiadó adta ki, életed 6 legfontosabb döntése, tiéd a választás.
3: Ezt fiataloknak ajánlod, azt a könyvet, vagy szülőknek
4: ajánlom,
3: is?
4: De szülőknek is ajánlom elolvasásra, hogy egy kicsit megérthessük jobban a fiataljainkat. Illetve állandóan azt mondjuk neki, hogy fiam, tanulj már, az életnek tanulsz, nem nekem, de mégis én nyújts tőlem állandóan.
3: Végezetül egy utolsó gondolat, akkor mit javasolsz a szülőknek? A bizonyítványosztás után vagyunk, nem úgy sikerült, valószínűleg egyik bizonyítvány sem olyan, amilyet a szülő elképzelt. Mit javasolsz nekik, mit mondjanak a fiataloknak, a gyerekeiknek?
4: Az erőfeszítést értékeljék, nem csupán a jegyeket, és azt mondja az Isten igéje, hogy aki műveli az ő földjét, az megelégedik eledellel. És a Biblia rengetegszer felhív bennünket, hogy a tanulás az az életünkben való befektetés, élethosszig tanulunk, ezért van a papnak a sírjára írva, tanulmányait befejezte.
3: Nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
4: Szívesen.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Teremtés történeti sorozatunk 5. részében Alföldi Borús Dezső lelkipásztor többek között Ádám nemzetségéről és az ősi emlékezet átörökítéséről osztja meg az elérhető ismereteket.
2: Mózes első könyvének 5. részéből az első verset olvasom. Ez az Ádám nemzetségének könyve. Egyedül a Bibliában Isten kijelentésében maradtak meg tisztán a paradicsomi ősképek. Az az ember írhatta agyaktáblákra mindazt, aki együtt volt Istennel az Édenben a bűneset előtt. Gondoljuk meg, hogy Ádám 930 évet élt, és 700 évvel az özönvíz előtt halt meg. A bibliai beszámoló szerint pedig az özönvíz előtt már volt kultúra. Ismert volt a kézművesség, 1 Mózes 4.22, és bizonyos zenekultúra is kialakult, 1 Mózes 4.21, sőt a költészet is, hiszen az özönvíz előttről ismert a legősibb ének, költemény, a bosszú éneke, a lámek dala. Miért ne készíthetett volna Ádám feljegyzéseket? Miért ne írhatta volna meg az ember tragédiáját? Bizonyára rögzítette a paradicsomi ősképet, és továbbadta. De ha nem is írta volna le, átadta utódainak. Ezeket Noé a bárkában mentette át az utókor számára, és családja megőrizte Ádám szavait. A patriarkák szintén leírták életük dolgait. Például Ábrám korából sok ezer tenyér nagyságú agyaktábla maradt fent. Mári városában 30 ezer agyaktáblát találtak. Ilyen agyaktáblácskákon maradhatott fenn a teremtés történet, a patriarkák élete, és ezeket állította össze Mózes 40 éves írástudói tevékenysége alatt a Genezis könyvében. Ezek az a gondolatok az ajánlott irodalom Wiesemann, Die Entstehung der Genesis, Brockhaus Verlag, Wuppertal. De ha Ádám nem is készített volna feljegyzéseket, átadta szóban utódainak, gondoljuk meg, hogy Ádám 200 évet együtt élt Metusélával, Metusélah pedig 300 évet együtt élt Noéval, vagyis Noé másodszájból hallotta az eredet dolgait, és ő is rögzíthette. Ádám beszámolója van előttünk, tehát csak az övé lehet, mert más szemtanú nem volt. Így van előttünk a teremtés történet, melyről Isten taníthatta Ádámot. A bűneset előtti boldogság, a bűneset, az ős evangélium leírása, és az ígéret az asszony magváról, egy férfiúról, aki eljön, és majd visszavezeti az elbukott embert Istenhez. Milyen volt a bűneset előtti élet? Az emberi beszéd sokszor kevés annak elmondására, amit Isten a kapcsolatban ki akar fejezni. Isten a kertben járt, hűvös alkonyatkor. 1 Mózes 3.8. Képzeljük el, semmi sem választotta el az embert Istentől. Tökéletes volt a kapcsolat az egység közöttük, és ez volt az ember fő boldogsága. Isten otthon volt az embernél. A jelenések könyve tárja elénk majd az új ég és új föld képét, hol Isten sátora az emberrel lesz. Jelenések 21.3. Az ember artikulált nyelven beszélt, mert Isten kommunikáció képesnek teremtette. Kicserélhették egymással gondolataikat. Képzeljük el ezt a boldog házasságot, melyben Ádám és Éva is együtt szólhattak Istenhez. Nem mesés elbeszélés ez, és az a kép sem, hogy az ember oldalbordájából formálta Isten Évát, mert valóban egymáshoz illik a férj és feleség, és együtt egészítik ki egymást. És arra az ellenérvre, hogy akkor most miért nem hiányzik az férfiak egyik oldalbordája, azt lehet válaszolni, hogy ez az elváltozás nem genetikus, hanem szomatikus volt, és ez nem öröklődik. Mitikusnak tartják azt is, hogy az ember a föld porából vétetett. De ma a tudomány képes megvizsgálni az ember ásványi összetevőit, és megállapították, hogy ásványai ugyanazok, mint a földé. 43,5% kalcium, 29,1% foszfor, 4,3% klór, 4,3% nátrium, 10,2% kálium, 7,1% kén, 1,4% magnézium és 0,1% vas. Nem jelképes beszéd ez, amikor a Zsoltáros így szól. Tudja, mi formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Zsoltárok 103.14. De nem csak számunkra titokzatos ez a nyelv. Ádám, Éva számára is volt valami titkos a kertben. A jó és rossz tudás fája, mely a kert közepén áll, és Isten szava, amit nem értettek, tudnék rájuk bízta, hogy őrizzék a kertet. Kitől? Minek? De ez nem zavarta őket, mert Istenre néztek, s amíg Istenre nézünk, nem látjuk a kísértést, és biztonságban vagyunk. A kígyó azonban a maga álnokságával megcsalta Évát, mondja Pál apostol a 2 Korintus 11.3-ban. És most a bűnesetről kell beszélnünk. Ez a szomorú történet az 1 Mózes 3-ban található. Mint mondottuk, ennek a résznek nyelvezete titokzatos és különös számunkra, de ez nem jelenti azt, hogy mesés elbeszélés van előttünk. Mert a történeti beszámoló egy eseményről szóló tudósítás ez, mely tér és időben történt, s aminek következménye az emberiség szomorú története. A későbbi bibliai könyvekben is van utalás a bűnesetre, mint megtörtént eseményre. Ézsaiás 43.27, Hóseás 6.7, Prédikátor 7.29, 2 Korintus 11.3, 1 Timóteus 2.14, Róma 5.12. A beszámoló így kezdődik. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál. 1 Mózes 3.1. Mi ez a kígyó, vagy ki rejlik a kígyó mögött? A kígyó a sátán egyik neve. Lásd Jelenések 12.9, 22. A sátáról a Biblia azt tanítja, hogy Isten teremtménye volt, Ezékiel 28.15, ragyogó angyal fejedelemnek teremtette, Jób 38.7, Ezékiel 28.12, és Ézsaiás 14.12, fényes csillag, hajnal fiának nevezi. A Biblia beszél az ősbűről azonban, mely az angyalok világában történt, amikor a sátán fellázadt Isten ellen, mert olyan akart lenni, mint ő, Ézsaiás 14.13, az égbe megyek, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet. Emögött a gőg állott. Ez volt, ami Isten elleni lázadásra indította. Ezért Isten kitaszította mennyből követőivel együtt, és bukásakor a sátán sok angyalt rántott magával. 2 Péter 2.4, Jelenések 12.4. A sátánnak különböző nevei vannak. A sátán jelentése vádló, Zakariás 3.1. Látjuk a bűneset után, miként vádaskodik Ádám és Éva által a sátán. Másik neve Diabolos, ami ezt jelenti, össze-vissza dobáló, és látjuk a bűneset után, hogy összezavart mindent az emberben, kapcsolataiban és a természetben. Tervéhez a kígyót használta fel. Nem hiába ez az egyik neve a sátánnak. Nem a mai kígyót kell elképzelnünk, hanem egy csodálatosan szép ős állatot, amely ma már nem létezik. Tudjuk, hogy sok őslény kipusztult, így például a dinoszauruszok, melyek egy ideig együtt éltek az emberrel. Az evolucionista őslény kutatók rendszere szerint ez lehetetlen, mert szerintük ezek az ősállatok jóval az ember előtt kipusztultak. Ezek, mondják, a krétakorban éltek, körülbelül 350 millió évvel ezelőtt, az ember meg csak szerintük 1 millió évvel ezelőtt bukkant fel. De sok tény beszél az evolucionista származás táblázat ellen, például az a lelet, amelyet a Mexikó államban a Peluxi folyó medrében találtak, az egykorból származó dinoszaurusz és emberi lábnyom. Minden esetre a Biblia nem beszél sem évmilliókról, sem arról, hogy az ember nem élt volna együtt ezekkel az állatokkal. Sőt, a Biblia egyik legrégebbi könyve, a Jób könyve leírja a Behemótot és a Leviátánt, ezeket a ma már nem élő őslényeket, Jób 40-41. A kreacionista tudósok szerint ezek az özönvíz utáni jégkorszak évszázadaiban pusztultak ki. Tudjuk, hogy a paradicsomi ősképek torz formában sok nép emlékeiben megtalálhatók, erről tanúskodik az egy indián szobor is, mely egy asszonyt ábrázol, amint egy kis fiatal dinoszaurusszal játszik. A Biblia nem adja a kígyó pontos meghatározását, de azt leírja, hogy a bűneset után az volt a büntetés, hogy hason csúszott és a port nyalta. 1 Mózes 3.14. Zoológusok mondják, hogy a kígyó testén rudimentumok, csonkok találhatók, melyek arra mutatnak, hogy egykor nem hasoncsúszó állat volt. Nos, ezt a lényt használta fel a sátán, a terve véghezvételéhez. A másik, amit meg kell vizsgálnunk, az ember felelőssége. Mert Ádám szabad akarattal rendelkezett. Szabadot dönthetett, képes lett volna elzavarni a kísértőt. Mi, akik a bűnesét után születtünk, nem rendelkezünk olyan szabad akarattal, mint Ádám. Mi csak a külső dolgokban tudunk szabadon dönteni, a lelki dolgokban, az üdvösséget érintő kérdésekben azonban szolgai az akaratunk. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. János 8.34. Mindez persze nem veszi le rólunk a felelősséget, mert ki kell maga bűnért bűnhődik. Ezért kell 8.4. A megtért, újjászületett ember akaratát felszabadítja Isten a jóra. Ágoston az egyházatja ezt így fogalmazta meg. Más volt az ember a bűneset előtt, után és a megtérés után és az újjáteremtés után. A bűneset előtt az emberre ez volt jellemző. Képes volt vétkezni, és képes volt nem vétkezni. Posse peccare et non peccare. A bűneset után nem képes nem vétkezni. Non posse non peccare. A megtérés után pedig már képes nem vétkezni. Posse non peccare. Az újjáteremtett ember pedig majd Isten országába nem képes vétkezni, non posse peccare. De az Édenkertben Ádám teljesen szabad volt, és mégis megszegte Istenével való szövetségét. A Heidelbergi K.T. ezt mondja, az ember az ördög ösztönzésére, mind magát, mind utódait, szándékos engedetlensége által megfosztotta az isteni ajándékoktól.
1: Kedves hallgatóink! A Teremtés történeti sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is Urunk megtartó szeretetét és áldását kívánva búcsúznak a szerkesztők Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a napfelkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templomat helyett. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg, szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői és kommunikációs szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. Az évek alatt egyre több kapcsolat formálódik. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő kríziskommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv.
0: Kulturális programajánló.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az irodalmi magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-e és augusztus 8-a között lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket.

0: és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretett Szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, vagyis szeretethid.hu. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor. A déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, délies a szél és 18-24 fok várható. A hét elején egy ciklon közelítette meg térségünket, a frontjai által pedig most már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önismeret. Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától, és térjen meg Istenhez. Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát. Pascal.

0: Esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor az ember újra és újra kinyitja a Szentírást, akkor sokszor úgy érezhetjük, hogy úgy nagyon-nagyon leparkoltunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének az elején, de hát okunk volt az elmúlt alkalommal olyan lassan haladni. Most az első misszió útra indulunk Pállal és Barnabással, na meg János Márkkal, és őszintén remélem, hogy azok, amiket olvasunk, nem fognak bennünket 2000 évnyi távolságra repíteni a mindennapjainktól, hiszen azok a dolgok, amik történtek velük, azok normális esetben, ha egy kicsit más résztvevőkkel is, vagy picit más környezetben is, de mégiscsak megtörténnek Isten mai gyermekeivel is. Az apostolok cselekedetei 13. fejezet így számol be arról, hogy hogy is esett az első misszió út első néhány lépése. A 4. verstől így olvasom. Ők a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Itt mindjárt meg is állok, talán a múltkor említettem, de ha véletlenül ezt elmulasztottam volna, akkor most különösen szeretném hangsúlyozni, hogy Ciprus az a terület, ahonnan Barnabás fölment eredetileg Jeruzsálembe. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha valaki misszióba indul, hát semmiképpen ne a saját környezetébe tegye. Barnabás pedig nyilván a Szentlélektől véve, és ekkor még ő a döntéshozó Pál apostollal szemben, illetve mellett, ezt így kell mondani, tehát ő a vezetője ennek a missziós csoportnak, ő egy pillanatra sem gondolta, hogy ne tenne legalább egy kísérletet arra, hogy a sajátjai, akik vele egy szigeten éltek, el ne szigetelődjenek az evangéliumtól. Mert hogy honnan fogják megtudni az emberek, akik a környezetünkben élnek az evangéliumot? Nem azoktól tudhatják elsősorban, akik valóban az ő társaik, akik egy nyelvet beszélnek velük, és egy módon gondolkoznak velük? És talán megbocsátják nekem, ha most egy ilyen családi dologra emlékszem vissza, a dédnagyapám azok közé tartozott, akiket úgy írtak le a költő nyelvével, hogy kitántorgott Amerikába. Igen ám, de ott Amerikában hitre jutott, és mikor megismerte a megváltót, akkor megváltoztak a szempontok. És ezért visszajött Magyarországra, és a bodrok közben egymás után járta a településeket, és kezdte hirdetni Isten igéjét. Ez azért mondom el, nem azért, hogy dicsekedjek, hanem azért, mert megváltozik a szempont, de akkor megváltozik az az érzés is, hogy és mi lesz az enyéimmel? És amikor ennyit ír le csak a Szentírás, hogy hát elhajóztak Ciprusra, nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy de hát Barnabást az fűtötte, hogy és mi lesz az övéivel. Azokkal a rokonokkal, ismerősökkel, azzal a közösséggel, akik Cipruson úgy élnek, hogy várják a Mesiást, és nem tudják, hogy már elfogadhatnák. Hát eljött, hogy magukévá tehetnék az evangéliumot. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprofétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. Itt most megint kénytelen vagyok megállni, mert hogy miről is van szó? Olyan jó lenne tudni, hogy mivel telt az idő Ciprus szigetén. Ugye itt egy néhány település nevét megemlíti Lukács, és azt is megemlíti, hogy jártak a zsinagógában, többen is, meg hogy az egész szigetet bejárták, de aztán valami miatt nem tartja fontosnak, hogy minden apró lépésről beszámoljon, de ezt ellenben nagyon fontosnak tartja, hogy egy ilyen kettős találkozásról beszéljen nekünk. Egyrészt ott van Szergiusz Paulus helytartó, akinek a szívében vágy van az Isten igéjét megérteni. Nagyon megdöbbentő, amikor egy helytartóról azt írják, hogy értelmes ember. Ami ugye nem annyit jelent, hogy esze van valamennyi, az általában szokott lenni az embereknek, legalább magukhoz való eszük, hanem azt jelentette, hogy több volt benne az érteklődés az átlagnál. Azt jelentette, hogy az életet is próbálta úgy átgondolva megélni, és amikor az evangélium híre eljutott hozzá, akkor úgy gondolta, hogy akkor menjünk a forráshoz, és kérdezzük meg azoktól, akik idehozták ezt az evangéliumot. Ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, egy nagyon bölcs megoldás, amikor nem csak hallomásból akar valaki tájékozódni, és mond valamilyen véleményt vagy ítéletet, hát Sergius Paulus olyan ember volt, aki meg akar győződni. És ugyanakkor van egy másik pólus. Milyen különös, hogy ezt a prófétát Bar Jézusnak nevezik, és hogyha valaki esetleg nem tudná, ez azt jelenti, hogy Jézus fia. Márpedig ez a név azt jelenti, hogy az Isten a szabadító. Ugye ezt jelenti a Jósúa, azaz Jézus. És ez az ember a szüleitől kapott ugyan egy nevet, majd mindjárt megtudjuk, hogy van neki azért egy másik neve is, de ő álprófétaként, illetve varázslóként van megemlítve. Nagyon nem szeretném, hogyha valaki a kézügyességben rejlő trükkökről kezdene gondolkozni. Itt nem arról van szó, hogy valaki úgy tud áthúzni egy gyűrűt egy másik gyűrűn, hogy közben nem vettem észre, mert nagyon gyorsan és ügyesen csinálta, hogy mikor nyílt a gyűrű. Tehát nem ezekről a kézügyességi dolgokról van szó. A varázslás az más, ott idegen szellemi hatalmak mozognak a háttérben, és ahogy annak idején Fülöp evangélista találkozott egy varázslóval, aki az Istennek a ma nagy erejeként volt tiszteletben tartva Samária városában, ugyanúgy Pál apostol és Barnabás is elég gyorsan összeakad az idegen szellemiséggel. De tessenek csak arra gondolni, hogy miért lepődnénk meg ezen? Amikor az Úr Jézus Gadara földjére teszi a lábát, akkor jön vele szemben az ördöngős, illetve hát Mátétól tudjuk, hogy nem is egyedül, hanem ketten jönnek, és azt kiabálják, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Mi tudjuk, hogy ki vagy, te vagy az Isten szentje, azért jöttél, hogy elpusztíts minket. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy ahol Krisztusról szóló evangélium megjelenik, ott ez a másik erő is abban a pillanatban aktivizálódik. Ezt azért kell tudni, mert a Szentírás váltig állítja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És ha valaki csak amolyan színből hirdeti az evangéliumot, ez nem jelenti azt, hogy ott a másik oldal nem fog aktivizálódni. Csak nem lesz mivel ellene menni, nem lesz mivel ellene állni, nem lesz lehetőség semmiféle győzelemre, sőt, nagyon könnyen nevetségessé válunk. Tessenek csak arra gondolni, majd hónapok múlva el fogunk jutni Efézusba, úgyhogy talán most ennyit megemlíthetek, hogy ott Efézusban élnek egy Szkéva nevű főpapnak a fiai, akik kipróbálják azt a tükköt, hogy fölhasználjuk a keresztény üzenetet. Még ördögűzésre is. És azt fogják mondani, hogy parancsoljuk annak a Jézusnak a nevében, akiről Pál prédikál. És csúfos bukás a következmény. Mindenki előtt, országvilág előtt való megszégyenülés a következmény. Itt Pál és Barnabás nagyon hamar találkozik ezzel az ellentétes pólussal is. Hallgassuk csak, hogy mi történik. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Miért olyan fontos eltéríteni, távol tartani a helytartót a hittől? Hát azért, mert nyilván Elimász tudta, hogy ő eddig ebből élt. Ő el tudta adni magát, és mindig volt, aki ezt az eladást megvette. Bocsánat a helytelen magyarságért, de talán így képszerűbb. És azok az emberek, akik anyagi veszteségektől kell, hogy tartsanak, ahol megjelenik a kereszténység, abban a pillanatban áldás gyűlölőivé válnak a keresztényeknek, illetve mindent megtesznek azért, hogy nevetségessé tegyék, hogy lejárassák a hitet. Most gondolok például egy kocsmárosra, aki egy cigánytelep kellős közepén volt kocsmáros. Nem itt volt Magyarországon, hanem a határon túl, de ez bárhol megtörténhetett volna. Igen ám, de elkezdtek egymás után megtérni a cigányok. És amikor megesett még az is, hogy egy karácsonyra bevásárolt sörös láda készlet, és ezt így tessenek érteni, hogy sörös láda készlet, landolt a kocsma előtt, 2 nappal később, mert közben megtérésre jutott ott több család, és azt mondták, hogy soha többet nem kell. Akkor a kocsmáros rendkívüli mértékben földühödött, de aztán egy néhány hónap után be kellett, hogy zárja a kocsmát, ott, ahol igen kiválóan jól megélt már generációk óta a kocsmából. De ezek az emberek, akik átélik ezt a veszteséget, mert az evangélium kigyógyítja a szenvedélyekből, vagy kigyógyítja az okkult dolgokból azokat, akik találkoznak vele, mert az Úr Jézus valóságos szabadító, aki az ördög hatalmából való megmentésünkre érkezett erre a világra, ő mondta, hogy azért jött az embernek fia, hogy a sátán munkáját lerombolja, lerontsa, nyilvánvalóan minden erőt megpróbálnak megmozgatni. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett, és így szólt, te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Erre mondják ma a hívők, és én ezt nem viccből mondom, még csak nem is valamiféle gúnyos éllel szeretném mondani, hogy na, ez nem lehet. Még hogy a Szentlélekkel megtelve mondja valaki a másikra azt, hogy te ördögfajzat, te mindenféle gonoszsággal megtelt ember, minden igazság ellensége. Nem, a hívők szeretik egymást, és szeretnek mindenkit, és maximum annyit mondhatott volna Pál, hogy hát pont azért jött az Úr Jézus, hogy az ilyen embereket is megmentse, és kérlek, gondold át újra. Milyen jó, hogy nem járt Pál apostol a mi gyülekezeteinkbe. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, de kénytelen vagyok ezt mondani. Tudnilik, a kereszténységnek és a humanizmusnak az összezagyválásából kijöhet egy olyan fajta kereszténység, amihez Krisztusnak semmi köze, de neki se Krisztushoz. Ez a szeressük egymást gyerekek hitvallás nem fog sehova vezetni, illetve hogy hova vezet, most kell, hogy azonnal korrigáljam saját tévedésemet, tessenek megnézni a mai gyülekezeteket, a mai fiatalságot, egyáltalán, hogy milyenféle lelkület, ami teljesen elfogadható, hogy a hazugság, a csalás, a trágárbeszéd, és most csak arról beszélek, amivel az elmúlt néhány napon belül találkoztam hívők között, magától értetődő, és hüledezve néznek sokan, hogy egyáltalán mi a probléma. Hát ez a normális, ez a magától értetődő, és hogy valaki okkult praktikákhoz nyúl. Hát ugyan már, ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, amolyan tanfolyam, hát ezek részei a mai ember életének, el se lehet kerülni. Hát az iskola vagy a vállalat beiskoláz bennünket ilyen helyekre. Csak el kell fogadni, hát hogyha nem fogadom el, akkor gyakorlatilag nem tudok megélni a mai világban. És miközben megkötjük ezeket a kompromisszumokat, amik egyébként nagyon sokszor nem egyszerűen kompromisszumok, hanem elvtelen, csak a pénztárcára, vagy csak a pocakunkra figyelő kompromisszumok, akkor egyszerűen csak megalkuvóvá válunk. És miközben megalkuvóvá válunk, közben mi magunk jelentjük az akadályt az evangélium előtt. Hogy mer ilyet mondani egy igehirdető? Hogy Isten népe, a gyülekezet jelenti az akadályt az evangélium előtt? Tessenek megnézni a folytatást. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Mi kellett ahhoz, hogy a helytartó higgyen? 1. Hogy meghallgassa Pál és Barnabásnak a bizonyságtételét. És ez teljesen egybecseng a római levéllel, szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és a szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Hogyan hihetne valaki, ha nem hall hiteles bizonyságtételt? De ez a bizonyságtétel, ez valaki mellett elhangzó bizonyságtétel, és ez a valaki, ez Krisztus, ami üdvözítünk, ami megváltunk, és a bizonyságtételünk minden esetben valaki ellen elhangzó bizonyságtétel is. És ez pedig lelkünk ellensége. Ne haragudjanak, nagyon furcsa lesz a példa, amit mondani fogok. és talán önök nem tudják, de szeretném most elárulni, hogy karnyújtásnyira van mellettem most is a feleségem, miközben erről beszélek, tehát az ő jelenlétében mondom. Én minden nőt szeretek. Hát hogy ne szeretném, embertársként. Na de álljunk csak meg. Ha arról van szó, hogy ahhoz képest, ahogy a feleségemet szeretem, hogy gondolkozok a többi nőkről, mindenkitől elnézést kérek, de nekem egy rózsám van, a többi mint tövis. Mert amikor kimondtam a döntést, hogy igen, ő lesz a feleségem, ez egy igen volt neki, és hitben meghozott döntés volt mindenki más ellen. A többiek nem. Tehát embertársként, testvérként a gyülekezetben igen, szeretnék mindenkit egyformán és nagyon mélyen szeretni, ami a hitben lehetséges, de ez egy más kategória. És ugyanígy van a Krisztussal való kapcsolatunk is. Nem úgy van, hogy mi minden szellemiséget szeretünk. Mi mindent elfogadunk, mi mindenkit befogadunk. Nem. Mi köze van Elimásznak a tarzuszi Pálhoz? Lehetnek-e ők úgy testvérek és úgy egy közösségnek a tagjai, hogy a tarzuszi Pál kiegyezik Elimásszal? Ma azt szeretnék, hogyha a kereszténység minden más ideológiával, vallással nem csak hogy kiegyezne, hanem lehetőleg átvenne dolgokat és tanulna tőle. Hiszünk-e mi abban a Krisztusban, aki a sátán munkáját lerontja? Hisszük-e, hogy nem egyszerű arról van szó, hogy van, aki érdeklődőbb a transzcendens dolgok iránt, és ezért szívesen próbál a függöny mögé lesegetni, ugye az okkult az azt jelenti, hogy elrejtett, és hát ebből adódik, hogy ez a vonzalom, hát többeknél azt is jelenti, hogy elmélyül ebben, de hát ettől még ülhetünk egymás mellett a gyülekezetben is akár. Jó, hát ő nem hisz Krisztus feltámadásában, a másik nem hisz Krisztus visszajövetelében, a harmadik nem hisz egyáltalán a szűztől fogantatásban, a negyedik meg azt nem hiszi el, hogy valóban lesz olyan, amikor mindenki ítéletre kerül, és hogy van mennyország, és szemben vele ott van a kárhozat, a pokol. Na de ettől mi még lehetünk nagyon jó testvérek. Na de hát ez egy katyvasz, nem gyülekezet. Ne haragudjanak érte. A Krisztus teste, a gyülekezet, azoknak a kihívottaknak a közössége, akik átélték Krisztusnak a szabadítását, akik azt tudják mondani, hogy én tudom, honnan jöttem, és nem arról szól a dolog, hogy úgy nézek a többiekre a világban, mintha idegenek lennének, és én egy másik bolygóról jövök. Nem. Én ismerem azokat a mélységeket, amit a többiek járnak. De megszabadított az Úr. És van egy üzenet, amit rám bízott, hogy van bűnbocsánat, hogy van menekülés, hogy nem kötelező a sátán rabságában élni, hogy vannak dolgok, amikre nemet lehet, és nemet is kell mondani. És amikor valaki ennek az evangéliumnak, hogy Krisztus megszabadít, akár Jézus nevét bitorolva, a szájára véve, vagy akár mögé bújva másféle üzenete van, akkor teljes joggal mondjuk azt, hogy nincs közösségünk egymással. Pál apostol ennél messzebbre is megy, hiszen akárhogy is próbálnám szépíteni a dolgot, tulajdonképpen átkot mond, és azt mondja, hogy mivel ellene mentél a Szentlélek munkájának, most elveszíted a szemed világát, és egy darabig nem fogsz látni. Na de úgy tűnik, hogy a Szentlélek ezzel teljesen egyetért. Tetszik tudni, hogy honnan gondolom? Mert meg is történik. Pál apostol nem csak egy nagyobb bűvész volt, mint Elimász, akinek bejött ez a trükk, még kimondani is borzalmas egy ilyen mondatot, hanem Pál Isten lelkének az erejével beszélt. És ennek az lett a következménye, hogy Isten mellé állt. Nem tudom, mennyire ismerős a kedves hallgatóknak Annie Weinbrooknak néhány írása. Neki van egy kötete, amit a sok gyermek történet után adott ki, és ez pedig azt a címet hordja, hogy Aranyőrség. És ebben számos nagyon megdöbbentő dolgot ír le, de többek között azt is, hogy egyszer meglepte a kisvárost, ahol éltek, egy ilyen nagy varázsló, aki bűvésztrükkein túl hipnotikus hatást is tudott gyakorolni, annyira, hogy volt olyan, aki lépni nem bírt, de az ő mágikus erejének a hatására körbe táncolta a kisváros kútgyűrűjét mindenkinek a hüledezésére, és mindenki azt tette egy egész színházterembe, amit éppen ő akart, és ugyanazt látta, és ugyanazt érezte, amíg össze nem akadt a gyülekezet lelkipásztorával, Schaefer testvérrel, mert amikor összeakadtak a vasútállomáson, abból egy megdöbbentő lelki csata bontakozott ki, ahol nem volt karcsattogás, csak egymás szemébe néztek, elég hosszasan, és a váróterem elnémult, és Schaefer testvér tudta, kivel van dolga, aztán egy jó 10-20 perc után kiderült, hogy ez a mágus, illetve a benne lakó lélek is megtudta, hogy kivel van dolga, és vonyítva menekült el a városból. Miért mondom ezt el? Azért, mert amikor azt mondja a sátánról az Úr, hogy a hazugság atya embergyilkos volt kezdettől fogva, nem hagyja itt a levegőbe lógni Isten igéje ezt a dolgot. Azt is tanítja nekünk, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És az a Sergius Paulus helytartó, aki annyira ledöbbent az evangéliumon, annyira vágyott megérteni, amikor végignézi az evangélium hatalmát, amikor látja, hogy emögött valóságos erő van, sőt, egy valóságos személy, Krisztus van, akkor azt olvassuk róla, hogy hitt. Mert itt nem az a legnagyobb dolog, hogy Elimász megvakul, hanem az, hogy a korábban lelkilátás nélküli Sergius Paulus látóvá válik. Rányílik a szeme a Krisztusra, rányílik a szeme a hitre, és életre jut. Ha megfigyelték közben, többször használtam olyan kifejezéseket, amikről lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez inkább a csatatérre való. Na de, mit tetszenek gondolni? Ez nem az. Pál apostol, aki ennek a történetnek igen aktív részese, azt fogja majd írni később az efézusiaknak, ami harcunk nem test és vér ellen zajlik, hanem olyan fejedelemségek és hatalmasságok ellen, akik a mennyei magasságban vannak. Fölkészült vagyok én arra, hogy csatát kell vívnom. Ma a legtöbb hívő azelőtt leteszi a fegyvert, még mielőtt egyáltalán szóba jönne egy ilyen csata. És milyen jogon tesszük le a fegyvert? Nem lehet, hogy amit Európában látunk, ennek a gyáva megfutamodásnak az egyértelmű következménye, kedves hallgatóim, az erkölcs megromlása, az ideológiai válság és minden egyéb válság nem ennek a következménye? Bár csak kinyitná az Úr a szemünket, és bár csak lennének olyanok, akik hallanák Krisztus mai misszióba hívottjainak a hiteles bizonyságtételet, és látnák azt, hogy Krisztus ott van emellett a bizonyságtétel mellett. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága. A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Minden pillanatban szükséged van rám. A legnagyobb erősséged az, ha tisztába vagy azzal, hogy állandóan szükséged van rám. Ha a rászorultságodat helyesen kezeled, ez út lesz a jelenlétembe. Vannak azonban olyan csapdák, melyektől őrizkedned kell. Önsajnálat, feladás, önmagad körül való forgolódás. Alkalmatlanságot szüntelen választás elé állít. Mélységes függés tőlem, vagy pedig kétségbeesés. Az üresség, amit bensődben érzel, vagy problémákkal telik meg, vagy az én jelenlétemmel. Állíts engem tudatod középpontjába azáltal, hogy szüntelenül imádkozol. Egyszerű, rövid imákat, amik az adott pillanatból fakadnak. Használd bátran a nevemet, hogy emlékeztessen a jelenlétemre. Kérj kitartóan, és kapni fogsz, hogy az örömöd teljes és tökéletes legyen.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: I. Tesszalonika 5:17, János 16:24.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 13-a.
2: Rédei Ferenc az 1610-es évtől 1667-ig élt. A török időkben, a sűrűn változó hatalmi harcokban főispáni rangban és fejedelmi tanács tagjaként tevékenykedik a fejedelem közelében. Kortársai nagyra értékelték vallásos buzgalmát. Köztudott volt, hogy az öreg Rákóczi Györgyhöz hasonlóan többször elolvasta a Bibliát, rendszeresen imádkozott, és minden nap olvasott. Legnagyobb cselekedetének azt tekintették, hogy a Respublika és az Eklézsia iránti kötelezettségét teljesítette, tudta, hogy a békesség érdekében kell vállalni a tisztét. Támogatta a református egyházi intézményeket, főként az iskolákat.
1: Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, 1890-ben e napon született. A kolozsvári református teológián és ezzel párhuzamosan a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán tanult. 1912-ben filozófiai doktorátust szerzett. Kolozsvárott volt vallástanár, majd Vajdakamaráson lelkész. 1918-tól Kolozsvárott teológiai tanár. 1926-ban az erdélyi református egyház püspökévé választották. Később Debrecenben lett egyetemi tanár. Szépirodalmi köteteinek száma meghaladja a 10-et. Most a Holdtenger című társadalmi regényt és a Megszólalnak a kövek elbeszélés gyűjteményt említjük. Mintegy 15 esszé kötetéből pedig a tudománnyal és fegyverrel Arte et Marte, a nemzetnevelés terve címűt. Egyházi és egyéb művei majd 40 kiadványából néhány. Maradj velem! A református keresztény családok imádságos könyve. A vallás lényege és értéke. Poiménika. A személyes lelki gondozás tana. Kegyelemből, hitáltal. A református keresztjén vallás alapvonalai tartalma és védelme. Az egyház missziói munkája. Szolgálatom. Teológiai önéletrajz.
2: Muraközi Gyula, református lelkész, szerkesztő, író, műfordító. 1892-től 1961-ig élte tevékeny életét. A fővárosi református teológián végzett, és 1918-tól Kecskeméten, 1932-től pedig Budapesten a Kálvin téren volt lelkipásztor. 1957-től haláláig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkári tisztét töltötte be. Egyik szerkesztője a Reformátusok lapjának, a Református Figyelőnek, 1934-től ő szerkeszti az Induló Református Élet című heti lapot, az 1945-től az Élet és Jövő című orgánumot. Felelős kiadója volt a Teológiai Szemlének. Megjelent több verses, elbeszélés, regény és színdarab kötete, mint az Élet és Halál, Elmélkedések, Este az Erdőn, Versek, Kiáltó Szó, Prédikációk. A Sionnak hegyén című imádságos könyvének áhítatos előszavából idézünk. Megvalljuk, hogy a bűnnel szakadatlan harcban állunk, de azt is valljuk, hogy ebben a csatában nekünk szövetségesre van szükségünk. Te tőled kérhetjük ezt, Uram.
1: 1907-ben avatták föl Budapesten a Zeneakadémia új szecessziós épületét, melynek terveit Korb Flóris és Girgl Kálmán készítette. Képzőművészeti értékeihez tartoznak Maróti Géza géniusz művei, Strobl Alajos Liszt szobra és Telcs Ede fríze. A belső tér esztétikumát a zsolnai porcelángyár, pirogránit és eozin mázas burkolatai, Rót Miksa mozaikjai és színes üvegablakai, valamint Kőrösfői Krís Aladár freskói határozzák meg. Az épület Magyarország első vasbetonvázas középülete, a szerkezeti tervező Zsilinszky Szilárd tartószerkezeti megoldásaival.
2: Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, 1912-ben e napon született. Színészi pályáját a Nemzeti Színházban kezdte. 1949-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, melynek 1972-től 1979-es haláláig rektora is volt. A rutint jó megszerezni, és jó azonnal elfelejteni, hangoztatta. Színészként 43, rendezőként 69 a színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma. 28 filmet rendezett, emlékezetesek, amelyekben a klasszikus jókai nagyregényeket álmodta vászonra. Filmszerepei is maradandó értékek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Róma 7:24-25.
1: Be kell látnunk, hogy Isten uralkodik. Krisztus hatalommal jön. De nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy karjába vegyen. Azért jött el, azért merült bele nem csak a Jordánba, hanem az iszonyatos kereszthalálba, és azért támad föl, hogy minket az Atya uralmába vezessen. De milyen módon? Úgy, mint amikor a pásztor legelteti a nyáját, karjába veszi a sebzettet, ölébe veszi a beteget. Ez a jó hír, ez az örömhír. Csak az tér meg, az hagyja el gonosz útjait, aki hiszi, hogy Jézus uralma ezt az áldást hozza neki. Ugyanakkor az, aki hisz ebben a Jézusban, aki hiszi, hogy Isten uralma kegyelmes, csodálatos uralom, nem teheti, hogy ne térjen meg, ne forduljon el a gonosz és hamis dolgaitól. Csak az tér meg, aki hisz az evangéliumban. Aki hisz az evangéliumban, az bizonyosan megtér. Az örömhír ma, itt és most számunkra az, hogy mindez elérhető. Minden elkészítetett. A 288. dicsérettel mondjuk, e világnak fényessége és szenteknek idvessége, ó Krisztus Jézus, egy reménye mennynek, földnek, teremtője. Kegyetlen halált meggyőzéd, ördög hatalmát elvevéd, pokol torkát bérekeztéd, bűnünket rólunk elvevéd. Add szent lelked ajándékát, örök életnek jutalmát, engeszteld atyát haragját, láthassuk ő szent irgalmát. Minden értünk munkált az évszázadokon keresztül. Minden Jézus felé irányít, hív, sodor ma minket is.
0: Megváltó és megtartó Jézusom, teljes szívvel köszönöm, hogy te jól tudtad, bűneink miatt erőtlenek és elégtelenek vagyunk a magunk megsegítésére, és így vállaltad, hogy Isten igazságáért meghozod a legnagyobb áldozatot, és ezzel minket, bűnösöket is megváltasz. Amit pedig magadra vállaltál az örökké valóságban, azt az időben véghez is vitted hiánytalanul. Minden napunkon háládatosak lehetünk, hogy sok fáradtság, szenvedés és nyomorúság között tanítottad az üdvösség útját, hirdetted Isten akaratát, és minden jóságra életeddel tökéletes példát mutattál. Ó, milyen szeretettel, barátsággal, jó szívvel voltál tanítványaidhoz, követőidhez, és ígéd által mindmáig mindannyiunkhoz. Köszönöm én is ma, hogy akár mekkora nagy a fogyatkozásom, akár mennyire nincs bennem semmi jó, akármilyen fáradt, bánkódó is a lelkem, azt a te mindenekre elégséges nagy voltod kipótolhatja. Hálás szívvel köszönöm, hogy jó vagy, és irgalmas vagy, én hozzám is. Kegyelmes, édes Jézusom, hogy az én életemet is formálod, készíted, hogy az én számomra is megadtad a reménység lehetőségét, hogy én is megpillanthatok valamit a te dicsőségedből, megérezhetek egy sugárt a te fényedből, és hozzám is eltalál a te hívogatásod. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nem szabad belefáradni. Keresni kell az embereket. A világ másik felén egészen más léptékben mérik a gyülekezethez tartozás útjait. Van, aki órákat, mások több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy magyarul imádkozhassanak, hallgathassák az igét, és újra megélhessék a közösség otthonosságát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke Melbourneben és Sydneyben szolgált az ausztráliai magyar reformátusok között. Hazatérésekor elmondta, milyen sorsok, találkozások és lelki felismerések formálták az útját, és miért lett számára különösen hangsúlyos üzenetté. Keresni kell az embereket, mert minden református fontos. Ausztráliában egészen más léptékekkel találkozik az ember. Ott magyar reformátusok sok száz mérföldet, olykor több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy együtt lehessenek az Isten tiszteleten. Egy gyülekezeti alkalmon, egy közösségi ünnepen. Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet képviselői jelen voltak. Ez jól mutatja, milyen óriási távolságokat vállalnak azért, hogy magyarul imádkozhassanak, közösségben lehessenek, és hallhassák az igét. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszöllősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt, a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Szeretett híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, vagyis szeretetthid.hu. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, déli es a szél és 18-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A 4. előadás a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetéről szól. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és utána meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek, Gáncs Péter előadásában.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A jelenések könyve. 5. rész. A bárány átveszi a 7 pecsétes könyvet. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek,

A széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak, és imádták őt.

0: Jelenések, 5. rész. Ebben János látja az atyát, amint a trónon ül, és jobb kezében tartja a tekercset, ami minden ember cselekedeteit tartalmazza. A tekert minden népről, nyelvről és ágazatról tartalmaz szimbolikus nyelven írt információkat, egészen a föld történelmének kezdetétől fogva a végéig. János sír, mert úgy tűnik, hogy senki sincs, sem a mennyben, sem a földön, aki ki tudná nyitni a tekercset, és meg tudná oldani a föld bűn problémáját. Új személy érkezik a trónterembe, a bárány, aki úgy jelenik meg, mint aki éppen megáldoztatott. Jézus, az áldozati bárány, át tudja venni a tekercset, feltörheti a pecsétet, és megismerheti annak tartalmát. A nemrégen megáldoztatott és feltámadott Jézus veszi az emberek életéről és az eseményekről szóló följegyzéseket tartalmazó tekercset, és cselekedni készül. Ez a nap pünkösd napja, Krisztus előtt 31-ben. A 4 lelkes lény és a 24 vén leborul és imádja a bárányt, mert vére árán mentette meg őket Isten számára. Mindez arra kell, hogy indítson bennünket is, hogy arcra boruljunk és dicsérjük a bárányt. A 7 lámpás vagy lélek, amelyek a Szentlélek teljességét jelképezik és a trón körül állnak, most kiküldetnek az egész világra. A Szentlélek kitöltetése Jeruzsálemben Krisztus előtt 31-ben annak közlése volt, hogy a megváltó beiktatása megtörtént a mennyben. Jézus Krisztus ígérete szerint elküldte a Szent Lelket a mennyből követőire, annak jeleként és biztosítékaként, hogy ő főpapként és királyként megkapott minden hatalmat mennyen és földön, és ő lett a felkent népe fölött. Az angyalok, a 4 lelkes lény és a 24 vén figyeli Jézus beiktatását, mint főpapét és királyét, ám ők ugyanúgy látták Jézus haláltusáját és győzelmét a földön, valamint szemlélői lesznek annak is, ahogy az emberek győzelmet aratnak Jézus Krisztus hatalma által. Ezek a vének leborulnak és így kiáltanak: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Mi is boruljunk le Jézus az Isten báránya előtt, hálából megmentő kegyelme iránt. Egyedül Jézus méltó dicséretünkre és tiszteletünkre.
1: A jelenések könyve. 6. rész. A 4 első pecsét és a 4 lovas. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a

0: Második élőlény szól. Jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól. Jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen. Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól. Jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által.
1: Az ötödik pecsét.
0: És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.
1: A hatodik pecsét.
0: És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha. A telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg.

Jelenések 6. rész. Ez a fejezet azt mutatja, a mennyei szentély nyitva áll Jézus szolgálata számára. Elkezdi kinyitni a pecséteket a tekercsen, és lovak indulnak futva az időn át. Mit jelképeznek ezek a lovak, és ki irányítja őket? Az első három ló az egyházat jelképezi, Zakariás 10:3, Ézsaiás 63:11-13 alapján, vezetőjük pedig Jézus. A negyedik lovon a halál és a pokol lovagol, ám a legsötétebb órában is Jézus tartja erősen a halál és a sír kulcsait. Semmi sem történik egyházából, amit ő ne látna előre, és ne tartana irányítása alatt. A Jelenések könyve 2.-3. fejezetében szereplő 7 gyülekezet Isten különböző korszakokban élő gyermekeinek szükségletét jelzi, és arról is biztosít, hogy Jézus segít megoldani a problémáikat. A 7 pecsétről szóló leírás az egyház politikai és vallási hitehagyását szemlélteti a keresztény korszakban. A 7 trombitáról szóló szakasz az egyházra kimondott ítéletről szól, ami a hitehagyás következménye. Isten egyháza, amit a fehér ló jelképez, a Krisztus utáni első 2 évszázadban működött, és elvitte az evangéliumot az egész római világba. Ők Isten ígéjére támaszkodtak, és a mártíromság volt legfőbb jellemzőjük. A kereszténység meghódítja a pogányságot, Konstantin római császár fölveszi a keresztény vallást, és az egyház és állam összevonásával behozza a pogányságot az egyházba. Sátán titkos cselvetéssel eléri, amit az üldözéssel nem tudott elérni. Amint az egyház egyesül az állammal, ezt a vörös ló jelképezi, megkezdi azoknak a hívőknek az üldözését, akik elutasítják ezt az új szerveződést. Az Isten igéje által okozott szakadás kezd megmutatkozni az egyházban. A hitehagyás egyre mélyebb és mélyebb lesz a sötét középkorban. Ezt már a fekete ló jelképezi. Amint Jézus az igazság mérlegén kezdi mérni a hitehagyó egyházat. Az Isten igéjét és az igazi evangéliumot szinte teljesen elfeledik az emberek. A Szent Lelket nem engedik munkálkodni szívükben. Az egyház lelki hanyatlása kiteljesedik, ezt a fakó színű ló jelzi. Az egyházat azonban még mindig Jézus Krisztus irányítja, mert nála vannak a halálnak és a sírnak a kulcsai. Az 5. pecsét felnyitása az aranyoltár alól kiáltó lelkekről szól. Ez azok jelképe, akik Isten ígéjéért szenvedtek mártírhalált. Az ő vérük ítéletért kiált. Azt mondja nekik Isten, pihenjenek még egy ideig, mert az ítélet bizonyosan eljön. A 6. pecsét nyílik, és megjelennek Krisztus eljövetelének jelei. Lisszaboni földrengés 1755. november 1-én, a sötét nap 1780. május 19-én, és a meteor eső 1833. november 13-án mind Jézus közeli eljövetelét jelezték. Mi a 6. pecsét idején élünk. Az egek még nem nyíltak ketté, a sziklák még nem zuhannak a mélybe. A 6. pecsét leírása egy kérdéssel végződik. Ki állhat meg? Hisszük, hogy Jézus segítségével mindenki.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen. Fordulj felém, és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ragadj meg minket önfeláldozó szereteteddel, s téríts meg önzésünkből, hogy minket is szorongasson a te szereteted, s többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk, embertársaink javára. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra, mert harmadik vasárnapjára, okuli vasárnapjára, az Istenre tekintő szemek vasárnapjára választott újszövetségi ige szakaszt a Jelenések könyvének 5. illetve 6. fejezetéből a következőképpen. Így tesz bizonyságot János apostol, és láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott állt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltöld annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj, és kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek. Amikor feltörte a 4. pecsétet, láttam, íme egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál és pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld 4. részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és gyökhalállal. Eddig a választott ige, foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett drága testvéreim, ahogy hallottuk már a vasárnap névadó Zsoltár sorában szemeink, ezen a vasárnapon az Úrra tekintenek. Nem mindegy, hova nézünk már a bevezető ige, az induló hét heti vezér igéje figyelmeztetett. Ne hátrafele nézzünk. Ne is lefelé nézzünk a porba, ahonnan vétettünk, és ahová vissza kell majd egyszer térnünk, hanem emeljük föl a tekintetünket. Aki már olvasta a gyülekezetünk böjti újságát, a Krisztoforosztanak első oldalán, Néz föl címmel olvashatjuk Hegedűs Attila szolgatársam sorait, és ez az írás egy televízióban is látható, talán sokak által látott is, megnézett film sorozatra, és emlékeztet, amelynek az volt a címe, hogy Néz föl, illetve hogy Ne néz föl. Többféle módon is lehetett fordítani az angol címet. Azok kedvére, akik ezt nem ismerik, csak annyiban mondom el a tartalmát, hogy arról szól, amivel a világ nap mint nap számol, szinte nincs olyan hét, hogy ne érkeznének hírek, hogy valamilyen titokzatos, talán üstökös, talán meteor közelít a föld felé, reméljük, hogy elkerül minket, de ha becsapódik, akkor mi lesz? És ez a film arról szól, hogy az emberek
szembe akarnak, szembe mernek-e nézni azzal a ténnyel, hogy esetleg ennek a világnak vége lehet. És a film szereplői, politikusok, újságírók, tudósok különböző módon viselkednek abban a helyzetben, amikor a tudósok egy része kiszámítja, hogy már csak napjai vannak bolygónknak. Sokan azt mondják, nem kell törődni vele, nem kell fölnézni, nem kell figyelni a jeleket. Éljünk a pillanatnak, a mának, aztán majd csak lesz valahogy. A mai vasárnap azzal az örömhírrel köszönt ránk, hogy bátran nézzünk föl, mert nem egy pusztító meteor közelít a föld felé, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus közeledik. Emeljétek föl fejeteket, ő maga mondja, közeledik megváltásotok napja. A jelenések könyve, amellyel három estén keresztül foglalkozhattunk az elmúlt napokban, pontosan az a könyv, amely nem megrettenteni, sokkolni, megijeszteni akar minket, hanem sokkal inkább vigasztalni, bátorítani, hogy jön valaki, akit ismerünk, jön valaki, akiben a bárányt fedezzük föl, és most azok ülnek a legjobb helyen ebben a szép templomban, akik láthatják ennek a szószéknek a melvédjét, azt a gyönyörű szimbólumot, amit templomépítő őseink fontosnak tartottak, hogy amikor a gyülekezet a szószékre, az igére figyel, akkor lássa ott a bárányt, a hét pecsétes tekercsen ülve. Lássa azt a valakit, akinek egyedül van arra lehetősége, hogy a világ jövőjét formálja és kézbe tartsa. És ahogy hallottuk a választott alapigében, a föltört pecsétek nyomán megszólaló hír, jövendőlés, prófécia sokszor valóban hátborzongató és ijesztő. De hát arról van szó, hogy a jelenések könyve egyszerűen ki akarja nyitni a szemünket. Nem engedi, hogy egyfajta ostoba struc politikával a homokba fúrjuk a fejünket, a szemünket eltakarjuk. Figyelmeztet arra, hogy a bűnnek, az Istentől elfordult életnek következményei vannak, és ezeket a következményeket el kell szenvedni, de ezeket Isten kegyelméből túl lehet élni. Az a bárány nyitja ki a szemünket, aki meghalt értünk, ahogy hallottuk az igében, aki megváltott minket, aki szeret minket, ahogy a jelenések könyve első soraiban olvassuk ezt a vallomást. Igen, ő az, aki visszatér, nem azért, hogy elpusztítsa ezt a világot, hanem hogy megújítsa. Nem azért, hogy eltörölje az emberiséget a föld színéről, hanem azért, hogy egy új éggel és új földdel ajándékozzon meg minket. Ugyanakkor ennek az új világnak a születése, mint minden születés, fájdalmas vajudás, és azok a látomások, amelyeket az előbb már fölvillantottam az apokaliptikus lovasokról, ugye az apokalipszis szó a jelenések könyvének kulcs szava, azt jelenti, hogy Isten leleplezi, megmutatja mindazt, ami az emberiségre vár, ami nem egyszerűen előttünk van, hanem amiben benne élünk, hiszen föltételezem, hogy talán nem kevesen összerezzentünk, amikor arról olvastam, hogy az egyik ilyen apokaliptikus ló, amikor megjelenik, annak nyomán elvétetik a békesség a földről, hogy emberek öldösik egymást. Nem kell sajnos nagyon messzire menni, hogy ennek a drámai képeivel szembesüljünk. Ezek a képek ébreszteni akarnak minket. Ezek a képek föl akarnak rázni minket arra, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, az alkalmat, addig, amíg Isten kegyelme elérhető, amíg az ő igéje, mint kapaszkodó rendelkezésünkre áll.
Lehet. Sokak számára kicsit archaikusak, régiesek ezek a képek, a jelenések könyvéből. De hát akkor hadd hívjak segítségül egy kortárs, evangélikus lelkész, teológus, akinek a neve talán egy német gyökerű gyülekezetben ismerősen cseng, Jörg Cinkre gondolok, ki ebben az esztendőben lenne 100 éves, már nincs közöttünk, de írásai velünk élnek tovább, és egy pár évtizeddel ezelőtt egy olyan prófétai látomás vetett papírra, amely többféle magyar fordításban, hittankönyvekben is megjelent, biztos sokak számára ismerős, az a címe, hogy a teremtés utolsó 7 napja. Igen, mi szeretünk számolgatni, hogy vajon hol tartunk, hanyadik órában vagyunk, hanyadik pecsétnél tartunk, hanyadik apokaliptikus lovas érkezik. Ő azzal a vízióval játszik ebben a meditációjában, hogy elindul egy visszaszámlálás. Kezdetben Isten az ős káoszból, kozmoszt, szép rendezett világot teremtett, amit azonban az ember annyira tönkretett, hogy arra a bravúros isteni beavatkozásra van szükség, hogy az Isten újjá teremtse az ember által okozott káoszból az új eget és az új földet. De most még ott tartunk, hogy ennek a régi teremtett világnak talán utolsó szakaszában, utolsó napjaiban vagyunk. Ezt pontosan senki nem tudja. Most ebből olvasok néhány sort, és mindenki döntse el, hogy ő hogyan érzi, hogyan éri meg, vajon hanyadik napon vagyunk, hanyadik órában. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, idézi Jörg Cink a Biblia első sorait, de sok millió év után az ember végre elég okosnak érezte magát, és szólt, ki beszél itt még Istenről, magam veszem kezembe jövőmet, kezébe is vette, és elkezdődött a föld utolsó 7 napja. Az első nap reggelén elhatározta az ember, hogy szabad és jó, szép és boldog lesz, nem Isten kép mása, hanem csupa nagybetűvel ember, s mert valamiben hinni kellett, hitt a szabadságban, s a szerencsében, a tőzsdében és a haladásban, saját terveiben és saját biztonságában, és biztonsága érdekében, rakétákkal és robbanó atomfejekkel töltötte meg talpa alatt a földet. És akkor ne csodálkozzunk, hogyha mostanság ég a talpunk alatt a talaj. Aztán jön a második nap víziója, és talán ez is nagyon ismerős. Elpusztultak az ipar szennyvizétől a halak, a vegyi kombinát, hernyók ellen készített porától a madarak pusztultak el, a közlekedés kipufogó gázától a mezei nyulak, a vésli szép piros színétől az ölebek, a tengerbe került olajtól és az óceánba üritett szeméttől a heringek, mivel a szemét rádió aktív volt. Talán nincs olyan nap, hogy ne látnánk a híradásokban ezt ábrázoló, szinte apokaliptikus, ijesztő képeket. És aztán jön a harmadik nap, amire most különösen is érzékenyen rezonálok, miután tegnap a lővérekbe sétálattam feleségemmel, és szinte beleporzadtam abba, hogy hogy szenved a kiszáradt erdő, a repedezett talaj, hogy a Deák útból egy csepp víz sem jön már. És erről szól ez a harmadik napi vízió. Elszáradt a fű a réten, a lomba fákon, a moha a sziklákon, a virág a kertekben, mert az ember maga irányította az időjárást, maga osztotta el pontos terv szerint az esőt, csak egy kis hiba csúszott az esőt elosztó számítógépbe, és mire megtalálták a hibát, az uszályok már a kiszáradt folyó fenekén vesztegeltek. Aztán jön a negyedik nap, ezt most nem olvasom föl, egy olyan döbbenetes látomás, ami megint csak sokunk élménye lehet, hogy emberek pusztulnak el, mert az emberek által kitenyésztett baktériumokból kiszabadult valamennyi, és járvány söpört végig a földön. Ugye
Ilyet se csak a tudományos, fantasztikus regényekben olvasunk manapság. És aztán jön az ötödik nap látomása, amikor az emberek pánikba esnek, és azt a bizonyos piros gombot valaki megnyomja, mert veszélybe érzi magát, és tűz borítja be a földgolyót. És a mennybéli angyalok látják, hogyan válik a kék bolygó először vörössé, majd piszkos, barnává és végül hamu szürkévé, és 10 percre félbe hagyják éneküket. Egy mennyei Isten tiszteletbe kapcsolódtunk be a mai alap igénk elején, ahol láttuk a bárányt és körülötte a mennyei gyülekezetet, és döbbenetes ez az ellenkép, ez az ellenpólus, hogy elhallgat még a mennyben is az ének, hisz az Isten ezért a világért akar megtenni mindent, ezért a világért lett emberré, jött el Jézus Krisztusban, és ezért némul el még az angyalok kara is, amikor az ember öngyilkos élet pusztító, önmagát pusztító, tragikus sorsát látja. És végül egy utolsó napot is még vizionál Jörg Cink, amikor már a Föld újra hihetlen és puszta lesz, mint a kezdet kezdetén, és nem az Isten lelke, hanem az ember lelke lebeg lidércként a káosz felett, és a pokolban az ördögök gúny kacaja hangzik föl, az embert nevetik ki, aki a jövőjét a maga kezébe vette. De, és itt nem ér véget a Jörg Cink vízió, és nem ér véget az alapigénk se, hisz arról hallottunk, hogy mindezek a csapások ugyan bekövetkeznek, de ezek adatnak, vagyis van valaki mögötte, aki ezt valamilyen határig megengedje, de Isten kézbe tartja ennek a világnak a sorsát. A bárány az, Jézus Krisztus az, aki a pecséteket megnyitja, aki elengedi ezeket az apokaliptikus lovakat, de határt is szab a pusztításuknak. Azt így a Jörg Cink utóiratként a drámai látomás sorozat végén, hinnünk kell, hogy ez a világ és az emberiség, annak sorsa és jövője nem az ember, hanem valaki másnak a kezében van. Valami hasonlót írt Ady Endre is 100 évvel ezelőtt már Menekülés az Úrhoz című költeményében, akkor így val, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet. Az élet nem gazdátlan. Az élet nem senkié, és az élet nem a miénk, hanem az élet Isten ajándéka. Ezért emelhetjük föl minden sok külső nyomasztó jel ellenére és azzal szembe is reménységgel a szemünket okuli vasárnapján a bárányra, akit itt látunk, a szószék mellvédjén, az értünk szenvedett, értünk meghalt és értünk föltámadt Jézus Krisztusra. Ő adjon nekünk reménységet, ő adjon nekünk vigasztalást, és ő adjon nekünk olyan tekintetet, a hitlátását, hogy soha ne veszítsük előtt szem elől, hanem őt kövessük egészen addig, amíg aztán színről színre meglátjuk őt, az ő asztalának, az ő országának boldog vendégei, lakosai lehetünk örökre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te figyelmeztesz minket. Nem mindegy, hova nézünk, mert ahova nézünk, azt tükrözi az egész életünk. Ha visszafele a múltba meredünk, akkor csak múltunk van. Ha lefelé nézünk, csak mulandóságunkat, a port tükrözzük. De ha fölemeljük tekintetünket, akkor a te világosságot ragyoghat föl a mi szemünkbe is. Így segíts, hogy legyünk a fény továbbadói, tükrözői, mindannak a reménységnek, vigasztalásnak, amit mai igédben is nekünk ajándékoztál. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Kedves hallgatóink! A profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat negyedik előadását hallották a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában. Ezek az előadások tehát 2022. március 17-e és 20-a között csütörtök és vasárnap hangoztak el a Soproni Evangélikus Gyülekezetben a Napkelte előtt című böjti evangelizációs sorozatban. Az előadó Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, aki korábban az evangélikus egyház elnökeként is dolgozott, szolgált.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja a költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az irodalmi magazin YouTube csatornáján is. A helyszín Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium. Sopron, Széchenyi tér 11. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg, szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői és kommunikációs szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. Az évek alatt egyre több kapcsolat formálódik. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő krízis kommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-e és augusztus 8-a között lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Az időjárásról változékony, de kellemes az idő. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor, a délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, délies a szél és 18-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. 1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. Húsvét 6. vasárnap, idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei, kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök, az arc, vagyis prosszópont szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitó napon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templomat helyett az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor, a délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, délies a szél és 18-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önismeret. Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától, és térjen meg Istenhez. Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát. Pascal.

0: én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Róma 7:24-25.
1: Be kell látnunk, hogy Isten uralkodik. Krisztus hatalommal jön. De nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy karjába vegyen. Azért jött el, azért merült bele nem csak a Jordánba, hanem az iszonyatos kereszthalálba, és azért támad föl, hogy minket az Atya uralmába vezessen. De milyen módon? Úgy, mint amikor a pásztor legelteti a nyáját. Karjába veszi a sebzettet. Ölébe veszi a beteget. Ez a jó hír. Ez az örömhír. Csak az tér meg, az hagyja el gonosz útjait, aki hiszi, hogy Jézus uralma ezt az áldást hozza neki. Ugyanakkor az, aki hisz ebben a Jézusban, aki hiszi, hogy Isten uralma kegyelmes, csodálatos uralom, nem teheti, hogy ne térjen meg, ne forduljon el a gonosz és hamis dolgaitól. Csak az tér meg, aki hisz az evangéliumban. Aki hisz az evangéliumban, az bizonyosan megtér. Az örömhír ma, itt és most számunkra az, hogy mindez elérhető. Minden elkészítetett. A 288. dicsérettel mondjuk, e világnak fényessége és szenteknek idvessége, ó Krisztus Jézus, egy reménye mennek, földnek, teremtője. Kegyetlen halált meggyőzéd, ördög hatalmát elvevéd, pokol torkát bérekeztéd, bűnünket rólunk elvevéd. Add szent lelked ajándékát, örök életnek jutalmát, engeszteld atyát haragját, láthassuk ő szent irgalmát. Minden értünk munkált az évszázadokon keresztül. Minden Jézus felé irányít, hív, sodor ma minket is.
0: Megváltó és megtartó Jézusom, teljes szívvel köszönöm, hogy te jól tudtad, bűneink miatt erőtlenek és elégtelenek vagyunk a magunk megsegítésére, és így vállaltad, hogy Isten igazságáért meghozod a legnagyobb áldozatot, és ezzel minket, bűnösöket is megváltasz. Amit pedig magadra vállaltál az örökké valóságban, azt az időben véghez is vitted hiánytalanul. Minden napunkon háládatosak lehetünk, hogy sok fáradtság, szenvedés és nyomorúság között tanítottad az üdvösség útját, hirdetted Isten akaratát, és minden jóságra életeddel tökéletes példát mutattál. Ó, milyen szeretettel, barátsággal, jó szívvel voltál tanítványaidhoz, követőidhez, és ígéd által mindmáig mindannyiunkhoz. Köszönöm én is ma, hogy akár mekkora nagy a fogyatkozásom, akár mennyire nincs bennem semmi jó, akármilyen fáradt, bánkódó is a lelkem, azt a te mindenekre elégséges nagy voltod kipótolhatja. Hálás szívvel köszönöm, hogy jó vagy, és irgalmas vagy, én hozzám is. Kegyelmes, édes Jézusom, hogy az én életemet is formálod, készíted, hogy az én számomra is megadtad a reménység lehetőségét, hogy én is megpillanthatok valamit a te dicsőségedből, megérezhetek egy sugárt a te fényedből, és hozzám is eltalál a te hívogatásod. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, megköszönve, hogy alkalomról alkalomra, napról napra, hétről hétre kitartottak mellettünk a jelenések könyvének magyarázatában. Nos, hogyan tudnánk összefoglalni a jelenések könyvének az

János kortársai voltak, akik vagy égtek a buzgóságtól, a Krisztus várástól, Jézus második eljövetelének várásától, vagy lanyhák voltak és világiasak, hanem azoknak is szól, akik későbbi korok keresztényei. Szól a középkor kereszténységhez, a felvilágosultakhoz, az újkor és legújabb kor embereihez. Mindazokhoz szól, akik valamilyen módon kapcsolódnak Krisztushoz, akik Jézus ügyének részesei kívánnak lenni. János ezt az üzenetet, amit összefoglal és apokalipszis névvel lát el, látomás formájában kapja az üzenetet. Igen, van egy történelmi háttere, és ezt nem kerülhetjük ki, hogy Domitianus császár uralkodásának idején, a Krisztus utáni első század végén kapja ezt a kinyilatkoztatást, amikor a császárkultusz frontálisan ütközik az új vallással, a kereszténységgel, amikor a császárkultusz mindent el akar söpörni, aki másképpen mer és tud gondolkodni, amikor a császárkultusz nem azonos kategóriában találkozik a kereszténységgel, és úgy néz ki, hogy ezt a kereszténység semmiféleképpen nem fogja tudni túlélni. Mert mindig lesznek Nérók és Domitianusok, de mindig lesznek János apostolok is. És ebben a nagyfokú üldözésben természetesen a kisebbség, a néhány éve született kereszténység egyre nehezebben viseli a mindennapok terhét, de egy biztos, a megismert igazságban erősödnek. Vannak, akik elhagyják a hitet, vannak, akik hátat fordítanak, vannak, akik oda mennek János apostol idejében, áldoznak a római császároknak és isteneknek, ezzel megmentve az életüket. Vannak, akik hallgatnak, de szívükben beszélnek, de a legtöbben igenis kimerik nyitni szájukat, és elmerik mondani gondolataikat. Ezért íródott a Jelenések könyve, hogy bármilyen korszakban élünk, mindig legyenek emberek, akik Jézus ügyét fontosabbnak tartják saját előmenetelüknél. Tehát a Jelenések könyvének egyrészt van egy konkrét történelmi helyzete, és ez nem más, mint a császárkultusz. De ugyanakkor ez az üzenet szétfeszíti a császárkultuszt, túlhaladja minden időben, történelmi helyzetben, bármilyen államformában lévő kereszténynek szól. Legyen bátor, legyen hűséges, és tartsa Jézus ügyét fontosnak. Ugyanakkor kinyitja nem csak saját kortársainak a szemét, hanem a még meg nem született jövő generációnak is a szemét, hogy a történelmi eseményekre merjünk úgy tekinteni, mint az idők jeleire, hiszen ezek a jelek azt mutatják, hogy amiről Jézus szólt, amikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek, és ismét visszajövök, és elviszlek oda benneteket, ahol én vagyok, ez azt jelenti, hogy a történelmet meg kell tanulnunk értelmezni. Történelemben fel kell fedezzük az idők jeleit. És János apostol ez saját életében nem csak megtapasztalja, hanem kialakul benne egy prófétai érzés, egy prófétai látás, ami az életében történik, azt mindig egybeveti az írásokkal. És mindig megtalálja valahogy a megoldást. És azok, akik elfáradnak, akik a keresztény üldözésben már-már feladnák hitüket, ezeket az embereket János nem leírja, hanem ezek mellé odalép,
az apokalipszis tekercsét a kezükbe adja, és azt mondja, olvassátok, vegyétek és olvassátok, erősödjetek meg, legyetek bátrak, legyetek hűs

hűségesek, ha ti hűségesek lesztek, szól a gyámoltalan keresztényekhez, akkor Isten is hűséges lesz hozzátok. Hiszen ez a nagy generációváltás időszaka. Már egy sem él János apostolon kívül, aki még hallhatta volna Jézus szavait élőben. Már senki nem él azok közül, akik ott ültek az esti tábortűznél, vagy ott ültek az olajfák hegyén, vagy látták a jeruzsálemi bevonulását, megtapasztalták csodáit, mert ezek a régi nagyok már átadták helyüket, meghaltak. A legtöbb nem békességben, hanem a keresztény üldözés támadása következtében veszítette el az életét. De a keresztényeknek meg kell tanulni, előre lépni, újabb és újabb generációkon keresztül előre lépni, előre látni, nem feladni. Ezért mondja azt refrénszerűen, fejezetenként többször, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

A jelenések könyve, vagy az apokalipszis, ahogy ez görögül olvasható, nem János apostol magán véleményét tartalmazza. Hányszor és hányszor látunk a mai világban, amikor befolyásos emberek felállnak és elmondják a magánvéleményüket. És ez a magánvélemény nagyon sokszor tiszteletre méltó. De ne keverjük össze az apokalipszis könyvét, a jelenések könyvét és János apostolnak a magánvéleményét. Mert itt nem János beszél, hiszen János apostol is kapja az üzenetet, és ő továbbítja Krisztus üzenetét. Biztos vagyok benne, hogy János apostol sokszor másképpen fogalmazna. Biztos vagyok benne abban is, hogy sokszor finomítana azon az éles, határozott, sarkos gondolatokon, amelyet olvashatunk a jelenések könyvében, de nem mer. Miért? Mert ha Jézus ezt üzeni a világnak, akkor ő hogyan finomíthatná az üzenetét? Azt is mondhatnám, hogy radikálisan adja tovább. Szó szerint, még akkor is, ha belső világában, a prófétai lelkületében, szelídségében talán másképp látná a dolgokat. És feltehetjük a kérdést, akkor a ma embere, a 21. század keresztény miért nem érti a jelenések könyvét? Miért van valami szektás félelem ezzel a könyvvel kapcsolatban? Miért van az, hogy olyan szívesen olvassuk a kánon más könyvét vagy könyveit? Miért van az, hogy a jelenések könyvétől félünk, menekülünk? Talán azért, mert annak a léleknek nem értjük igazából a szavát, amely lélek inspirálta a jelenések könyvét. És ez zavar bennünket? Talán azért félünk a jelenések könyvének üzenetétől, mert nincs fülünk. Mert nincs fülünk a lélek hangjára, és nem értjük meg, és ha valamit nem értünk, attól próbálunk menekülni, attól próbáljuk elhatárolni magunkat. És úgy gondoljuk, hogy attól még mi lehetünk jó keresztények, attól még mi lehetünk bibliás emberek, templomos, nagy egyházi ünnepeken az első sorban helyet foglaló emberek, csak éppen egy baj van velünk. Nem értjük azt a lélek hangját. Nem értjük a léleknek azt a hangját, amelyet Jánosnak mondott. Vajon, és itt a következő kérdés, vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Nincsenek üldözések, nincsenek római császárok, mert a Nérók és Domíciánuszokat már eltemették, ma már szabadság van, alkotmányos jogaink vannak, az alkotmányokban biztosítva van a kereszténységhez való hűségünk lehetősége, emberi jogunk, lelkiismereti jogunk, hogy vallásosak legyünk, vagy nem, és ha bárki ebben valamilyen módon erőszakot alkalmaz velünk szemben, akkor megvannak annak az eszközei, hogy hogyan védhetjük meg magunkat, de valami baj van. Felteszem még egyszer a kérdést. Vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Aktuális ez a könyv a 21. században? Igen. Mert noha a Nérók és Domíciánuszok meghaltak, de valahogy a gondolkodásuk tovább él. Tovább él, amikor kirekesztjük egymást, amikor üldözzük egymást hétköznapjainkban, amikor a kisebbségnek nem adunk jogokat, amikor erővel akarunk megoldani kérdéseket, akár a vallási életben, akár a civil vagy gazdasági szférában. Igen, nincs már olyan apokaliptikus várakozás, mint a Szentírásban volt.
mint János apostol idejében volt. Mi már nem kelünk azzal föl, hogy amikor fölébredünk és kinézünk az ablakunkon, és meglátjuk a felkelő napot, soha eszünkbe nem jut az, hogy Jézus vajon ma jön vissza. Ezt tették az ókorban a keresztények. Így köszöntök egymásnak. Nem azt mondták jó reggelt, jó napot, good morning egy másik kultúrában, good afternoon, hanem azt mondták, az Úr közel. Ha ma így köszönnénk, akkor nem csak, hogy a szekularizált világ nem értené és kinevetne bennünket, de talán még a komoly hitéletet élő keresztények sem értenék. Nincs fülünk. Elveszítettük a lélek iránt a belső hallásunkat. Nem is akarunk már hallani. Minden napjainkat nem járja át kovászként Jézus eljövetelének, várásának fontossága. Sokkal inkább beszélünk a mindennapiról, beszélünk a politikáról, a gazdaságról, beszélünk az euró és a svájci frank árfolyamáról, beszélünk a tőzsdéről, beszélünk azokról a természeti dolgokról, amelynek részeseivé válunk, de nem beszélünk Jézus második eljöveteléről. Beleilleszkedtünk 21. században élő keresztények a világ ritmikus folyásának mindennapjaiba. És néha kitörünk ebből egy-egy pillanatra, de szekuláris a gondolkodásunk, világias a gondolkodásunk. Olykor-olykor eljövünk egy gyülekezetbe vagy egy templomba, próbáljuk a ránk rakódott port és terhet elvetni magunktól, de valahogy tiltakozik belsőnk, valahogy jobban szeretjük a formalizmust, mint azt a hűséget, amelyet olvashatunk a Jelenések könyvében. Ezt nevezzük rendnek, kiszámíthatóságnak, kiszámítható fejlődésnek, de lassan elfelejtjük, ahogy a 19. században az egész kereszténység elfelejtette Jézus visszajövetelét.

És ha Jézus visszajövetelét kiemeljük a Szentírásból, akkor az egész tanrendszer, az egész üzenet összedől, mert ez a váz olyan, mint a csontvázunk. Ha a csontvázat kivesszük a testünkből, csak egy halom hús marad. A csont teszi az embert emberré, a hússal, az értelemmel együtt, közösen. Szóval, ha van üzenete a Jelenések könyvének a ma embere számára, akkor ez: várd Jézust, mert Jézus vissza fog jönni. Úgy, ahogy a Szentírás mondja, és úgy, ahogy az apostoli hitvallás, amely után János az első század végén sóvárgott, azt mi már hallani sem akarjuk. János meg volt győződve, és kortársai meg voltak arról győződve, hogy még János életében visszajön Jézus. Olvassuk el János evangéliumának utolsó fejezeteit. És amikor nem jött vissza Jézus, akkor az emberek csalódtak, berendezkedtek egy más világra, egy más szemléletet, egy más irányt alakítottak ki az életükben. És János azt mondta: új eget, új földet, új mennyei Jeruzsálemet várunk. Várjuk-e még? Kedves felebarátaim, 21. század küszöbén élő keresztény testvéreim, várjuk-e még az új eget? Várjuk-e még az új földet? Várjuk-e még az új Jeruzsálemet? Úgy tűnik, mintha a Jelenések könyvének proféciái félúton megrekedtek volna. Hiszen amikor János megkapja, akkor azt olvassuk, hogy mindezek hamar be fognak teljesedni. És a beteljesedés megtörtént, de a hamar az nem történt meg. Szóval ismételten visszatérünk az alapkérdésünkre. Van-e a könyvnek érvényes üzenete és mondani valója a mai keresztény ember számára? Azon túlmenően, hogy saját korának volt érvényes üzenete. De vajon ez az üzenet a 21. században felfogható, aktualizálható-e ma is? Nincs a kereszténységnek egyetlen olyan korszaka, amelyben ne tettek volna az apokalipszis könyvével kapcsolatosan hasonló megjegyzéseket. És el kell mondjuk azt, hogy gyakran előfordult, hogy a legnagyobb teológusok, a legnagyobb hitszónokok, a leghűségesebb lelkészek sem találták meg a Jelenések könyvének aktuális üzenetét. Talán soha nem tették fel annyian a Jelenések könyvével kapcsolatosan ezt a kérdést, mint ma, a 21. században. Van-e a Jelenések könyvének maradandó üzenete a mai olvasó számára? Ha van, hogyan foglalható össze, és hogyan mondható el markánsan ez az üzenet? Először is a szerző perspektívájáról. A szerző szemszögéből figyeljük meg a dolgokat. János apostol világosan látja, hogy halálával nem fog befejeződni a keresztény üldözés, és korszakokon át súlyos teherként fog nehezedni a kereszténységre, az egyház tagjaira. Ugyanakkor azt is látja János apostol, hogy az üldözött egyházból üldöző egyház fog válni rövidesen. Nem szeretnék én itt ebben egészen elmélyülni, csak távirati stílusban hadd említsem meg ugye a keresztes háborúkat, és azt a sok háborút, amit a kereszténység indított az Isten nevében. Nem mehetünk el szó nélkül az első és második világháború mellett, amikor a kereszténység az egyik oldalon álló fegyvereket is megáldotta, és a másik oldalon
lévő fegyvereket is megáldotta. Nem mehetünk el a holokauszt ténye mellett, vagy ahogy zsidó felebarátaink és testvéreink mondják, a Soá mellett sem. Amikor azért kellett elpusztulni emberek százezreinek, mert valamilyen vér csörgedezett benne. Nem is a hit, nem is a valláshoz való affinitás volt a fontos, csak a származás. Tehát, ha van újra kezdésnek lehetősége, ha van, amit meg kell bánjunk kollektíven, még akkor is, ha én személyesen nem vettem részt sem az első, sem a második világháborúban, vagy a holokausztban, de a keresztények igen. És ezt világosan látja János. Az üldözött egyházból üldöző egyház válik. És látja János, hihetetlenül szomorú, látja az elpártolást, a hitehagyást, amely korszakokon keresztül mindig túlhaladja néhány lépéssel az elődök hitehagyását. Tehát a könyv üzenete markásan így foglalható össze. Krisztus iránti hűség fontosabb minden egyházi célnál. A következő, ami az üzenettel kapcsolatosan megjelenik, az idők jelei. Amiről már szóltunk néhány gondolatot. A világunkat megrázó események nem véletlenszerűen következnek be, hanem valamilyen módon előképei beletorlódnak abba a képbe, amely Jézus második eljöveteléről beszél. Ez egy jellegzetes bibliai gondolkodás, amely sajnos a korunkban kiveszőben van. Néhány kisegyház látja a világunkban lejátszódó folyamatokat, és ezt összehasonlítja a Bibliának az üzenetével, mondhatnánk proféciáival, és azt látjuk, hogy a világunkban zajlódó eseményekről szólt a Szentírást, szólt maga a názáreti Jézus. Amikor azt mondja, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek földrengések, éhhalálok, lesznek hatalmas fertőzések, dökhalálok, mindenfelé. És ha szétnézünk világunkban, már fel sem kapjuk a fejünket, ha azt halljuk, hogy 100 ember meghalt. Már oda se figyelünk, ha azt halljuk, hogy 1000 ember meghalt. Hiszen a média úgy sugározza ránk a híreket, hogy legalább 10 000 vagy 100 000 ember halála szükséges ahhoz, hogy a mai világban már elálmosodott gondolatunk, figyelmünk ismét feléledjen. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk a világunk eseményeivel kapcsolatban, hogy nem minden esemény Jézus második eljövetelének része. Nem szabad ráerőltetni a dolgokat Jézus második eljövetelére. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világban csapások, természeti katasztrófák vannak. És ezek a csapások és természeti katasztrófák előjelei annak a parúziának, annak az eljövetelnek, amiről a Szentírás szól. Mi a könyv üzenete? A könyv üzenetében megjelennek a 7-es számok. 7 pecsét, 7 trombitaszó, 7 haragcsésze. És amikor olvassuk ezeket a fejezeteket, azt látjuk, mintha János szerette volna a borzalmakat. Mintha János valami krimi filmet ókori eszközökkel fogalmazott volna meg. Nem erről van szó. Látnunk kell, hogy a történelem egyre durvább. Egyre durvább. És az emberek figyelme csak egyre durvább eszközökkel tartható fenn. És jól jegyezzük meg, Sátán és Isten küzdelme a mennyben nem fejeződött be. És János apostol világosan látja, hogy Isten és a Sátán közötti küzdelem folytatódik az embervilágunkban. Folytatódik sokszor bennünk, akik tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz.
és valami megmagyarázhatatlan dolognak engedelmeskedve, mégis gyakorta a rosszat választjuk, aki Isten és Sátán küzdelme nélkül akarja megfejteni a Jelenések könyvének üzenetét, az soha világosan nem fogja megérteni, mert minél erősebb Sátán haragja a maradék ellen, a hűségesek ellen, Isten óvó és támogató megnyilvánulása, annál biztosabban lehet látni ezek életében.

0: És elérkeztünk egy következő gondolatunkhoz. Pesszimista vagy optimista-e a könyv üzenete? Sokan úgy gondolják, hogy a Jelenések könyve egy pesszimista könyv. Nem érdemes olvasni, hiszen olyan sok borzalom, olyan sok vér, olyan sok tragédia található benne. Most el kell mondjuk, egyetlen egy látomás sem fejeződik be pesszimista szemlélettel, hanem minden látomásnak van egy kivezető útja. És erről a kivezető útról világosan szól János apostol, illetve azt mondanám, hogy világosan szól a názáreti Jézus János apostolon keresztül. Az örökkévaló megtisztítja a bűnt. Az örökkévaló megtisztítja a teremtett világot a bűntől. Az eget, a földet, a természetünket, a testünket, a szívünket, az értelmünket, egy új teremtést hoz, és ebben az új teremtésben mindennek lesz helye. A régiek elfelejtetnek, és a régi elmúlik. Hadd kérdezzem meg, kedves nézőim és jelenlévő hallgatók, pesszimista vagy optimista-e a Jelenések könyvének üzenete? Igenis, optimista, mert mindig megadja a kimenekülésnek a lehetőségét, ugyanakkor az emberekre bízza ennek a kimenekülésnek a döntését. Isten soha senkit nem fog erővel döntésre kényszeríteni. Mindegyikünk kezében ott van a döntési lehetőség. Ez a Isten képűségünknek a része, a személyes szabadságunk része, hogy eldöntsük, valami mellett, vagy valami ellen akarunk-e lenni. Ugyanakkor azt is világosan láthatjuk, hogy a gonosz hatalmak nem fognak maguktól megszűnni. A gonosz hatalmak nem fogják beismerni, hogy Istennek mégis igaza van, hanem a gonosz a legvégsőkig küzd Istennel szemben. Ugyanakkor az optimista látásmódjához hozzátartozik, hogy beszél a boldogokról. Nagyon érdekes, hogy nem úgy beszél a boldogokról, mint ahogy az evangéliumokban Jézus, hanem egy sajátos perspektíván keresztül. És azt mondja, hogy azok a boldogok, akik megtisztultak, megmosták ruháikat a bárány vérében. A megtisztulás a Jelenések könyve szerint egy boldogság. És azt hiszem, hogy a 21. században élő, magyar társadalomban élő, vagy akár az Európában élő emberek számára ez egy hihetetlen aktualitással bír. Igen, nem a tárgyak birtoklása tesz bennünket boldoggá. Nem a házaink vagy lakásaink nagysága vagy minőségi berendezése, mert ebből ki fogunk ábrándulni nagyon hamar, hiszen egy konzumtársadalomban élünk, amiben az a lényeg, hogy versenyt folytassunk, minél nagyobb házaink, kocsijaink és bankszámláink legyenek, és a végén mégis boldogtalanok vagyunk. A boldogság titka a megtisztulás. És a Jelenések könyvének ez egy nagyon fontos üzenete. És aki megtisztul, mitől? Hát a bűntől. Milyen bűntől? A saját bűnétől. Mi mindig a másikat akarjuk tisztogatni. A politikusainkat, lelkészeinket, vezetőinket, családtagjainkat, vagy a szomszédjainkat. A Jelenések könyve pedig arról szól, hogy mindenki tisztítsa meg Jézus vérén keresztül önmagát. Akik erre képesek, azok lesznek a győztesek. És egy záró gondolatként hadd olvassam fel a nagyon híres E.J. White mondatot ezzel kapcsolatosan. Az egész Jelenések könyve tele van a legbecsesebb felemelő ígéretekkel. A legfélelmetesebb ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel. Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak? Ismernünk kell. János azt szeretné, ha minden korszakban egyre többen tartoznának azokhoz, akik boldogok, akik megtisztultak a bárány vérében. Ezek lesznek a győztesek, akik önmagukon és a kísértéseken Jézus hitével és Isten szeretetével tudnak győzni. Mert Jézus letöri a bűn rabságának bilincseit. Mert Isten fia szabadságot kínál fel. Az elvesztett édeni szabadságot kínálja ismét fel az ember számára. És a jelenések könyvének végén visszaérkezünk Éden kertjébe, ahonnan valamikor elindult a nagy küzdelem, és János látja prófétai lámpásán keresztül, hogy az emberiség maradéka, a hűségesek, akik készek és képesek voltak a megtisztulásra, visszajutnak az Éden kertjébe, oda, ahová ős szüleink tartoztak, ahonnan kilettek űzetve. Aki győz, örökségül nyer minden. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, ahogy mondja a 21. fejezet 7. verse. És a lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Urunk Jézus. A mi Urunk Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, ti veletek az Úr kegyelméből. Amen. Szeretném még egyszer megköszönni mindazoknak a megkülönböztetett figyelmét, akik alkalomról alkalomra végigkísérték a jelenések könyvének magyarázatát. Akik a médián keresztül, a tévé képernyőjén keresztül minket választottak. Nem szeretem a nagy szavakat. Nem akarok olyan dolgokat mondani, hogy talán, még ilyen nem is volt, hogy 60 előadást, vagy megközelítőleg 60 előadást hallhatunk a jelenések könyvéről. Nem a számok sokasága vagy nagysága, hanem a lelkünkben történt változás az, ami mérhető. Isten áldja önöket, vigyázzanak magukra, viszont látásra.
1: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenetek hűségeseknek. Alapvető emberi igényünk, hogy képmutatás nélkül szeressenek bennünket, és hűségesek legyenek hozzánk, akikkel kapcsolatba kerülünk. Olyan jó az, ha valaki őszintén ragaszkodik és bízik bennünk. Sajnos egyre kevesebb az olyan emberi kapcsolat, amely a hűségen és a szereteten alapszik. A hűség az önzetlen szeretet próbája, ami teljes elkötelezettséget, hitet, bizalmat, áldozatot kíván. Enélkül nem létezhet egyetlen emberi közösség sem. Bölcs Salamon szerint a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Ezért tanácsa ma is időszerű. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kössed azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. De mi a hűség? A következő képpen fogalmazhatnánk meg. Felelősségteljes, lankadatlan kitartás és ragaszkodás egy személy vagy közösség mellett. Valamint álhatatosság a kitűzött célokhoz és eszmékhez. A hűséges ember feladatait becsülettel elvégzi, anélkül, hogy állandóan emlékeztetni kellene rá. Rendíthetetlenül hű társához, akkor is, ha az netalán gyógyíthatatlan beteg lesz. Jelenti azt, hogy az ember betartja fogadalmát és szavát, még ha drága árat is kell fizetnie érte. Aki szavahihető, abban megbízhatunk, mert ha megígért valamit, valóban meg is teszi.

A hűség az egyik legfontosabb jellemtulajdonság. Mindig a krízisben, a kritikus, a nehéz helyzetekben vizsgázik. Ha már senkiben sem lehet bízni, akkor összeomlik, széthullik valamennyi kapcsolat. Milyen jó tudni azt, hogy van valaki, akiben sohasem fogunk csalódni, aki hibáink, gyarlóságaink ellenére is hűséges maradt hozzánk. A Bibliában számtalan helyen olvashatunk arról, hogy szerető Istenünkre minden körülmény között számíthatunk. Bízhatunk benne, ígéretét megtartja és teljesíti. Mert ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, magát meg nem tagadhatja. Mindenféle hűségnek az alapja Isten hűségében van, mert az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, hűséges szeretete és irgalma soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram, vallja Jeremiás próféta. A Zsoltárok könyvében is csodálatos gondolatokat találunk Isten hűségére vonatkozóan, amely szilárd, akár az ég, pajzs és páncél, mert védi a benne bízókat. Dávid a 37. Zsoltárban ezt tanácsolja. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. A 101. költeményében pedig arról tesz bizonyságot, hogy a mindenható Isten szemmel tartja a föld hűségeseit. Egy gyönyörű ének szerzője az Úr változhatatlan, örökké tartó hűségét így magasztalja. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold, s a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet. Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, velem vagy, s lényed úgy megvidámít. Erőt adsz mára, a holnapra reményt, áldásod ontja rám bő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzám.

Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetében szintén Isten maradandó, változhatatlan hűségét és irgalmát hirdeti felénk, ami nem függ a természeti körülményektől, vagy az emberi változékonyságtól. Mert a hegyek megszűnhetnek, elmozdulhatnak, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ez a kijelentés hatalmas biztatást, és reményt adhat mindazoknak, bátorítást, akik az Úrra bízzák magukat. Isten szeretetének tehát legtündöklőbb vonása a hűsége és az állandósága. A föld tartóoszlopai is kimozdulhatnak helyükből, de jóságos szeretete soha nem hagyja cserben övéit. Erős hittel kapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe. A világban szüntelenül változik minden, de az örökké való hűsége tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad. A félelmetes természeti erők a hegyeket és a halmokat elmozdíthatják, megszüntethetik, de semmi sem változtathatja és ingathatja meg a mindenható Isten szeretetét irántunk. Krisztus Jézusban Isten elkötelezte magát mellettünk, csak legyünk mi is hűségesek hozzá, és szeressük őt mindenek felett. Az ember önmagától nem tud igazán hűséges lenni, sem Istenhez, sem a másik emberhez. Erre egyedül az Úr lelke teszi képessé. Ezért írja Pál apostol, hogy a hűség, ami szeretetből fakad, a lélek gyümölcse. Ha Isten lelke veszi birtokba szívünket és életünket, akkor megteremjük ezt a gyümölcsöt. De a jutalom sem marad el. Mindent, amit Istentől kaptunk, rendeltetésszerűen használjuk. Az időnket, a testünket, a képességeinket, egy szóval valamennyit. Szerető Istenünk először a kis dolgokban méri le hűségünket. Ez az egyik legbiztosabb jelenpróba. És ha megbízhatónak bizonyultunk, akkor nagyobb feladatot kapunk tőle. Sajnos sokszor a kicsiny dolgoknak nem tulajdonítunk jelentőséget. Pedig az életben nagyon sok minden múlik ezen. Jézus kijelentése szerint, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. És aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Az Úr felszólít igéjében, amint a Jelenések könyvében olvashatjuk bátorító ígéretét. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ezért a koronáért pedig érdemes küzdeni.

Talán beszélhetnénk arról is, hogy melyek a hűség alkotó elemei. A legfontosabb a megbízhatóság. Ha valaki megbízható, akkor lehet rá számítani. Tegyük fel magunknak a kérdést. Hagytunk-e cserben valakit mostanában? Milyen érzés volt? Mit árul el az ember jelleméről, ha hiányzik belőle ez a nemes tulajdonság? A másik alkotó elem a becsületesség. A becsületes ember nem hajlandó lopni, csalni, hazudni, nem lehet megvesztegetni. A becsületesség az erős jellem egyik építőköve, ezért életünk mindennapján e szerint kell eljárnunk. Aki becsületes, az tisztességes is. Ha valaki tisztességes, akkor annak vannak erkölcsi értékei, amelyek szerint él. Mások hitét és értékeit is tiszteletben tartja. A megbízható, a becsületes és tisztességes ember hűsége ragaszkodásban nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy a nehézségek idején is támogatja, kitart a másik mellett. Gondoljuk át a felsorolt tulajdonságokat, és vizsgáljuk meg magunkat, milyen mértékben sikerül a hétköznapokban a hűség erényeinek megfelelnünk. Vajon melyik jellemvonásban kellene még erősödnünk? Mind kellene változtatnunk? Megéri-e hűségesnek lenni? Jogos a kérdés, de azért erre a kérdésre csak egy újabban lehet válaszolni. Mi a fontos? A pillanatnyi érdek, vagy az örökké való érték? Percemberkeként akarom-e élni az életet, vagy hajlandó vagyok messzebb is látni? És a legfőbb értéknek tekintem azt, hogy a jellem kincseit gyűjtsem. És ehhez olyan áron is ragaszkodom-e, ha az pillanatnyilag szenvedést, megvetést, gúnyt, anyagi veszteséget jelent. Nem az lesz a kérdés tehát számunkra, vajon hűséges-e Isten. Hiszen tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten hűségesen megtartja minden ígéretét. A döntő kérdés az, vajon mi hűségesek vagyunk-e hozzá, és megbízhatóak vagyunk-e a mindennapokban. Merre tart ma a lelki életünk? Naponként odaszánjuk-e magunkat Istennek, vagy apránként szép lassan egyre jobban alkalmazkodunk, hozzáidomulunk a világhoz, és átvesszük a szokásait? Mit árul el válaszunk magunkról és arról, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral? Ezekre a kérdésekre mindannyiunknak egyénileg kell megfelelnünk. És miközben a válaszokon gondolkodunk, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a legfontosabb az életben. Hogy az emberi kapcsolatainkban a különböző élethelyzetekben való viselkedésünk, a jellemünk határozza meg örök sorsunkat. Aki ezt komolyan gondolja és mondja, az, ha majd egyszer megérkezik oda az Úristen színe elé, tőle magától fogja hallani. Jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És ott az a bizonyos győzelmi koszorú, minden méltatlanságunk ellenére is a miénk lesz. De csak akkor, ha mindvégig hűségesek maradunk. Isten segítsen ehhez mindnyájunkat.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Saint-Saëns harmadik orgona szimfóniáját.

Saint-Saëns harmadik orgona szimfóniája hangzott el. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Saint-Saëns cselló koncertóját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Saint-Saëns harmadik orgona szimfónia és a cselló koncertó. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 13-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ígét Jób könyve 12. fejezetének 10. verséből olvasom. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Az Új Szövetségi ige Lukács evangéliuma 23. fejezetének 46. verséből szól hozzánk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Sokan szeretnénk látni a jövőt, vagy legalább annak egy-egy pillanatát. Jó lenne tudni, ki lesz a házastársunk, hány gyermekünk lesz, milyenek lesznek a gyerekeink, ha felnőnek, milyen lesz az élet az unokákkal, lesz-e házunk, milyen lesz a nyugdíjas élet. Csak néhány támpontot szeretnénk, hogy jó-e az, amit csinálunk, jóra vezet-e. Meg annyi módszer áltat bennünket azzal, hogy a jövőbe láthatunk, s mi könnyen be is adjuk a derekunkat, hiszen befolyásolni, valamiképpen birtokolni akarjuk ezt a tudást. Uralkodni akarunk az életünkön. Azt szeretnénk hinni, hogy befolyásolhatjuk, a kezünkben tarthatjuk mindazt, ami jönni fog. S bár hiába tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét, kevesen vannak köztünk, akik tovább tudnak ebből lépni. A betegségek, a tragédiák, a kilátástalan helyzetek mégis gyakran abban a helyzetbe kényszerítenek minket, hogy egyedül Isten után kiáltsunk. Az utolsó mencsvár a kőszikla, a tenyér, amely sebeket hordozott értem, amelybe letehetem mindenem, a küzdelmeim és az egész életem. Nem tudom, te hol tartasz most. Lent a völgyben, épp a hegytetőn, vagy a hétköznapok forgatagában. De ma próbáld meg letenni Isten elé mindazt, ami benned van, vagy amire éppen készülsz. Lehet ez egy kis dolog, vagy éppen egy nagy pillanat. A lényeg, hogy oszd meg vele. Tedd az ő kezébe. Imádkozzunk. Istenem, kérlek, add meg nekem, hogy ne csak az utolsó pillanatban forduljak hozzád. Segíts meglátnom téged a hétköznapokban, hogy megérezzem jelenlétedet. Te tudod, meddig kell ellátnom az életemben. Kérlek, add, hogy megelégedjek mindazzal, amit tudnom lehet. Ámen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Isten kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közel a ma nap. A mai ige: Jelenések könyve 2:28. És annak adom a hajnal csillagot. Gondolatok az igéről. Hajnal előtt, még az éjszaka homályában, milyen áldás Krisztusban látni a hajnal csillagot. Emlékszem, amikor az újságok szétröppentették a kitalált hírt, hogy újra megjelent a betlehemi csillag. Alapos vizsgálat kiderítette, hogy az csak az esthajnal csillag volt, de azért hitem szerint nem tévedtek nagyot. A legjobb, ha úgy látjuk Krisztust, mint napot. Ha még nem tudjuk őt így látni, jó úgy látnunk őt, mint a nap felkeltét jelző csillagot, amely az örök világosság közelségét mutatja. Ha ma nem tudok olyan lenni, mint reméltem, de látom az Úr Jézust, akkor bizonyos lehetek abban, hogy egy napon olyan leszek, mint ő. Ha hitben szemlélem Krisztust, ez záloga annak, hogy egykor átváltoztat majd az ő képére. Ha most nincs is meg bennem ez a fény és öröm, amit szeretnék, de tudom, hogy egykor meg lesz. Mert amilyen biztos, hogy látom a hajnalcsillagot, olyan biztos, hogy nem fogom látni a napot is. A hajnalcsillag soha nem lehet távol a naptól. Én lelkem, neked adta az Úr a hajnalcsillagot. Megragadta a tőle kapott igazságot, kegyelmet, reménységet és szeretetet. Ha igen, akkor már benned van az eljövendő dicsőség hajnala. Ő, akinek ereje által legyőzöd a gonoszt, és megmaradsz az igazságban, ő adta neked mindezek zálogául a hajnalcsillagot. Nyíregyházán tartotta missziói napját az északi egyházkerület. Isten szabadító ereje, a csoda és annak különböző, ember által is megtapasztalható formái álltak a középpontban az Északi Evangélikus Egyházkerület Találkozó veled címmel meghirdetett missziói napján, május 9-én Nyíregyházán. Az egész napos, sokféle programot kínáló eseményre mintegy 1000-en látogattak el. Az alkalom lélekemelő bevezetéseként Bence Gábor, a Fóti Evangélikus Kántor képző és Egyházmegyei Intézet vezetője megénekeltette az érkezőket, akik megtöltötték a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom padsorait. Zenei szolgálatával Isten dicsőségére hívta az egybegyülteket a házigazda gyülekezetnek, a Keckó Pál püspökkel és Tóth Attila kölcsei lelkésszel kiegészült zenekara is. Missziói napok az egyházkerületekben. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról: változékony, de kellemes az idő. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton eshet zápor, a délies szél mellett 18-23 fokra nő a csúcs. Pénteken felhők mellett több napsütés is valószínű, elszórtan eshet eső, délies a szél és 18-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Mai beszélgető társam Újvári Ferenc és felesége Újváriné Szabó Anikó. Egy különleges ünnep kapcsán beszélgetek velük, mégpedig úgy, mint akik nagyon benne vannak a misszióban nagyon-nagyon sok éve, hiszen lelkipásztor házaspárként dolgoznak. Emellett Ferenc a budapesti baptista misszió kerület elnöke, Anikó pedig nagyon-nagyon sok éven keresztül az Európai Baptista Nőszövetségnek volt a vezetője, először tagja, de aztán vezetője is, és hát azért illetlenség lenne kihagyni a sorból férjemet Tibort, hiszen ő is itt van. Magyarul két lelkész házaspár fog beszélgetni egy ünnepről, a mennybe menetel napjáról, és szándékosan hangoztattam azt, hogy ez egy ünnep, mert valahogy olyan hétköznapi lett ez a nap. Van, akik áldozó csütörtöknek nevezik, mások mennybe menetel napjának, és ez tulajdonképpen ki is fejezi a lényeget, hiszen arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus húsvét után 40 nappal felment a mennybe. És hát tudjuk, hogy most ott van. De körülbelül a legtöbb ember, akinek még van ismerete is, az körülbelül ennyi az ismerete, hogy hát fölment az Úr Jézus a mennybe. Gondolkodjunk egy kicsit erről az ünnepről, és talán hasznos lesz, ha elolvassuk először magát a mennybe menetel történetét, mégpedig úgy, ahogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben találjuk. Lukács számol be legrészletesebben erről az eseménysorról.
3: Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, pedig nem sokára a Szentlélekkel kereszteltettek meg. Mikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
2: Köszönjük szépen, hát ennyi a történet, legalábbis az, amit az apostolok cselekedeteiből megtudunk. Hát hogyan gondolkodjunk erről az ünnepről?
4: Én úgy gondolom, illetve nem csak gondolom, hanem a látásom a mennybe menetel ünnepéről az, hogy ezután következik minden, ami kereszténység. Mert utána jön pünkösd, elindul maga az eklézsia, a kereszténység az evangélium hirdetésének, a lelkek megnyerésének az útjára ezután indul. Tehát valami olyan dolog történik az Úr Jézus mennybe menetével, ami teljesen új dimenziókba helyezi az emberi életet, a hívő embereknek az életét. Tehát ez az én látásom, hogy mivel nem értjük ennek a dimenzióit, ezért nem tudjuk hova tenni a mennybe menetel ünnepét. Pedig egy teljesen új kezdet, maga a kereszténység kezdete, én ide datálom az egészet.
5: Én pedig azt mondanám, hogy gondolkodva a mennybe menetelről, ehhez tulajdonképpen még nagyobb hit kell, mint magához a feltámadáshoz. Mert azért a feltámadás után látták a tanítványok az Úr Jézust, sőt, Tamás meg is érinthette őt, meg ott evett velük, várta őket a sült hallal a Genezáret-tó partján, meg úgy emberré mi voltában egy kicsit úgy visszajött közzéjük. És akkor talán egyértelmű volt számukra, hogy igen, feltámadt, újra itt van, mégiscsak látjuk őt. Viszont itt olyan dolgok történnek, ahogy utalt rá Ferenc is, hogy én úgy mondanám, hogy olyan misztikus dolgok történtek, amivel nem tudunk mit kezdeni. Felment a mennybe. Hát a mennyt magát megfogni, hogy hol van, mi az fizikálisan, képtelenség emberileg. És egy csomó olyan dolog kell ahhoz, hogy ettől kezdve elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus élő valóság itt van közöttünk, bennünk, és munkálkodik, ehhez valóban az kell, hogy óriási hittel. Tehát ezt az első lépést tegyük meg, hogy elhiszem, mert ezt nem tudom bebizonyítani már tényként magamnak.
3: Nagyon sokat gondolkoztam már azon, hogy egyáltalán maga ez a ceremónia, tehát ez a különös esemény, miért is volt szükséges. És hogyha Anikónak a nyomvonalán visszamegyünk ehhez a sok eseményhez, ugye az a 40 nap az eredeti ígéretben nem szerepelt, vagy legalábbis semmiképpen nem úgy, hogy ez 40 napig fog tartani, annyit mondott az Úr Jézus a tanítványainak, hogy föl fog támadni, és majd előttük megy Galileába. De a 40 nap az egy folyamatos eseménysor volt, amikor a tanítványok kézzel foghatóan tapasztalták azt, igen, hogy Jézus él. Tehát, hogy ez nem valamiféle fikció, látomás, innen hallottuk, onnan hallottuk. Tehát Pál apostol egy egész hatalmas listát közöl arról a korintusi első levél 15. fejezetébe, és valamikor azt mondja, hogy aztán több mint 120 atyafinak egyszerre. Tehát olyan sok szemtanú van, akik hát együtt biztos nem voltak így révületben, hogy mindenki ugyanazt a hallucinatív folyamatot élje át. Tehát ez nagyon fontos volt a tanítványok szempontjából. De azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, hogy ne egy halott, esetleg föltámadt emlék maradjon bennük. Tehát, hogy ők azt lássák, mint amikor valaki vonatra száll, vagy repülőre száll, talán az még jobb.
5: Ott fel is emeltetik.
3: Ott fel is emeltetik. Tehát nekik olyasmit kellett látniuk, hogy itt nem megsemmisülésről van szó, tehát itt nem végső búcsú veszünk olyan értelemben, hogy mindjárt jön egy koszorú, és oda tesszük a sírhelyre, hanem hogy itt kézzel foghatóan egy élő valóság. És erre most

0: születése, és ott vannak az emberi tanúk, ahogy konkrétum a földi szolgálat, az evangélium meghirdetése, már ott vannak a tanítványok vele, és nagyon sokan ezt hallgatják, ahogy konkrétum Jézus Krisztus megváltó halála a kereszten, ott vannak és látják emberi tanúk, ahogy konkrétum a föltámadása, mert megjelenik és találkoznak vele, ahogy Anikó is mondta, a tanítványok, ugyanúgy ott vannak és a konkrét eseményeknek a tanúi a tanítványok, és ami ezáltal történik, ahogy mondtam, hogy innentől indul el a kereszténység az evangélium hirdetése az útjára. Jézus Krisztus személye többé nem az az egyház számára, bocsánat, hogy ezt mondom, mint akit megismertek egészen kereszthalálig és feltámadásig is, ahogy ezt az előbb hallottuk, hanem a megdicsőült Isten fiúi méltóságának a teljességébe emeltetett Úr, az, aki elindítja őket, veletek vagyok, és akkor a misszió parancs elhangzik az evangéliumban. Tehát innentől kezdve nem csak egy ember életet végigélő és szenvedő, csodálatosan föltámadó valakire néznek, hanem mindezen keresztül a megdicsőült Isten fiára tekintenek, aki teljes hatalmával, ugye itt ez sok mindent elindít, ott van az övével, övé minden hatalom, sokszor eszembe jutott a Krisztus himnusz, hogy elvégezte az Úr a megváltás munkáját, és akkor annak a vége, hogy hát annak okáért Isten is fölmagasztalja őt, és olyan hatalmat, olyan nevet ad neki, hogy minden tér meghajlik előtte, és ott minden létező, anyagi és szellemi létező ura igaz bírája, tehát innentől tekintünk rá úgy, mint aki tényleg megmutatta és gyakorolja a hatalmát, és nem akárkit hirdetnek és követnek a keresztjének, hanem azt az Urat. Ez ma nagyon lényeges, amikor annyi üldözésről, annyi merényletről hallunk keresztjének ellen, hogy nem ez a dolgoknak a vége. Tehát hirtelen csak ennyit.
1: Szabad ide még valamivel bekapcsolódni? Mert amit itt Ferenc elmondott az előbb, ahhoz az is hozzátartozik, hogy úgy tűnik, hogy ez a 40 nap, ami ezt a különleges eseményt megelőzi, olyan szempontból is elképesztően fontos, hogy a tanítványokat folyamatosan hangolja át Jézus egy másfajta közösségre. Mert előtte ugye ők évekig együtt jártak, tehát tudták, hogy ott a földön, ott van az Úr Jézus lábnyoma. Az előbb itt ment a látom a sarujának a nyomát. Este látták lefeküdni, látták aludni. Most nem szeretnék szentségtelen dolgokat mondani, de hogyha horkolt, akkor tudták, hogy ő horkol. Most nem tudom, hogy horkolt-e, de szóval látták halat enni, látták beszélgetni, látták fölindulni, sok mindent láttak. Most eljött egy olyan pillanat, amikor megtudták, hogy él, de nem látták aludni. Sőt, az az igazság, hogy azt se tudták, hogy mikor jön.
2: Igen, átérte a földi határokat egyből.
3: De azért sok mindenben bizonyította, hogy ő valóságos. Tehát, abszolút, hogy nem szellem, ezt akarta hangsúlyozni, igen, ezért evett.
1: Igen. De ettől még az egy másfajta közösség volt. Tehát egyszer csak ott volt, ami egy bizonyosság azzal a bizonytalansággal, hogy a két szemem nem mondja meg nekem, hogy most is jelen van, de ettől még a következő percben itt állhat mellettem, itt lehet velem, rám köszönhet, beszélhet velem. Tehát egy új helyzetet teremtett az Úr Jézus, hogy szokják meg a tanítványok, amennyiben ezt meg lehet szokni, hogy ő tulajdonképpen egy állandó jelenlevő valóság, miközben nem biztos, hogy a két szemem ezt érzékeli.
3: Én nagyon nagy örömmel hallgatlak benneteket, és egyet is értek, tehát nem vitatkozni akarok, de be kell, hogy lássuk, hogy ezt az egész eseménysort mi a mostani tudásunkkal és ismeretünkkel elemeztük. Egy picit, ha megengednétek, ugorjunk vissza oda, hogy a tanítványok ott vannak, és nem tudják a folytatást. Mert ők azért nem voltak ennyire képben, hogy ezt a kifejezést használjam.
4: De kevés új szövetségük.
3: Kevés, és még a igen, és a folytatásról is elég kevés volt az ismeretük. Tehát ők ott voltak egy örömmel és bizonytalansággal, mert erről beszéltünk, hogy Jézus él, feltámadt, mégse a halál győzött,

0: Mégis, amit mondott, hogy nekem meg kell halnom, és Jeruzsálembe kell mennem, de harmadik nap, és ez mind-mind igaz, és találkozunk vele, de hogy van a folytatás? Szerintem az elolvasott történetből is Lukács nagyon őszintén beszámol arról, hogy teli volt a kérdésekkel, és nem értették, tehát nekik nem állt össze a kép. Ez az ő hibájuk, vagy értelni kellett volna a dolgokat? Hogy látjátok?
1: Biztos, hogy föl voltak spanolva, ráadásul, hogyha Lukács bevezetését is elolvastuk volna az előbb, abból az derül ki, hogy még olyan, mintha Jézus akarta volna, hogy föl legyenek spanolva, hiszen az van az előző versekben leírva, hogy szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent nekük, és beszélt az Isten országa dolgairól. És a tanítványokban nyilván ott volt az a feszültség, hogy na, Isten országa, akkor ez nyilván a feltámadott Jézussal másfajta történet, mint előtte.
2: Meg szerintem itt megjelennek olyan lények, akik ritkán jelentek meg az Úr Jézus idejében. Igazából ott a sír, hát ugye Mária, mikor megtudta, hogy majd babát szül, és az a gyermek, az Isten fia lesz, aztán ott a sírkertben találkoztak angyalokkal, és itt vannak az angyalok, akikkel úgy, ők tudják, hogy valami olyan történik, ami rendhagyó, és valami nagyon különleges.
1: De itt már ez csak a vége, viszont
2: hát igen,
1: itt
2: az eleje, már, amikor elmennek,
1: az, ami
2: igen,
1: szerintem az a fölspanoltság, ez a mikor csinálja már meg az Isten országát, hát most kéne.
3: Tanítványoknak sokszor kellett várakozni bizonyos dolgok teljesedésére, és ez nem baj, ugyan nem volt könnyű nekik, ha gondolunk arra, hogy ugye a föltámadásnál nem akarták szinte elhinni, de meg kellett, hogy érjen bennük az a bizonyságtétel, meg az a tapasztalat, amit aztán az Úr adott nekik, és itt is van egy ilyen várakozási idő. Tehát Isten úgy formálja az életünket, hogy ad bele várakozási időket. Arra gondoltam még egy másik ószövetségi történetnél, hogy Illés, amikor a prófétai szolgálatát leteszi és átadja Elizeusnak, ott is van egy ilyen spanolás, hogy te maradj itt, én megyek tovább, te maradj itt, én megyek tovább, nem, akkor is kitartok melletted, ismerjük a történetet, és a végén hangzik el Illés részéről, hogy na kérj, amit akarsz, és akkor mondja, hogy a benned levő lélek kettős mértékét, tehát ugyanazt a prófétai lelket, és van egy érdekes kitétel, amit elmond ott Illés, hogyha látsz engem majd, amikor elragadtatom, akkor teljesül a kérésed. Nagyon érdekes egy kicsit a pünkösnek a fényében, tehát hogy ha megtapasztaljátok, látjátok, hogy az a Krisztus, aki tanított benneteket, veletek járt, aki a kereszten meghalt, aki föltámadt, hogy a megváltás művének a teljessége előttetek legyen, ha látjátok őt elragadtatni, egy kicsit folytatnám az Illési gondolatot, hogy akkor van reményeteket az ígéret teljesedésére. Ez is például egy érdekes. De várni kellett, tehát nem...
0: De mire vártak? Mire vártak?
1: Én visszamennék ahhoz, amit kérdeztél, Anikó, éppen ezért, mert szerintem a tanítványok nem először jönnek csőbe. Bocsánat ezért a furcsa szóért, hiszen gondoljatok csak arra, hogy ott van a virágvasárnap. Előtte is ők, nekik megvoltak az elképzeléseik. Egyébként nem lenne jó őket ezért megrónni, mert szerintem nekünk is általában megvannak az elképzeléseink, és pont ezekben a napokban Európa mindenféle válságánál szerintem eléggé gyorsan tudunk mindenféle válaszokat mondani, hogy szerintünk mit kellene tenni. És hogyha nekünk vannak ilyen ötleteink, hogy szerintünk mit kellene tenni, akkor nem lehet számon kérni a tanítványokat se, hogy szerintük mit lehetne tenni, vagy mit kellene tenni.
0: Bocsánat, én nem csak Európát hozom példának, hanem minden egyháznak van úgynevezett missziós stratégiája, meg a gyülekezeteknek missziós látása, meg sőt, ezt még biztatjuk is, hogy kell lenni, mert hát akkor lesz, hát hova fogunk eljutni, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Tehát lehet, hogy itt a tanítványoknak is úgymond volt egy missziós stratégiája?
1: Persze, sőt, akkor ezt foghatjuk, nemzeti missziós stratégiájuk volt.
2: Abszolút, ez a te országod. Mikor jön már az az ország? Hát ez volt a nagy csalódás, hogy nem azt az országot építette meg, megvette át a hatalmat, meg jelent meg, mint egy király, hanem egyszerűen ment a keresztre. Hát mekkora csalódás volt ez.
1: Már virágvasárnap is ezért hallgatott el a tömeg, mert igen. Hát Antónia erőd az, ami lesz? Hát ne tréfáljunk, már nem a templomba kell rendet csinálni, igen. Hanem hát itt vannak a rómaiak a nyakunkon. Igen. És én azt hiszem, hogy a tanítványok valószínűleg úgy érezték, hogy aha, virágvasárnap elnapolták ezt a kérdést. Na de hát egy emberfia Jézus, akiről kézzelfoghatóan lehet látni, hogy azért emberno, egy föltámadt Jézussal nem vethető össze. Tehát, hogyha most fogja ő átvenni az uram, oda megy és azt mondja Pilátusnak, hogy na hát figyelj, mit is csináltunk? Valószínűleg Pilátus ott hal meg azonnal csak a látványtól. Hát bemegy a főpapokhoz, és azt mondja, hogy hát akkor itt azt hiszem itt az vagyok. Időtök lejárt, mert hogy itt vagyok. Tehát bocsánat, most engedem szabadon engedni a fantáziámat, de hát a tanítványokban ezek a dolgok abszolút kézzelfoghatóan működtek. Tehát bennük egy ilyen óriási feszültség van, hogy na, hát nem most fogod a te országodat elhozni, hát ennél jobb idő nincs is.
2: Maga az, hogy Isten országa, tehát hogy ez a fogalom mit jelentett nekik? Mert mi most már könnyen beszélünk
0: erről. Igen, ez egy
2: erről.
0: Jó kérdés, ez egy jó kérdés.
2: Mit fogtak, mit értettek ez alatt?
3: Szerintem nem tudtak túllépni a tanítványok azon, amit említett Tibor testvérem, hogy hát helyreállítani az országot, és akkor a saját földi országukra gondoltak, és ha már egyszer ez nem adatott meg a Krisztus kereszthaláláig, de föltámadt, itt van, akkor most legalább annál nagyobb dicsőséggel legyen ő a király, és egy földi országot adjon, ahol ők lesznek valakik, de nem ez történik.
1: Tehát... Na, ezt az ahol ők lesznek valakit azért szerintem igen, nem igen. Kéne kihagyni belőle.
0: Igen, szerintem ők mindenképpen úgymond az Izrael Isten népének a helyreállításában gondolkodtak. Nekik nem volt új szövetségük. Tehát nem tudtak mit mondani, hiszen az ő elképzelésükben Izrael volt Isten népe is. Maga az elképzelés igaz, tehát ők ezt nem csak nemzeti nacionalizmus volt, hanem valóban Isten kiválasztott népe volt. Csak hát ugye tudjuk, hogy Isten új kezdetet adott, mert nem voltak méltóak az elhívásukhoz. De ők még szerintem is itt mindig a saját nemzetükben gondolkodnak, hiszen az Úr Jézus kitágítja a látókörüket, mert azt mondja, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, na hát ez már nem annyira, mert ez ugye a megvetett nép, de a föld végső határáig itt dimenzióváltás van.
1: Ne haragudj, de hadd javasoljam, hogy lépjünk egy kicsit még vissza, mert a dimenzióváltás nagyon fontos, de amikor az Úr Jézus a tanítványok álmaival néz szembe, bocsánat, akkor nem kezdi tutújgatni ezeket az álmokat. Tehát nem mondja azt, hogy gyerekek, ennek az ideje is majd nem sokára eljön, persze teljesen az a királyi széket már fényezik nektek azokat, amiket én ígértem valamikor, hogy majd ti is uralkodni fogtok, meg ítélni fogtok, meg egyebek, hanem itt az Úr Jézus ebben az éles helyzetben nagyon meredeken fogalmaz. Azt mondja, nem a ti dolgotok, pont. Nem a ti dolgotok. Ez szerintem annyira nem... vevő rá a ma emberek különösen. Én nem hiszem, hogy nekik olyan jól esett volna, de a ma emberek különösen nem vevő arra, hogy valamire azt mondják neki, hogy nem az én dolgom. Mert a kezembe akarom tudni ezt a dolgot.
2: Hát eleve a szofisztikált Európában, hát hogy én nem érthetek meg dolgokat, meg nem lehetek a tudás birtokában, és engem nem informálnak elég jól a médián keresztül. Tehát egy csomó ilyen kérdés előjön bennünk, hogy mi a mi dolgunk, és mit kell nekünk tenni. És hát hogyan meg érteni?
0: Kommunikációban is ez nem egy udvarias formula, ha őszinték vagyunk.
2: Igen, ha már valakinek ezt mondod, akkor az már egy kicsit olyan sértő.
3: Az, ami elhangzott, hogy hát a tanítványok is legyenek valakik, ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy szeretnénk valakik lenni az életben, valami nyomot hagyni magunk után, valahol másodikak, de ha lehet elsők lenni, megmondani, mit kell csinálni, fölépíteni a stratégiát, és megvalósítani az álmainkat, nemes dolgokért is, mint kereszténység, meg egyház. Ez bennünk van, a tanítványokban is benne volt, de az Úr szembesíti őket, hogy azért nem ti vagytok az örökkévaló Isten. Ez egy nagyon nyers gondolat az én részemről. Mennybe menetel éppen ezt üzeni, hogy Krisztusnak az Isten fiúi méltóságát, minden hatalom neki adatott, ezzel úgy szembe találkoznak a tanítványok, és ami innentől következik, az nem az, hogy majd mi akkor odaülünk az első helyre, hanem éppen az, hogy meghajolunk ezelőtt a Krisztus előtt, és szolgálunk neki, amíg van életünk, meg leheletünk, és megalázzuk magunkat előtte. Ez egy teljesen új dolog.
1: Azért engedd meg, hogy a saját mondani valódtól megvédjelek téged, mert hogy azt mondtad, hogy hát ez egy olyan nehéz dolog, meg hogy nem szívesen hallgatjuk, de ez amellett, gondolj csak bele, hát nyilván belegondolsz te is, meg mindnyájan belegondolhatunk. Itt nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, mert gyerekek vagytok, hanem azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, mert ez a mindenható Istennek, az Atyának a kizárólagos hatalmában van, és ebből adódik, hogy ez nem rátok tartozik, illetve hát ez nem földi dimenzió, tehát ez nem egy földi embernek az aspektusához tartozik, mert majd mindjárt jön az ellenben, hogy ellenben van valami más, és lehet, hogy túlságosan sok energiánk elmegy olyan dolgokra, amihez közünk nincs, nem a mi dolgunk, és semmi energiánk nem fog maradni az ellenbenre, hogy ami viszont a mi dolgunk lenne, azt megcsináljuk, de nem akarok a dolgok elébe vágni, csak én azt hiszem, hogy ezt érdemes végig gondolni, hogy amikor azt mondja Isten valamire, hogy ez nem az én dolgom, azt nem azért mondja, mert barackot akar nyomni a mennyből a fejemre, hanem azért, mert nem marad erőm arra, ami viszont az enyém lenne.
0: Itt most egy picit abba kell hagynunk a beszélgetést. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívak vagyunk. A zene után folytatjuk. A mennybe menetelről beszélgetek Újvári Ferenccel, feleségével, Anikóval, és hát itt van Tibor is. Maradjanak velünk a folytatásra, ha megtehetik.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van Tibor. A beszélgetésben Újvári Ferenc, aki ugyancsak lelkipásztor és a Baptista Egyház Budapesti Missziókerületének a vezetője, és hát felesége Anikó is. Annyit elárulok a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, és szeretünk beszélgetni, mint magánemberek is, de szeretünk Isten igéjéről is beszélgetni, hiszen mindketten lelkipásztor házaspárként élünk és szolgálunk sok évtizede. Ott fejeztük be az előző részben a beszélgetést, hogy érthették-e a tanítványok ezt az egész eseménysort, és hogy jogos volt-e a részükről az, hogy ők mást vártak, mert ők Izrael földi országának a rehabilitációját várták, hogy végre hát állítsa már Jézus helyre azt a királyságot, ami Dávid és Salamon korában olyan dicsőséges volt, de hát hol van már az a régi dicsőség, már jócskán a romjai vannak csak, hiszen ott van a római iga a nyakukon. Arról is beszéltünk, hogy már virágvasárnapkor is ezt a királyi uralom helyreállítását remélték, és úgy tűnik, hogy ez a váradalmuk nem szűnt meg. Bennem még ott volt az a gondolat is, hogy úgy gondolhatták a feltámadás után, hogy hát persze erről beszélt Bemerítő János is, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát igen, még meg kellett történnie a Golgotának, erről beszélt Ézsaiás próféta is, meg hát mások is, de hát ime van feltámadás, újra itt van Jézus, és jaj, de szép lesz az élet. De Jézus rendre utasította őket, talán ez volt az utolsó gondolat, hogy nem a ti dolgotok, mert van, ami Isten hatalmában van. Akkor mi a mi dolgunk?
3: Megengedett, hogy visszamenjünk még ahhoz, mert a bevezetőben valami olyasmit mondtál, hogy érthető-e, hogy a tanítványok mást vártak?
2: Igen, igen.
3: Én azt gondolom, hogy persze, hogy érthető, mert hogy mindig tudunk magyarázatot adni. Ha a tanítványok szempontjából nézem, de gondoljatok csak arra, amikor Emmausba megy két tanítvány a feltámadás után, és melléjük csatlakozik Jézus, de nem ismerik föl. És akkor az a két tanítvány ebben a pőre leplezetlenségében, hogy azt hiszi, hogy idegennek beszél, és nem tudja, hogy Jézusnak, azt meri mondani, hogy az asszonyok arról fecsegnek, hogy föltámad, de hát ki hiszi ezt el? Tehát ez az üzenet lényege, hogy ne tréfáljunk már hát ilyesmit.
4: Asszonybeszéd.
3: Hát asszonybeszéd, igen. És ezt úgy tulajdonképpen úgy gondolják, hogy majd ezzel a beszélgetőtárs is egyet fog érteni. És hogyha emlékeztek, hogy Jézus kifakad magából, a feltámad Jézus, és azt mondja, hogy meddig lesz még a ti szívetek rest arra, hogy megértsétek az Isten igéjét, és ráadásul nem is így kezdi, hanem azt mondja nekik, hogy ó, ti balgák. Tehát nagyon föl van Jézus háborodva, és azt akarja, hogy ők meg érezzék, hogy ez így nagyon nincs rendben. Tehát az mindig érthető, mi mást képzelünk, mint amit Isten mond, csak úgy tűnik, mintha azt akarná Jézus, hogy hát mi az ige oldaláról nézzük, meg a kijelentett ige, tehát a proféciák oldaláról, meg az általa elmondott dolgok oldaláról, innen már egy kicsit nehezebb.
4: De nem ugyanezzel kínlódunk nap, mint nap mi is. Hát mond valamit Isten, mert olvasom az igéjét, mint jó keresztény, bibliaolvasó ember, és megyek a saját fejem után, megyek a saját utamon, aztán néha szembesülnöm kell vele, hogy azt mondja nekem, hogy ó, de balga vagy. Mit csinálsz? Miért? Tehát, hogy a mi elképzeléseinket annyira erősen az imádságainkban is, hát szajkozzuk, mondjuk, és így néha sokkot kapunk, hogy nem úgy teljesíti Isten, ahogy mi kérjük. Aztán milyen hálásak leszünk, amikor kinyílik a szemünk, és meglátjuk, hogy ó, hát az a jó, amit ő tett. De hogy amit említett Ferenc, az alázat szó, én ebben úgy megakadtam már egy kicsit, korábban jött ez elő a beszélgetésben, mennyire nehéz nekünk Isten felé ezt gyakorolni. Mert ehhez az kell, hogy nem az én akaratom dübörög bennem, hanem elhiszem, hogy van valaki fölöttem, aki jól ismeri az életemet, és szeret, és azért akar valamit velem.
5: Isten üdvözítő evangéliumának a menetrendje nem változott, csak mi emberek elértünk bizonyos határokhoz, és onnan nem tudtunk tovább lépni. Ha valamiért úgy az örökkévaló ki nem billentene bennünket abból a kátyúból, amiben beleesünk, ez megtörtént úgy többször, tehát a tanítványokon látjuk, hogy nekünk vannak ilyen emberi határaink a legjobb szándékkal, a legkomolyabb hívő élettel együtt. Ők ugye először abban gondolkodtak, hogy az övéki a Mesiás, aztán abban gondolkodtak, hogy hát mégiscsak úgymond Izraelnek adatott a Mesiás, és aztán a földi ország helyreállítás. Ezek mind kátyúk voltak, és úgymond át kellett lendítse az Úr őket ezen, hogy ahogy a misszió parancs is elhangzik a mennybe menetelnél, az a föld végső határáig jusson. Tehát ezt jól követhetjük a korai kereszténységnek az indulásában is, hogy először ők Jeruzsálemből ki nem mozdultak volna, ha nincs üldözés, de kénytelenek voltak. Aztán Júdeából, mert mégiscsak az volt ugye az autentikus földje annak, ahol az Isten ószövetségi népe van, de az üldöztetés nem hagyta őket, vagy mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább Istennek a tervében az volt, és ő fölhasználta erre. Aztán elindultak, jó, menjünk kifelé, de nem menjünk csak úgymond a saját népünkhöz, és azon túl nem léptek volna, ha nincs egy Pál apostol, akinek meg a szívében nem ülteti bele az Úr, hogy az evangélium nem csak egy népi, egy nemzeté, hanem tényleg minden népnek hirdetni kell, és emlékezünk a Szentírásra, hogy beszámol erről, hogy nagyon komoly feszültség meg vita volt arról, hogy most akkor a pogányok lehetnek, nem lehetnek, Krisztus követői, Péternek a helyzete, amikor együtt teszik, aztán nem eszik együtt, a pogányokból lett kereszténységgel.
2: Igen, is.
5: Igen, emberi határaink vannak, tudomásul kell venni, hogy nem tudunk azon átlépni, de az evangélium sokkal több, mint amit mi emberi ésszel, meg képességekkel, meg határokkal gondolunk, és Istennek van hatalma, mert ő, amit eltervezett, azt be is teljesíti, van hatalma arra, hogy segítsen átbillenni bennünket azokon, ahol mi nem bírunk előrelépni.
2: Ha már felvetetted ezt a kátyú kérdést, akkor egy picit menjünk oda-vissza. Törvényszerű volt, hogy ezekbe meg kell akadniuk, vagy hát ugyanaz, amit Tibor itt említette az Emmauszi tanítványoknál, hogy az Úr Jézus megfeddi őket, hogy hát mennyire rest a szívük az írások megértésére. Megérthették volna az írásokból Isten tervét, vagy nekünk már könnyű, és mi könnyen vagyunk okosak?
3: Hát az igazság, hogy szerintem nekünk már könnyű, de ettől még az Úr Jézus őket nem mentette föl, tehát mi így utólag sem mondhatunk fölmentést, ha az Úr Jézus nem mentette föl őket. De én magunkon gondolkoztam közben ezzel a kátyúval, mert azt hiszem, hogy az az alapvető probléma, azt nem hiszem, hogy nálatok is, csak nálam. De az az alapvető probléma, hogy bizonyos esetekben olyan, mintha azt mondanám, hogy aha, most már értem. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, amikor értem, vagy legalábbis érteni vélem a dolgokat, csak onnantól kezdve építőanyagnak használom Isten igéjét, meg minthogyha az egész, beleértve még a jó atyát is, az én kezembe került építő valami lenne, amitből összerakom a kis magam puzzle-jét, és azt mondom, hogy ja, akkor most már én kirakom, pedig ez fordítva van.
4: És már megint én vagyok az én.
3: Igen, igen, ez a probléma.
4: Ez igen.
3: És ez most is előfordulhat. Abszolút. Ja, én kaptam egy igét. Akkor most már tudom, innen most már nem kell Isten, hát én, most már van egy útmutatás, valamit megvilágítottak az úton, innen majd én elintézem magamtól. És valószínűleg ez a kátyú állapot, ez. Tehát, hogy innentől kezdve már nem kell. És persze, hogy kegyelmi arcpirítások jönnek néha az Úrtól, hogy állj! Hát erről volt szó? Nem erről volt szó, vagy erről beszéltem én veled. Ez van az én akaratomban. Tehát a Krisztus követés az attól szép, mert lehet Krisztus után menni. Attól borzasztó, hogy muszáj Jézus után menni, mert ha nem Jézus után megyek, akkor nem Krisztus követés. Akkor az azt jelenti, hogy hát néha igénybe vennék valamiféle segítséget tőle, de egyébként szeretném, Anikó használta ezt a magam feje után menni szót, hát akkor maradjunk ennél. Szóval a saját bővízű kútféből merített ötletek alapján majd én meghatározom. Tehát ilyen szempontból egyébként azt gondolom, a kísérthetőségünkkel magyarázható, hogy igen, ez a kátyú élmény, ez rendszeres, de úgy tűnik, hogy az Úr Jézus viszont a tanítványokat folyamatosan vissza akarja rángatni ebből a kátyú élményből az útra.
4: Ebben az a csoda, hogy ő velük is boldogult, pedig ott még azért szó sem volt Szentlélek, hát itt már szó van Szentlélekről, de...
2: Ígéretéről.
3: De nem a jelenlevő Szentlélekről úgy az
4: életünkben. És mi már pedig a jelenlévő Szentléleknek a létében élünk, tehát ezért kicsit csúnyább a mi helyzetünk, hogy így mondjam, mert
3: hogy élhetnénk.
4: Mi már ebben élhetnénk, és mi már kapjuk a vezettetést, és mi már mennyi mindent láttunk, és átéltünk, és kezünkben van az írott szöveg. Tehát azért egy egészen jó előnyben indulunk a tanítványokhoz képest. Nekik ehhez mind a hit. Tehát azért mondtam, hogy a beszélgetés elején számomra ez volt az egyik legnagyobb tanítás, hogy a mennybe menetellel, hogy a hit el kell, hogy induljon. Tehát lépj egyet hitben, mert ezt nem tudod mással magyarázni.
5: Azon gondolkodtam el, hogy mi emberek szeretjük, hogyha érvényre jut az elképzelésünk, az alkotókészségünk.
2: Baj az, hogy van ilyen? Mert én ezen gondolkodtam.
5: Nem baj, hát Isten ajándékozta nekünk.
2: Kreativitás.
5: De ott van a misszió parancsal együtt az Úrnak az a kijelentés, hogy nekem adatot minden hatalom. Nem azt mondja, hogy nektek adatot minden hatalom menjen és földön, hanem nekem adatot, és valahol meg kell hajoljunk ő előtte is, de nem azt mondanám, hogy nem bűnünk, hanem inkább azt mondom, hogy az egy olyan természetes emberi tulajdonságunk, hogy előbb-utóbb a legjobb szándékkal, meg stratégiával, meg nem tudom én milyen ambíciókkal, meg szervezéssel egy magunk gyúrta Isten országát alkotnánk, de hát az nem az, amit Isten alkot, és olyankor egy kicsit össze kell törni a mi játékainkat. Ez előfordul az életünkbe olyan eseményeknél, amit mi nem terveztünk bele a magunk Isten országába, de az Úr azt mondja, hogy én az eredetiről akarok kezeskedni, hogy te is abban legyél, meg azt hirdásd, azt építsd, és ezek a kátyúk tulajdonképpen erre szolgálnak, és innen hát a tanítványok föl kellett nézzenek az Úr Jézusra, amikor fölemeltetett, mi is föl kell nézzünk rá, hogy oppá, kátyúba kerültünk, most akkor valamit akarsz nekünk üzenni, és akkor tényleg innen van egy olyan kegyelmi állapot, amiből Isten megmutatja, hogyan továbbod számunkra. Ez nem mindig vidám a mi számunkra, de mindig ez, ha úgy tetszik, az evangéliumnak az útja.
4: És ebben, hogyha hozzászólhatok, azzal gyönyörű, hogy amikor ő emelkedett föl a mennybe, akkor ő megáldotta ott a tanítvány seregeket, meg azokat, akik nézték. Előkerestem gyorsan itt közben Lukács evangéliumában, konkrétan írja is, hogy felemelte a kezét, és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávozott tőlük, felvitetett a mennybe. És ez az áldás, ez viszont maradt. Tehát ebben ez egy óriási ajándék, hogy nem úgy kell nekünk őt követni, hogy csak így igyekezzünk, és önfegyelem, és uralkodj magadon, Anikó, mert neked Istent kell követned, hanem egy áldott állapotban követhetem őt.
3: Az előbb Feri használt egy kifejezést, ezt a magunk gyúrta Isten országát, és úgy nekem elszaladt hirtelen a gondolatom a kátyúinkkal kapcsolatban, mert akkor lehet, hogy van olyan, ami magam gyúrta, hát mondhatjuk a sárdagasztást is persze, de magunk gyúrta Istennel, felekezeti Isten országa, és még nem tudom, miféle Isten országa, meg van az eredeti. És az jutott eszembe, hogy a múlt héten egy előadásra készültem valahova, és annak kapcsán jutott eszembe egy példa, és az az elvetemült gondolatom támadt, hogy előszedtem otthon 6 féle mérőeszközt, valamilyen méterudat, szolostokat, rugós mércét, mindenfélét, és így letettem a dolgokat egymás mellé, és az az elképesztő tapasztalatom lett, hogy a egyetlen egyen sem volt ugyanannyi az 1 méter. No. Tehát volt, ami 2 millivel hosszabb volt, volt, ami 2 millivel rövidebb, egyik az több, mint fél centivel volt. És nem tudom, melyik az igazi.
4: Igen.
3: Tehát most a végére ott álltam, és megállapítottam, hogy szerintem nagyon sokszor pont így vannak szegény hallgatóink is, meg mi is, hogy most már annyi méterünk van, hogy most már nem ártana egy igazi, ahhoz pedig elő kérni szedni az eredetit. Szóval szerintem, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, akkor ezt a tanítványok által kiötölt szolostok lábakat, azt mondja, hogy fiúk, letesszük, és most elő fogjuk venni az Istennek a mérőeszközét.
4: Zsinór mérték, ugye?
3: Az, igen. Igen.
2: Akkor innen folytassuk, mert ugye arról elég sok mindent beszéltünk, hogy mi a nem a mi dolgunk. Mármint, hogy az idők, az irányítás, akkor mi a mi dolgunk? Mert egyrészt itt az Úr Jézus is ad egy elég konkrét feladattervet, egy misszióparancsot is, és hogy ezt hogy tudjuk a gyakorlatba megvalósítani. Tehát beszéljünk arról, hogy akkor egyrészt mi volt a tanítványok konkrét feladata, másrészt ez ránk, ma élő keresztényekre miben és hogyan vonatkozik.
3: Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy lesztek nekem tanúim, és szerintem ez alapvetően ezt kéne tisztázni, hogy mit jelent tanúnak lenni.
5: A tanítványok kénytelenek voltak, úgymond az üdvesemények alapvető eseményeinél vagy dolgainál ott lenni, és szemtanúk, fültanúk lenni Krisztus mellett, és most is ugyanígy, ha úgy tetszik, oda parancsolja őket a Mester. Nem csak annak, hogy emberré lett, oda ment a bűnösökhöz, megszabadította őket, meggyógyított betegeket, nem csak annak a tanúi, hogy odaadta magát a kereszten, értünk bűnösökért, és meghalt, nem csak annak a tanúi, hogy föltámadt és él valóságosan, hanem annak is a tanúi kellett legyenek, egy valóságnak a tanúi, hogy fölemeltetett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Amikor ennek a tanúi, akkor ez az életüket átformálja. Másképp gondolkodnak magukról. Tehát az előbb egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy hát megvan az emberi gyarlóságunk, hogy egy magunk gyúrta Isten országát hozzunk össze. Tényleg mondhatnám, hogy ez ott van a hiba százalékban, de alapvetően az Úr kezeskedik azért, és munkálkodik azon, hogy mi a maga gyarlóságainkkal együtt emberi tanúk, Krisztusnak a tanúi, mégis az eszközei legyünk az evangélium hirdetésében, emberi életek megváltozásában, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Valahol ez egy valóság, tehát nem csak az üdvesemény a valóság, hanem éppen ennek a munkája az életünkben, az egy valóság, és mi ezt adjuk tovább.
4: Nekem nagyon tetszik a történet folytatásában, itt ahogy az előbb felolvastuk az apostolok cselekedetei alapján, hogy valahol együtt maradtak. Tehát felemeltetett a mennybe Krisztus, hát szét is széledhettek volna, hogy na most akkor aztán már tényleg mindennek vége. Nem, együtt maradtak, oda mentek egy szálláshelyre, és ott voltak többen is, mert ugye az asszonyokat is említi itt az ige, és nagyon tetszik, hogy valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. És úgy érzem, hogy valahol érezték, hogy nekik továbbra is a kapcsolatot nem szabad Istennel megszakítani. Krisztusnak a nyomdokában, de valahol jó helyen keresték a tanúságnak a csatornáját. Én ezt érzem benne.
2: Igen, meg a két dolog összetartozik, mert az Úr Jézus itt majdhogy nem egy időbeli sorrendet is felállított, mert hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, várjátok meg az Atya ígéretét, a Szent Lelket, és aztán lesztek tanúim.
3: Én itt elakadtam a tanúságnál, de ez összekapcsolódik azzal, amit eddig mondtatok. És szerintem van egy totális tévedés. A totális tévedés pedig, ahonnan én érzem az, hogy a tanúnak mit kell csinálni. Mindjárt elmondok egy példát, és akkor értitek, hogy mire gondolok. Múltkor az orrom előtt történt egy baleset, és hát ilyenkor ugye kutya kötelessége az embernek ott maradni, és hát megvárni a rendőröket, akik majd jönnek, és hát mit fognak kérdezni, az, hogy mi történt. Nem csak én voltam ennek tanúja, egy másik irányból jött egy autós, és kiszálltunk, és az autós, ahogy kiugrott az autóból, magából kikelve mondta, hogy hát ezt én most semmiképpen nem idézhetem, hogy miket mondott, de szóval a lényeg az, hogy elkezdte magyarázni, hogy kinek a felelőssége volt és micsoda. És akkor jöttem rá, hogy a másik autós nem tudja a forgalmi helyzetet. És így ránéztem és mondtam, hogy ne haragudjon, nézze csak azt a táblát. Hát és ott volt egy stop tábla, amit a vétkes autós nem vett figyelembe, de ez, aki elkezdte magyarázni a helyzetet, sem látta a stop táblát. És ezért a felelősséget át akarta hárítani. És én akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy mi a dolga a tanúnak. Nem az, hogy magyarázza el, Csak mondja meg, hogy innen jött, onnan jött, ez történt, kész. Ennyi volt. A többit azt majd eldöntik a megfelelő emberek. És János első levele, ha nem haragusztok érte, hogy ilyen hosszan nálam van a szó, az gyakorlatilag erről árulkodik, hogy János megértette, hogy mi a dolga a tanúnak. Nézzétek, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a saját szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a saját kezünkkel megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. De ez olyan lakonikus tömörséggel azt mondja, hogy tanúk vagyunk, ez a dolgunk.
4: Ez tökéletes megfogalmazása valóban a tanúság tételnek, és az a lényege, hogy nem nyomom le a torkodon, akár akarod, akár nem, hanem hagyom, hogy végül is a lélek végzi el benned a munkát, én csak elmondom azt, amit tapasztaltam, meg amit megélek.
2: Igen, hát ez a tudományos megfigyelésnek mai napig az alapja, igen, az a kísérletezésnek alap. Az alapja, de térjünk egy kicsit oda-vissza, amit Anikó az előbb említett, de szinte átszaladtunk rajta, hogy hogyan várakoztak ezek a tanítványok? Nem volt könnyű feladatuk, mert nem tudták, hogy mennyit kell várni. Mi már tudjuk, hogy ugye 10 napot kellett várni, de amikor egyik nap telik a másik után, és ma se történt semmi, az nem annyira egyszerű. És valóban azt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel, kitartóan és együtt. És itt már megjelenik Mária és Jézus testvérei is. Tehát valami, hát itt is egy minőségbeli változás történt, ahhoz képest, hogy nagyon sokáig nem értette Jézus családja, hogy ki is Jézus. Tehát a mi várakozásunk milyen, mert mi is várakozásban élünk.
4: Hát 10 nap nagyon hosszú idő, ha valamire várni kell mondjuk, és azt mondják, hogy 10 nap múlva kapod meg. Vagy,
2: hát de
4: vagy
2: ha tudod, hogy 10 nap múlva.
4: Még
2: de
4: akkor
2: ha
4: is
2: tudod.
4: Hosszú, de ha nem tudod, végképp hosszú. Így van, és az a gyönyörű benne, hogy ők együtt maradtak, ezzel úgy mindig valaki tudja erősíteni a másikat, tehát ha az én figyelmem lankad, ha az én türelmem elvész, de a másik tudja mondani, hogy nyugi, még nem jött el az idő, még várjunk. Tehát valahol ez egy nagyon-nagyon gyönyörű dolog, hogy megmutatja az ige, mennyire fontos, hogy mi együtt figyeljünk egymásra, és ezen keresztül Istenre.
3: Azért ez egy különös helyzet, mert azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, ellenben lesztek nekem tanúim, amikor a Szentlélek eljön, és akkor onnantól, mintha eldördülne majd a startpisztoly, egy egészen nagy, koncentrikus körökben táguló missziós munkát fogtok végezni, de egyelőre nem tudom mit, nem tudom hogy,
2: mikor,
3: nem tudom mikor, és az eszköz. Bocsánat, a Szentlélek nem szeretném eszközé degradálni vissza, de azt mondta az Úr Jézus, hogy akkortól lehet, majd ha ő jelen lesz. Tehát ez a várakozásnak azért van egy ilyen felfokozott állapota, hogy addig mit tehetnék? Tehát ez az imádkozás, ez különösen indokolt, még akkor is, hogyha 10x24 óra rettentően hosszú tud lenni.
4: Itt a Szentlélek meg az eszközé válásról pont nekem is volt egy ilyen gondolatom, gondolkodva ezekről az igékről, meg eseményekről, hogy milyen jó, hogy a Szentlélek az nem egy kabala baba, amit a táskámba betehetek és viszek magammal, és hogyha véletlenül otthon felejtem, akkor romokba hever a napom, hanem a Szentlélek bennem élő isteni lélek, ami folyamatosan jelen van és támogat és vezet, de természetesen ez ugye majd még csak később következik be, legalábbis a mennybe menetelhez viszonyítva, tehát ő nekik még itt valóban csak az Isten, vagy a megtapasztalásaikra, Krisztus életére lehetett gondolniuk.
5: Azért a várakozásnál itt ebben az esetben hozzátenném, hogy itt mégiscsak egy belátható időről van szó, hogy maradjatok Jeruzsálemben, az nem csak a helyet jelöli, hanem tényleg egy behatárolt időt is, hogy ez nem ki tudja, mikor lesz, hanem egy nagyon is behatárolható időn belül, és ez egy biztatást jelent. Izgalmas, mert Krisztus mennybe menetelénél ott van az angyali üzenet, hogy ahogy elment, úgy jön majd vissza, és ez a várakozás pedig most is aktuális. Tehát, hogy úgymond meglátja minden szem őt, és minden tér meghajlik előtte. Tehát benne vagyunk egy várakozásban, nem ugyanaz, mint ami a tanítványoknak volt a Szentlélek kitöltetéséig, hanem úgymond amikor visszatér az az Úr, aki nekünk a hitet, az új életet adta, akinek szolgálunk, és elé állunk az életünkkel, és elszámolunk előtte.
4: Azt hiszem, hogy emberi szempontból lehet, hogy félelmetesebb ez a várakozás, amivel most nézünk szembe, mert ott fölfelé ment a Krisztus, de nekünk már lefelé fog, tehát a másik irányba fogjuk meglátni őt, és azért ez riasztóban hangzik az emberiség számára.
5: Hát nézőpont kérdése, attól függ, hogy mi kire nézve éljük a hívő életünket, a magunk gyúrta módon érjük, vagy pedig mindig ott van bennünk az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, függetlenül attól, hogy sikeres, nem sikeres, tetszik embereknek, nem tetszik embereknek, nekem jól esik, vagy nehéz, hanem tudom, hogy kinek szolgálok, és ő előtte állok meg, és ő pedig félretette, ha úgy tetszik, a hűségnek a jutalmát.
2: Itt fogjuk folytatni, hiszen valóban mi is várakozásban élünk, de ismét eltelt egy szűk fél óra. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van férjem Tibor, Újvári Ferenc lelkipásztor és felesége Anikó. A mennybe menetelről gondolkodunk. Ott tartottunk a szünet előtt, hogy várakozásban éltek a tanítványok, hiszen azt mondta az Úr Jézus, hogy várjanak az ígéretre, a pártfogóra, a segítőre, és konkrét feladatot is kaptak a tanúságtételt. Beszéltük, hogy a tanú csak az lehet, aki ott volt, aki látott, aki hallott, és ezt kell elmondania. Az a misszió parancs, amit akkor a tanítványok kaptak, az ránk is vonatkozik. Mit jelent ez nekünk ma élő tanítványoknak?
1: Az első, ami nekem eszembe jut, hogy a tanítványoknak ott kellett lenni, tanúskodni, tanúinak lenni annak, hogy Krisztus fölvitetik, hogy szembesülnie kell az Úr gyermekének azzal, hogy az én megváltom nem csak a szenvedő, a lehajló, az együttérző Krisztus, akit keresztre lehetett feszíteni, aki ugyan föltámadt, hanem a dicsőséges Krisztus, az Isten fia, aki én minden hatalom. Más Krisztus ismerettel kezdhették csak el a misszió parancs betöltését a tanítványok, és ehhez szükségük volt nekik látni azt, hogy tényleg az Atya megdicsőítette a fiút, ezért van ott a levelekben, ezért lett része az apostoli hitvallásnak, és mindaz, hogy a mindenható Atya Isten jobbjára ült, ez nem azt jelenti, hogy itt hagyott bennünket, hanem a hatalma kiteljesedik. Ez fölfoghatatlan számunkra, de mivel kénytelenek vagyunk látni a munkálkodását, és ez a ma világában is így van, akkor nem bénulunk le, és nem esünk kétségbe, és nem megyünk valami tévutakra, ha így tekintünk Krisztusra, hogy ő a dicsőséges Isten fia.
2: Azt hiszem, hogy az Úr Jézussal kapcsolatban nagyon fontos tudnunk, hogy ő nem úgy viselkedett, mint mondjuk egy rossz hadvezér, aki azt mondja a hadseregének mondjuk egy vívott várban, hogy a segítség jön, én meg megyek, de ti maradjatok és tartsatok ki. Tehát az Úr Jézus mielőtt fölemeltetik a mennybe, elmondja a tanítványoknak, hogy mi lesz a dolguk, na de ez földi aspektus. Az Úr Jézus a földön áll, a tanítványok a földön állnak. És aztán az Úr Jézus elkezd nekik mondani valamit, amit mi misszió parancsként szoktuk emlegetni, és az is tulajdonképpen, de ha emlékeztek rá, az úgy kezdődik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a földön két lábbal állva, hát akár még mondhatnánk úgy is, hogy nevetséges, mert az, hogy földön oké, ezt egy föltámadottnak még csak elhiszi az ember, és elnézést, hogy most ilyen nagyon póriasan fogalmazok, na de hát a mennyben, és hát úgy tűnik, hogy amíg Jézus mondja a misszió parancsot, egyszer csak azt veszik észre, hogy az ő kedves megváltójuknak már nincs a két lába a földön, sőt, és ahogy kiterjeszti a kezét és áldja őket, hát nem véletlen, hogy a tanítványok elképedve és lezsibbadva állnak, ott teljesen lebénulva, mert így mondja el a misszió parancsot, hogy közben emelkedik, és hát ebből az emelkedett állapotból, vagy emelkedő állapotból, ez teljesen másképp hangzik. Tehát ez a nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát erre az egész világra, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltak nektek, és ugye itt nem áll meg az Úr Jézus, mert miközben megy el, azt mondja, hogy és én ímé veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szerintem ez egy teljesen új dimenziót teremt a tanítványoknak is, még akkor is, ha nem biztos, hogy ott ezt teljesen értik egyből, de minden esetre ez az egész mennyei rendezés arról beszél, hogy a tanítványok ennek a folytatólagosságát, az abszolút igazságát és időszerűségét óráról órára érezzék, akkor is, amikor majd a felhő eltakarja a szemük elől.
1: Ezt nem tartom véletlennek, hogy nem rögtön indultak el a misszió parancs teljesítésére, hanem vártak az Atya ígéretére. A Szentlélek ajándéka nélkül, a fiúság lelkének ajándéka nélkül nincs meg az a dimenziója az életünknek, amivel egyrészt meg tudnánk élni a küldetésünket, másrészt pedig tényleg értenénk és tudnánk, hogy az Úr a megdicsőült Isten fia.
3: Hát egyértelmű, hiszen a Szentlélek ugye a tanács, a vigasz, az erő lelke, és olyan ajándékokat kínál föl nekünk, ami nélkül nem tudunk létezni. Igazán fajsúlyosan itt a világban biológiailag tennénk a dolgunkat, ahogy tesszük is sokszor, de az a töltet, ami az embert emberré teszi, ami a lelkét felruházza olyan ajándékokkal, amivel a többiek javára tud szolgálni, megélni, meg az egész élete egy idő után már szolgálattá válik, mert a misszióparancs azért félelmetes talán, mert nem biztos, hogy minden ember meg tudja tenni azt, hogy valakit tanítvánnyá tesz, valakit bemerít, valakit így visz oda a Krisztushoz, de azzal, ahogyan élek, azzal, ahogyan ott a rám bízott emberek között teszem a dolgomat, azzal igenis tanítvánnyá tudom tenni őket, és elsegíteni oda, hogy hitvalló keresztségben fölvállalják a Krisztus követést.
0: Én azt gondolom, hogy mi keveset látunk Isten országának a munkájából, és ez nem baj, mert Pál apostol leírta azt, hogy más a vető, más az öntözés, más az arató, és ez így jó, hogy így összedolgozunk, vagy egymásnak adjuk át a stafétapotot, de én még visszatérnék oda, hogy talán ebbe a várakozásban és az imádságban ott a tanítványok talán még a proféciákat is értelmezték. Mert például Dániel könyvében azért kicsit olvasunk az Úr Jézus mennybe meneteléről. A 7. részben ezt találjuk a 13. versben, hogy Dániel látomásban látja, hogy jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát itt Isten megengedte Dánielnek nagyon-nagyon sok évvel korábban, hogy lássa talán a mennybe menetel másik oldalát, amit már a tanítványok nem láttak, mert felhőt akarta el. Itt azt olvasjuk, hogy jött valaki az ég felhőin. De hogy tudják azt, hogy igen, ezt Feri említette az előbb, hogy nekik nem egy vesztes már, bocsánat, egy igen. Megölhető uruk van, igen. Hanem egy olyan uruk, aki a hatalom, a dicsőség, a királyi uralom, minden nép és nyelv felett, és mindenkinek őt kell tisztelni, és hatalma nem múlik el. Egész más, hogy áll az ember a dolgokhoz, ha tudja, hogy egy hát megfelelő hátszél van mögötte. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb hátszél nem lehet.
3: Nem vagyok egyedül a világban.
2: És szerintem ez a dánieli leírás, ha belegondoltok, még az időrendjében, vagy majdnem még néha a szóhasználatában is, igencsak rokon a Pál apostol állt Krisztus himnusszal. Hiszen ugye ő leírja, és most bocsánat, hogy rövidítek, de hogy engedelmes volt Jézus halálig, mégpedig a keresztfa haláláig, és ezért Isten is fölmagasztalta őt, na innen jön az, hogy egyezik a kép Dániellel, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden év fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd megharjoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát amit Dániel leírt és látott, az Pál apostol is megerősíti később teljes mértékben, abszolút értelemben is.
0: Hát meg János jelenések könyvében, a látomásában, amit kapott, ugyanezt látja tulajdonképpen, hogy ott van Jézus az Atya Isten jobbjánál, és az övé minden hatalom.
3: Igen, ez egy gyönyörű dolog, sokszor rácsodálkozom a Bibliát olvasva, meg az igét tanulmányozva, hogy mennyire összecsengnek azok a dolgok, amik Krisztusról szólnak, meg úgy egyáltalán a hitünknek az alappilléreit nagyon szépen megerősítik azok az igék. Tehát nincs ellentmondásban a Biblia önmagával, és az Isten ígéretek, azok hitelesek, és úgy vannak, ahogy az ott le van írva.
2: Anikó azt kérdezte az előbb, hogy vajon a tanítványok tanulmányozhatták-e az írásokat? Most erre nyilván direktben válaszolni nehéz, hiszen nem voltunk ott. De ha arra gondolok, hogy az első pünkösdi prédikációnál azzal kezdi Péter, hogy ez nem ez, amit ti gondoltok, de ez az, amiről Jóel profétált, hogy. Tehát ez azt jelenti, mintha egy ilyen biblia tanulmányozó 10 napos háttérből jön neki Péter, és azt mondja, hogy emberek, mindenről beszéltek a proféták. Tehát én azt gondolom, hogy nem elrugaszkodó dolog az, hogyha mi azt mondjuk, hogy a tanítványok abban a 10 napban az imádság mellett valószínűleg a kezükben ott volt a Szentírás, és próbálták értelmezni a saját helyzetüket is, meg az egészet, amiben benne vannak, mert hát ilyenkor az ember nagyon hajlamossá válik arra, hogy próbálja megérteni.
3: És ez egy óriási tanítás, ha belegondoltok, mert egy darabig gyakorlati módon követték Krisztust, aztán jött egy elméleti időszak, amikor fel kellett rá készülni, hogy majd jön az ajándék, amivel viszont már megint gyakorlati módon indulunk el, és tesszük a dolgunkat.
1: A pünkösdi prédikációra, Péter apostol pünkösdi prédikációjára hallottuk a célzást az előbb. Eszembe jutott még az is, hogy Péter nem csak arra mutat rá, hogy eljött a Messiás és keresztre feszítettétek, hanem arra, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Tehát a megdicsőült Krisztusra mutat rá, és ezt követi az, hogy a lélek meggyőzi az ott levőket, és 3000 ember, aki bűnbánatot tart, megtér. Tehát ők nem úgymond valaki kudarcos megváltóhoz, hanem

0: hanem egyrészt imádkozik azokért, akik ezt a kivégzést rajta végrehajtják, másrészt egy látomásban ő látja ugyanezt a megdicsőült Krisztust. Ugyanígy, aki a minden hatalom, aki ott van az Atyaisten jobbján, és aki felállva fogadja győztes vértanúját, győztes gyermekét. Tehát, mintha Isten minden ponton azt akarná hangsúlyozni, hogy igen, elmentem, de nem vagytok egyedül, nem a sátán győz, nem az ördög győz, nem a főpapok győznek már, bocsánat, meg nem Heródes vagy bárki győz, én vagyok a győztes, akkor is, amikor mondjuk vértanú lesz valaki, mert ott van.
1: És ez azért nagyon fontos, amit most eddig beszéltünk meg, amit most Anikó mondott, mert én, ahogy gondolkozom, és bocsánat a szóért, de olyan, mintha a mai kereszténységünk visszazüllene az Emmausi tanítványok szintjére. Bocsánat ezért, hogy így mondom, de nem tudom másképp mondani. Akik azt mondják, hogy nem tudjuk, mi történt. Ha valaki kinyitja a teológiai irodalmat, különösen a liberális teológiai irodalmat, az azt fogja olvasni, hogy nem tudjuk, hogy mi történt Krisztussal. Föltámadt, nem támadt, de egyébként az a lényeg, hogy a kérügmában, mármint az általunk hirdetett igében föltámadt, aztán kész. De ezt mindenki érzi, hogy ez ostobaság. Ha nem támad föl, Pál apostol nem véletlen mondja, akkor nyomorultabbak vagyunk minden embernél. Akkor hazudunk a prédikációnkban. És hogyha nem ment föl a mennybe, akkor mi most miért élünk? Miféle jogosítványaink vannak, miféle felhatalmazások vannak. Hát most csak gondoljatok bele, én kimennék az utcára, és elkezdenék Arisztotelész nevében beszélni.
2: De szerintem igen, az emberek... Igen, lennének is követőid.
1: Lehet, hát ezt nem lehet kizárni, hogy mindenféle dolognak vannak, de hát mindenki tudja, hogy Arisztotelész volt egy történelmi figura, aztán tett, amit tett, mondott, amit mondott, de hát meghalt. Ez a tanítványok szempontjából is borzasztóan fontos, hogy ők egy élő úrnak a nagyköveteiként vannak jelen ebben a pillanatban, aki az ő országát általuk képviseli itt ebben a világban. Ez egy egészen más szituáció hirtelen, egy teljesen új fölhatalmazás.
2: És ehhez nagyon kell az a tudat és az az ismeret, hogy én nem csak ezen a földi életen élek. Tehát, hogy valahol tudomásul veszem, hogy az élet nem csak az a 70-80-90 esztendő, vagy kinek mennyi adatik, hanem valahol szembe kell néznem a mindenség urával utána is. Szerintem itt valahol megbicsaklunk mi mai emberek, mert annyira sok mindennel a földi élet dolgaival vagyunk tele, a napjainkban
0: is. Még a kereszténységünk
2: is. És sajnos igen, de hát ez adódik a munka, a feladatok, a tennivalók, a család, a dalalala, sok minden, és a küldetést is még megpróbáljuk belepréselni, mert vannak jó akaratú emberek, akik próbálnak missziózni, bizonyságot tenni, szórólapokat osztani, hívogatni, tehát még csak ezt sem mondanám, hogy nem próbáljuk tenni, de mintha abba lennénk belefáradva, hogy utána mi van. Tehát, hogy az élet az több, mert Istvánnak mi adott reménységet? Az, hogy látta, hogy ott azon túl őt már várja az atya, és ott már ott a győzelmi korona el van készítve számára. Ez viszont megint egy kicsit olyan misztikus számunkra, hogy akkor mi is van, hogy is van tovább.
3: A mai modern, mondhatnám, hogy jóléti kereszténységet erőteljesen megkísérti ez a materialista gondolkodás, hogy itt azért legyen jó az életünk, legyenek eredményeink, legyen sok ember, akik hozzánk jönnek, hozzánk térnek meg, én nem tudom én. Tehát nem erről beszél az evangélium, tehát ha János jelenések könyvére hallottunk utalást, irtózatos üldöztetés alatt volt a kereszténység, és ontotta a vérét a mártíroknak.
0: És
3: a tömege,
0: ma is.
3: És ma is van. A legüldözöttebb vallás ma a kereszténység,
0: így
3: amely
0: igaz.
3: A legtöbb mártírt adja a jelen világban. Ezt nem szabad elfelejteni. Miért vállalták a szenvedést, a halált? Tehát azt mondanánk, hogy elment a józan eszük nekik. Nem így történt. A jelenések könyve épp arra mutat rá, hogy Krisztus, ahogy kijelenti magát János apostolnak Pátmos szigetén, és ő továbbadja ezt a tanúságtételt, vagy bizonyságtételt, megmutatja magát a megdicsőült Krisztus, akinek szolgálnak, akihez mennek, aki megtartja őket, aki jut

0: hatalmat ad nekik, ha úgy tetszik. Ez az a dimenziója a keresztény életnek, amit a mennybe menetel nyit meg, és mi, ahogy az ünnepre nem figyelünk, erre a dimenzióra se figyelünk.
1: És azt hiszem, hogy talán itt érdemes szóba hozni ezt a két angyalt. Mert én azt gondolom, hogy az ő szerepük döbbenetesen nagy, bár szinte háttérfiguráknak tűnnek ebben az egész eseményben, pedig nem. Hiszen gondoljatok bele, azt mondta ez a két angyal, mit álltok itt, menjetek, tegyétek, amit Jézus mondott, egyébként ugyanúgy fog visszajönni, ahogy most láttátok elmenni. Na most ez a tanítványokban nyilván úgy kódolódott, hogy mindjárt jön vissza. És ez egy olyan belső sürgetés volt, hogy nyilvánvalóan ők állandóan azt hitték, és talán sokszor néztek is a mennybe, hogy nem jön az a felhő vissza felé még. Tehát ez egy állandó belső kényszer volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy ő elment, hanem hogy visszajön.
2: Komolyan vették ezt, nagyon
1: igen,
2: szó
1: és nekünk
2: szerint.
1: Akkor ezzel el kell számolni, igen. Amit ránk bízott. Igen. Tehát ez a jön vissza a gazda, és mit fogok mondani azzal, amit a kezembe adott. És én attól félek, hogy ez hitvallásunkban ugyan gyönyörűen ott maradt, hiszen ugye a nicei hitvallásban azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra, feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. De ha konkrétan rákérdezünk emberekre, hogy ő mennyire hisz abban, hogy Krisztus vissza fog jönni, hát erre nagyon sokan csak legyintenek. De a tanítványoknak a Szentlélek belső jelenléte mellett biztos vagyok benne, hogy egy óriási motor volt, hogy és jön vissza az Úr.
2: Igen, nagyon félelmetes különben, hogy ha fizikálisan is érzi az ember az üldöztetést, akkor sokkal hamarabb átkapcsol erre a síkra, hogy jön vissza, nekem találkozásom lesz Krisztussal, ha nem is úgy, hogy látom a saját szemeim előtt leszállni a mennyből, de bármikor találkozhatok vele. Épp hogy napokban számoltam végig, hogy körülbelül 12 olyan országgal volt kapcsolatom, ahol üldöztetés van mai nap.
3: Nagyon komoly üldözések vannak, igen.
2: Európához tartozó régióban van, tehát azért nagyon kemény éveket élünk mi meg ma is, és ezzel szembe kell néznünk, hogy az élet nem csak ezen a földi, komfortos, jóízű kis világunkban létezik, amiért végtelenül hálásak lehetünk mi itt most a jelenlévő Magyarországon, de az világ az megy az útján, megy ahogy halad, és mi is benne vagyunk, és a rizikója nekünk is ugyanúgy ott van mindennek.
3: És a tanúságtételben ez is benne van, abszolút, mert benne van abszolút. A bizonyságtétel, amit úgy mi igen. Szeretünk erre a síkra értelmezni, de a tanúságtétel az egész odáig elmehet, hogy vér tanú.
2: Sajnos, igen. Sajnos, hát nem tudjuk, mert az tényleg igen. A Krisztus útja, hogy melyik önkéletét merre vezeti.
3: Én még a felhőre visszatérnék egy pillanatig. Én úgy gondolom, hogy Isten nagyon tervszerűen dolgozik. Lehet, hogy nem véletlenül felhőt akart el az Úr Jézust, és nem csak azért, mert ugye az fölfele van, hanem azért is, mert lehet, hogy ezt jelnek szánta nekünk Isten. Hiszen, hát ha föltekintünk az égre, nagyon ritka az, amikor nincs felhő. Van, amikor gyönyörű felhőzete van az égboltnak. És annak idején már Noénak is egy olyan jelet adott a szövetségre, ami egy úgymond természeti jelenség, a szivárvány. Tehát lehet, hogy ezeket az egyszerű természeti jelenségeket emlékeztetőnek kéne értelmeznünk. Kimegyek az utcára, föltekintek az égre, ott a gyönyörű felhőzet, lehet, hogy arról szól, hogy Jézus visszajön. Én meg lehet, hogy csak morgok, hogy hát, most esik az eső, most nem esik. Muszáj emlékeztetni magunkat, én azt figyeltem meg saját magamon is, mert itt Anikó már említette, hogy hát a hétköznapi rohanás, a napi rutin úgy elveszi a figyelmünket. Ha ezeket komolyan vennénk, akkor lehet, hogy több gondolatunk lenne oda fölfele, hiszen Jézus vissza fog jönni. És talán nem is biztos, hogy annyira soká.
2: És ennek a síkján, bocsánat, az időbeosztásunk is nagyon sok mindenben megváltozna.
3: Biztos vagyok benne.
1: Az az igazság, hogy ez is egy fontos kérdés, mert mondtad, hogy ha fölnézünk az égre, Tehát van egy régi szabály, még diákkoromban emlékszem, hogy azt találta mondani egyszer egy tanárunk, hogy sugni csak annak a diáknak lehet és érdemes, aki készült. Na most a mai, egy fiataltól hallottam ezt, hogy wellness kereszténység, ez egy csodás fogalom, hogy a önmagáért élő és saját kényelmét kereső és kiszolgáló és magát ünneplő kereszténységben ez nem biztos, hogy akkora ünnep. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy fiatal párt készítettem föl a házasság kötésre, és az utolsó találkozás az egy héttel a mennyegző előtt volt, és amikor búcsúztunk az ajtóban, akkor azt mondtam, hogy hát akkor, ha az Úr akarja, és élünk, és hogyha az Úr Jézus nem jön vissza, akkor jövő szombaton, és hát rám nézett a mennyasszony, és teljesen magától értetődően azt mondta, hogy hát csak kibírja már, ha eddig nem jött vissza, még addig. Na most ez egy olyan nagyon mókásnak tűnő dolog, de valójában azért ez sokat kifejez abból, hogy nekünk annyira berendezett ez a földi életünk, hogy abban, hogy visszajön az Úr Jézus, annyira nem ünnep. Tehát ne roncsa el a mi kedveléseinket. Persze, hogyha nyakig vagyunk adósságban, és éppen elárvereznék a házunkat, jöjjön már előbb egy picit, de egyébként ez a visszajön, és ugyanúgy jön vissza, és dicsőségesen jön vissza, ez nem biztos, hogy benne van a mindennapi várakozásban.
2: És a szavainknak a súlyát talán meg se gondoljuk, mert van valamilyen énekünk, hogy készen várjuk őt, mindig készen várjuk őt. Igen? Igen?
3: Talán ott kéne keresnünk a probléma gyökerét, nem akarok itt észt osztogatni, hogy ahogy a tanítványok várták, egy szívvel, egy lélekkel, kitartóan, imádkozva, az írásokat tanulmányozva. Ha őszinték vagyunk, legalábbis itt Magyarországon, a kereszténységünknek nem ezt tartjuk jelenleg a legfontosabb összetevőinek, hogy imádkozzunk, hogy az írásokat tanulmányozzuk, hogy próbáljuk megérteni a személyes Isten ránk vonatkozó tervét, hanem inkább valóban jól akarjuk érezni magunkat.
2: Hát rengeteg úgymond ilyen klubprogramszerűt tervezünk, szervezünk, érezzük jól magunkat, akkor lesz valaki a közösség része, ha otthon találja magát benne, nem akkor lesz része, hogyha Krisztussal találkozik. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy én akarom magamhoz szeretni a közösséget, lehet egyébként, mert nagyon kellemes hangulatú közösségeket lehet építeni, úgymond Krisztus nevében, Krisztus nélkül, csak egészen más, a Krisztus is jelen van benne, és az a gyönyörű itt a tanítványoknál végig gondolva, hogy miközben úgymond ezt a másikú gondolkodást ők a sajátjuknak érezték, ők azért dolgoztak, tehát attól úgy még Pál is sátrat is készített, tehát a teljes fizikai gondviselést is megtette az életéről, meg a feladatait. Tehát ez nem zárja ki egyik a másikat. Tehát, mert vagy hajlamosak vagyunk, egy kicsit ilyen ellebegünk a világ fölött, és akkor nem vesszük komolyan a világi feladatainkat, vagy pedig annyira a világi feladataikra koncentrálunk, hogy kimarad Isten. Tehát valahogy ennek az egyensúlyát, és akkor jöhet a lélek megint, hogy tegye egyensúlyba bennünk.
1: Itt, amit az előbb mondtál, Anikó, hogy mi mindenfélét próbálunk, hogy vonzzuk az embereket, ide egy furcsa gondolatot hadd tegyek hozzá. Az Úr Jézus egész földi élete során, a szolgálati ideje alatt, a Bibliából nyert információk azt mondják nekünk, hogy a testvérei ellenségesek voltak, de mintha még az saját édesanyja Mária sem értette volna, és lett volna támogató. És azt tudjuk, hogy az édesanyja ott van a kereszt alatt. Azt nem tudjuk, hogy kint lett volna a sírnál. Azt viszont tudjuk, hogy amikor mennybe megy az Úr, utána...
3: Itt már itt van.
1: Ők is bekapcsolódnak. Tehát úgy tűnik, hogy az Úr Jézus testvérei annak a kényszerítő hatása alatt, hogy ezek az emberek tudnak valamit Jézusról, amit mi nem tudtunk egész életében.
2: Pedig velük volt egy családban sokáig.
1: Igen.
2: Nagyon sokáig.
1: Most köztük lehet megtudni, és köztük lehet megtalálni, és köztük lehet valamit kapni és nyerni. Ez elképesztően fontos dolog, ez annyira marginális, hogy szerintem erről nem is szoktak még csak beszélni se nagyon, szószékről pláne. Pedig valószínűleg nagyon érdemes lenne végig gondolni, hogy is van ez, hogy ez a nap, ez berántja az Úr Jézusnak az eredeti családját abba a közösségbe, aki közelebb akar lenni Jézushoz, és várni akarja a Szentlélek kiáradását, azt, hogy ő megjelenik az ő lelke által.
3: Talán ez lesz a záró gondolatunk, mert időnk elszaladt. Én egy picit hadd fordítsam saját magunkra, hogy köztünk ma vajon meg lehet-e tudni Jézusról olyan dolgokat, hogy ő kicsoda, hogy lehet vele találkozni, és hogy lehet készen lenni arra a napra, amikor ő vissza fog jönni, mert az nem kérdés, hogy vissza fog jönni. Ahogy minden profécia beteljesedett, ami a születésére vonatkozott, ami a halálára vonatkozott, mennybe menetelére, az is be fog teljesedni, ahogy vissza fog jönni. Tehát ez nem kérdés. A kérdés az, hogy én erről akarok-e tudni, és hogy készen leszek-e. Hát kívánom magunk számára is, de a hallgatók számára is, hogy készen találjon minket az a nap. Áldott ünnepet kívánunk, gondolom ezt nevetekben is mondhatom, és köszönjük hallgatóink figyelmét is, és nektek pedig köszönöm a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották.
4: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
5: Egyedül kegyelemből.
6: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk alkalmából. És külön nagy szeretettel köszöntöm Monostori László esperes plébános atyát, akit hát mondhatnám azt, hogy körülbelül jó 20 éve biztos ismerjük egymást. Egy fiatal emberről lévén szó, de örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert azért fiatal korodhoz képest nagyon szép kis, hogy is mondjam, múltad van, ami természetesen energiát ad a jövőt építő tevékenységedre is. Majd elérünk oda, majd megbeszéljük azt, hogy végül is most hol vagy, de annyit azért hadd mondjak, hogy a fiatal ember az azt jelenti, hogy 83. október 4-én született Budapesten, de már nagyon szép karriert futott eddig is, remélem, hogy ez tovább folytatódik is. Úgyhogy kedves László atya, vagy Laci, nem tudom melyik, hiszem a barátságunk talán, azt jelenti, hogy inkább ezt a, hogy mondjam, kötetlenebb beszélgetés formát válaszuk. Amikor először megláttalak téged, méghozzá akkor azt hiszem nem is papként, de minisztránsként, akkor a Farkasréti temetővel szemben lévő templomba bebetértünk, amikor a temető látogatás után, és ott láttam egy fiatal embert, aki számomra nagyon szimpatikus volt, majd később egyszer csak már mint papként több helyen is megfordult, Gazdagrét, és így tovább. Illetve hát, na, hitte akartam, a Károly atya volt a plébános, aki később oda került a László atya helyére. Na jó, de ez egy történelem, úgyhogy egy picit azért azt mondjad meg nekem, hogy végül is mikor alakult ki benned az, hogy ezt a pályát választhat, ami egy gyönyörű szép pálya, egy olyan szolgálat, ami napi sikerélményeket is hozhat, de nem mindegy, hogy milyen a belső, és milyen a kapcsolat teremtő készsége is. Ha jól tudom, harmadik kerületben születtél, de hol kezdted az iskolai tanulmányaidat?
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és itt a régi barátság során itten idáig eljutottunk, hogy most beszélgethetünk ebben a műsorban. Én egy boldog pap vagyok, és örülök, hogy így alakult az életem, ahogy alakult. Szerető családba születtem, édesanyám orvos, édesapám villamosmérnök, van 2 testvérem, egy öcsém és egy húgom, most már ők is házasok, öcsémnél már 3 gyerek is van. Úgyhogy tényleg egy katolikus családba születtem, katolikus nevelésben részesültem. Egész gyermekkoromat, fiatalkoromat ebben a katolikus polgári környezetben tölthettem. Talán onnan kezdeném, hogy amikor általános iskolát kezdtem, akkor már is adódott egy olyan alkalom, ez a rendszerváltás környékén volt. 1990-ben akkor 2 évre Németországba költöztünk.
1: Ottani szolgálat, melyik a papa vagy a mama miatt?
2: A papa volt, édesapám kapott egy lehetőséget, ja, igen, hogy az ottani egyetemen kutasson, Paderborn városában, és én ott kezdtem el iskolába járni. Ami azért volt igazán nagy kihívás, mert nem tudtam németül. Viszont egy német osztályba belécsöppentem. Hála Istennek annyi előnyöm volt, hogy azért olvasni már megtanultam korábban, a számolás is igen jól ment, de hát a nyelvet azt nem birtokoltam. Úgyhogy anyukám azzal a jó tanáccsal indított el az első napon iskolába, hogy Lacika, csináld mindig azt, amit a többiek. És ezt a jó tanácsot követve aztán a német nyelv az úgy ragadt rám, mint a második anyanyelvem. 2 évet éltünk ott, és tényleg abban az időben senki nem mondta volna meg, hogy nem született német vagyok. Szerencsére ez a nyelv ismeret, meg készség ez a mai napig megmaradt, holott azért ma már egy kis akcentust sokan felfedeznek a beszédemen, de azt hiszem, hogy ez nem baj. És 92-ben aztán hazaköltöztünk. Szüleim mesélték, hogy akkoriban volt egy kis dilemma bennük, hogy úgy felmerült, hogy nem maradnának-e kint, de aztán részben az ő szüleik, tehát az én nagyszüleim élete miatt, ők is sokáig éltek, most már mind a 4-en meghaltak, meg hát mégis a magyarság az fontos volt a családomnak, szüleimnek, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazajöttünk, és milyen jó, hogy így alakult. mert aztán a következő éveket Budapesten tölthettem. Az akkoriban indult Pannonia szakra katolikus általános iskolába járattam.
1: Hát igen, 92-ben már voltak ilyenek.
2: Így van. Azt hiszem 91-ben indult talán az iskola, igen. És akkor 92-ben én is becsatlakozhattam. És aztán, ami még szintén nagy hatása volt az életemre, hogy a piarista gimnáziumban koptathattam az iskolapadot egy igen-igen jó osztályban.
1: A volt szakrakör.
2: Így van, még a Misszátérre jártunk.
1: Édesanyám oda járt.
2: A Sacré-Cœurbe.
1: Igen.
2: Nagyszerű. Akkoriban állt át a piarista rend, illetve konkrétan a Pesti Gimnázium, hogy már nem 4 osztályos képzést folytatnak, hanem 6 osztályosat. Mi voltunk a második ebben a rendszerben. Először a szigorú szerzetesek nem is tudtak mit kezdeni a 13 éves fiúkkal, mert nem voltak hozzászokva, hogy ilyen fiatalok is oda járnak. De aztán ez úgy átállt, és egy igen jó osztályba járhattam. Tehát emlékszem mai napig, hogy az érettségi utáni, hát 5 évben biztos, de lehet, hogy 6-8 évben, évi 4 osztálytalálkozót tartottunk, képzeld. Azért ezt nem minden osztály szokta elmondani.
1: Mondom, magának. Ez a rendszer azért megmaradt most is, csak nem évi 4-ben.
2: Hát de évi 1 még most is megmaradt. Tehát nem tudom, 4 évente vagy jubileum, akkor találkozunk csak, hanem minden évben van osztálytalálkozó, és hát nyilván vannak olyan körök.
1: Ki volt az osztályfőnököd?
2: Urbanek Rudolf atya, biológia földrajz szakos tanár. Mi voltunk az utolsó osztálya, most már nyugdíjas, de még köszöni jól van. Olyannyira, hogy most lelkesen tartjuk a kapcsolatot, és rendszeresen jár hozzám a Leheltéri Szent Mari templomba kisegíteni, gyóntatni szokott, nagyon szeretik a hívek, és most nem is olyan régóta, szeptember óta elvállalt az egyik fiatal felnőttekből álló hittancsoport heti vezetését. Úgyhogy Rudolf atya, köszönni jól van, ki van virulva, és örömmel szolgál, és segítjük egymást.
1: Tehát tovább él a diák és a tanár kapcsolata a közös munkában.
2: Igen, a tanár úr meg viccelődni is szokott, hogy most én lettem a munkáltatója, ami annyiból igaz, hogy tényleg én szoktam így meghívni a különböző szolgálatokra, de mindig örömmel jön, amikor csak tud, és ez top prioritásként ott van a naptárjában.
1: Ő inspirált arra, hogy a papi pályát válasszad?
2: Hát ő is. Elsősorban nem ő volt, hanem a már általad említett Károly atya, Szederkényi Károly atya, említeném itt,
1: igen.
2: Aki a Farkasréti templomnak, a Mindenszentek templomnak volt a plébánosa. Az én gyerek és fiatalkoromban, ahol minisztráltam, ahol minisztráns vezető lettem.
1: Hát itt ez volt a találkozás. Igen. Akkor láttam azt a fiatalembert, aki...
2: Ez érdekes, mert én akkor téged még nem is
1: ismertem. Nem, én a tömegből.
2: Igen, igen. És aztán mégis így alakultak a dolgok. De ha őszinte vagyok, még régebbre kell visszamenjek a papi hivatás gyökerei után kutatva. Elmesélem. Az egyik első élményem, kérlek szépen, amikor óvodás voltam még, de hát tudtam már olvasni, és erre nagyon büszke is voltam természetesen. És akkoriban sok időt töltöttem a nagyszüleinknél. Kispesten laktak az apai nagyszüleim, és jól emlékszem, hogy hát ott voltam éppen, és megtaláltam a konyhában az egyik polcon a nagymamámnak az ima könyvét. Hát nagyon élveztem, hogy tudok olvasni, elkezdtem hangosan olvasni belőle az imádságokat, és akkor még nem odáig elértem, hogy a Szent Mise részei. És akkor ott is hangosan felolvastam a papnak a mondatait, az Úr legyen veletek, és akkor a nagymamám válaszolt, hogy és a te lelkeddel, és közben kavarta a gombaleves.
1: De jó.
2: És ez odáig fajult aztán, hogy nagymamám akkoriban szedett egy olyan gyógyszert, szerintem ilyet ma már nem is gyártanak, hogy por alakban lehetett megvásárolni a patikában, és ilyen nagyon vékony, ilyen négyzet alakú kis ostyával kellett bevenni. Igen. Talán tudod, hogy miről beszélek,
1: persze,
2: láttál
1: emlékszem.
2: Is ilyet. És hát neki volt ilyen, és innen volt ostyám, és akkor ezzel a patikai ostyával misézhettem. Volt bor. A nagypapám nem adott, hanem adott helyette málnaszörpöt. Úgyhogy ez volt, hát hogy mondjam így gyerekként, én egy nagyon pici kis
1: tehát
2: gyerekként, óvodásként, így az első kapcsolatom,
1: ezt nem
2: hogy...
1: tudtam, látod.
2: Nagyon, az volt az erényem, hogy hát olyan 10 perc alatt megvolt egy szentmise, mert ugye az imakönyvben nem volt benne minden, csak hogy olvasmány pont könyvéből, ez az Isten igéje, na hát így gyorsan lehetett idézőjelben misézni. Ez volt az egyik első élményem. Aztán volt egy második, ha már így belejöttem a mesélésbe.
1: Nagyon helyes.
2: Ez pedig az volt, amikor jártam általános iskolába, az említett Pannonia szakra iskolába, és a hitoktató néni, a Komáromi Mária néni, a Jánosnak a felesége, ő egyszer az egyik hittanórán azt találta mondani, hogy kevés a pap. És semmi másra nem emlékszem a hittanórából, csak erre az egy mondatra, de ez olyan mélyen belém ivódott, hogy erre most is itt nem tudom, 25 vagy hány év után is egészen pontosan emlékszem.
1: Tehát ott a helyen.
2: És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mit lehetne tenni. Tehát beszélünk gyakran paphiányról, de már akkoriban is, 90-es évek első felében is téma Igen. volt ez. Mit lehetne tenni? És egy csomó minden eszembe jutott, hogy akkor ezt vagy hirdetni kellene, hogy akkor szólítsunk meg fiatalokat, akkor osztogassunk szórólapot, béreljünk ki óriás plakátokat. Tehát egy csomó kicsit mosolyogni való ötletem is támadt, míg nem csak utána, gondolkodás után, egy 5-10 perccel már gondolkoztam rajta, és akkor döbbentem rá, hogy hát mi akadálya van annak, hogy én magam pap legyek, ha már a Jóisten kisfiúnak teremtett, és nem kislánynak. És biztos voltam benne, hogy ez valami miatt lehetetlen. Mert az én szememben, tehát ne felejtsük el, egy 10 éves kisfiúról van itt szó, de az én szememben a papok, ők ilyen nagyon Istenhez közeli, már-már tökéletes, különösen ilyen szent embereknek tűntek, és én megláttam a hibáimat, a bűneimet, azt, hogy én egy egyszerű esendő ember vagyok, és úgy nem éreztem magamat méltónak erre. Tehát ez úgy visszafogott, de aztán be kellett lássam, hogy hát végül is akár pap is lehetnék, és elkezdtem ezen gondolkodni. És még egy rövid történet, nem sokkal később, 90-es évek közepén, 10 vagy maximum 11 éves lehettem. A nagymamát műteni kellett. Már nem emlékszem, hogy milyen egészségügyi problémája volt, nem volt nagyon súlyos baj, egy tervezett műtétről volt szó, de hát ilyenkor ugye aggódunk, mint jó családtagok, és kitaláltam, nyári vakáció volt éppen, hogy menjünk el egy hétköznapi misére az egész család, imádkozzunk a nagymamáért, hogy jól sikerüljön a műtét. És akkoriban nem is Farkasrétre jártunk templomba, bár már ott laktunk a Sashegyen, hanem a Városmajorba, a Lambert Zoltán atyának a gyerekmiséire. Ne felejtsük, hogy még a testvéreim még kisebbek voltak nálam, úgyhogy az akkoriban nagyon nekünk való volt. De hát a Farkasréti templom ott volt egy 10 perc sétányira lakásunktól. Oda mentem, már 10-11 éves nagyfiú voltam, úgyhogy nagyon élveztem, hogy önállóan közlekedhetek. Megnéztem a miserendet, láttam este 6-kor van mise, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy hát szerintem menjünk el imádkozni a nagymamáért egy hétköznapi misére. És elmentünk. És a műtét jól sikerült, nagymamám is jobban volt, aztán nem sokkal később hazakerülhetett a kórházból. És másnap azt éreztem valahogy így belülről, hogy hát azért az nem igazságos, vagy az nem az igazi, hogyha a Jóistenhez csak akkor fordulunk, hogyha valamit kérünk tőle, illik hálát is adni. Úgyhogy másnap, következő nap, akkor már egyedül, de elmentem a következő napi szentmisére is.
1: Ugyanoda.
2: Szüleim nélkül, testvéreim nélkül hálát adtam, és akkor megszólított egy néni, hogy nem volna kedvem minisztrálni. Hát persze kézzel-lábbal tiltakoztam, mondtam, szó sem lehet róla, azt se tudom azt, hogyan kell, úgyhogy nem minisztráltam. De a rákövetkező nap aztán valahogy mégis úgy éreztem, hogy ott a helyem a templomban, bekopogtam a sekrestjébe, szabad-e minisztrálni, szabadott, és onnantól kezdve a Jóisten kegyelméből én azt hiszem, hogy egy ilyen különleges meghívást kaphattam a lelkemben, de szinte minden nap ott voltam, és minisztráltam a szentmiséken, élveztem a templomban a papok közelségét, az oltár közelségét, a hívek szeretetét, az Úr Jézus közelségét, és onnantól kezdve ez minden napjaim részévé vált, hogy nekem is voltak, hogy szakkörre mentem külön órára, de hál' Istennek jól tanultam, úgyhogy azért ki tudtam szorítani ezt az időt, hogy eljussak a szentmisére, de ez a napi fél óra, ez ott volt mindvégig, és akkoriban mondták a tanáraink, hogy hát gyerekek, vigyázzatok az iskolára, ez a második otthonotok, de én ugye a lelkemben kicsit úgy tiltakoztam is, mert annyira azért nem szerettem iskolába járni, mondom, hogy hát nekem a második otthonom az a templom, ha az iskola az legfeljebb a harmadik. Igen, tehát ott a templomban, meg a plébánián ott valahogy úgy jól éreztem magam, otthon éreztem magam, és valami ott elkezdődött a lelkemben, ami nyilván így alakult, formálódott, mozgolódott, hol erősebben, hol gyengébben volt jelen, de mindvégig ott volt, hogy éreztem a hívást a papságra, és tudod, hogy van, amíg egy 11-12 éves kisfiú mondja, hogy pap lesz, akkor minden felnőtt azt mondja, hogy jaj, de aranyos pap akar lenni, na majd meggondolja magát.
1: Igen.
2: De amikor 17-18 évesen is ezt mondtam, akkor már érezték a szüleim, hogy baj van, mert hogy komolyan gondolom, és aztán engedtem is az isteni hívásnak, és így
1: lettem pap. De tiltottak tőle.
2: Nem tiltottak el tőle.
1: Szóval tulajdonképpen innen indult, és maga a főiskola az Budapesten, vagy Esztergomba, vagy hol?
2: Engem még a Paskai László bíboros atya vett föl a papnövendékek közé. Aha. Mi voltunk az utolsó évfolyam, mert 2002-t írunk, 2002-ben érettségiztem, és akkor felvételiztem Esztergomban. Egy évig Esztergomban voltam, és ez pont az az év volt, amikor Erdő Péter bíboros atyát, akkoriban ugye még nem volt bíboros, érsek urat kinevezték és beiktatták, és ő aztán beszélgetett minden papnövendékével négy szem közt is, és ez alatt a beszélgetés alatt a második fél év elején akkor mondta, hogy őrülne neki, hogyha én Rómában folytatnám a tanulmányaimat. Én egy pici gondolkodási időt kértem, aztán igent mondtam, mert én is úgy éreztem, hogy ez lehet, hogy nekem való. Úgyhogy a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanulhattam Rómában, amit még Loyolai Szent Ignác alapított, és ahol tényleg hát a magyar papságnak igen fontos alakjai tanulhattak. A német nyelvi környezet nem volt idegen számomra.
1: Meg olaszul is megtanultam.
2: Olaszul pedig ott tanultam meg, kénytelen voltam, de aztán azt a nyelvet is nagyon megszerettem.
1: Ja, és akkor jön a pappá szentelés, nem?
2: Igen. Az úgy volt, hogy 2003-ban költöztem Rómába, ott voltam 2007-ig, ezelőtt filozófiát, teológiát tanultam a Pápai Gergely Egyetemen. 2007-ben diakonussá szenteltek a Szent Ignác templomban Rómában. Aha. Egy évig itthon voltam a Krisztina városi Havasboldogasszony templomban diakonusként, és 2008. júniusában szenteltek pappá az Esztergomi Bazilikában. Évfolyam társaimmal együtt.
1: 11 évvel ezelőtt az álmod beteljesedett.
2: Igen, igen, és nagyon boldog voltam. Egy epizódot elmeséltek? Bocsánat.
1: Mondjad már.
2: A történet, hogy egy momentum, hát sok minden megmaradt persze a szentelési szertartásból, sokan akkor hatódnak meg, amikor a földön fekszenek a minden szentek litánia alatt a teljes önátadás jeleként. Ekkor szoktak az anyukák is sírni. Bennem egy más jelenet maradt meg legélesebben, legemlékezetesebben, ez pedig az engedelmesség ígéret volt, amikor egyesével odatérdeltünk a bíboros atya elé, kezünket a kezébe tettük, és ő megkérdezte, hogy ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak, és erre azt válaszoltuk, hogy ígérek. És amikor elhangzott köztünk is, Erdő Péter és én köztem ez a párbeszéd, akkor így spontán, így nem tudom, ez nem előre eltervelt volt, de mondtam, hogy ígérek, és hozzátettem, hogy köszönöm. Mert valahol ez persze, ez lemondás a saját akaromtomról, hogy én engedelmességet ígérek, de valahol egy óriási olyan felszabadultságot is éreztem, hogy az Isten és az egyház kezében leszek, és hogy én jól érzem magam ebben, és hogy ezt örömmel teszem. Ez érdekes volt.
1: Igen, örülök neki, mert végül is azért minden ilyen téged és a te életed érintő részletet nem ismertem, de azért mindig érdekelt, ahányszor találkoztunk, mindig barátsággal megöleltük egymást. Tehát valahol az, amit ahova kezdted, hogy boldog pap vagyok,
2: igen,
1: ez az arcodon van. És azért ez azt jelenti, hogy olyan sugárzást adhat a hívek számára és mindenki számára, hogy szintén, hát én pedagógus vagyok, és én azt mondom, hogy a csillogó szemű gyerekek azok adják vissza azt, amiért vagyok. De gondolom hasonlóképpen gondolkozz te is, és nem gondolkodom, gyakorlod is. Az első igazi munkahelyet idézőjelbe az hol volt?
2: Hát papszentelés után, kérlek szépen, akkor még visszakerültem Rómába még további tanulmányokra, és hát igen, izgalmas kihívás volt, hogy már úgy tényleg úgy vágytam arra, hogy emberek közé menjek, emberekkel foglalkozzak, de hát az volt a feladat, és ezt tudtam előre, tehát ez nem volt meglepetés, benne volt a tervekben, hogy én akkor még szakosodjak, specializálódjak, és akkor erkölcsteológiából szereztem licenciátusi fokozatot az Alfonziana Egyetemen, ami a Lateráni Egyetemhez tartozik. Ez két évig tartott, 2008-tól 2010-ig, és akkor már tényleg nagyon vártam, hogy plébániára kerüljek, míg nem egyszer csak kaptam egy SMS üzenetet Kovács Zoltán atyától, aki jelenleg az Esztergomi Papnevelő Intézet rektora, akkoriban érseki titkár, hogy azt írja nekem, hogy Laci, vigyázz, mert ha igazak a hírek, akkor egy nem egyszerű helyre fogsz kerülni. Na most ez azt váltotta ki belőlem, hogy úgy elkezdtem gondolkodni ezen, hogy hát vajon hova kerülhetek, és emlékszem, majdnem egy fél éjszakán keresztül bújtam az internetet, és megnéztem az összes plébániát az egyházmegyében, ahol káplán van, hogy mert hát gondoltam, hogy egy olyan plébániára kerülök, ahol szoktak káplánok lenni, hogy hát vajon melyik lesz az a hely, amelyik ilyen nagyon nehéz, és végül is úgy végignéztem a plébániákat, és úgy az volt bennem, hogy hát én mégis bárhova szívesen megyek, nincs ezzel semmi probléma, nem tudom, hogy most konkrétan hol milyen akut nehézség van, még kicsit olyan megtisztelve is éreztem magam, hogy lám, valahol van egy nehéz helyzet, és oda engem küldenek, míg nem aztán jött egy másik SMS, a már szintén emlegetett Szederkényi Károly atyától, aki gratulált érseki szertartói kinevezésemhez, amiről először se tudtam, hogy az mit jelent, vagy hogy mit kell csinálni. Aztán egy-két telefon után kiderült, hogy hát az elképzeléseimmel ellentétben nem templomba kerültem, plébániára, hanem Erdő Péter bíboros úr mellé kerültem központi szolgálatra, úgyhogy a következő 6 évben, 2010-től 16-ig voltam szertartó, titkár, irodaigazgató helyettes, és bíboros úr munkáját segíthettem.
1: Na erről fogunk majd azért beszélni, mert ezek azt jelenti, hogy bekerültél az élet igazi sűrejébe, az egyháznak azon majdnem naponta különböző kihívásokra való válasz, vagy párbeszéd, vagy az én hobbim a párbeszéd.
2: Igen.
1: Amiben belekerültél, mert végül is óhatatlanul ott voltál az első számú ember mellett, akivel azért sok-sok kapcsolaton keresztül azért te is sok információhoz jutottál. Tulajdonképpen ez, mondtad, hogy Szederkényi Károlytól kaptad. Miért pont őtőle?
2: Valószínű, hogy esperesként ő már értesülhetett erről, és hát ő a bérmapám is, és akkor gondolta, hogy így tájékoztat erről, hogy ugye mit tud.
1: Gondoltam, hogy talán valóban tényleg onnan mondjuk a főutca 60-ból, jól mondom?
2: A Úri utca 62-ből.
1: Úri utca, bocsánat, igen. Úri utca 60-ból jött, de nem onnan jött akkor.
2: És hát áttételesen, igen.
1: Áttételesen. Jó, hát így mondod, valóban Szederkényi Karcsi nem csak Farkas réten, hanem azóta is hát nagy szeretettel emleget is, meg egyáltalán tudom, hogy nem csak a birma apai, hanem a emberi jó kapcsolat is egymást segítve csináljátok azt, amit most már új feladatként te is plébánosként is csinálsz, amit hát ő gazdag réten a László atya után vett át, és megújított sok mindent. Mire emlékszel arra, amit azt mondod, hogy az első szertartói feladat, mit kellett megtanulnod? Hát ugye azt nem tanultad meg Rómában.
2: Nem, ezt ott nem tanították hát meg. Hát szerencsére, hát azért liturgikát tanítottak, meg így az, hogy szeretem a szertartásokat, a liturgiát, tehát hogy minisztráltam régebben, meg azért Rómában ott a Germanikumban is volt egy évig, hogy ilyen feladatom, hogy szertartói feladatok, tehát volt, hogy egy diakonus szentelésnek én voltam a felelős, a Ternyák Csaba, akkoriban még a
1: hát igen,
2: klérus kongregáció titkáraként jött, tehát az Ilgezu templomban szerveztem egy diakonus szentelést, amikor Ternyák Csaba érsek úr két magyar diakonus szentelt, azt előkészítettem, tehát valamilyen fajta tapasztalatom azért már volt, de igazad van, ezt nekem soha nem tanították meg, és hát részben autodidakta módon, részben az elődeim segítségével,
1: tehát a
2: Süllei Laci, ahogy csinálta, a Kovács Zoli atya, ahogy csinálta, próbáltam belerázódni, próbáltam belejönni, és hát előbb-utóbb aztán kidolgoztam így a saját módszeremet, például nekem nagyon fontos volt, hogy mindig, hogyha a bíboros úr valahova ment szertartást bemutatni, hogy én mindig azért előtte felvettem a kapcsolatot az ottani házigazdával, mindig beszéltem a pappal, és ez egy nagyon részletes, tehát egy fél, háromnegyed órás telefonbeszélgetés volt általában, ahol azért kitértünk minden részletre, hogy ott a helyszínen aztán minél kevesebb meglepetés legyen, és olajozottan, szépen, tényleg méltón legyen, működjön ez a szertartás. Aztán voltak nagy események, tehát például boldoggavatások a Scheffler János és Szatmár Németiben, akkor a Sándor István ét Budapesten, vagy komoly látogatások, pátriárkák jöttek, vagy az augusztus 20-ai Szent Jobb körmenet szervezése. Na most hát ezekbe is belecsöppentem, na most nyilván volt is egyfajta rutin az egyházmegye más munkatársai által végzettek alapján, De hát azért ezt nekem is akkor itt újra meg kellett tanulnom, átnézni, hoztam be talán új javaslatokat is, hogy mit, hogyan lenne jó megszervezni, és valahol ezt egy szép feladatnak és kihívásnak tartottam, hogy hogyan tudnánk ezeket úgy megcsinálni, hogy a liturgia szép legyen, a híveknek pedig lelki gazdagságot
1: adja. Neked is sikerélmény azért, akár hogy veszünk az végül is egy új feladatnak, nem mindegy az ember lelkiismerete szerint hogyan tudott eleget tenni. Egy kis szünetet tartunk most, és utána folytatjuk tovább a beszélgetést.